0: valamint főzőversenyt szerveznek. Időjárás. Változóan felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 17-24, napközben 26-32 fok valószínű. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: Manna Hit. Manna Hit.

0: Manna Hit.
1: G'day, my name's Luke and I'm from a band called Versus. We wrote Thankful at the beginning of 2020 and we had
2: 2020 elején nagyon hálásak voltunk, pedig még nem is sejtettük, mennyire fontosak lesznek azok a dalok, amik abban az évben születtek. Nem tudtuk még, hogy Isten szava a zenénken keresztül sok-sok ember mindennapi életének a része lesz. Pedig ez történt a Thankful című dalunkkal. Amikor megírtam, hatalmas hála volt bennem, és úgy gondoltam, ezt másoknak is meg kell tapasztalnia. Tudjátok, hogy az élet néha nem úgy megy, ahogyan azt eltervezzük. De amikor ezt a dalt énekeljük, eszünkbe jut, hogy bármilyen körülmények között élünk is, van okunk a hálára, és ez az ok Jézus. Azért imádkozom, hogy amikor ezt a dalt énekled, megtapasztald azt az örömöt és békét, amely Jézus megismeréséből fakad.
1: Much love from here in Australia, and we hope you enjoy the song.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.
1: Egy nap felhívtak a barátaim, és azt mondták, hogy van egy új zenéjük. A címe God is Great, és szeretnék, hogyha én énekelném el. Hatalmas megtiszteltetés volt számomra a felkérés, de kértem egy kis időt, hogy végig gondoljam, Isten biztos nekem szánta-e ezt a dalt. Aztán néhány nap múlva, amikor a 145-ös Zsoltárt olvastam, szólt hozzám a Szentlélek, és éreztem, hogy igen, ez az én dalom, nekem kell elénekelnem, hiszen Isten nagyszerű és méltó a dicséretre.
2: From the rising of the sun until the going down of the sea.

pénteken 18 órától Színem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Lewis Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Talán nem szerettelek téged annyiszor, mint ahogy képes lettem volna. Talán nem bántam veled olyan jól, mint ahogy lehetett volna. Ha úgy érezted, hogy másodlagos vagy, sajnálom, hogy vak voltam. Ez azért volt, mert mindig én jártam a fejemben.

Lukács 9:23. Aztán így szólt mindnyájukhoz. Szóval, ha azt gondoltad, reméltem, hogy Joyce ma valami másról fog prédikálni. Nem, ez az üzenet mindnyájunknak szól. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Felejtse el, és tegye félre saját magát, és minden önös érdekét. Tagadja meg, és adja fel magát. Ez nem hangzik túl izgalmasnak, igaz? Először is hagyd tisztázzam, hogy a dolgoknak mindig egyensúlyban kell lenniük. Isten mindig egyensúlyt teremt. Ez nem azt jelenti, hogy ne gondoskodj magadról. Nem azt jelenti, hogy soha ne tégy magadért semmit. Soha ne vegyél magadnak semmit. Vagy hogy mindig, minden helyzetben engedned kell, hogy az legyen, amit a többi ember akar. És soha nem lehet a tied, amit te szeretnél. Én egy általános alapelvről beszélek ma. Arról, hogy reggelente ne azzal kelj, hogy aznap a saját boldogságodra törekszel majd. Ne foglalkozz magaddal. Felejtsük el mindazt, amit mi akarunk addig, amíg nem jövünk rá, hogy Isten mit akar. Amen. Vedd fel a keresztedet. Milyen gyakran? Naponta? Naponta? Tudod, talán nem lenne olyan nehéz, ha karácsonykor meg húsvétkor kellene, de naponta? Vegyem fel a keresztemet naponta? Tegnap már felvettem, Uram, ma legyen, ahogy én akarom. A következő a helyzet. Úgy tűnhet, hogy ez egy béna életet eredményez. Ne magaddal foglalkozz, felejtsd el önmagadat. Tudjátok, ezért van az, hogy sok ember nem lép ki, és nem adja oda az életét Krisztusnak, mert azt hiszik, hogy utána soha nem fogják jól érezni magukat. Nos, hadd mondjak valamit, jól érezni magunkat egy dolog, az öröm meg egy másik, és a kettő nem ugyanaz. Két teljesen külön dolog. Hiheted azt, hogy épp jól érzed magad, amikor minden szombat este lerészegetsz. Nos, ez nem igazi szórakozás. Szerintem inkább ostoba dolog. Láttam, ahogy emberek tönkretették ezzel az életüket. Végignéztem, ahogy a saját apám minden szombat este elment, és annyit ivott, amennyit csak tudott, majd hazajött, és veszekedett az anyámmal, és sokszor meg is verte, majd az éj közepén kikergetett minket a házból. És azt is láttam, hogy amikor meghalt a 80-as évei közepén, bár befogadta Krisztust 4 évvel azelőtt, amiért nagyon hálás vagyok, mégis tudom, úgy halt meg, hogy tele volt a szíve megbánással a korábbi életmódja miatt. Ne csak magadnak élj! Soha nem lesz jó vége, ha ezt teszed. Tudod, lehetsz te keresztény, és élhetsz önző életet itt a földön, és még a mennybe is kerülsz. De egy biztos, hogy így nem leszel boldog. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de körülbelül 12 évvel ezelőtt eldöntöttem, hogy élvezni fogom az életet. Csak egyszer élünk, és már idáig is túl sok évet vesztegettem el.

Az életemből. Hadd mondjak valamit. Már többet éltem, mint amennyit még élni fogok. És ha most a 20-as vagy a 30-as éveidben jársz, akkor figyelj rám, és most legyél okos. Bár csak 20 évesen tudtam volna mindazt, amit most tudok. Sok fájdalomtól megkímélhettem volna magamat. Add fel a kisstílű életet. Tudod, milyen a kisstílű élet? Az, amikor a testünket tesszük boldoggá. És tudod, milyen az extravagáns élet? Amikor szellemileg vagyunk elégedettek. Ha megelégedettek vagyunk. Nagyon szeretem reggelente azt írni a naplómba, hogy elégedett vagyok. Felkiáltó jel. Tudod miért? Azért, mert oly sok éven keresztül mindig olyasmit írtam a lapokra, amik miatt boldogtalan voltam, amiket Istentől vártam, hogy megtegyen értem, és mosolyt csaljon az arcomra. Szerintem az elégedett hívők örömöt okoznak Istennek. Add fel a kisstílű életedet, és élj egy nagyszerűt. János 12.24. Ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad. Bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem, ezek egyébként mi vagyunk. Nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad, csak egy mag. Soha nem terem több életet. Oké, akkor most az én életemet fogjuk példaként használni, de ez bárki számára működik. Tudjátok, ha engedjük, Isten mindent felhasznál majd a gyakorlati, normális, mindennapi életben, hogy megtanítson nekünk egy szellemi leckét. Amikor Isten elhívott engem, nem tudtam bibliaiskolába menni. Már volt otthon 3 gyerekem és egy férjem, akikről gondoskodnom kellett, de egyet mondhatok, a Szent Szellem iskolájába jártam, és elhatároztam, hogy minden helyzetben tanulok majd Istentől. És minden helyzetben tanultam, még akkor is, amikor meséltem nektek, hogy Isten elkezdett meggyőzni, hogy vigyen vissza a bevásárlókocsikat oda, ahol a bevásárlókocsikat gyűjtik. Miért? Azért, mert arra tanított, hogy legyek tisztességes ember. Arra tanított, hogy úgy éljek és úgy bánjak az emberekkel, ahogy szeretném, hogy velem bánjanak. Nem tudtam bibliaiskolába menni és egy professzortól tanulni, de ott volt velem a Szent Szellem az üzletben. Szerintem ez sok szempontból még jobb is volt így. Gyakorlati alkalmazást tanultam. Tudjátok, sok ember van, aki kijárja az iskolát, és talán diplomával is rendelkezik, de semmit sem tudnak, mert a tanultakhoz nem kapcsolódik gyakorlati alkalmazás. Azonban, ha a Szent Szellem iskolájába kell járnod, akkor gyakorlati alkalmazást is tanulsz majd minden nap, mert az életed minden napját Istennel kell megélned. Minden nap úgy kell felkelned, hogy azt mondod, Istenem, taníts engem, mindenben, amit teszek, taníts engem, és ha elkezdesz valamit, és olyan érzésed támad, hogy ez nem kedves Istennek, akkor hagyd abba, és engedd, hogy ő tanítson neked valamit. Oké, de mondjuk, hogy az általános alapelv az az lett volna, mert tudom, hogy sok ember így él, hogy az évek során a saját utamhoz ragaszkodtam volna, és soha nem tanultam volna meg a leckéket, amiket Isten akart megtanítani nekem, hogy soha nem aláztam volna meg magamat, és nem követtem volna az ő útjait. Tudjátok mit? Még mindig egy búzaszem lennék, aki magában van valahol egy sötét, nyomorúságos helyen, de így most más a helyzet. Ezt a programot több millió ember fogja hallani 53 különböző nyelven. Kérlek! Értsétek meg, hogy nem saját magammal próbálok dicsekedni, csak azt próbálom megértetni, hogyha szeretnétek nagyszerű életet élni, akkor fel kell adnotok a kisstílűt. És nem várhatjátok, hogy Isten majd jön és elveszi tőletek a kisstílű életet, hanem naponta azt kell mondanotok. Visszautasítom, hogy csak önmagamért éljek. Igen, gondoskodni fogok magamról, de tudom, hogy te is gondoskodni fogsz majd rólam. Bízom benned, hogy gondoskodsz rólam. Tudjátok, mit mondok nektek? Ha ti gondoskodtok Isten dolgairól, akkor ő majd gondoskodik a tietekről. Hallottok engem? Ha minden nap úgy kelsz fel, hogy a tőled telhető legjobb módon gondoskodsz Isten dolgairól,
és szolgálod őt, akkor ő majd gondoskodik a te dolgaidról. Nem kell egyfolytában a gonosszal harcolnod, csak járj szeretetben. Azt mondtam, nem kell egyfolytában a gonosszal harcolnod, csak tanulj meg szeretetben járni. Nincs annál hatalmasabb dolog, mint másokkal törődni és szeretetben járni. Willie Nelson írt egy dalt évekkel ezelőtt, aminek az a címe, hogy mindig te jártál a fejemben. De én másként fogom énekelni ezt a dalt. Na most nem is tudom, de régen valahogy így énekeltem volna. Mindig én jártam a fejemben. Szóval most Dave-nek fogom énekelni. Elárulom nektek, hogy Dave rossz fiú volt. Megkértem, hogy jöjjön fel, hogy elénekelhessem neki a dalt, de nem akarta megtenni, így hát mondtam neki, látod, én itt vagyok fent az oltárnál, és feláldozom az életemet az emberek fejlődése érdekében, és te nem akarsz feljönni és velem tartani. Jobb, ha feljössz. Gyerünk, ne légy makacs!

0: Ó, jobb, ha kérsz egy mikrofont. Tudom, hogy lesz majd megjegyzésed. Szeretném, ha tudnátok, hogy többet dolgoztam ezen a dalon, mint az üzenetemen. Oké. Okay. Talán nem szerettelek téged annyiszor, mint ahogy képes lettem volna. Talán nem bántam veled olyan jól, mint ahogy lehetett volna. Ha úgy érezted, hogy másodlagos vagy, sajnálom, hogy vak voltam. Ez azért volt, mert mindig én jártam a fejemben.
1: Mindennel egyetértek.
0: Akarjátok a második verszakot is?
1: Na, ki vele?
0: És talán nem öleltelek azokon a magányos, magányos napokon. És talán soha nem mondtam neked, milyen boldog vagyok, hogy enyém vagy. A kis dolgok, melyeket tennem kellett volna, de sajnos soha nem tettem, mert mindig csak én jártam a fejemben.

0: Én is éneklek neked. Soha nem tudom, hogy mivel áll elő legközelebb.
1: Én sem tudom. Remélem, nem kapok majd levelet Willie Nelsontól azzal, hogy tönkrevágtad a dalomat. De tudjátok, ez igaz. Amikor állandóan saját magadon járatod az eszedet, akkor elszalasztod a sok nagyszerű dolgot, amit tehetnél. Oly sok szép dolog van, amit tehetsz, és amivel szépséget adhatsz ehhez a világhoz, ami egyre ízléstelenebbé válik. Nem csoda, hogy a Biblia szerint só és világosság vagyunk. Mi lenne, ha egy kis ízt adnánk a világhoz, amiben élünk? Hányan szánnátok el magatokat arra a mai napon, hogy egy kis ízt adjatok a világhoz, amiben élünk? Nos, tudjátok, ez egy növekvő dolog, ehhez nem fér kétség. Pál apostol azt mondta a Galatta 2:20-ban, hogy többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Régebben, ha elolvastam ezt, arra gondoltam, te jó ég! Mibe fog ez kerülni? Aztán nagyon bátorítónak találtam, amikor rájöttem, hogy Pál ezt 20 évvel a megtérése után mondta. Tehát ez egy folyamat. Ne légy mérges magadra, ha nem sikerül minden nap tökéletesen teljesítened. De tedd a tőled telhető legtöbbet, hogy engedelmeskedj Istennek. Tudjátok, az önzés okozza az engedetlenséget. Nem akarjuk megtenni, amit Isten akar, mert csak egyszerűen nem akarjuk. Honnan indult az önzés? Maga Lucifer volt az első ember, vagyis nem ember, hanem angyal, aki önzően viselkedett. Most pedig a földön bolyong. A Biblia azt mondja, hogy szerte jár a földön, és azt keresi, hogy kit kínozzon, azt lesi, hogy kit támadhatna meg. Lapozzunk az Ézsaiás 14-hez. Kétlem, hogy Grammy-díjat kapok majd. Legalább biztos, hogy ma ott voltam az áldozati oltáron. Tizenkettedik vers, Ézsaiás 14:12, hogy leestél az égről, te fényt hozó fényes hajnalcsillag. Ez volt Lucifer. Hogy lehullottál a földre, te, aki meggyengítetted és legyőzted a népeket, te Isten káromló, Babilon sátáni királya. Pedig ezt mondtad magadban, fölmegyek az égbe. Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az Istenek hegyére, a messze északon. Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a felségeshez. De a sírba kell leszállnod, a Hádészba, a gödör mélyébe, a halottak birodalmába. Sátán felmagasztalta magát. Azt mondta, azt teszek, amit én akarok. Nem számít, hogy te mit akarsz. Ezért Isten letaszította őt. És úgy hiszem, hogy mindannyian elmondhatjuk a saját életünkről, hogy ha kitartan azt tesszük, amit mi akarunk, nem pedig azt, amit Isten akar, hogy tegyünk, akkor ő minket is meg fog alázni. A Biblia azt mondja, alázzátok meg magatokat az Isten előtt, hogy alkalmas időben ő felmagasztaljon benneteket. És csak saját tapasztalatból mondhatom, hogy ha nem alázzuk meg magunkat, akkor Isten kötelességének érzi majd, hogy megtegye helyettünk. De sokkal kellemesebb, ha megtesszük mi magunk. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, kit nyeljen el. Jobb 1:7. Az Úr megkérdezte a sátánt, honnan jössz? A sátán azt felelte az Úrnak, a földön barangoltam, ott jártam, keltem. Legyen világos számunkra, hogy a sátán szerte jár, és az önzés mérgét szórja szét mindenkinek, aki vevő rá. Igyekszik megtölteni az elménket. Ez egy elméről szóló szeminárium. Megpróbálja megtölteni az elménket önmagunkkal kapcsolatos gondolatokkal, hogy mit akarjunk, hogy mivel kell rendelkeznünk a boldogságunkért, és ez a teljes ellentéte annak, ahogyan Isten szeretné, hogy éljünk. Ha így élünk, akkor csak a saját kedvünk után megyünk. De ha Isten szerint akarunk élni, akkor tudatosnak kell lennünk. A sátán szándékait már hallottuk. De mi a helyzet Dávid királlyal? Tökéletes szívvel fogok élni, házamon belül. Örömmel fogom szolgálni az Urat. Ez az a nap, amit az Úr rendelt. Vigadozni és örülni fogok neki. Engedelmeskedni fogok Istennek, éjjel és nappal az igéden fogok gondolkozni. Nem mondta, hogy ha majd kedvem lesz hozzá, hanem azt mondta, tudatosan ezt teszem majd, mert tudom, mi lesz a végeredmény. Mondhatok valamit? Amikor a sátán kísért minket, akkor soha nem mondja el, hogy mi lesz a következménye annak, ha ráharapunk a csalijára. Amikor önzésre csábította Ádámot és Évát, hogy tegyék, amit akartak, ahelyett, amit Isten mondott, nem mondta meg nekik, hogy mi lesz a következmény, csak annyit mondott, ó, olyan okosak lesztek, mint Isten. Azt azonban nem mondta, hogy megteltek halállal. Ettől a naptól fogva elkezd romlani a testetek, és elveszítitek az Istennel való közelségeteket. Ezt nem mondta el nekik. Minden tettnek következménye van. Azt aratjuk, amit vetünk. Amen. A Biblia tele van csodálatos történetekkel. Önző emberekről és az ő életük kimeneteléről, valamint önzetlen emberektől és az ő életük kimeneteléről. Gondoljunk egy pillanatra Rútra, a Rút könyvére. Ha nem ismered a történetet, akkor el kéne olvasnod, mert egy gyönyörű történet. Rút moábita volt, ami azt jelenti, hogy bálványimádó volt. És hozzáment egy fiatal emberhez, akinek a családja izraelita volt. Zsidó emberek, akik szerették Istent. De a fiúkat megölték. Egy csatában meghalt Rút férje is, meg az apósa is. Két menny volt, és az egyik hazament a családjához, de Rút úgy döntött, hogy együtt marad a szegény és otthontalan anyósával. Azt mondta, ahova te mész, oda megyek én is, a te Istened lesz az én Istenem is. Az anyósa pedig bátorította, menj vissza, menj a családodhoz, menj vissza hozzájuk, hogy ők gondoskodhassanak róla, de ő azt felelte, nem hagylak el téged. Nos, tudjátok mit? Röviden összefoglalom a történetet. Rút végül az ország leggazdagabb emberéhez ment férhez, és Jézus Krisztus felmenői között van számon tartva. Ez nem rossz jutalom, igaz? Jutalma van a gonoszságnak, de az igazságnak is. Isten mindenkit megjutalmaz, aki szorgalmasan keresi őt. Amen. És lehet, hogy most azt érzed, hogy már nagyon régóta a helyes dolgot teszed, és mégsem történt meg az áttörésed. Akkor hadd mondjak valamit. Döntsd el, hogy egészen addig fogod tenni a jót, amíg meg nem történik az áttörésed, mert az már úton van. Mi a helyzet Eszterrel? Nem hinném, hogy kedve volt megtenni azt, amit megtett. Egy fiatal hajadon volt, akinek biztosan volt terve a saját életére. Erre jött a nagybátyja, és megkérte, hogy tegyen meg valamit, amiért meg is ölhették volna. De ezzel megmenthetett egy nemzetet, ezért eldöntötte, hogy ha kell, feláldozza az életét, és megtette. Nos, nem lett túl rossz vége. A hajadon Eszterből Eszter királynő lett, aki mindenféle hatalommal rendelkezett. De gondoljunk csak Kainra és Ábelre. Kain önzésből ölte meg Ábelt. Ideje volt, hogy áldozatot vigyenek az Úrnak. És Kain olyan áldozatot hozott, ami nem sokat jelentett számára. Ábel viszont a nyájának az első zsengéjét hozta. első zsengéjét. Tudjátok, létezik az adakozás, meg az engedelmességből való adakozás. Van olyan is, amit én szeretetből csak persejcsörgetésnek hívok. Sokszor figyeltem apámat, Isten nyugosztalja, aki gondolom nem igazán értette az egészet. De megvolt a véleménye a papoknak való adakozásról. És amikor növekedett, az ő apja mindenféle pénzt adott a gyülekezetnek, miközben az összes gyereke állandóan mezítláb rohangált. Szóval apámnak így rossz szájíze volt ettől. És persze csak 4 évvel halála előtt született újjá, szóval nem nagyon volt ideje megtanulni mindezt. De egy idő után elkezdett eljönni velünk a gyülekezetbe időnként, például karácsonykor, meg húsvétkor, vagy hasonló alkalmakkor. Úgy értem, már öreg volt, alig tudott járni, szóval megértem, hogy nem jött velünk mindig. De figyeltem őt adakozáskor. Elővette a tárcáját, kivett belőle egy dollárost, nagyon kicsire összehajtogatta, és azt tette a kosárba. Én meg arra gondoltam, bárcsak értenéd az engedelmes adakozás értékét, és ne csak azért adnál valamit, mert nem akarsz szégyenkezni amiatt, hogy semmit sem adtál. Szóval igen, Káin adott valamit, de Ábel a legjobbat adta. És Káin féltékeny volt. Az önzése miatt nem akarta azt tenni, ami helyes volt, aztán még féltékeny is volt, és végül megölte a testvérét. Tudjátok, minden egyes ember, aki bűnösként ül a börtönben, mert biztos, hogy vannak néhányan, akik ártatlanok, de minden ember, aki bűnösként ül a börtönben, az azért van ott, mert valahol az önzéssel kezdődött a problémája. Akart valamit, amilyen nem volt meg, és rossz módon próbálta azt megszerezni. Fel kell ismernünk, hogy az önzés a gyökere az életünk minden problémájának, és ez büszkeségből fakad. Minden bűnnek a büszkeség az alapja. Azt akarom, azt akarom, azt akarom. De tudod, Isten mit akar tőlünk? Azt, hogy vegyük a szabad akaratunkat, fordítsuk az ő irányába, és mondjuk azt, azt akarom, amit te. Ez a te szabad akaratod. Továbbra is teheted a saját dolgaidat, én is évekig ezt tettem, és bizonságot teszek róla, hogy ez soha nem működött. Tovább folytathatod, ha ezt akarod, de nem fog működni. Én mindenféle módon megpróbáltam boldoggá tenni magamat, ahogy egy ember csak megpróbálhatja, és nem működött. Miután megszereztem egy csomó dolgot, amitől boldogságot reméltem, még akkor sem voltam boldog. De tudjátok, végül akkor lettem boldog, amikor többé nem énekeltem, hogy mindig én járok a fejemben. Amen.
2: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jóvoltából. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
3: Kiszi!
2: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
4: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: ritka, de nem a szép szavakban van a hosszú élet titka.
1: Szerelmen él az életed, szabadságért.
0: Szabad a gazdag, akit nem úgy húz a madzag. Szeret a szegény, így indul minden regény. Lehetsz leány vagy legény, légy kemény vagy szerény. A remény, szolid nyeremény, jelenben

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Keresztény beszélgetések a River Rádióból. Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről. Ez a Manna Selection. Manna FM.

0: szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
1: Az elhívásban rejlő erős sorozatunkban ma hitem szerintben a következő vendég Kis Tomi, aki férj, édesapa, zsidó, keresztény és evangelista, és emellett még több szolgálata is van természetesen. De igazából az elhívással kapcsolatban talán ezek a leglényegesebb részek. Szia Tomi, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szervusztok!
1: Kezdjük azzal, hogy számodra mit jelent az elhívás, és szerinted mi az elhívás?
2: Hú, hát ez egy nagyon jó és mély kérdés. Szerintem az elhívás az egy olyan cél, általában, sőt inkább azt mondanám, hogy minden körülmények között Istentől, ami akár túlmutat is az ember teljes életén, így egy Isten tervének egy olyan szeletébe beállva, amikor az illető maga is él, és ott van ezen a földön. Hogyha egy példával szemléltetném, akkor Ábrahámot hoznám példának, hogy kapott egy elhívást, hogy nagy néppé teszi őt Isten, de ennek az első, nem tudom, néhány száz évében volt jelen, mert utána meghalt, viszont az elhívás tovább élt, és másokon keresztül folytatódott és töltetődött be, de Ábrahámnak meg volt az a kult szerepe abban az időszakban, amikor Ábrahám is a földön élt. Itt talán így tudnám a legjobban magamnak, meg másoknak is definiálni.
1: Uh-huh. Zsidó emberként, ha elhívásról beszélünk, akkor az egy kiterjesztett elhívás, vagy egy kiterjesztett értelmezése? Bővebb értelmezés az elhívásnak?
2: Hú, igen, mert a nem tudom, hogy tudod-e, hogy mire vannak a zsidók, vagy a zsidó nép kiválasztva. És tehát, hogy Istennek a kiválasztása, tehát az ő elhívásuk egy fontos feladatra szól. Ugye nyilván ez már a kezdeti időktől fogva egészen mostanáig így túlmegy a több generáción keresztül, hogy a világ világossága legyen. És ebből úgy gondolom, hogy igen, a zsidó származású embereknek van egy ilyen plusz hívása Istentől, mint népnek, hogy a világ világossága legyen, és mutassa be, mint nép, meg mint közösség, hogy hogyan lehet kapcsolódni az egy igaz Istenhez személyesen, valóságosan.
1: Uh-huh. Az elhívást fel tudjuk-e ismerni, Tomi?
2: Persze.
1: Hogyan?
2: Persze, fel tudjuk ismerni. Hát több módon nekem általában, és nem általában, hát egy elhívásom van igazániból, de azt így Isten hát hosszú évek alatt formálta, és apró jelekkel, szolgálati területekkel vezetett ezen az úton, voltak ebbe egyetnemértések, nehézségek, és végül sikerült beállnom ebbe a szolgálatba, így az evangelista szolgálatba, de még mindig nem volt teljes mértékben így kimondva és megfogalmazva, hogy na, akkor én evangélista vagyok, és az elhívásom, ahhoz még kellett idő, meg bölcsesség, meg ismeret a Bibliából, meg tényleg, ahogy Isten ezen gondolkozik, ennek a tudásnak a megszerzése mind elméleti szavak ismeretében, mind pedig kijelentés szintjén, hogy igen, na, ez az én elhívásom, és tényleg azért mondod a szolgált, meg azért szeretem, és azért működnek ezek az ajándékok, mert ez Istennek az elhívása felém.
1: Uh-huh. Tomi, amikor az ember úgy érzi, hogy megvan az elhívása, akkor az lehet valóban az elhívásom, de lehetséges az is, hogy játszik velem mondjuk az egóm, vagy az elmém. Az hol van a balansz? Hol van az a mesdje, ami alapján én ezt meg tudom szűrni, vagy meg tudom állapítani, hogy jó úton vagyok-e?
2: A gyümölcsök visszatekintve, ami nyilván hirtelen abban a időpillanatban nem segít, hogy belenézzek a jövőbe, és onnan visszatekintsem, és előre meghatározom a gyümölcsöket, mert ugye ez nem így működik. Én azt mondanám, hogy a gyümölcsök egyértelmű jelei, illetve hogy az egóm, én azt még ide keverném, hogy vannak átmeneti ilyen szolgálati elhívások, ami nem az igazi elhívás, a nagy emberöltőn átívelő, vagy a te életedben végigfutó elhívás, hanem bizonyos időszakokra, mondjuk egy évre, fél évre, két évre egy olyan szívbeli indítodás belépéset szolgálatba, hogy hú, én ezt szeretném csinálni, érzem, hogy erre hívott az Úr, és majd kifejtem ezt az érzemet, hogy, és ezt véghez vinni. Nekem is volt ilyen, én is jó darabig azt hittem, hogy a gyermekszolgálatban, meg a tinédzser szolgálatban van elhívásom. És én 2,5-3 évig szolgáltam komolyan ezen a területen, de egyszer csak ennek vége lett, és ez egy nagyon felismerhető jel volt Istentől, hogy ezt nem kell tovább csinálni. De amíg benne voltam akár ebben a szolgálatban, addig láttam ezeknek a jó gyümölcseit, meg azt a megerősítést Istentől, hogy a helyemen vagyok. És én ezt mondanám még, hogy kell egy bátorság kilépni mindenféleképpen, még hogyha azt gondoljuk is, hogy ez az egónktól jön, vagy önmegvalósítás akar lenni, de hogyha ki tudunk lépni hitben, és ez a dolog, amiben kilépünk, nem ellenkezik a Bibliának semmilyen mondatával vagy értékrendjével, hanem lehet, hogy ez egy önmagába felvett szolgálat az én ötletem szerint, de Isten ezt abszolút fel tudja használni, és amíg azt mondja, hogy a helyeden vagy, jó gyümölcsöket terem, akkor lehet, hogy ez a te ötleted volt, de Isten felhasználja, nem tudom, fél évig, ezen keresztül megtanít dolgokat, mégis áldás volt az életedben, mégis áldás volt más embereknek az életébe, és utána meg megtanulod jobban hallani Isten hangját.
1: Tomi, kötődik-e szerinted életkorhoz? Tehát lehetséges-e az, hogy valaki csak egészen idős korában találkozik az elhívásával, vagy például az is, és akkor most egy kicsit a szélsőségekről is beszéljünk, hogy valaki egészen kicsi korában megérzi, rá lehet, tudatosodik benne, hogy ez az ő elhívása. Ilyen létezik, és hogyha igen, akkor az hogyan lehetséges?
2: Szerintem létezik. Se nem voltam elhívott ember, vagyis hát én nem tudtam róla, hogy az vagyok, amikor 5 éves voltam, se nem voltam még 80 éves, és hogy azt lássam, hogy na, akkor lett meg az elhívásom.
1: Tehát de láttál-e ilyet magad beszélni körül? Így értem.
2: Inkább úgy fogalmaznám meg ezt, hogy egészen kis koromtól bennem vannak azok a habitusok, azok az emberi tulajdonságok, amik nagyon sokat segítenek az elhívásom betöltésében. Uh-huh. És hiszem azt, hogy nyilván így vagyunk teremtve, tehát Istennek van egy tökéletes terve, egy elhívás feléd, nem tudom, hogy mikor lehet legkorábban felismerni, de azok a jellembeli, vagy inkább nem is jellembeli, hát akkor még azért gyerekként nincs nagyon jellemünk, de tulajdonságok, habitusok, beállítottságok már fellelhetőek, és itt egy óriási segítség, hogyha mondjuk a szüleink, vagy a környezetünkben egyel, meg kettővel idősebb generáció, akikkel jóba vagyunk, ezeket észreveszik és segítenek ebben. Mert ilyenkor már felismerhető, és hogyha azt mondom, hogy 10-12-13 évesen azért nagyon nehéz beállni egy elhívásból, mert még nagyon fiatal az ember, de már elkezdhet olyan szolgálatot, vagy olyan kapcsolódott szolgálatot, ahol ezek az ajándékok, ezek a kipróbáltságok, próbatételek, nehézségek, jó dolgok már elkezdődhetnek felépülni, megtörténni. Úgyhogy fiatalkorban ezt mondanám, időskorban pedig láttam ilyet, most gyorsan áthúztam a memóriámat, hogy az illető nagyon sokára fordult oda Istenhez, tért meg, de hát neki még ő dolga volt, és ezt nem tudom, ilyen 60 körül, vagy mikor realizálta, hogy hú, hát neki, neki dolga van még. És nyilván nem az elhívott pálya, meg betöltött pálya lett ebből, mint hogyha mondjuk beállt volna az Istennek szolgálni 20 évesen, mert kimaradt jó sok év, de hogy Isten azért ezt fel tudta használni, és fel tudja használni. És valamilyen szinten ő beállt ebbe. Az más kérdés, hogy nyilván sokkal jobb akár egy egész emberöltőt, vagy több emberöltőt nyíl egyenesen ezen az isteni elhívási pályán sétálni, mint szakaszosan beállni, vagy egy csak egy részét ezen tölteni. De láttam akkor így ilyet, ez a véleményem így a fiatalkoriról, hogy fel lehet ismerni, nem a gyereknek, nem a fiatalnak, hanem felette generációnak, mondjuk kettővel idősebb generációnak, vele segítve, beszélve róla, támogatva, és olyan kihívások elé állítva, vagy olyan szolgálatokba beállítva, ahol tudjuk, hogy ez irányba mutat, de a megfelelő terhet kapja még csak, meg nyilván ő kora szerint szolgál, időskorban pedig igen, oda lehet fordulni a legvégén is Istenhez, és hogyha még van néhány jó évünk, akkor még ebbe bele lehet vágni elég komolyan.
1: Uh-huh. Az elhívás és a szolgálat hogyan kapcsolódik össze?
2: Hát a szolgálatra az elhívásra azt mondanám, hogy az is egy szolgálat, csak egy kicsit kiterjedtebb, mélyebb, átfogóbb kép. Nekem például hozok egy példát, ez az evangélista elhívás, ez az a neve, hogy evangélista elhívás, benne van a Bibliában is, hogy ez az egyik az öt nagy szolgálati ajándékból az evangélista, hogy erre ki vagyok választva. De hogy ez szolgálatban hogy valósul meg, nyilván evangélizálok, mint szolgálat. És ennek van több fóruma, több típusa, több módja, nyilván, mint elhívott ember, igyekszem megállni a helyemen, minden területen, fórumon, és egy másik nagyon fontos dolog az elhívott embernek, hogy átadja a tudását, és továbbadja ezeket az ajándékokat nem elhívott embernek is, vagy nem ezen a területen elhívott embereknek is, hogy ők is épüljenek. Igen, így tudnám ezt megfogalmazni. Hogy és akkor ez is egy ilyen szolgálat, hogy akár készíteni, így a Biblia is megfogalmazza, készíteni a szenteket a szolgálatra, itt is bele lenni, ott is, ebbe is benne lenni, de maga az elhívás meg egy ilyen nagyobb átfogó dolog, amiben akár sok szolgálat is beletartozhat.
1: Uh-huh. Az elhívás és a hétköznapi értelemben vett és használt hivatás szó, az lehet ugyanaz, mondjuk egy hitben járó és még hitben nem járó ember életében?
2: Talán, válaszom egy erős talán, azért, mert biztos, hogy voltak olyan emberek a történelemben, mármint ezt látom is, akik valami olyan magasztos célja tudták oda szentelni az életüket, ami amikor ezt kitűzték, vagy megtalálták, akár egész fiatalon, 20 évesen is, de ameddig tartott az életük, pontosan ugyanezért a célért küzdöttek végig, és próbáltak elérni ebben sikereket. Így azt mondom, hogy lehet, csak itt felugdik az az ige, hogy minden kár és szenétnyit nélkül tettem, és ezt mondja a Biblia író az Istennek. És itt viszont fel kell ismerni azt, hogy amit Isten nélkül teszünk, és lehet, hogy nagyon fantasztikus dolgokat érünk el kívülről, fantasztikusnak látszó dolgokat, de ha kiadjuk bele Istent, akkor az a végén olyan lesz, mintha hát semmit nem tettünk volna. Tehát nem nyom semmit a labban, ami egyébként egy nagyon szörnyűségesen hangzik, és egy szörnyű dolog lehet, hogy valaki végküzdött az életét akár ilyen magasztos célokért, és utána a végén, amikor a Isten ítélő széke elé áll, akkor hát hol voltam ebből én, hogy ezt mondja neki majd az Úr. És egy nagyon szörnyű dolog, de hát ez van, Istennél van az élet, azt mondja, hogy ő az út és az igazság, és ő adja az életet Jézus Krisztusban, és ezért nagyon fontos szerintem, az én meglátásom szerint, hogy az életünk minden területében legyen benne maga Isten. Nekem is ugye egyébként van egy hivatásom, egy munkám, én igyekszem, amennyire tudom bevonni Istent ebbe az egészbe, és pedig ez egy teljesen világi hétköznapi dolog, mint informatikus, de mégis hiszem azt, hogy így ez nem kár és szemét, hanem igenis van értelme, és értékálló, és helye van ennek az egész életemben.
1: Tomi, hogy tudok az elhívásommal kapcsolatban Istennel elkezdeni beszélgetni? Tehetek-e fel kérdést? Hogyha én úgy érzem, hogy ez az, mert vissza-vissza köszön az életembe valami folyamatosan, de kétségeim vannak, mert nem vagyok benne biztos, szeretnék egy isteni jóváhagyást, akkor ebből az irányból is meg tudom közelíteni azt, hogy megtaláljam az elhívásomat?
2: Persze, nyugodtan fel lehet tenni Istennek kérdéseket, és itt ez a nem persze, hogy fel lehet csak válaszol, hanem persze fel lehet, mert válaszol, és egészen egyértelműen vezet, nagyon konkrétan. Hogy milyen kérdéseket érdemes akár feltenni? Ebbe is segít a Biblia, mert ilyen válaszokkal lát el minket, hogy azt mondjuk azt Istennek, hogy itt vagyok, Uram, küldj engem. Itt vagyok, mert hallja a te hű szolgád. És Istennek nagyon tetszik az, amikor így állunk hozzá. Tehát, hogyha mi felajánljuk a szolgálatunkat önként és jó szándékkal, hogy tényleg, Uram, bárhol küldesz, megyek, nem tudom, nekem nincs még ötletem, hogy hova menjek, de Uram, küldjél, használj, akkor Isten lát mindent, tudja a te elhívásodat jobban, mint te, tudja az erősségedet, a hiányosságét, és olyan területre fog küldeni, amivel ezen fog dolgozni veled együtt, hogy felismerd erősségedet, hiányosságaidat, ajándékaidat, és így később pedig az elhívásodat. Hogyha meg már mondjuk benne vagyunk egy ilyen folyamatban, hogy tevékenyen ott vagyunk, és keressük mondjuk több szolgált között az elhívásunkat, vagy azt érezzük, hogy most már ez évek óta visszatér, hogy ezt megfogalmaztad, fel lehet tenni Istennek kérdéseket az ügyben is, hogy jó, Uram, de akkor ezt miért hozott fel nekem újra, és újra, és újra? Mi ezzel a terved? Mert a maga idejében válaszol erre. Hogy hozzak egy személyes példát, nekem is volt egy, amikor elindult az evangelizáció, csináltam, és többször is megkérdeztem, és mondtam, hogy jó, de csináljam még, hiszen lezárult ez a szolgálat, most akkor csináljam még, kezdjük el máshogy, vagy valami. És mind a háromszor az volt Istennek a válaszolatot a másfél-két év alatt, hogy Tomi, nem mondtam, hogy hagyd abba. Kértem, hogy csináljuk, kezdjük el. Mondtam, hogy hagyd abba. Nem, akkor ne hagyd abba. És nekem ez nyilván egy nagyon nehéz időszak volt, egy ilyen megpróbált időszak, főleg az elhívásom szempontjából, meg az elhívásomat megpróbálva, de ez volt Istennek a válasz. És három után már nem fogom újra megkérdezni egyszerre, meg ötötszörre, mert leírtam, és akkor megjegyeztem mindent. Úgyhogy nagyon sok esetben fel lehet tenni Istennek ezeket a kérdéseket. Én abszolút azt tapasztaltam, és most is jelenleg is azt tapasztalom, hogy a maga idejében a megfelelő bölcsességi szintemnek és tudásomnak megfelelően válaszol. Még hogyha nem is azt mondja, hogy ezt tedd és pont, hanem elindít olyan irányokba. Az is lehet, hogy át kell menned valamilyen fontos jellemformáláson, hogy be tudj állni az elhívásodba, és addig egész egyszerűen nem látod az elhívásodat, hanem belekerülsz egy olyan szolgálatba, átmenetileg vagy szituációba, aminek az a célja, hogy az a bizonyos dolog kitisztuljon az életedben, megerősödjön az életedben, felismerésüljön az életedben, és amikor az megvan, akkor pedig Isten megmutatja, hogy itt a következő lépés, itt az elhívásod. Ilyet is láttam már.
1: A te hitben járásod hogyan alakult? Hogy tértél meg? Hogy kerültél Isten közelébe?
2: Gyerekként 11 voltam, 12, 10. Nem emlékszem rá, nagyon rég volt. Arra emlékszem, hogy bent a mamámékkal nem voltunk a kis weekend házukban, nyári szüneten, és egyik este mondja mamám, hogy Tomi, de hát Isten létezik. Nem tudom, hogy jött fel a téma, és mondom neki, hogy mama, de hogy létezik, hát itt van, nem látom. És a mamám mondja, hogy de hát Tomi, de Isten mindenható. És mondom neki, igen, mindenható, akkor teremtsen ide most egy paradicsomot. Látom, mama, nem teremtett, tehát nem létezik. Ugye nyilván fantasztikus érvrendszerrel ezt bebizonyítottam a mamámnak. Kint, aki valamennyire katolikus volt, valamennyire nem hiszem azt, hogy Isten indítatásból jött fel ez a beszélgetés. És bekerültünk ezután egy ilyen tök jó fiatal, ifi közösségbe, ami egyébként egy gyülekezethez tartozott, de mi egyben nem ezért mentünk, hanem mert tök normális, jófej emberek voltak ott, játszottunk sok színdarabba, fociztunk, túráztunk, barlangáztunk, és végtelen sok nagyon klassz fiataloknak való program volt, és innen 2-3 emberke játszott egy nagy-nagy-nagy színdarabban, aminek az a címe, hogy a Mennyi kapuja és a pokol lángjai. És nyilván elmentünk mindjárt erre megnézni a többieket a színdarabban játszani, és nyilván maga az egész színdarab különböző szituációkon keresztül, de azt mutatja be, hogy aki döntött, az Jézushoz megy, aki meg úgy döntött, hogy hát ő ezt nem hiszi, vagy nem fogadja el, az meg nem Jézushoz megy. És ugye ilyen különböző, nagyon klassz szituációkon ez bemutatva. És a végén fel van téve az a kérdés, hogy most itt van Isten, itt van az Atya, kopogtat a szívünk ajtaján Jézus, és aki szeretne, most az be tudja őt fogadni. És ott ültem, már akkor ilyen reál beáltottságú voltam, és azt éreztem egy teljesen új érzékszervvel, hát most már tudom, hogy a szellememmel, hogy mit, hogyha valaki kopogtatna. Tehát, hogy tényleg az a fajta érzés megvolt, de nem érzés, mint fizikai, meg lelki érzés, hanem eddig számomra egy teljesen ismeretlen valami. És akkor ott megdöbbentem, hogy jó, nem volt akkor a teológiai nézetem még olyan fiatalon, de hogy most akkor lehet, hogy tényleg létezik Isten. És úgy voltam vele, hogy hát volt egy mustármagnyi hitem, meg rengeteg kételyem, tehát hogy olyan 1000-szer több kételyem, mint hitem, és azt mondom, hogy hát tudom, jól van, tényleg létezel, akkor jó, akkor gyere. És akkor tulajdonképpen elmondtam ott egy megtérő imád, és nem feltétlenül tudom akár jól megfogalmazni ezt, de szellemileg így, hogy ugye megtértem, felé lett a szellemem, kapcsolatba került Istennel, és egy teljesen új érzés volt ezt így megtapasztalni, és nem fizikai, meg lelki érzelmi értelemben, hanem szellemi értelemben, hogy van, ilyet eddig soha nem tapasztaltam. És az a fajta szellemi megerősítés, hogy igen, azt mondta Isten, hogy igen, létezem. És ennek elkezdtek bizonyítékai lenni az életemben. Kiderült számomra, hogy a Biblia, amit nagyon rég írtak, az a mai életben, mint gyerekként, tinédzserként is használható, és egy hibátlan útmutató az emberekhez, az élethez, és képes befolyásolni, jó értelemben válaszokat adni, bátorítani, vigasztalni, vezetni. Úgyhogy én tulajdonképpen így jutottam hitre, nagyon-nagyon régen. Igen, így ez lenne a röviden a történet.
1: Tehát gyakorlatilag, amikor ez megtörtént veled, akkor te magadtól mondtad el a megtérők imáját?
2: Hát segítettek. Tehát ugye ott volt egy a színpadon valaki, vagy akik, nem is tudom, már színpad, pódium, bárhogy is volt a színdarab után, ott jöttek, hogy akkor megköszönjék a figyelmet, és akkor feltették ezt a kérdést, és akkor elmondták, hogy aki szeretne, az elmondhatja ezt a megtérő imáját. És akkor ott a helyemen én is elmondtam.
1: Amikor az ember megtér, akkor ott is van egy olyan katartikus pillanat utána, mint amilyen az a pillanat volt, amikor meghallottad a szellemedet? Illetve a kérdésnek a második része az, hogy lehetséges-e az, hogy az emberhez szólt már így a szelleme, vagy bejelentkezett nála, de nem vettem észre, hogy az, vagy nem vettem komolyan a szólását, vagy nem figyeltem oda?
2: A szellemünk halott állapotban van, ameddig nem tér meg. Tehát, hogy a szellem így, ami bennünk van, nem tud szólni. Valamilyen szinten viszont, és egyértelműen tudjuk érzékelni Istennek a a szellemét, de én ezt valakitől hallottam, és ezzel majdnem maximálisan egyet is értek, hogy a Biblia, hogy a hitetleneknek kettő szó szól a Bibliából, hogy térjetek meg. Most nyilván az, hogy Isten szeret téged, meg azok a csupa jó ígéretek, de elsősorban a megtérésre van szüksége egy embernek. És így akár a lelkiismereten keresztül, akár ilyen benyomásokkal, ilyen érintésekkel tudjuk érzékelni azt, de Isten ilyenkor csak annyit mond, én amit látok meg így embereknél, amikor megtérnek, hogy térjetek meg, tehát hogy álljon helyre az ember és az Isten között, vagy az Isten és az ember közötti valós kapcsolat Jézus Krisztuson keresztül. Így az, hogy egyébként más dolgot tud-e érzékelni az ember a szellemével Istentől, én erre ilyennyi év tapasztalat után inkább azt mondanám, hogy nem. Biztos van egy-egy extrém kivétel, de én amit tapasztaltam eddig, és látom így a Bibliából, hogy az szól az embernek, a meg nem tért embernek, hogy fiam vagy lányom, szeretlek téged, és térj meg, és állítsuk helyre ezt a kapcsolatot Jézusban. És utána már nyilván sokkal több minden szól az Isten, meg tényleg kapcsolatba kerülök vele, mert addig, ameddig nem él a szellemem, nem tudok Isten szellemévehez kapcsolódni, és mivel Isten szellemi lény, ezért hát egyébként enélkül azért nem fizikailag, mert hogy értsd most jól ezt a fizikailagot, nem kivitelezhető a vele való kapcsolat. És ezért szükséges a megtérés.
1: Akkor ezzel azt mondod, hogy mindenki halott szellemmel születik?
2: Igen, és ezért mondja azt,
1: vagy alvó szellemmel, mondjuk inkább így.
2: Alvó szellemmel, akkor alvó szellemmel, amit csak Jézus Krisztusban való megtérés tud felkelteni.
1: Az mit jelent, amikor azt mondod, hogy Jézus Krisztusban való megtérés? Ez egyébként sok embernek, aki mondjuk akár a hitben járás felé lépdel, akár tudván, akár nem tudván, hogy éppen azt teszi, ezt nehéz megérteni. Magát a kifejezést?
2: Azért használjuk ezt, meg én is azért használom ezt, mert nagyon sok olyan emberrel találkozok, aki azt mondja, hogy mindegy, hogy hívjuk az Isten, de ugyanarra a hegyre jutunk. Tehát, hogy mindegy, hogy melyik oldaláról másszuk meg, végül is ugyanarra a hegyre megyünk Istenhez. Most mindegy, hogy melyik vallás ki, hogy hívja. De maga a Biblia azt mondja, hogy egyetlen egy út van, és az Jézus Krisztuson keresztül van. És ezért akkor lehet, hogy nem a legjobb magyarított kifejezés a ő benne, hanem akkor ő általa vagy rajta keresztüli megtérés. De nagyon fontos, hogy a mostani időkben Istennek a kijelentett és használt neve az Úr Jézus Krisztus. És én is sokszor Istennek meg Úrnak hívom, nyilván én tudom, hogy kire gondolok, meg kire hivatkozok, de egy világinak, vagy egy más vallású embernek nagyon fontos, hogy amikor én azt mondom, hogy Isten, meg ő azt mondja, hogy Isten, valószínűleg nem ugyanarról beszélgetünk. Mert amit ő ért, azt nem tudom kicsoda, amit én értek pedig jelenleg az Úr Jézus Krisztus, mert amikor bocsánat, hogy egy kicsit csapongok, de amikor ő így meghalt, feltámadt és felvittetett a mennybe, és elküldte a Szent Szellemet, akkor az Atya jobbjára ült, mint Isten. És innentől kezdve neki adatott minden hatalom menjen és földön, hiszen feltámadt a halálból, feltámadást szerez embereknek, aki hisz ő benne, úgyhogy minden hatalom neki adatott, és ezért innentől Úr Jézus Krisztusnak hívják őt. És ezért használjuk ezt, és ez egy kulcsfontossága magának a kereszténységnek, mert a keresztény vagy keresztjén az Krisztus követő. Tehát, hogy én rajta őt követem, az Atyára mutat, de az Atya pedig most jelenleg azt mutatja, hogy jelenleg Isten kijelentett neve az Úr Jézus Krisztus, és főleg így az evangelizációban, meg egy ilyen beszélgetésben fontos, hogy az ő nevét használjuk, hiszen azt mondja a Biblia is, hogy csak rajta keresztül, az Úr Jézus Krisztuson keresztül lehetséges az Atyával kapcsolatba kerülni, és így az ő megváltásán keresztül. Úgyhogy én azt elfogadom, megbánom a bűneimet, és ismerd a történetet, és így kerülhetek az Atyához, és ő szerez feltámadást az én szellememnek.
1: Amikor mesélted az imént, ugye a te megtérése történetét, hogy hallottad a szellemedet, tehát hogy az csak is akkor tud, tehát így szól a kérdés, hogy akkor tud megszólalni, vagy akkor vagyok képes meghallani az ő szólását, amikor megtérek, és arról is beszéljünk egy kicsit, hogy milyen érdekes az elnevezés, ugye mi azt mondjuk, hogy megtérek Istenhez, vagy gyakorlatilag amikor az ember visszatér, hazatér. Angolul pedig azt mondják, hogy saved, tehát hogy megmentett. És mind a kettőnek nagyon szép és mély jelentése van. Arról szeretném, hogy egy kicsit beszéljünk, hogy tulajdonképpen aki megtér, az már megmentetett ettől az élettől? Vagy a következőhöz?
2: Jó, az első kérdésed pedig az volt, hogy hallható-e a szellemünk, vagy tud-e kommunikálni? Még egyszer, én úgy gondolom, és én azt tapasztaltam így nagyon sok emberrel, a Bibliában itt látok, hogy annyit tud a szellemünk maximum fogadni, hogy szólogatják, hogy kelj fel, vagy térj meg Jézus Krisztusnak. Aha. Tehát, hogy nem tud kommunikálni, hiszen te fogalmaztad meg, alszik.
1: De abban a pillanatban, ahogy megtér az ember, akkor meg tud szólalni? Tehát akkor kinyílik neki az ajtaja, ablaka felém?
2: Igen, akkor innentől, ugye az ember egy hármas lény, test, lélek, szellem, onnantól a szelleme is elkezd működni, és képes kapcsolódni Istenhez, Istennek a szelleméhez.
1: A szellemi működés az hogyan zajlik a mindennapokban? Mit jelent az, hogy szellemi működés?
2: De jókat kérdezel. Én azt mondanám, hogy Istennek a

olvastam, és nagyon érdekes volt, és magát a gondolkodásomat, a lelki gondolkodásomat, a bölcsességemet formálta, hanem igenis formálta a szívemet. Mondok egy példát, nagyon egyszerű, ez a ne lopj. Ha a legtöbb embert megkérdezzük, hogy valójában miért nem lop, nem azért, mert ő megérti, hogy betartsa a törvényt, vagy annyira jót akar másoknak, hanem félelemből nem lop. Azért nem lop, mert jobban fél attól, hogy elkapják, mint hogy igen, tehát hogy ettől fél jobban, hogy elkapják. Még hogyha én megértem ezt a szívemben, amit csak az Isten tud kijelenteni nekem, hogy az én szívem megváltozzon, akkor értem, hogy miért ne lopjunk, hogy mi a mögöttes célja az Istennek ezzel. Hiszen ugye ez a tiszteld mindenkit, szeresd fele barátodat úgy, mint magadat, tehát a szeresd összes embertársadat úgy, mint magadat, és ezzel a szeretetet ki is fejezem, hogy nem tulajdonítottok el tőle semmit, mert az nem az enyém. És amikor én ezt szívben megértem, és kimunkálódik bennem, akkor nem azért nem fogok lopni, mert félek attól, hogy lebukok, hanem igenis szeretem a másik embert, mert Isten erre kért, és kimunkálta, tehát, hogy ténylegesen én elkezdem szeretni az embertársaimat, és itt nem majom szeretetre, meg olyan szeretetre gondolok, hogy mit mondom én, mint a saját családodat, de ténylegesen szeretettel vagy a másik felé, függetlenül attól, hogy ő hogy van feléd, megértődött ez a szívedben, és nem fogsz semmit, sem idejét, sem pénzét, sem dolgait, sem fizikai tárgyait eltulajdonítani, mert megértetted ezt a kijelentést. Uh-huh. És ezt csak szellem által lehetséges. És így válaszolva a kérdésedre, hogy így élődik meg a mindennapokban ez a szellemi kijelentés, vagy kommunikáció, hogy van egy extra megértés. És a szellemi dolgok felülírják a földi dolgokat, magasabb rendűek. Vetés-aratás törvénye előbb működik ez a szellemvilágban, mint a fizikai világban. Annak a mintájára működik a fizikai világ, de a szellemvilágban még inkább működik ez. Uh-huh. És nagyon-nagyon sok ilyen bibliai kijelentés, mint a teremtett világ, ami a szemünkkel látható, az az eredeti szellemi mintájáról lett alkotva. Még egy ilyen dolog, személyes példa, amikor édesapám meghalt, amikor 16 éves voltam, és ez nyilván nem egy elég nagy krízis, akkor már ugye keresztény voltam, vagy Krisztus követő, vagy hívő, hívjuk, ahogy szeretnék, és nem értettem a szituációt, hogy hát ez miért kell. És anyukám jött oda azzal, hogy uh-huh. Azzal a példával, hogy nem példával, inkább ilyen megértésre kérdéssel, hogy apának valószínűleg most volt, tehát most volt olyan a szíve, hogy Isten el tudja vinni, mert most volt ott a szívbeli megtérés, ez a legközelebb, és lehet, hogyha még tovább él, meg minden, akkor pedig nem kerül a mennybe, mert nem tud megtérést jutni. És nekem ez adott egy kijelentést, hogy jó, hát nyilván ez nem túl jó földön, de nem cserélném el arra, hogy ő is ott legyen az örökké valóságban Istennel. És aztán van egy olyan ige, hogy Isten az özvegyek és árvák Istene. És nyilván így felolvastam kicsit Istennek, hogy jó uram, akkor lehet jönni bizonyítani, hát nem ár vagyok, hanem fél árva. És nem tudatosan ezt hogy érti meg, vagy hogyan próbálja alkalmazni egy 16 éves gyerek, vagy bölcsességi, elméleti, lelki síkon. Hát maximum reggel így motivál magad egy picit vele, hogy hú, hát jó, gyere uram, akkor bizonyíts. De a szívbeli dolog, a szellembeli dolog pedig ez így valahogy megragadott ezen, és Isten jött, és bizonyított, és apám helyett apám volt, nagyon sok helyre, egészen addig, ameddig le nem diplomáztam, és be nem álltam az első igazi rendes munkahelyemre, mintha vörös szőnyeget terítettek volna az életem nagyon-nagyon-nagyon sok területén előttem, és folyamatosan ott volt az a fajta szellembeli meggyőződés, nem így bölcsességileg, meg így belső motiváció, hanem szellemben, hogy a szívemben, hogy Isten velem van, és ez az ő akarata volt, nyilván, amit elmondtam azért, és hogy

0: engem végig fog ezen az egész kritikus időszakon vezetni, és végigvezetett. Nem is úgy, ahogy én gondoltam, hanem azért sokkal jobb életem lett, mint amire mondjuk predesztinálva lettem volna. Hát én azt látom egyébként visszatekintve, hogy így egy generáció alatt nem egy generáció fejlődött semmiben sem a családunk, hanem legalább 2-3-at, uh-huh. hanem 4-et. Mindenesben átfogólag, anyagilag, bölcsességileg, tudásilag, szellemileg, mindenhogy. Mert velünk van az Isten, szerencsére a családom nagyon-nagyon nagy része keresztény hívő, és ezek a szellemi dolgok révbe értek, és révbe érnek, és amit Isten kijelentett, az úgy van, és meg vannak élve, és a szelleméből pedig megjelennek a földi valóságba is. Uh-huh.
1: Köszönöm, hogy ezt elmondtad, ez nagyon sok jó érzést kelt bennem, szerintem a hallgatókban is, mert hogy nagyon sokféle módon tudunk itt hasonlóságokat, vagy hasonló pontokat találni, és azt jutott még közben eszemben, amíg beszéltél, hogy vajon az elhívás lehet-e az is, hogy idézőjelben csak valakinek, hogy megtérjen, és aztán úgy élje az életét. Vagy akkor már azzal jön valamilyen isteni feladat, ami ennek engem az Isten elképzelt és megteremtett?
0: Nem hiszem, hogy nem értek fel egyet, hogy a megtérés az elhívás lenne, mert az az eredeti állapotnak a visszaállítása. Tehát, hogy hivatalosan amikor Ádám és Éva teremtetett, akkor színről színre ott voltak az Isten, az az eredet elképzelése, teremtettsége Istennek. És ez a célja, hogy nyilván most minél több ember megmeneküljön, megváltódjon, Krisztushoz forduljon, de ez nem elhívás, mert az elhívás inkább egy feladat, vagy egy, igen, ezt mondanám, hogy egy feladat, egy ilyen misszió, egy mission, amit be kell tölteni Istennel. Uh-huh. És ez az első lépés, nyilván igen, az első lépés, hogy megtérjen az ember, odaforduljon Krisztushoz, de nem, szerintem nem lehet elhívás, mert nagyon sokszor pedig az elhívás, ahogy látom akár Bibliában is, hogy mivel generációkon túl ívelő, ezért nem az az ember fog a végére pontot rakni, mert azt meg kell értenünk, hogy Istennél van a kormánykerék, és nekem ebből Izsák az egyik kedvencem az Ábrahám, Izsák, Jákob történetében, hogy Izsáknak csak, itt nagyon erős zárójelben van, apostrofokban a csak, az volt az elhívása, hogy minden, amit Isten adott Ábrahámnak, azt ő szívben megerősödve átvegye, és sok-sok évvel később továbbadja Jákobnak. Mert Ábrahám jött ki arról a földről, és történt fel az a rengeteg dolog, aztán Jákobnak lett 12 fia, és úgy mentek, úgy vándoroltak, és majd később értek el Egyiptomba. Izsákkal így nagy globálisan annyi minden nem történt. Viszont ha ő nincsen, és ő nem tölti be az elhívását, akkor ott ő hogy szakad, az ott megszakad ez az egész családi elhívás, vagy ez a generációs elhívás? Nem. És ő is megértette, mint hogy Ábrahám is megértette, hogy ez az elhívás, ez Isten idejében zajlódik. Az, hogy ebből ő kiszeletet benne van és vele tölt, az egy dolog, és ő ezért hálás, és igyekszik mindent megtenni, de ez majd a történelem végéig fog zajlani. És én hiszem azt, hogy ezek a nagy elhívások, meg így az elhívások, ezek nem lezárulnak, hogyha az illető mondjuk bért jó szellemileg, de hogy nyugdíjba megy, mert leteszi nem tudom a szolgálatot, mert most már megpihen és szolgálat átadás történik. Maga az elhívás az isteni tervben folyik tovább, mert ezért van az, hogy ezeket az elhívott embereket ő arra is hívta, hogy felkészítse a szenteket és a többi embert, a következő generációt a szolgálatra. Ha én nem készítenék embereket, és én nem foglalkoznék emberekkel, hogy az evangélista ajándéknak a felfokasztásában, segítésében, tanításában, akkor így az elhívásom egy nagy része, az egy nagy X lenne. És Istennek majd máshogy bele kéne nyúlnia, hogy a terve megvalósuljon. Mert tovább kell, hogy vigyék ezeket a dolgokat, ameddig világ a világ, mert mert Isten ezt így találta ki, és az ő idősíkján játszódik az elhívás, nem pedig a mi idősíkonkon.
1: Van annak bármilyen jellemző tényezője, vagy tud-e jellemző lenni, inkább így kérdezem, az elhívás, mint olyan a korszakoktól függően, a mostani nehéz viharos időkben?
0: Nem tudom.
1: Nehezebb megtalálni most, amikor ennyire nehéz a világ?
0: Hát, nagyon nehéz a világ, viszont orgyás a szükség. Inkább azt mondanám, hogy más megtalálni. Nem éltem sok száz évvel ezelőtt, de azt látom, hogy a rengeteg szükségre Istennek rengeteg adása, válasza. És amit mondtam még az egyik kérdésedre, hogy ez az Uram, itt vagyok, használj, ez is egy ugyanilyen lehetőség, egy kérdés, vagy válasz Istentől, vagy egy válasz kicsikarásra, hogy látom, Uram, itt van ez a feladat, belelépek, jó velem leszel, és elkezdjük csinálni, és ezen keresztül elkezd kialakulni, hiszen nagyon sok lehetőség van most már egy ilyen keresztény közösségbe, így ebbe a világi szituációba szolgálni, belelépni, hogy egész egyszerűen csak kifejezni valamilyen szinten az embereknek azt a fajta isteni szeretetet, ami bennünk is van már, hogy valamilyen szükséget betölteni. Akár magába a gyülekezet közösségébe, vagy a gyülekezet úgy működjön, hogy tudjon szolgálni kifelé, akár kifelé szolgálni különböző platformokon, ilyen-olyan módon, de hogy ez a rengeteg szükség, ez rengeteg lehetőséget is adott. És rengeteg lehetőséget is fog adni arra továbbra is, hogy az Istennek a dicsősége, meg a csodái, meg a megoldásai megjelenjenek. Én most azt látom, hogy például a gyülekezetünkben nagyon sok olyan ember tér meg, aki mindenféle problémából de megszabadult, és inkább úgy mondom, hogy megszabadult, hogy volt egy nehéz helyzet, teljesen mindegy, hogy ez anyagi helyzet volt, hogy betegségben volt, vagy családi, óriási családi problémákban volt, vagy bármilyen ilyen nyomorból, de Isten adott egy megoldást. Különböző megoldásokat a különböző problémákra, nyilván Isten el a kreatív, nincs két ugyanolyan megoldása, de azt látom, hogy ezzel a rengeteg nehézséggel, nyomorral, hanem egyetetőbb válasza van Istennek. És be fogja úgy is tölteni ezeket. És azt látom, hogy ha ott vagyunk mi, és tud rajtunk keresztül működni, az nagyon jó, mert akkor mi is beállhatunk ebbe, ha pedig nem, akkor, ahogy a Biblia is mondja, hogy ha mi nem megyünk, akkor majd mennek a kövek. Csak az ránk nézve nem lesz hízelgő.
1: Tomi, nagyon-nagyon szépen köszönöm az idődet, köszönöm ezt a sok mindent, amit kapaszkodól oda tudtál adni a hallgatóknak, és hát nem mellesleg nekem is, és leginkább köszönjük az idődet.
0: Rendben, nagyon köszönöm, hogy a lehetőséget.
1: A Hitem szerint mai vendége volt Kis Tomi, férj, édesapa, zsidó keresztény és evangelista, akivel az elhívásban rejlő erőről beszélgettünk.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Fejlővés. Bacsó Péter 1968-ban készült alkotása, valós történeten alapulva fest egy komor színezetű korrajzot a magyar beat nemzedék útkereséséről. A film két főszereplője, Kovács Kati énekesnő és az Olimpia együttes egykori frontembere, Horváth Károly, akit azóta Horváth Charlie néven ismerünk. A történet szerint Klári, Kovács Kati és Laci, Miller József együtt járnak, ám életük kisiklik. Klári kilép munkahelyéről, Lacit pedig feljelenti apja, mert barátjával, Bélával, ő Charlie, kocsi feltörési ügyekbe keveredtek. A fiatalok úgy döntenek, öngyilkosok lesznek, ám csak Laci végez magával. Klári és Béla kilátástalanságukban a disszidálás mellett döntenek, de a határon letartóztatják őket. Bacsó korábbi filmje a Szerelmes biciklisták is úton zajló történet, ám az első klasszikus értelemben vett hazai road movie-ként a Fejlővés apostrofálható. Kovács Kati és Charlie nyers karakterformálása, eszköztelen játéka csak még inkább ráerősített a fiatalok problémáira érzéketlen kádári korszak társadalmi berendezkedésének a sivárságára. A filmben Klári karaktere ruhátlanul is látható, de ezt a jelenetet Bacsó egy főiskolás lányjal utólag vette fel. Az énekesnő pedig a premiéren szembesült mindezzel, és teljesen felháborodva rohant ki a teremből. Kárpótolhatta, hogy alakításáért ettől függetlenül is megkapta a legjobb női alakítás díját az 1969-es filmszemlét.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceánvédelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a történetünk is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvény módosítását. Csütörtökön kezdődik a Tisza Fest. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedűs Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltó listáján. Részletesebb formában teszi közzé a MÁV havi késési statisztikáit, így ismét nyilvánosan elérhetők a korábban megszüntetett részletes adatok, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt mondta, a cél nem a késések eltitkolása, hanem a közösségi közlekedés hibáinak megoldása. Több mint 14 millió eurós támogatást kaphat Románia az uniós szolidaritási alapból a tavalyi árvízkárok enyhítésére. A kifizetések leghamarabb a jövő hónapban kezdődhetnek el. A pénz egy részéből kártalanítják Parajdon a sóbánya bezárása miatt nehéz helyzetbe került helyieket, valamint helyreállítják a korontpatak áradása miatt megrongálódott infrastruktúrát is. Atka okozza a nem őshonos amuri kagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében. A hazai vizekben található apró élősködők a kagylók köpenyét átfúrva bejutnak az állatok testébe. A sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőzés alakulhat ki, amellyel szemben az amuri kagylók védtelenek. Koncertekkel, kerékpáros ügyességi versennyel és lampionos csónak felvonulással is várják az érteklődőket csütörtöktől szombatig Tiszafüreden. A Tiszatófest részeként fellép mások mellett a Cosmix, a TNT, valamint Bájalex és a Slepp. A látogatók részt vehetnek a Tiszafüredi Halasnapok ingyenes programjain. A gyermekeknek horgászversenyt, a felnőtteknek pedig régiség és kézműves vásárt, valamint főzőversenyt szerveznek. Változóan felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 17-24, napközben 26-32 fok valószínű. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: hét István Dániellel.
1: Hagyományteremtő céllal indul útjára a Budapest Play, Budapest utcazene fesztivál és verseny, amely a főváros támogatásával a hazai zenei és kulturális élet meghatározó szereplőinek összefogásában a Sziget Fesztivál Kft. És a Budapest Park közreműködésével valósul meg. Budapest mindig is a kultúra és a tehetségek városa volt. A Budapest Play célja, hogy a város utcái újra találkozási pontokká váljanak, ahol a zene összeköti az embereket, miközben lehetőséget adunk feltörekvő előadóknak a bemutatkozásra és a tovább lépésre, mert a zene mindenkié, mondta Kodály Zoltánt idézve a főpolgármester. A verseny társszervezői Sebestyén Áron, Hangácsi Márton és Revicki Balázs zenészek, akik évek óta dolgoznak az utcazenészek bemutatkozási lehetőségein. Az előválogatást követően várhatóan 50-60 utcazenész lép fel Budapest 10 különböző helyszínén, július 30-án, 31-én, augusztus 1-én, valamint augusztus 6 és 8 között. A közönség ezen a 6 napon szavazhat kedvenceire, a közönségdíjas előadó pedig fellépési lehetőséget kap az idei szigeten. A szakmai zsűri további 5-6 zenészt juttathat be a Sziget utcazenei programjába, emellett a legjobbak értékes szakmai díjakban részesülnek, többek között a Budapest Park Park Club programjában és backstage kempjében való részvételben, stúdiófelvételi lehetőségben és hangszerutalványokban. A szervezők 3 éves szakmai együttműködést vállalnak annak érdekében, hogy a Budapest Play hosszú távon is a főváros kulturális életének meghatározó eseményeivé váljon. Az avatárok, profilok, filterek és esztétikák révén az online tér aktívan részt vesz az identitás megformálásában. A Deák 17 Galéria Connected című tárlata a digitális ökoszisztémánk mélyére ás. Nem csak tükröt tart a hálózati létünk elé, hanem interaktív és VR megoldások segítségével aktív párbeszédre hív ember és gép viszonyáról. A meghívott művészek alkotásai az internet hálózati logikáját lekötve világítanak rá a tudatos digitális jelenlét kérdéseire. Az ingyenes kiállítás augusztus 28-áig látogatható. Bud Spencer és Terence Hill filmjei generációk számára jelentettek kiadhatatlan televíziós programot. Augusztus 9-éig különleges programmal tisztelegnek az idén 10 éve elhunyt színész emléke előtt. A vetítés sorozat keretében a Corvin mozi hétvégenként a Korda teremben tűzi műsorra az olasz páros 6 ikonikus filmjét. Érkezik a Különben dühbe jövünk, a Bűnvadászok, a Kincs, ami nincs, és megint dühbe jövünk a Nyomás utána, valamint a Nincs 2-4 nélkül. Az izlandi rockzenekar a Kaleo bejelentette 2027 tavaszára tervezett európai és brit Way Down We Go turnéját, amelyel debütáló albumuk az April B megjelenésének 10. évfordulóját ünneplik. A koncertsorozat Budapestet is érinti, a zenekar jövőre március 25-én lép fel a Budapest arénában. A turné a jelenleg is zajló észak-amerikai koncertkörút folytatása lesz, miközben a zenekar nemrég jelentette be a 2016-os áttörést hozó April B jubileumi deluxe kiadását a Rhino Records gondozásában. Ez az album olyan dalokat adott a világnak, mint az All the Pretty Girls and No Good, valamint a zenekar legismertebb slágere a Way Down We Go, amely mára közel 4 milliárd lejátszásnál jár, több mint 3 millió TikTok videóban szerepelt, és minden idők egyik legsikeresebb közösségi médiában is meghatározó rockdala lett. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzaránt és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztulás elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Piris-Szentkereszt Szentkút. A Piris-Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Piris-Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok. De nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű desztináció. Mária remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyombonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja. Budapest, mint Berlin, Moszkva, London vagy Buenos Aires, akár csak a legjobb színészek, fővárosunk is bámulatos átalakulásokra képes. A filmipar számára is vonzó város az elmúlt évtizedekben több híres és nagyszabású film forgatásának adott otthont, ezeket vette számba a We Love Budapest. Az 1990-es évek óta Budapest rengeteg nemzetközi filmes produkciónak adott otthont, ennek oka egyrészt az, hogy viszonylag alacsonyak a költségek, és speciális mértékű az adó visszatérítés, ami egy amerikai filmnek több millió dollár spórolás is jelenthet. Másrészt Budapest városképe változatos, számos korszak építészeti stílusából és hangulatából őriz egy darabot, és ez a jellegzetessége bármely nagy európai város megjelenítésére alkalmassá teszi. 1975-ben a Szerelem és halál francia-amerikai koprodukciós filmet Woody Allen és Diane Keaton főszereplésével 74 őszén forgatták Magyarországon. Budapest és Bonaparte Napóleon korabeli Szentpétervárt alakította, Pest megye vidékei pedig az orosz rónákat. A Tolstoy és Dostoyevsky regényének saját paródiájában az operaház is feltűnt, mely az 1812-es Szentpétervári operát alakította, Szentpétervár utcait pedig a Várnegyed. A fővároson kívül feltűnik még Tinje, mint a Csetlő Botló Boris, azaz Woody Allen kiképzésének helyszíne, valamint a háborús tömegjeleneteknek teret adó Pirisboros Jenő is. Budapest kiválóan alakítja Moszkvát is. Erre jó példa az Arnold Schwarzenegger nevével fémjelzett Vörös Zsaru akciófilm, melyet Andy Vajna hozott el Magyarországra. Feltűnik a konditermet és füllett török fürdőt alakító Rudas, ahol az orosz rendőr bőrébe bújó Schwarzenegger megvillantja izmait, vagy a Lukács fürdő, mint a véres leszámolás színtere. A filmen szerepel Kaszás Attila és Koncz Gábor is, utóbbi a budai vár lépcsőin gurul le, miután az orosz zsaru végez vele. Érdekesség, hogy egyes jeleneteket tényleg a Vörös téren vettek fel, engedély és vízum nélkül, kézikamerával. Szintén Andy Vajna producerkedésének köszönhetjük, hogy a 90-es évek derekán olyan világsztárok rohangáltak Budapest utcáin, mint Madonna, Antonio Banderas vagy az őt kísérő neje Melanie Griffith. Az Eva Peron történetét elbeszélő életrajzi musical Buenos Aires-i helyszínei között felismerhetjük az Alkotmány utcát, az egykori néprajzi múzeumot vagy a Keleti pályaudvart. A pletykák szerint az Oktogon egyik házában énekelt el Madonna Don't Cry For Me Argentina című dalát. Andy Vajna szerint az akkor 37 éves popdíva lánya is Budapesten fogant meg személyi edzőjétől, aki elkísérte őt a forgatásra. 2000 őszén egészen abszurd kép fogadta a budapestieket, két hétig egy élethűen reprodukált berlini Berlin határátkelő hely állt a felvonulási tér közepén. A díszletet a Spy Game, kémjátszma című kémfilm forgatására építették fel, ám nem csak az, hanem a Budapestre látogató világsztárok Robert Redford és Brad Pitt is a közbeszéd tárgyává lettek. Valaki Redford félarcát vélte látni, ahogy a színész beosont a Kempinski szálló hátsó bejáratán, és cikkek szóltak arról, hogy Brad Pitt nem tudta beindítani a Skoda autóját. Budapest kémfőváros, legalábbis a hollywoodi filmforgalmazók szerint. 2002-ben Eddie Murphy és Owen Wilson vígjátékát is fővárosunkban forgatták, sőt a film sztória ezúttal ténylegesen Budapesten játszódott. A fő forgatási helyszínek a Szabadsághíd és a Gellérthegy mellett a Lánchíd és a Budai vár voltak. Ez utóbbi belső udvarát külön földíszítették egy nagyszabású parti jelenet felvételének kedvéért, a Lánchídra pedig Eddie Murphy mászott fel.
2: Billentyűk abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda?

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Újabb 5000 budapesti próbálhatja ki az új MOL-bubit. Inváziós szúnyogok ellen védekeznek Budapesten. Független vizsgálatot sürgetnek a budapesti taxisok. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megszavazta az országgyűlés a Budapest számára korábban létrehozott segélyhitelmechanizmus megszüntetését. A tavaly decemberben elfogadott szabályozás lehetővé tette volna, hogy a főváros állami kezességvállalás mellett kormányzati jóváhagyás nélkül vehessen fel hitelt a Magyar Fejlesztési Banktól, amennyiben fizetésképtelenné válik. A konstrukciót arra az esetre dolgozták ki, ha a főváros nem tudná biztosítani intézményei és cégei működését, illetve veszélybe kerülne a dolgozók bérének kifizetése. Az új döntéssel azonban ez a rendkívüli hitelfelvételi lehetőség megszűnik. Az előterjesztés indoklása szerint a törvény hatályon kívül helyezésére a fővárossal fennálló együttműködés rendezése, valamint egy kiegyensúlyozottabb és pozitív partneri kapcsolat kialakítása érdekében került sor. A döntés azt jelenti, hogy Budapest a jövőben már nem élhet ezzel a speciális, állami garanciával biztosított hitel lehetőséggel, ugyanakkor a jogalkotók szerint az intézkedés a főváros és a kormány közötti együttműködés erősödését tükrözi. A nagy érdeklődés miatt újabb 5000 felhasználó csatlakozhat a MOL-bubi új generációjának teszteléséhez, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A jelentkezés ezen a héten nyílik meg a BKK honlapján azok számára, akik jelenleg érvényes közösségi közlekedési bérlettel rendelkeznek a Budapest Go alkalmazásban, illetve akik 2024-ben vagy 2025-ben éves vagy féléves MOL-bubi bérletet vásároltak. A BKK tájékoztatása szerint a szolgáltatás bevezetése több lépcsőben történik, hogy a rendszert valós felhasználói tapasztalatok alapján tudják továbbfejleszteni. Az első zárt teszt június 19-én indult, a résztvevők pedig elsősorban az elektromos rásegítésű kerékpárokat értékelték pozitívan, kiemelve azok kényelmes használatát és egyszerű kezelhetőségét. A tesztelők szerint a mindennapi használatot megkönnyítő megoldások, például az ülés gyors állíthatósága is hozzájárulnak a kedvező tapasztalatokhoz. Az alkalmazással kapcsolatban főként kisebb, a használhatóságot érintő észrevételek érkeztek, valamint néhány műszaki jellegű javaslat is felmerült. A BKK szerint az új MOL-bubi minden szempontból korszerűbb lesz a jelenlegi rendszernél. Az indulást követően fokozatosan bővül a kerékpár állomány, amely a tervek szerint összesen 3300 járműből áll majd. Ezek közül 2500 hagyományos, míg 800 elektromos rásegítésű kerékpár lesz, a későbbiekben pedig további kapacitásbővítés is elképzelhető. Kényszerleszállást hajtott végre Budapesten egy Ryanair gép. Olaszországból Litvániába tartott a repülő, Pozsony közeléből fordult vissza a pilóta. Utas rosszul lét miatt Budapesten szakította meg útját a Ryanair gép, hétfőn délelőtt, írta meg az airportal.hu. A repülőgép személyzete Pozsony térségében fordult Budapest irányába, majd kezdte meg a süllyedést, 10 óra után néhány perccel pedig biztonságosan leszállt a 31 R futópályán. Majd a kijelölt állóhelyre gurult, ahol a sürgősségi ügyeleti szolgálat megkezdte az érintett utas ellátását. Két budapesti kerületben és további 11 vármegyében folytatódik a szúnyoggyérítés ezen a héten. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Budapest 3. és 4. kerületében, valamint összesen 151 településen végeznek földi kémiai védekezést, mintegy 31.600 hektáron. A szakemberek az esti és az éjszakai órákban platós járművekre szerelt permetező berendezésekkel jutatják ki a készítményt a lakott területeken. A rendkívül alacsony dózisban alkalmazott szer a tájékoztatás szerint nem jelent veszélyt sem az emberekre, sem a házi állatokra, és a méheket sem károsítja. A védekezést egyre inkább az inváziós fajok terjedése indokolja, különösen az ázsiai tigrisszúnyog megjelenése. Ez a faj nappal is aktív, gyakran az ember közelében szaporodik el, és fokozatosan kiszorítja az őshonos szúnyogfajokat a lakott környezetből. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy az inváziós szúnyogok elsősorban a házak környezetében található kisebb vízgyűjtőkben, esővízzel telt edényekben, kerti eszközökben és pangóvizekben szaporodnak. A lakosság együttműködése ezért továbbra is fontos szerepet játszik a szúnyogok számának csökkentésében. Megkezdődhet a budai fonódó villamos hálózat második ütemének megvalósítása, miután aláírták a fejlesztéshez szükséges támogatási szerződést. A beruházás több mint 32 milliárd forintos uniós forrásból valósulhat meg, az előkészítő munkák pedig várhatóan már idén ősszel elindulnak. A fejlesztés keretében új villamos kapcsolat épül a Szent Gellért tér és a Kopaszigát térségek között, a Műegyetem rakpart a Budafoki út és a Dombóvári út érintésével. Az új 2,8 km hosszú kétvágányú szakasz jelentősen javíthatja a dél-budai városrészek, az egyetemi negyed, az infópark és a folyamatosan fejlődő Dunaparti területek közösségi közlekedési kapcsolatát. A beruházás részeként 7 pár akadálymentes villamos megálló

0: úton a Savoya Park irányába is. Független vizsgálatot sürgetnek a budapesti taxisok. A taxisok érdekvédelmi szervezete a Budapesti Közlekedési Központ személy taxi szolgáltatást felügyelő rendszerének független átvilágítását kezdeményezte. Az érdekképviselet szerint a jelenlegi ellenőrzési és szabályozási rendszer egyre nagyobb terhet jelent a taxis kisvállalkozások számára. A szervezet nyílt levélben fordult Karácsony Gergely főpolgármesterhez és a fővárosi frakció vezetőköz, amelyben azt írják, a szakmában tapasztalható problémák már nem elszigetelt esetek, hanem a teljes felügyeleti rendszer működését érintő kérdések. A taxisok 7 pontban foglalták össze követeléseiket. Egyebek mellett a korábbi megfelelőségi vizsgálatok független auditját, a BKK ellenőrzési rendszerének teljes körű átvilágítását, valamint a TaxiTrack alkalmazás bevezetésének és adatkezelési gyakorlatának felülvizsgálatát szorgalmazzák. Emellett vizsgálatot kérnek a hatósági tarifa felülvizsgálati rendszerével kapcsolatban, a kötelező taxiszemlék működésének átláthatósága ügyében, továbbá a rendszeres szakmai egyeztetések visszaállítását is szükségesnek tartják. Az érdekképviselet hangsúlyozta, hogy nem a konfliktus a céljuk, hanem egy átláthatóbb, kiszámíthatóbb szabályozási környezet kialakítása. A szervezet jelezte, hogy továbbra is nyitott a párbeszédre, és kész együttműködni a fővárossal a budapesti taxis szolgáltatás fejlesztése érdekében. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Élet, öröm, zene.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Napos felhős idő lesz, délutánra megszűnnek az zivatarok is. Megkezdődött a NATO csúcs Törökországban, újra nyilvánosak a MÁV késési adatai. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A tegnap kezdődött kétnapos NATO csúcs egyik fő kérdése, hogyan lehet a vállalt védelmi kiadásokat valódi katonai képességekké alakítani, mondta a külügyminiszter. Orbán Anita úgy fogalmazott, erősebb védelemre, korszerű technológiára és fokozottabb védelmi ipari együttműködésre van szükség. Megkezdte munkáját a közmédia új ideiglenes vezetése, átvilágítják a működést, biztosítják az átállást, megújítják a hírszolgáltatást. Az átmeneti időszakban Bodac Balázs vezeti a hírigazgatóságot, Kerényi György a Kossuth Rádiót, Mészáros Zsófia az online igazgatóságot. A szóvivői feladatokat Teszári Sára látja el. Az átmeneti időszakot követően a közmédia végleges vezetőjét nyílt pályázati eljárásban választják ki. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadóbizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszertitkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvénymódosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Társadalmi egyeztetés kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedű Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek az itthoni tiltó listán. Részletesebb formában teszi közzé a MÁV a havi késési statisztikáit, így ismét nyilvánosan elérhetők a korábban megszüntetett részletes adatok, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt mondta, hogy a cél nem a késések eltitkolása, hanem a közösségi közlekedés hibáinak megoldása. Atka okozza a nem őshonos amurikagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében. A hazai vizekben található apró élősködők a kagylók köpenyét átfúrva bejutnak az állatok testébe. A sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőzés alakulhat ki, amellyel szemben az amurikagylók védtelenek. Koncertekkel, kerékpáros ügyességi versennyel és lampionos csónak felvonulással is várják az érdeklődőket holnaptól szombatig Tiszafüreden. A Tiszatófesz látogatói részt vehetnek a Tiszafüredi Halasnapok ingyenes programjain is. A gyerekeknek horgászversenyt, a felnőtteknek pedig régiség és kézműves vásárt, valamint főzőversenyt szerveznek.
0: Időjárás.
1: Napközben a felhős ég mellett több órás napsütésre van kilátás. A szél országszerte megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, késő este 15-25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: I'm Brandon Lake, and this is the story behind the song Miracle Child. There's an opening lyric, and it says, I shouldn't be alive.
1: A zenében én arról énekelek, hogy igazából nem is kellene élnem. Az igazság az, hogy ez az én igaz történetem. A szüleimnek 6 vetélése volt előttem. Ezek után tulajdonképpen nem is kellene élnem, de ők ragaszkodtak ahhoz az ígérethez, amit az Úrnak tettek, hiszen Isten azt mondta nekik, hogy szülők lesznek, és én leszek az első szülöttük. Azóta még egy öcsém és egy húgom is született. Élnek és virulnak, ezért is szerettem volna ezt a dalt. Szóval szeretném, ha ez a történet nekik is bátorítás lenne, hogy ti is mind a ketten csoda gyerekek vagytok, Isten számára nincs lehetetlen.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Hagyományteremtő céllal indul útjára a Budapest Play, Budapest utcazene fesztivál és verseny, amely a főváros támogatásával a hazai zenei és kulturális élet meghatározó szereplőinek összefogásában a Sziget Fesztivál Kft. És a Budapest Park közreműködésével valósul meg. Budapest mindig is a kultúra és a tehetségek városa volt. A Budapest Play célja, hogy a város utcái újra találkozási pontokká váljanak, ahol a zene összeköti az embereket, miközben lehetőséget adunk feltörekvő előadóknak a bemutatkozásra és a továbblépésre, mert a zene mindenkié, mondta Kodály Zoltánt idézve a főpolgármester. A verseny társszervezői Sebestyén Áron, Hangácsi Márton és Revicki Balázs zenészek, akik évek óta dolgoznak az utcazenészek bemutatkozási lehetőségein. Az előválogatást követően várhatóan 50-60 utcazenész lép fel Budapest 10 különböző helyszínén, július 30-án, 31-én, augusztus 1-én, valamint augusztus 6 és 8 között. A közönség ezen a 6 napon szavazhat kedvenceire, a közönségdíjas előadó pedig fellépési lehetőséget kap az idei szigeten. A szakmai zsűri további 5-6 zenészt juttathat be a Sziget utcazenei programjába, emellett a legjobbak értékes szakmai díjakban részesülnek, többek között a Budapest Park Park Club programjában és backstage kempjében való részvételben, stúdiófelvételi lehetőségben és hangszerutalványokban. A szervezők 3 éve szakmai együttműködést vállalnak annak érdekében, hogy a Budapest Play hosszú távon is a főváros kulturális életének meghatározó eseményeivé váljon. Az avatárok, profilok, filterek és esztétikák révén az online tér aktívan részt vesz az identitás megformálásában. A Deák 17 Galéria Connected című tárlata a digitális ökoszisztémánk mélyére ás. Nem csak tükröt tart a hálózati létünk elé, hanem interaktív és VR megoldások segítségével aktív párbeszédre hív ember és gép viszonyáról. A meghívott művészek alkotásai az internet hálózati logikáját lekötve világítanak rá a tudatos digitális jelenlét kérdéseire. Az ingyenes kiállítás augusztus 28-áig látogatható. Bud Spencer és Terence Hill filmjei generációk számára jelentettek kiadhatatlan televíziós programot. Augusztus 9-éig különleges programmal tisztelegnek az idén 10 éve elhunyt színész emléke előtt. A vetítés sorozat keretében a Corvin mozi hétvégenként a Korda teremben tűzi műsorra az olasz páros 6 ikonikus filmjét. Érkezik a Különben dübe jövünk, a Bűnvadászok, a Kincs, ami nincs, és megint dübe jövünk a Nyomás utána, valamint a Nincs 2-4 nélkül. Az izlandi rockzenekar a Kaleo bejelentette 2027 tavaszára tervezett európai és brit Way Down We Go turnéját, amelyel debütáló albumuk az Aper B megjelenésének 10. évfordulóját ünneplik. A koncertsorozat Budapestet is érinti, a zenekar jövőre március 25-én lép fel a Budapest arénában. A turné a jelenleg is zajló észak-amerikai koncertkörút folytatása lesz, miközben a zenekar nemrég jelentette be a 2016-os áttörést hozó Aper B jubileumi deluxe kiadását a Rhino Records gondozásában. Ez az album olyan dalokat adott a világnak, mint az All the Pretty Girls and No Good, valamint a zenekar legismertebb slágere a Way Down We Go, amely mára közel 4 milliárd lejátszásnál jár, több mint 3 millió TikTok videóban szerepelt, és minden idők egyik legsikeresebb közösségi médiában is meghatározó rockdala lett.
0: Programajánlót hallottak. Minden pénteken 18 órától Cine Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cine Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
2: Napos felhős idő lesz, délutánra megszűnnek az ivatarok is. Megkezdődött a NATO csúcs Törökországban, újra nyilvánosak a MÁV késési adatai. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A tegnap kezdődött kétnapos NATO csúcs egyik fő kérdése, hogyan lehet a vállalt védelmi kiadásokat valódi katonai képességekké alakítani, mondta a külügyminiszter. Orbán Anita úgy fogalmazott, erősebb védelemre, korszerű technológiára és fokozottabb védelmi ipari együttműködésre van szükség. Megkezdte munkáját a közmédia új ideiglenes vezetése, átvilágítják a működést, biztosítják az átállást, megújítják a hírszolgáltatást. Az átmeneti időszakban Bodac Balázs vezeti a hírigazgatóságot, Kerényi György a Kossuth Rádiót, Mészáros Zsófia az online igazgatóságot. A szóvivői feladatokat Teszári Sára látja el. Az átmeneti időszakot követően a közmédia végleges vezetőjét nyílt pályázati eljárásban választják ki. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvénymódosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Társadalmi egyeztetés kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedű Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek az itthoni tiltó listán. Részletesebb formában teszi közzé a MÁV a havi késési statisztikáit, így ismét nyilvánosan elérhetők a korábban megszüntetett részletes adatok, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt mondta, hogy a cél nem a késések eltitkolása, hanem a közösségi közlekedés hibáinak megoldása. Atka okozza a nem őshonos amurikagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében. A hazai vizekben található apró élősködők a kagylók köpenyét átfúrva bejutnak az állatok testébe. A sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőzés alakulhat ki, amellyel szemben az amurikagylók védtelenek. Koncertekkel, kerékpáros ügyességi versennyel és lampionos csónak felvonulással is várják az érdeklődőket holnaptól szombatig Tiszafüreden. A Tiszatófest látogatói részt vehetnek a tiszafüredi halasnapok ingyenes programjain is. A gyerekeknek horgászversenyt, a felnőtteknek pedig régiség és kézműves vásárt, valamint főzőversenyt szerveznek.
0: Időjárás.
2: Napközben a felhős ég mellett több órás napsütésre van kilátás. A szél országszerte megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, késő este 15-25 fok várható.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: What's up, it's Shawn Mendes.
1: Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
0: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Corvin és Duna Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
4: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Parti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
5: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
6: Illatos és puha ruhák a Rossmannal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duopak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
7: Autódaru Kósvéber.
8: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
2: Reklám hangzott el.
0: Manna morzsa.
9: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartások. Származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna morzsa.
10: Napos felhős idő lesz, délutánra megszűnnek az ivatarok. Újra bombásza iránt az amerikai hadsereg. Hamarosan lejár a felsőoktatási felvételi módosítási határideje. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Iráni légvédelmi rendszereket és a forradalmi gárda hajóit támadta éjjel az amerikai légierő. A bombázást azzal indokolták, hogy tegnap nemzetközi vizeken ért iráni támadás 3 kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban. Teherán azt állítja, hogy saját felségvizén intézkedett, és erőteljes válaszcsapásokat ígért az amerikaiaknak. Elindul a jövő évi francia elnök választáson Marine Le Pen. Az ellenzéki politikus ezt azután jelentette be, hogy a Párizsi Felleviteli Bíróság hatályon kívül helyezte közhivatal viselésétől való eltiltását. A francia szélsőjobboldal vezetőjét ugyanakkor bűnösnek találta a testület az uniós támogatások törvénytelen felhasználása miatt indított perben. 3 év börtönbüntetésre ítélték, amelyből 2 év felfüggesztett, az 1 év letöltendő pedig kiváltható házi őrizettel elektromos nyomkövető viselése mellett. Marine Le Pen továbbra is tagadja hűtlenkezelés vádját. Felmentette Mátrai Károlyt, az MVM ZRT vezérigazgatóját a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Bertalan Zsoltot nevezte ki vezérigazgatónak, aki több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. A tárcavezető a hét elején az Exim Bank vezetőjét, azt megelőzően a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgatóját is menesztette. Megkezdte munkáját a közmédia új, ideiglenes vezetése. Átvilágítják a működést, biztosítják az átállást, megújítják a hírszolgáltatást. Az átmeneti időszakban Bodac Balázs vezeti a hírigazgatóságot, Kerényi György a Kossuth Rádiót, Mészáros Zsófia az online igazgatóságot. Az átmeneti időszakot követően a közmédia végleges vezetői nyílt pályázati eljárásban választják ki. Holnapig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerben. A szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A jelentkezőknek érdemes ellenőrizniük az elérhetőségeiket és figyelniük az e-felvételi üzeneteit. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Az Európai Parlament új szabályokat fogadott el a légiutasok jogainak megerősítésére. Az utasjogok átfogó vizsgálata, egyszerűbb kártérítési eljárást, díjmentes kézipodgyász szállítást, valamint a gyermekek ingyenes egymás melletti ültetését is biztosítja. Időjárás. Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másod többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
11: Jó reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál István Dániel, már is indul a Budapest Update. Július 8-a van, szerda. Majd mondom, hogy miről írás a mai nap, szokás szerint nyitom a kalendáriumot, és aztán itt lesznek a budapesti aktualitások. A budapesti Bartók Béla út felett átívelő, csak nem 80 éves vasúthíd teljes acél szerkezetét egyben emelték ki, majd erről mondom a részleteket, és nagy változás lépett életbe a Budapestre autóval érkezők számára is július 1-től, ugyanis megszűnt a parkolóautomatás fizetés. Hogy mi a módja, a cech rendezésének nem sokára elárulom.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyílik a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Egyébként július 8-a van. 157 éve született Kandó Kálmán ezen a napon az indukciós motor fejlesztője, a villamos vasút egyik megteremtője. Születésnapja egyébként más forrás szerint július 10-e. Teljes neve Eger Farmosi és Tregovai Kandó Kálmán. A budapesti műegyetemen gépészmérnöki oklevelet szerzett, mellette érdekelte a villamosság és az elektrotechnika. A diploma és a katonai szolgálat után Franciaországban dolgozott, a Tesla féle indukciós motor tervezésével és fejlesztésével foglalkozott. Ott elért sikereinek köszönhetően 1894-ben Megvárt András, a Ganzgyár akkori vezérigazgatója visszahívta Magyarországra, hogy megszervezze a háromfázisú indukciós motorok itthoni gyártását. A tervezési folyamat során jött rá, hogy ezeket a motorokat a vasúti vontatásban is lehetne hasznosítani. 1907-től 15-ig Olaszországban élt, első önálló fejlesztése az Olasz Vasúttársaság kérésére tervezett vasútvillamosítási rendszer volt. Az első világháború kitörésekor hazajött, és haláláig egy olyan gépet igyekezett kifejleszteni, amelynek segítségével a villamosított vasút az országos elektromos hálózatról működhetne. Kandónak 1895 után összesen 69 megadott szabadalma volt. 1931-ben hunyt el, másfél évvel találmánya az első fázisváltós egységmozdony műszaki rendőr próbája előtt. 98 éve született Kassai Ilona, Kossuth Díjas és Jászai Mari Díjas színésznő, szinkronszínész, férje Zana József színész, gyermekük Zana Zoltán zenész, aki Gangsta Zoli művész néven vált híressé. 88 éve született Koncz Gábor, Kossuth és Jászai Mari Díjas színész rendező a mai napon, érdemes művész és a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. 83 éve született Szakcsi Lakatos Béla, Kossuth Díjas jazz zenész, a nemzet művésze, a Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatóriumban tanult, a 60-as évek közepétől saját zenekaraiban játszott, 72-től a Rákfogó együttes, ma 80-tól a Szaturnusz együttes tagjaként fontos szerepet játszott a fúziós zene hazai terjedésében. A 70-es évektől tanított a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola jazz zongora szakán, koncertjein a jazz és a kortárs improvizációt ötvözte a klasszikus zenékkel, 16 albuma jelent meg és több musicalt írt. 73 éve Budapesten látott napvilágot Kocsis Ferenc birkózó mesteredző, aki 1980-ban Moszkvában nyert olimpiát. 66 óta birkózott, a kinizsi húsos, a budapesti honvéd, 73-tól a Ganz Mávag versenyzője volt. Kötött fogásban 4-szer Európa-bajnok, 1-szer VB bronzérmes, ezüstérmes, világbajnok és olimpiai bajnok címet szerzett. 86-tól az újpesti Dózsa, 91-től egyben a válogatott edzője is mesteredző volt. 350 éve hunyt el Felső Vadászi első Rákóczi Ferenc választott erdélyi fejedelem. 1645. február 24-én született második Rákóczi György fejedelem és Bátori Zsófia egyetlen fiaként. Még apja életében 1652. február 18-án erdélyi fejedelemévé választotta a Gyulafehérvári országgyűlés. Később a Szászfenesi csatában második Rákóczi György megsebesült, majd június 7-én elhunyt. Első Rákóczi Ferenc ezután már nem tudta visszaszerezni korábbi hatalmát. 61. augusztus 15-én Bátori Zsófia és fia áttértek a katolikus vallásra. Később első Rákóczi Ferenc Sáros vármegye örökös főispánja lett. Március 1-én feleségül vette Zrínyi Ilonát, ekkor még élvezte első Lipót császár bizalmát, és megkapta Sáros vármegye örökös főispáni tisztségét is. A Zrínyi és Frangepán féle összeesküvésbe mogyonódva az 1670-i tiszavidéki felkelés leveretése után csak anyja és a jezsuiták közbenjárására nagy váltságdíj árán menekedhetett a büntetéstől. 1661. február 21-én született az egyesség Bátori Zsófia és első Lipót császár között. Rákóczi váltságdíj és várainak többségének az átengedése fejében büntetlenül marad. Rákóczi ettől kezdve egészen haláláig semleges próbált maradni a császári csapatok és a bujdosok között zajló harcokban, miközben a bujdosok többször birtokait támadták. 171 éve hunyt el Broki Károly festő, aki a bécsi és a londoni királyi udvarban dolgozott arcképfestőként. Az angol portréfestészet hagyományait követte, mitológiai témájú aktfestményei a barokk festészet és az itáliai késő reneszánsz hagyományokhoz nyúltak vissza. Ma napos nyári időre készületünk, mérsékelt meleg lesz, a maximum 26 fok körül alakul. A budapesti Bartók Béla út felett átívelő csaknem 80 éves vasúti híd teljes acélszerkezetét egyben emelték ki, és szállították el a déli körvasút fejlesztésének részeként. Mindjárt mondom a részleteket.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai napon a főváros kapcsán. A budapesti Bartók Béla út felett átívelő csaknem 80 éves vasúti híd teljes acélszerkezetét egyben emelték ki és szállították el a déli körvasút fejlesztésének részeként. A több száz tonnás szerkezet mozgatásához az ország egyik legnagyobb 700 tonna teherbírású darujára, speciális önjáró szállítóegységekre, valamint hónapokig tartó előkészítésre és precíz mérnöki munkára volt szükség, írt a közösségi oldalán a közlekedésért felelős miniszter. A kiemelt hídszerkezetet a vasúti pálya nyomvonalán Kelenföld irányába szállították, ahol megkezdődik a bontása. A műveletet teljes közúti és villamos forgalmi zár mellett lehetett végrehajtani, írta a vasárnapi akcióról Vitézi Dávid. A déli körvasút célja, hogy a Ferencváros és Kelenföld közötti vasúti szakasza jelenlegi két vágány helyett 3-4 vágánnyal működjön, megszüntetve a budapesti vasúti hálózat egyik legnagyobb kapacitás szűkületét. Ennek köszönhetően több elővárosi és távolsági vonat közlekedett majd. Új megállók épülnek Nádorkertnél, Közvágóhídnál és Népligetnél, itt sokkal többen választhatják a vasutat az autó helyett. Nagy változás lépett életbe a Budapestre autóval érkezők számára. Július 1-től megszűnt a parkolóautomatás fizetés, a parkolási díjak pedig minden fővárosi zónában emelkedtek. Aki mostantól a fővárosban áll meg autóval, annak nem csak azt kell tudnia, hol parkol, hanem azt is, milyen zónakódot használ, meddig díjköteles a várakozás, és milyen digitális fizetési mód érhető el. Fontos tudni a parkolás során, hogy a fizetési mód változása nem jelenti a díjfizetési kötelezettség megszűnését. Aki fizető zónában áll meg, annak továbbra is érvényes parkolási jogosultságot kell indítania, csak már nem utcai automatánál, hanem digitális csatornán keresztül. A rendszer átalakításával együtt a budapesti parkolási díjak is emelkedtek. A BKK parkolási tájékoztatása szerint már csak mobiltelefonos applikációval, SMS-ben vagy telefonhívással lehet parkolási díjat fizetni. Az új óradíjak zónánként a következőképp alakulnak. Az A zónában 800 forint, a B zónában 600, a C zónában 400, a D zónában pedig 300 forint lett az óradíj. A fizetős időszak sem mindenhol azonos. Az A zóna munkanapokon 8 és 22 óra között, a B zóna 8 és 20 óra között, a C és D zóna pedig 8 és 18 óra között díjköteles. Egészséges kis zebra csődör született a budapesti állatkertben, aki már a látogatók számára is megtekintető a zsiráfház külső kifutójában. A fővárosi állat és növénykert közölte, hogy újabb örömhírrel szolgálhatnak a látogatóknak. Megérkezett az állatkerti óvoda legújabb, egyben legnagyobb termetű tagja. Június 24-én szerdán jött világra a Romi és Cukkéra utódja, egy egészséges kis csődör. Az anya és a csikó egyaránt jól vannak, a nagy közönség pedig már találkozhat is velük a zsiráfház külső kifutójában, közvetlenül az elefántházzal szemben. A zebrák bemutató helyét a szakemberek egyelőre ketté osztották, mivel biztonsági okokból még nem kívánják összeengedni a kicsit a ménes többi tagjával. A hosszú lábú apróság rendkívül eleven és fürge, gyakran vágtázik és ugrál a karámban, vidám pillanatokat szerezve ezzel az arra járóknak. A fiatal állat bundája a felnőttekéhez képest borzasabb, csíkjai pedig barnás árnyalatúak, ami a csikószőr természetes velejárója az első vedlésig. Ez a bunda extrém védelmet biztosít számára, mivel a hőháztartása még nem tökéletes. Az anyaállat Romi 2010 óta él Budapesten és rendkívül tapasztalt szülőnek számít. Az elmúlt 16 évben számos csikót nevelt fel sikeresen, köztük Zurit és a 2024 adventi időszakban született Zuharát. Utóbbi Kanca jelenleg is az állatkert lakója, így hamarosan közvetlenül is megismerkedhet az öccsével. A gondozók folyamatosan figyelik a fejlődésüket, hogy a beilleszkedés a ménesbe zökkenőmentes legyen. Az intézményben 1883 óta foglalkoznak a lófélék közé tartozó zebrákkal. A három faj közül az úgynevezett alföldi zebrákat, azon belül is a bőmzebra, angol nyelvterületen Grand Zebra néven emlegetett, Kelet-Afrikában honos alfajt mutatják be a látogatóknak. A faj megőrzési programok keretében végzett munka révén az állatkert hosszú távon is biztosítja a faj képviseletét a hazai állatkertekben. Szakmai egyeztetést kezdeményezett a Magyar Kerékpáros Klub és a Budapesti Közlekedési Központ, a Bubi 3.0 új díjszabása és a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése kapcsán. Véleményük szerint az új árak túlzottan magasak, ami akadályozhatja a kerékpáros közlekedés széleskörű elterjedését a fővárosban, ezért a tarifák felülvizsgálatát kérik, olvasható a Magyar Kerékpáros Klub Facebook oldalán. Bár a következő generációs közbringa rendszer érkezése, a flotta bővülése és az elektromos kerékpárok megjelenése jelen jelentős előrelépés a budapesti közlekedésben. A megfogalmazott aggályok szerint az új árazás nem ösztönzi eléggé a mindennapi kerékpár használatot. A hagyományos biciklik esetében a tervezett évi 21.250 forintos bérletet túlzónak tartják, egy részben közpénzből finanszírozott közszolgáltatás esetében. A megkeresésben rámutattak arra is, hogy kérdéses, miként érvényesülhetnek a lakossági tarifákban a rendszer működésére és fejlesztésére fordított támogatások. Külön kifogásolták az elektromos rásegítésű e-bubi kerékpárok árazását. A 29.750 forintos éves bérlet megvásárlása ugyanis a tervek szerint mindössze a feloldási díjjalól nyújt majd mentességet. Ráadásul az e-kerékpárok esetében nem lesz érvényes a hagyományos biciklinél megszokott 30 perces ingyenes használati időszak, így a bérlés az első másodperctől kezdve percenként 60 forintba kerül majd. A szervezet arra kéri a BKK-t, hogy mutassa be az árképzés szakmai indokait, és még a rendszer éles indulása előtt vizsgálja felül a díjszabást. Javaslatuk szerint a hagyományos kerékpárok éves bérletének árát 20 000 forint alá kellene csökkenteni, megőrizve ezzel a szolgáltatás széles körű elérhetőségét. Mindemellett egyeztetést kezdeményeztek a korábban bejelentett 200 millió forintos kerékpáros fejlesztési keret felhasználásáról is, sürgetve a fővárosi infrastrukturális beruházások mielőbbi megvalósulását. Vitézi Dávid közlekedési miniszter közben újabb éjszakai járatokat jelentett be, amelyekről hétvégente közvetlenül a belvárosból is el lehet jutni a Budapest környéki településekre. Szombat éjjel Pósfai Gábor belügyminiszterrel tesztelte az egyik első Deák Ferenc térről induló éjszakai járatot. Júliustól több új éjszakai járat is indul, amelynek célja, hogy a késői órákban is gördülékenyen hosszas átszállások nélkül lehessen visszajutni az agglomerációs településekre. Tájékoztatást adott ki az Óbudai önkormányzat a település területén elvégzendő földi szúnyoggyérítésről, amelyet már végeznek. A lakosság számára a hatóság a következő óvintézkedéseket javasolja. A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, valamint a kint szárított ruhákat gyűjtsék össze, vagy takarják le a kezelés napján. A munkálatok ideje alatt és az azt követő egy órában tartsák zárva az ajtókat és ablakokat, a szellőztető berendezéseket pedig kapcsolják ki. A területen termett gyümölcsöket és zöldségeket fogyasztás vagy feldolgozás előtt alaposan mossák meg. A gyérítést végző gépjármű közelében senki ne tartózkodjon. A hatóság emellett felhívta a figyelmet, hogy a szúnyogok lárvái akár egy hét alatt kifejlődhetnek a fedetlen vízgyűjtő edényekben, ezért az ingatlan tulajdonosoknak érdemes megszüntetniük, vagy rendszeresen üríteniük a környezetükben található pangóvizeket. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

térde késed, tébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsi kézed. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem

nincsen figyelmed. Bujakott alatt, mint a rombol, a hiúság megvett az elme a kolostor. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

0: A jövő héten nyerjen páros belépőt a művészetek völgyére.
1: Ha Balatonon járok, enyém a világ.
0: A 98.6 Manna FM idén is megajándékozza a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Legyen ott a nyár legmeghatározóbb őszművészeti fesztiválján. A jövő héten hallgassa a Manna délután, figyelje, mikor szólal meg az idei művészetek völgye könnyűzenei koncertjének valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Irány a művészetek völgye a 98.6 Manna FM-mel.
2: Napos felhős idő lesz, délutánra megszűnnek az ivatarok. Újra bombásza iránt az amerikai hadsereg. Hamarosan lejár a felsőoktatási felvételi módosítási határideje. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Iráni légvédelmi rendszereket és a forradalmi gárda hajóit támadta éjjel az amerikai légierő. A bombázást azzal indokolták, hogy tegnap nemzetközi vizeken ért iráni támadás 3 kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban. Teherán azt állítja, hogy saját felségvizén intézkedett, és erőteljes válaszcsapásokat ígért az amerikaiaknak. Elindul a jövő évi francia elnök választáson Marine Le Pen. Az ellenzéki politikus ezt azután jelentette be, hogy a párizsi felleviteli bíróság hatályon kívül helyezte közhivatal viselésétől való eltiltását. A francia szélső jobboldal vezetőjét ugyanakkor bűnösnek találta a testület az uniós támogatások törvénytelen felhasználása miatt indított perben. 3 év börtönbüntetésre ítélték, amelyből 2 év felfüggesztett, az 1 év letöltendő pedig kiváltható házi őrizettel elektromos nyomkövető viselése mellett. Marine Le Pen továbbra is tagadja a hűtlenkezelés vádját. Felmentette Mátrai Károlyt, az MVM ZRT vezérigazgatóját a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Bertalan Zsoltot nevezte ki vezérigazgatónak, aki több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. A tárcavezető a hét elején az Exim Bank vezetőjét, azt megelőzően a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgatóját is menesztette. Megkezdte munkáját a közmédia új, ideiglenes vezetése. Átvilágítják a működést, biztosítják az átállást, megújítják a hírszolgáltatást. Az átmeneti időszakban Bodasz Balázs vezeti a hírigazgatóságot, Kerényi György a Kossuth Rádiót, Mészáros Zsófia az online igazgatóságot. Az átmeneti időszakot követően a közmédia végleges vezetői nyílt pályázati eljárásban választják ki. Holnapig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerben. A szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A jelentkezőknek érdemes ellenőrizniük az elérhetőségeiket és figyelniük az e-felvételi üzeneteit. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Az Európai Parlament új szabályokat fogadott el a légiutasok jogainak megerősítésére. Az utasjogok átfogó vizsgálata, egyszerűbb kártérítési eljárást, díjmentes kézipodgyász szállítást, valamint a gyermekek ingyenes egymás melletti ültetését is biztosítja.
0: Időjárás.
2: Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másod többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható.
0: Élet, öröm, zene.

0: Manna FM Budapest Update.
1: Ha kiállításra megyünk, ott általában festményeket, grafikákat, fotókat, szobrokat, vagyis képzőművészeti műtárgyakat nézegetünk, ám van, hogy a kiállítás tárgya nem a művészet, így a kiállított tárgyak sem műalkotások. Aztán akad olyan művészeti kiállítás is, aminek nem kimondottan művészeti a témája, és bár a kiállított tárgyak művészetnek mondhatók, mégsem a hagyományos értelemben azok. Egészen szép a választék ezekből a nem klasszikus értelemben vett kiállításokból, ha valami másra vágyunk, akkor a Világ Budapest összeszedett néhány ajánlatot. Ilyen például a tőzsde történet a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban. A hazai tőzsde történetének klasszikus szakasza 1864-ben kezdődött, pár évvel a kiegyezés előtt és a II. Világháború után gyökeresen megváltozott politikai klíma és berendezkedés vetett véget neki 1948-ban. Ez alatt a bő 80 év alatt hatalmasat változott a világ és Magyarország is. A 19.-20. Század fordulója nálunk is nagy gazdasági döntések, az új vállalkozások meg a részvénypiac indulásának időszaka. Pezsgő, gyorsan változó, a fejlődésre és a fejlesztésre koncentráló évtizedek voltak ezek. A budapesti áru- és értéktőzsde megszületésének, fejlődésének, majd hosszabb időre szóló átmeneti megszűnésének krónikája több mint pénzügy történet. Inkább a modern magyar gazdaság és állam kialakulásáról mesél monetáris szempontból. A májusban nyílt kiállítás novemberig látható. Koponyák, agyarok és csontok a mezőgazdasági múzeumban. A Vajdahunyad várában található kiállítóhelyen áprilisban nyitott meg az a kiállítás, ami a múzeum, ahol egyébként kincsem csontváza is látható, különleges és egyedi állatcsontgyűjteményből válogat, elsősorban a ritkaságokat és az értékes darabokat bemutatva. A gyűjteményt három dolog alapozta meg: a millenniumi időszak mezőgazdasági kiállításának ide vonatkozó anyaga, Ősfoglalkozások című korabeli kiállításának házi állatkoponyái és madárcsontváz preparátumai, valamint a múzeum saját gyűjtőmunkája, ami évtizedről évtizedre más-más intenzitással folyt. A tekintélyes anyag legizgalmasabb darabjaival most bárki megismerkedhet. Az internet zavaros világa látható a Deák 17 galériában. A Deák 17 gyermek és ifjúsági művészeti galéria legújabb csoportos és részben interaktív kiállításán, melynek címe Connected, csupa fiatal alkotó munkája látható. Akik arra keresnek válaszokat, pontosabban megfelelően feltett kérdéseket, hogy az internet hogyan nyúl bele az életünkbe, mind egyénileg, mind társadalmilag. Az online tér sajátos valóságát, közösségeit, vizuális kultúráját a középpontba állító művek között találunk a digitális kor hajnalának stílusára hajazó játékot, újjászülető klasszikus mémfigurákat, használhatjuk a virtuális valóságot és beléphetünk egy ezredfordulós tini lány számítógépébe, meg a posztumán világ egy verziójába is. A Csemege bolthálózat a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban ízlelgethető. A szocialista kereskedelem és élelmiszeripar egyik legfontosabb bolthálózata volt a Csemege. A csúcsidőszaka a 70-es-80-as évek volt, ami persze nem azt jelenti, hogy korábban nem muzsikált volna jól. A szocialista nagyvállalat prémium kategóriás volt több előremutató innovatív szolgáltatással, mint például a házhoz szállítás. De ennek megvolt az oka. Az osztrák családi cégből a Magyarországon 1910 óta jelenlévő Julius Mengel nőtt ki, pontosabban azt államosították a II. Világháború után. Többek között ezzel, de elsősorban is a Csemege üzletek 70-es-80-as évekbeli történéseivel foglalkozik a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum szeptember 13-áig megtekinthető kiállítása. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Világ Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel, források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek.

bácsi elületik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándokolnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Piris-Szentkereszt Szentkút. A Piris-Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lurdi jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Piris-Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok. De nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is szén-dioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária remetei kis boldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és kis boldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja. Hagyományteremtő céllal indul útjára a Budapest Play, Budapest utcazene fesztivál és verseny, amely a főváros támogatásával a hazai zenei és kulturális élet meghatározó szereplőinek összefogásában a Sziget Fesztivál Kft. És a Budapest Park közreműködésével valósul meg. Budapest mindig is a kultúra és a tehetségek városa volt. A Budapest Play célja, hogy a város utcái újra találkozási pontokká váljanak, ahol a zene összeköti az embereket, miközben lehetőséget adunk feltörekvő előadóknak a bemutatkozásra és a továbblépésre, mert a zene mindenkié, mondta Kodály Zoltán idézve a főpolgármester. A verseny társszervezői Sebestyén Áron, Hangácsi Márton és Revicki Balázs zenészek, akik évek óta dolgoznak az utcazenészek bemutatkozási lehetőségein. Az előválogatást követően várhatóan 50-60 utcazenész lép fel Budapest 10 különböző helyszínén, július 30-án, 31-én, augusztus 1-én, valamint augusztus 6 és 8 között. A közönség ezen a 6 napon szavazhat kedvenceire, a közönségdíjas előadó pedig fellépési lehetőséget kap az idei szigeten. A szakmai zsűri további 5-6 zenészt juttathat be a Sziget utcazenészek programjába, emellett a legjobbak értékes szakmai díjakban részesülnek, többek között a Budapest Park Park Club programjában és backstage kempjében való részvételben, stúdiófelvételi lehetőségben és hangszerutalványokban. A szervezők 3 éves szakmai együttműködést vállalnak annak érdekében, hogy a Budapest Play hosszú távon is a főváros kulturális életének meghatározó eseményeivé váljon. Az avatárok, profilok, filterek és esztétikák révén az online tér aktívan részt vesz az identitás megformálásában. A Deák 17 galéria Kanak
című tárlata a digitális ökoszisztémánk mélyére ás. Nem csak tükröt tart a hálózati létünk elé, hanem interaktív és VR megoldások segítségével aktív párbeszédre hív ember és gép viszonyáról. A meghívott művészek alkotásai az internet hálózati logikáját lekötve világítanak rá a tudatos digitális jelenlét kérdéseire. Az ingyenes kiállítás augusztus 28-áig látogatható. Bud Spencer és Terence Hill filmjei generációk számára jelentettek kiadhatatlan televíziós programot. Augusztus 9-éig különleges programmal tisztelegnek az idén 10 éve elhunyt színész emléke előtt. A vetítéssorozat keretében a Corvin mozi hétvégenként a Korda teremben tűzi műsorra az olasz páros hat ikonikus filmjét. Érkezik a Különben dühbe jövünk, a Bűnvadászok, a Kincs, ami nincs, és megint dühbe jövünk a Nyomás utána, valamint a Nincs 2-4 nélkül. Az izlandi rockzenekar a Kaleo bejelentette 2027 tavaszára tervezett európai és brit Way Down We Go turnéját, amelyel debütáló albumuk az Aper B megjelenésének 10. évfordulóját ünneplik. A koncertsorozat Budapestet is érinti, a zenekar jövőre március 25-én lép fel a Budapest arénában. A turné a jelenleg is zajló észak-amerikai koncertkörút folytatása lesz, miközben a zenekar nemrég jelentette be a 2016-os áttörést hozó Aper B jubileumi deluxe kiadását a Rhino Records gondozásában. Ez az album olyan dalokat adott a világnak, mint az All the Pretty Girls and No Good, valamint a zenekar legismertebb slágere a Way Down We Go, amely mára közel 4 milliárd lejátszásnál jár, több mint 3 millió TikTok videóban szerepelt, és minden idők egyik legsikeresebb közösségi médiában is meghatározó rockdala lett.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Ha marad egy-két óránk a városban, annyi időnk nincs, hogy kiruccanjunk, viszont kellemesen töltenénk el ezt a pár percet, akkor érdemes a Városligetbe ellátogatni. A Villám Budapest ajánl néhány programot, hogy mit érdemes ott meglátogatni. Talán a városnak egyetlen része sem fejlődött annyit az elmúlt években, mint a Városliget és környéke. A terület számos új attrakcióval lett gazdagabb, új kiállítóhelyekkel, múzeumokkal is. Bár az új Néprajzi Múzeum épülete megosztó, a gyűjteményre és az izgalmas programokra egészen biztosan nem lehet panasz. Az ingyenesen látogatható Kerámia tér mellett a Claudia Andazsúr Indiánok Lelkek Túlélők című kiállítást is ajánlják, amely a magyar származású fotóművész képein keresztül az amazóniai esőerdők lakóinak világába enged bepillantást. A zeneháza úgy fest, mintha ismert épületek kollázsa lenne, de fantasztikus élmény, ahogy koncerttermében a zene mellett a természet is körülöleli. A májusban nyitó Divák & Ikonok tárlatot pedig nagyon várjuk már, hiszen a legnagyobb sztárok fellépő ruhái érkeznek majd Budapestre. A közelben lévő néhány éve felújított Millennium háza, az Olof Palma ház szintén egy csodás fotókiállítást tartogat, érdemes benézni ide is. Célba vehetjük a környék villáit, ha érdekes időtöltésre vágyunk, mert túl azon, hogy a legtöbb közülük végre régi fényében ragyog, több is fogad időről időre látogatókat. A Walter Rózsi villa csodás modernista épülete Magyar Építészeti Múzeumként élet újra. Bár csak tárlatvezetések alkalmával van nyitva, érdemes figyelni az időpontokat, és ellátogatni a korábban felújított, de a nagy közönség számára csak nem régiben megnyílt Körösi villába, ahol csodás zsolnai gyűjteményt is láthatunk. De nem csak a városligeti fasor környéke, hanem az Andrássy út is bővelkedik a nem régiben nyílt kiállítóhelyekben. Bár most rövid technikai szünetet tartanak, májustól már érdemes ellátogatni a HABBA, az MBH-ban komplex művészeti funkcióval rendelkező kiállító helyére. Az épület szomszédságában találjuk a Cook Contemporary-t, ami 2-től szombatig látogatható. A magánmúzeum épületét már korábban felújították, de csak néhány éve ad otthont az érdekes magángyűjteménynek. A mostani kiállítás a hidegháborús időszak művészetéből válogat, és ingyenesen tekintetjük meg. A környék menő új galériái mellett számtalan olyan kis tematikus múzeumot is találunk, amit érdemes megnézni. A Vajdahunyad várában nem csak azért érdemes benézni, mert csodaszép, hanem az itt működő Magyar Mezőgazdasági Múzeum miatt is. A Rád György villában egy csodás szecessziós gyűjtemény legszebb darabjait csodálhatjuk meg. A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum egyedülálló tematikájával, csodás kertjében pedig plakát kiállítással hívogat. Bár az épület csak bejelentkezés után látogatható, a pénzügyőr és adózás történeti múzeumban bemutatott józan, de érdekes témáról garantáltan elkalandozik néha a figyelmünk, hiszen a gyűjteménynek helyet adó Schiffer villában vannak a város legszebb szecessziós üvegablakai. A Posta Múzeumban pedig feltétlenül érdemes az új postás kisasszonyokról szóló kiállítást is megnézni, de célszerű előre bejelentkezni. Nehéz ellenállni a csodás idők fák suttogásának és a csodás zöld réteknek, néha nem is kell más, mint egy jó kis piknik. Ezen a környéken ez abszolút megtehető, akár az újonnan indult légbalon környékén.

0: A jövő héten nyerjen páros belépőt a művészetek völgyére.
1: Ha Balatonon járok, enyém a világ.
0: A 98.6 Manna FM idén is megajándékozza a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Legyen ott a nyár legmeghatározóbb őszművészeti fesztiválján. A jövő héten hallgassa a Manna délután, figyelje, mikor szólal meg az idei művészetek völgye könnyűzenei koncertjének valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Irány a művészetek völgye a 98.6 Manna FM-mel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
4: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márka kereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Budapest, Üllői út 822.
5: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
6: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
2: Reklám hangzott el.
7: Napos felhős idő lesz, délutánra megszűnnek az ivatarok. NATO csúcs találkozót tartanak Ankarában. A Tanú című filmmel indult újra az M1 műsora. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: A tegnap kezdődött kétnapos NATO csúcs egyik fő kérdése, hogyan lehet a vállalt védelmi kiadásokat valódi katonai képességek kialakítani. Jelentette ki a külügyminiszter. Orbán Anita úgy fogalmazott, erősebb védelemre, korszerű technológiára és fokozottabb védelmi ipari együttműködésre van szükség. Ukrajna uniós csatlakozási folyamata továbbra is szigorú, méltányos és teljes mértékben az érdemeken alapuló marad, jelentette ki a bővítésért felelős uniós biztos Strasbourgban az Európai Parlamentben. Márta Kosz felhívta a figyelmet arra, hogy a kijevi vezetésnek folytatnia kell a korrupció elleni küzdelmet, meg kell erősítenie a jogállamiságot, biztosítania kell a demokratikus intézmények hatékony működését, és végre kell hajtania a közigazgatási reformokat. Új cselekvési tervet fogadott el a kiberbiztonságról és a mesterséges intelligenciáról az Európai Bizottság. Az intézkedések célja, hogy biztosítsák az Európában használt EMI modellek biztonságát, valamint hozzáférhetőségét és erősítsék a kibertámadásokkal szembeni védelmet, valamint fejleszték a szövetség saját mesterséges intelligenciára épülő kiberbiztonsági képességeit. Megkezdte munkáját a közmédia új ideiglenes vezetése, átvilágítják a működést, biztosítják az átállást, megújítják a hírszolgáltatást. Az átmeneti időszakban Bodasz Balázs vezeti a hírigazgatóságot, Kerényi György a Kossuth Rádiót, Mészáros Zsófé az online igazgatóságot. Szimbolikus időpontban tegnap 19 óra 56 perckor Bacsó Péter a Tanú című filmjével elindult az M1 átmeneti adása. Az MTV a sajtóirodája közölte, az ikonikus film egyszerre emlékeztet a múlt tanulságaira és arra, miért fontos a szabad, független tájékoztatás. Úgy fogalmaztak, Magyarországon mostantól egy olyan közmédia épül, amely összehozza és tájékoztatja az embereket, nem pedig megosztja és félrevezeti őket. A következő napokban az M1-en a magyar filmművészet emlékezetes alkotásai lesznek láthatók. A hírszolgáltatás fokozatosan tér vissza az új szerkesztési rendszerint, a Kossuth Rádió frekvenciáján pedig átmenetileg a Bartók Rádió műsorai hallhatók. Több mint 14 millió eurós támogatást kaphat Románia az Európai Unió szolidaritási alapjából a tavalyi árvízkárok enyhítésére. A pénz egy részéből kártalanítják Parajdon a sóbánya bezárása miatt nehéz helyzetbe került helyieket, valamint helyreállítják a korontpatak áradása miatt megrongálódott infrastruktúrát is.
0: időjárás.
7: Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, máshogy többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 26 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
8: Július 8-a van, jó reggelt kívánok, Isten éltesse a születésnaposokat. Aki július 8-án született, egy napon született La Fontaine-nel, a francia író és költővel, aki állatmeséket írt, ugye mindannyian ismerjük a Holó és a Róka, illetve a Tücsök és a Hangya meséjét. Isten éltesse még a névnaposokat, az Ellák, a Jenő, az Eszter, a Terézia, a Kilián és az Eugén nevű hallgatókat, ebből, ami régen ugye a naptárban szerepelt, mert mindig jövök ezzel az asztali naptáradát, szerintem már valami kevesen használják. Szóval Ellák Jenő. Ők voltak ketten, aztán betársult még Eszter, Terézia, Kilián és Eugén. Isten éltesse őket, Isten éltesse mindenkit, tehát aki július 8-án született. Azt is érdemes tudni egyébként, hogy nem csak La Fontaine-nel, hanem Dr. John Stith Pembertonnal, azzal az amerikai gyógyszerésszel is egy napon született az, aki július 8-án született, aki a Coca-Colát feltalálta. No, és viszont, hogyha visszakanyarodunk magunkhoz Magyarországra, akkor itt a mai napon a vendégem lesz majd Dr. Holló Balázs szülésznőgyógyász szakorvos, akivel a strandszezon, a nyári időszak, a fesztivál szezon nőgyógyászati veszélyeiről, problémáiról fogunk majd beszélgetni a 9 órás hírek után, de addig is az Életöröm zenékkel indulunk szokás szerint. Jó reggel!
0: Életöröm zene, ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Aki szeretné a nyári hónapokat úgy igazán kielvezni, de nem menne messzire, tehát nem lépne határt, nem menne külföldre, aki itt van 5 olyan belföldi úti cél, ami igazán ki tudja teljesíteni, meg tudja, hogy mondjam, csak koronázni a nyarat. Úgyhogy, ha nem volt lehetőségünk idén külföldre utazni, akkor sem dől össze a világ, mert hogy belföldön is rengeteg olyan helyszín létezik, amik tényleg páratlan természeti adottságokkal rendelkeznek, csodaszépek, akár túrázhatunk, akár strandolhatunk. Úgyhogy itt van néhány olyan igazán gyönyörű úti cél, ahol fel lehet fedezni a környező térségek rejtett kincseit, akár egy napra megyünk, akár több napra, egy miniszabira, egy hosszú hétvégére, vagy mondjuk akár egy 2 hetes, 10 napos nyaralásra is. A Mátra az egy nagyon jó környezet erre, mert nagyon sok szépség van arra felé, és nagyon sok látnivaló van arra felé. Itt van mindjárt az Apci tengerszem, amit így is neveznek, de hogy valójában miről van szó. Ez egy korábbi andezit bánya medrében kialakult kristálytiszta vízű tó, gyakorlatilag egy bányató. A környező erdőt már 1995-ben természetvédelmi területté nyilvánították, a parthoz közel tűzrakóhely is van, úgyhogy akár még egy délutáni bográcsozást, piknikezést is meg lehet szervezni, hogyha megéheztünk kirándulás után, vagy fürdés után. Aztán, hogyha végig sétál az ember a virágba boruló somlyóhegyi tanösvényen, akkor valóban csoda élményben lesz része. Aztán ott van a Sástó, mert most akkor sorra vesszük a tavakat, hogy csobbanni is legyen lehetőségünk a jó időben, ami már csak amiatt is különleges helyszín, mert hogy ez ad otthont a Fekete Zaj Fesztiválnak. Ha viszont nyilván az ember mondjuk egy kicsit csendesebb pihenésre vágyik, és nem a koncertek miatt megy oda, akkor érdemes a Mátrától északra található Gyöngyös tavat is megnézni, ami a legmagasabban fekvő tó Magyarországon. Mellette egy 54 méter magas kilátóba is fel lehet caplatni, hogyha valakinek ahhoz van kedve, és így aztán egy olyan páratlan kilátás tárol az ember szeme elé, ami valóban varázslat, és érdemes fotózni. És egyébként, hogyha valaki mondjuk szeret fényképezni, megörökíteni a pillanatot, a sajátságos képeket készíteni, ami csak az ő szempontját, szemléletét tükrözi, akkor ezekre a helyekre mindenképpen érdemes elmenni. És ha valaki adrenalin függő, akkor a környéken van egy élménypark is, úgyhogy lehet bobozni és egyéb dolgokat is kipróbálni, ami egy kicsit meglöki az adrenalin szintet. Aztán ott van az Ilona völgyi vízesés, szintén a Mátrában, mert még mindig ott időzünk, Paráttól délre fekszik ez a lehengerlő vízesés, az ország legmagasabb kialakult természetes vízesése. 10 méter magasból zubog le a zuhatag a sziklafalak között, a környéken pedig nagyon sok túraútvonal van, hogyha az ember kirándulni szeretne, sétóútvonal, túraútvonal, friss levegő, gyönyörű természet, gyönyörű vízesés, különleges élmény, pláne hogyha egy kicsit hűvösebb nyárvégi napon látogatunk el, mert akkor még bátran megtehetünk hosszabb távokat is gyalog. Ha viszont azért mennénk erre a helyre, hogy lehűljünk a nagy hőség után, arra is tökéletes helyszín. Paráttól indulva pedig végigjárhatjuk a 6,5 kilométeres tanösvény összes állomását és csuda dolgokat láthatunk, sőt még tanulhatunk is. Aztán ugyan a másik irányba, de szintén közel Budapesthez, ott van 45 percre Zsámbék, ahol rengeteg látnivaló van, közülük nyugodtan válogathat az ember. Hogyha egy történelmileg gazdag helyszínre vágyunk, akkor érdemes Zsámbékra menni. Kihagyhatatlan program a 12-13. századi Zicsi kastély, valamint a Rom templom, ami konkrétan úgy néz ki, mint az Oltári Nőben az a helyszín, ahonnan szintén elmenekül Richard Gere-ről Julia Roberts. A premontrei szerzetesek húzták fel ezt a Rom templomot, és hogyha kulturálódni szeretne az ember, akkor érdemes jegyet váltani a Lámpa Múzeumba, az is csodaszép, és megnézhetjük még a repülés régészeti kiállítást is. Ha pedig az ember túrázni menne, akkor érdemes elindulni, elkirándulni a Nyakashegyig, amire a Szent Norbert tanösvényen átvezet az út, de aztán ott van kicsit messzebb még az Óriások lépcsője, ami konkrétan egyedülálló és gyönyörű természeti látványosság, úgyhogy ezeken a helyeken érdemes egy kicsit pihenni, vagy aktívan pihenni akkor, hogyha az ember a nyarat meg szeretné tölteni élményekkel.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Közel 200 millió most kérdeztek meg, és egy valamit mindenki kiemelt azzal kapcsolatban, hogy miért és hogyan lett sikeres. Egy szakértő 5 teljes éven keresztül vizsgálta azokat a milliómosokat, akik saját erőből gazdagodtak meg, és egy nagyon fontos egyezést talált köztük. Sokan igyekeznek ugye megfejteni a gazdag emberek titkait rendre, de az egyértelmű, hogy a sikernek nincsen pontos és minden esetben működőképes sem titka, sem pedig receptje, de az biztos, hogy vannak bizonyos szokások, vannak olyan tényezők, amik képesek hozzásegíteni az embereket a feljebb jutáshoz és az anyagi gyarapodáshoz is. Thomas C. Corley a könyve írása közben végzett egy 5 éves kutatást, ugye ezt említettem az imént. Ennek során 177 olyan milliómost vizsgált, akik saját erőből gazdagodtak, meg bejárták a szamárlételát, ők maguk csinálták meg magukat, és egy fontos dolog volt, amit mindannyian kiemeltek, és amiben eltérnek a szokásaik az átlagemberétől vagy másokétól. A közös, ami a gazdag emberekben, a sikeres gazdag emberekben megvan, az az, hogy a tehető személyek másképp válogatják meg a közeli barátaikat, mint a legtöbb ember. Az emberek jó része olyanokkal is fenntart ugyanis szoros kapcsolatot, akikkel valójában egyoldalú, negatív vagy mérgező a viszony. Például akik energetikailag, lelkileg, vagy időben, vagy anyagilag lehúzzák, hátráltatják őket, irigység miatt próbálják lebeszélni őket a céljairól, elszívják az energiát, a pozitivitást, a jókedvet, stb. Ez a vizsgálat viszont nagyon szépen rávilágított arra, hogy a sikeres emberek nem engednek teret az ilyen kapcsolatoknak, hanem elengedik őket, sőt, tudatosan építik az ismeretségi körüket. Nyilván a lobbizás az egyfajta ismeretségi kör, és az, akit közel engednek barátként, az pedig egy másféle kör, de az még kisebb és még szorosabb ugye a bizalmatlanság miatt, hiszen ilyenkor már náluk sokszorosan jelen van az imént felsorolt negatív társaság. Igyekeznek csak olyanokkal barátságban maradni, akik valóban pozitív hatást gyakorolnak rájuk, inspirálják őket, elismerik őket, velük együtt örülnek, osztoznak az örömükben, a sikerükben, mindemellett pedig olyanokkal is próbálnak közelebbi viszonyt kialakítani, aki hasonlít a vágyott jövőbeli énjükre. Tehát, hogy van egy személy, aki megtestesíti számukra azt, akivé vagy akivé hasonlóvá szeretnének válni, és azokat is beengedik a közeli köreikbe. Az inspiráló barát tulajdonságai pedig a következők, mert hogy a szakértőnek ezt is sikerült összegyűjtenie, mármint a tulajdonságokat, szokásokat és jellemzőket, ezekből a milliómosok szerint legalább egyel, de optimális esetben inkább többen rendelkeznie kell annak a bizonyos közeli barátnak ahhoz, hogy a kettőjük viszonya inspiráló, fejlesztő és valóban pozitív hatású legyen mindkét félre. No és akkor az inspiráló barát tulajdonságai a következők. Pozitív gondolkodás és pozitív személyiség, megbízhatóság, ösztönző hozzáállás, hűség, magas munkamorál, erős akarat és fegyelem, szenvedély és lelkesedés, anyagi stabilitás. Ehhez én még hozzátenném azért kiegészítendő, hogy önvizsgálat és önismeret. Mert az, aki ezekkel a tulajdonságokkal rendelkezik, de mondjuk folyamatosan ámítja magát valamivel kapcsolatban, az előbb-utóbb átfordulhat egy mérgező kapcsolattá, ennek az egy kis hibának köszönhetően. Thomas C. Corley kutatása szerint tehát ezeket érdemes keresni a másikban, ha valóban nem csak egészséges, hanem előnyös és gyümölcsöző kapcsolatokat szeretnénk kialakítani, ami kölcsönösen sikeres és könnyed, és gyümölcsöző és jókedvű, de talán a gyümölcsözőt már mondtam is, hogy milyen embereket kerüljük, hát azokat, akikre ezeknek az imént felsorolt jellemzőknek pont az ellentétei vonatkoznak. A negatív jövőképpel élők, a folyton panaszkodók, az áldozat szerepeben létezők, akik folyamatosan másokat hibáztatnak, akik minden második mondatokat úgy kezdik, hogy igen, de akinek elsorolod 51-ére is azt, hogy igen, ezt meg ezt kéne tenni, amikor ő panaszkodik, és meg se hallja, csak folytatja tovább, vagy pedig úgy kezdődik a mondat, hogy igen, de ugye Popper Péter mondta azt, hogy amikor elhangzik egy olyan mondat egy beszélgetésben, amikor az ember jó tanácsokat, hogy igen, de, vagy igen, csak, na az onnantól kezdve a kamu, és az a hazugság. Magának is hazudik az illető, és annak is, akivel beszélgetni próbál. Szóval a szakértő úgy véli, hogyha tudatosan odafigyelünk ezekre a tulajdonságokra, akkor képesek leszünk megválasztani azokat az embereket, akik valóban jó hatással lesznek ránk, és nem csak a mentális egészség egészségünk megőrzéséhez, de a céljaink eléréséhez is képesek hozzásegíteni, majd azon keresztül, ahogyan minket motiválni képesek. Az ilyen emberekkel való beszélgetés növeli az önbizalmunkat, a lelkesedésünket, motiváló és olyan kapukat nyithat ki még bennünk is, amire egyrészt mi magunk nem is gondoltunk volna, vagy nem is vettük észre, hogy ez a bizonyos kapu létezik, és amelyekre másképp nem lenne lehetőség. Úgyhogy ezekre érdemes nagyon odafigyelni. Kicsit nézzük meg, szűrőzzük meg egy kicsit a környezetünkben lévő embereket. Érdemes.

0: jövő héten nyerjen páros belépőt a művészetek völgyére.
1: A Balatonon járok, enyém a világ.
0: A 98.6 Manna FM idén is megajándékozza a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Legyen ott a nyár legmeghatározóbb őszművészeti fesztiválján. A jövő héten hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei művészetek völgye könnyűzenei koncertjének valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Irány a művészetek völgye a 98.6 Manna FM-mel. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük!
2: Reklám hangzott el.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Az emberiség életét meghatározó és nagyban megváltoztató találmányok sorozatunkban ma itt van a cipzár, vagy villámzár, vagy húzózár, mert hogy többféleképpen nevezzük magyarul. Igazából a cipzár az a hagyom, vagy hogy mondjam, csak a népi neve, vagy a hétköznapi neve. A hivatalos neve az húzózár, vagy villámzár, legalábbis a magyar értelmező kézészótár szerint mindennapos termékeken gyakran alkalmazott zárókellék. Az angol zipper elnevezés, amiből a cipzár szó is származik, a Goodrich cég ered, ami ezt a fajta zárat gumicsizmáin alkalmazta. Az angol cip szó egyik jelentése gyorsaság, lendület, és ebből egyértelműen következik a hazai villámzár elnevezés eredete. Különféle anyagokból készítették a cipzárokat, különböző kivitelben, méretben és színben, és készítik mind a mai napig, mert hogy igen sokféle területen alkalmazzák. A mai cipzár feltalálójának Whitcomb L. Judson amerikai mérnököt lehet tekinteni, aki 1893-ban szabadalmaztatta a találmányát, az első sorozatgyártásban előállított termék 1905-ben jelent meg, és ezt tökéletesítette a svéd származású, de az Amerikai Egyesült Államokban élő mérnök, bizonyos Gideon Sandbeck, aki megalkotta a nyitást és a zárást végrehajtó kocsit, amit a mai napig így hívunk, amit húzunk ugye ezeken a fém vagy műanyag fogacskákon, és létrehozta a mai napig használatos cipzárat. A történetet illetően bár Elias Howe, a hajókás varrógép feltalálója is szabadalmaztatott 1851-ben egy záró szerkezetet, ami a mai cipzár elvét idézi, de ő inkább a varrógép népszerűsítésére helyezte a hangsúlyt, ezért aztán a találmány a feledésbe merült. A mai cipzár elődjének tartott eszköz a gyors kampós zár feltalálója, a már említett Whitcomb L. Judson amerikai mérnök, aki 1893-ban szabadalmaztatta a találmányát, eredetileg az addig gombolható férfi csizmák záró szerkezeteként, ami aztán el is terjedt a piacon. Az akkori megoldás viszont igen nehezen kezelhető volt, a kampok és a hurkok egymásba akasztását külön nyitókával kellett elvégezni, így aztán az első sorozatgyártásban előállított ilyen jellegű záró elem a Judson Security Fastener elnevezésére termék 1905-ben jelent meg, ezt tökéletesítette a már említett svéd származású USA-ban élő mérnök Gideon Sandbeck, aki megalkotta konkrétan ezt a bizonyos kis kocsit, ami szalad ezeken a szemecskéken, és a mai napig így használjuk. A cipzárt így hozta létre a mai nap is használatos cipzárat, amit most már nyilván tökéletesítettek, és nagyon sokféle variációban és anyagból készül. A találmányára a nyitható rögzítő szerkezetre 1913-ban kapott szabadalmat az USA-ban, Európára érvényes szabadalmat a húzó zárra 23-ban a svájci Martin Ottmar kapott, aki Riri, Rippe und Rille, ami a németben a domború és a homorú szópár megfelelője utalva, a két forma egymásba illeszkedésére a cipzárban nevezte el, és ezen a néven kezdte el gyártani és forgalmazni a terméket. A zipper elnevezés, amiből ugye a korábban már említett cipzár szó is származik, vagyis ahogy korábban említettem, hogy ebből származik, a Goodrich cégtől ered, és ők kezdték ezt a fajta zárat a gumicsizmákon alkalmazni. Az igazi első nagy sikert az Amerikai Egyesült Államok hadseregének hatalmas megrendelése jelentette, amikor az első világháború idején a katonák ruházatát és egyes felszerelési tárgyait

Mellett a kocsik, vagyis a nyitók és a húzókák fejlesztése sem maradt el, így aztán a cipzárakat szerte a világon nagyon-nagyon sok cég, nagyon sokféle változatban gyártja és használja, de vannak közöttük olyanok is, amelyek márkásnak számítanak, például az Ideal, a Neo, az Olympic Zippers, az Opti, a Riri, az SBS, a Talon, ezek igazán fancy cipzárnak számítanak a piacon. Az az igazság, hogy amikor az ember ezeket a tárgyakat, ezeket a használati eszközöket nézi, akkor nem is tudja, hogy milyen sok munka volt abban, milyen sok befektetett munka, amennyi idő alatt és amivel előállíthatták és feltalálhatták ezeket a ma már a hétköznapi használatban számukra természetesnek tűnő dolgokat. Úgyhogy Isten áldja ezt a bizonyos Gideon Sandbecket, illetve Whitcomb L. Judsont, akiknek a cipzárat köszönhetjük.

0: a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Ha te is imádod a kefírt, akkor érdemes figyelni, mert itt van néhány jó hír a kefírrel kapcsolatban, ami miatt érdemes megfogadni ezt a nyáron, különösen a melegben, a hőségben kifejezetten jól esik, és akkor még inkább érdemes fogyasztani. Itt van 8 remek hír ezzel kapcsolatban. A kefír, a joghurt és az aludt tej, bár nagyon hasonlítanak egymásra, de nem szabad őket összekeverni, mind a három tejből készül, ez igaz, de a létrehozásukban szerepet játszó mikroorganizmusok nem ugyanazok, különbözőek. A kefír jellemzően tehéntejből erjesztéssel készül, tejsav baktériumok és élesztőgombák áldásos tevékenysége nyomán sok száz éve készítik, hasonló receptúrával, mi pedig több évtizede isszuk vagy kanalazzuk reggel vagy délután. Napjainkban kifejezetten hűsítő savanykás tejtermék elképesztő jól tud esni a hőségben, de lássuk, hogy miért éri meg ezzel indítani a reggelt. A kefír, ami a világ számos kultúrájában alapvető élelmiszer, nagyon magas tápanyag és probiotikum tartalommal rendelkezik, és nagyon jótékony hatása van pontosan emiatt az emésztésre és a bélrendszer egészségére. Sokan táplálóbbnak tartják, mint a joghurtot. A kefír Kelet-Európa és Délnyugat-Ázsia egyes részeiből származik, a neve a töröki keif szóból ered, ami az étkezés utáni jó közérzetre utal. Ez a szülőhazájában szintén egy fermentált ital, azaz erjesztett, hagyományos normál erjedéssel készül, tehéntejből vagy kecsketejből készítik. Egy csésze alacsony zsírtartalmú kefírben van 9 g fehérje, a napi kálcium szükséglet 24%-a, a foszfor 20%-a, a B12 29%-a, a napi riboflavin, vagyis B2 vitamin 25%-a, a magnézium 7%-a, D-vitamin 12%-a. Ezen kívül nagyjából 104 kalóriát tartalmaz, 11,6 g szénhidrátot és 2-3 g zsírt, a használt tej típusától függően. Sokkal erősebb probiotikum, mint a joghurt. Aztán egy erős antibakteriális tulajdonsággal is rendelkezik, mert hogy a benne található bizonyos probiotikumokról úgy tartják, hogy képesek megvédeni a fertőzésektől, és tanulmányok pedig már be is bizonyították azt, hogy ez a probiotikum gátolja a különféle káros baktériumok, mint a szalmonella és az E. coli növekedését is. A kefír probiotikus laktobacillus kefirit és szénhidrát kefiránt is tartalmaz, és ezek ugyanúgy képesek védeni minket a káros baktériumok ellen. A teljes zsírtartalmú kefír nem csak a kalcium nagyszerű forrása, hanem a K2 vitaminé is, amire nagy szüksége van a szervezetünknek, hogy a K2-vel történő kiegészítés akár 81%-kal is csökkenti a törés kockázatát, mert hogy ez nagyon fontos szerepet játszik, már mint a K2 vitamin a kálcium anyagcserében. Úgyhogy a kefír javítja a csontok egészségét, csökkentheti a csontritkulás kockázatát, különösen gyakori az idősebb nők körében, és az állapot drámai módon növeli a törések kockázatát. A megfelelő kálcium bevitel biztosítása az egyik leghatékonyabb módja a csontok egészségének javítása szempontjából, és az oszteoporózis progressziójának a lassításában. Még a rák ellen is képes védelmet nyújt a kefír. Ugye a rák a világ egyik vezető haláloka, és akkor fordul elő, amikor a szervezetben lévő abnormális sejtek ellenőrizhetetlenül kezdenek el növekedni és szaporodni. Például egy daganaton belül a fermentált tejtermékekben található probiotikumokról pedig úgy tartják, hogy az immunrendszer stimulálásával képesek csökkenteni a daganatok növekedését. Tehát lehetséges, hogy a kefírrel is tudunk harcolni a rák ellen, vagy preventív jelleggel tud hatni ránk. A kefírben található a probiotikumok különféle emésztési problémák esetén is segíthetnek. Kevés laktózt tartalmaz, és javíthatja az allergiás és asztmás tüneteket is. Tehát napi egy doboz kefír egészen biztosan jót tesz nekünk, sőt, ilyenkor nyáron akár többet is lehet belőle fogyasztani, apróra összedarabolt kovászos uborkával és tépkedett, apróra tépkedett kaporral összekeverve pedig isteni finom hűsítő a hőségben.

0: 98.6 Manna FM életörömzene és a strand szezon, a fesztivál szezon, az nyári időszak nőgyógyászati veszélyei. Erről beszélgetek mai vendégemmel, dr. Holló Balázs szülész nőgyógyász szakorvossal a friss hírek után.
1: A jövő héten nyerjen páros belépőt a művészetek völgyére.
2: Ha Balatonon járok, enyém a világ.
1: A 98.6 Manna FM idén is megajándékozza a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Legyen ott a nyár legmeghatározóbb őszművészeti fesztiválján. A jövő héten hallgassa a Manna délután, figyelje, mikor szólal meg az idei művészetek völgye könnyűzenei koncertjének valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Irány a művészetek völgye a 98.6 Manna FM-mel. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Napos felhős idő lesz, néhol zivatarokkal. Az alaptörvény újabb módosításáról tárgyalt az országgyűlés. Van elég és jó minőségű a magyar dinnye. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Az alaptörvény 17. módosítása a jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Hozzátette, az új megválasztott köztársasági elnök az új alkotmány megalkotásáig, de legfeljebb 5 évig töltheti be tisztségét. A miniszter szerint a cél az alkotmányos intézményrendszer megújítása és egy új alkotmány előkészítése. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a következő tanévre már nem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Holnapig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Az oktatási hivatal közölte, hogy a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A jelentkezőknek érdemes ellenőrizniük az elérhetőségeiket és figyelniük az e-felvételi üzeneteit. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Új funkciót kell találni a Mezőhegyesi Ménes birtokon épülő luxus hotelnek, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Vóna Szabolcs szerint a szálloda beruházás mintegy 3,5 milliárd forintba kerülhet, de nem készült tanulmány arról, hogy az épületeket hogyan lehetne kihasználni. Hozzátette, hogy Mezőhegyesnek vissza kell adni az oktatási és mintagazdaság funkcióját. Magyar dinnye legyen a boltokban, és ne törjék le az árakat, ezt kérik a termelők az áruházláncoktól. Egyesületük felhívja a figyelmet arra, hogy az itthon termett gyümölcs kiváló minőségű és képes fedezni a hazai igényeket, nincs szükség importra. Itthon csaknem 1500 család foglalkozik dinnye termesztéssel. Az egyfőre jutó éves fogyasztás görög dinnyéből 10-12 kg, sárga dinnyéből 1,5 kg. Letartóztattak egy drogdílert a fővárosban, elfogásakor kokaint találtak nála, a lakásában tartott házkutatáson pedig több mint 5 kg amfetamint, kokaint és más kábítószert foglaltak le. A férfi több ügyfelét is gyanúsítottként hallgatták ki, miután pozitív lett a gyors tesztjük, és az otthonukban kábítószert is találtak a nyomozók. A fogás 30 milliós.
1: Időjárás.
3: Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másutt többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 26 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A Manna délelőtt mai vendége dr. Holló Balázs, szülész nőgyógyász szakorvos, akivel a strandszezon, a nyáridő, a fesztivál szezon nőgyógyászati problémáiról, veszélyeiről beszélgetünk. Már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A műsor vendége dr. Holló Balázs szülésznő, gyógyász szakorvos, akivel a nyáridőben megtörténő vagy esetleg előforduló problémákra fogunk beszélgetni. Fesztivál szezon, nyári fürdőzés, strand, medence, stb. Milyen veszélyek leselkednek a nőkre? Ezzel kezdjük majd. Üdvözlöm, doktor úr, köszönöm, hogy ránk ér.
2: Üdvözlöm, köszönöm én is a meghívást.
1: Na, kezdjük azzal, hogy igaz-e az, hogy körültekintőnek kell lennünk, és igazán óvatosnak akkor, hogyha nőként, ugye nyáridőben strandra megyünk, természetes vízbe megyünk, fesztiválra megyünk, ráülünk a mobil WC-re, esetleg már aki ráül, szerintem én nem ismerek olyat, aki ezt megtenné, de mondjuk a strandon, a vízben, mire kell odafigyelnünk, milyen veszélyek leskelődnek, mi mindent kaphatunk el esetleg?
2: Hát igen, valóban ez egy állandóan vissza és visszatérő témakör, hogy a nyári szezon milyen veszélyeket rejteget. Ugye alapvetően itt azt kell tudni, hogy nőként nyilván egy egészen speciális helyzettel állunk szembe, hogy olyan problémákkal küzdenek a hölgyek, amelyek utána nyilván egy ilyen fesztiválos, strandos időszak után hosszabb távra is kihathatnak. Uh-huh. Mert hogy ugye a hüvely az egy speciális közeg, és nyilván, ahogy már most ez egy nagyon felkapott téma, hogy azt is egy mikrobiális flóra borítja, úgy, ahogy a bőrfelszínünket is, de mivel az egy egészen más közeg, mint a bőrfelszínünk, amit folyamatosan ugye zuhanyzással, fürdéssel folyamatosan tisztítunk, így egészen más szabályok vonatkoznak a hüvely tisztán tartására, és alapvetően azt kell tudni erről, hogy nyilván normál helyzetben a hüvelyt egy olyan laktobacillus flóra borítja belülről, ami ilyen teljesav termelő baktériumokból áll, és ez a flóra, ez az, ami gyakorlatilag ezzel a savas közeggel meggátolja az egyéb korókozóknak a megtelepedését. És nyilván egy ilyen időszakban, amikor alapból egy kedvezőbb közeg van a baktériumok és az egyéb fertőzések számára, és még mellé jön az, hogy egy állóvízben, egy olyan közegben, ahol a baktériumok könnyebben feljutnak a hüvelybe, ott tartózkodnak a hölgyek hosszabb ideig, ez nyilván nagyobb kockázatot rejt így a fertőzések szempontjából. Úgyhogy hát igen, itt különösen fontos a higiénia, ami egészen mást jelent, mint mondjuk a normál esetben, hogy az ember lefürdik, lezuhanyzik. Itt sokkal inkább beszélünk arról, hogy helyre kell állítani azt a normál egyensúlyt, ami a hüvelyben van. És itt törekedni kell arra, hogy folyamatosan megmaradjon ez a normális bakteriális összetétele a hüvelynek, és ez amikor azt mondjuk, hogy pótolni kell ezt a laktobacillus flórát, tehát ilyen probiotikum, most prodép laktobacillus tartalmú hüvelykúpokat kell alkalmazni.
1: Uh-huh. Volt egy időszak, amikor azt mondták, hogy a strandra megyünk, medencébe megyünk, fesztiválon mondjuk medencés közegben vagyunk, ahol nagyon-nagyon sok ember fordul meg, használjunk esetleg egy olyan tampont felhelyezve védelemként, ami esetleg be van kenve valamilyen fertőzés gátló krémmel például. Na, ez igaz-e vagy sem? Működik-e vagy sem? Hasznos-e vagy sem?
2: Igen, én szoktam javasolni, de mondjuk egészen másképp kezelem mondjuk a várandós pácienseimet, mint azokat, akiknek nincs várandóság, mert nyilván ott egy fokozottabb rizikó áll fenn.
1: Persze, erről majd beszélünk majd a továbbiakban részletesebben, hogy velük mi a helyzet, mert azért ők egy sokkal inkább veszélynek kitett réteg azért a nők között is.
2: Tehát én azt gondolom, hogy működik, szoktam javasolni, hogy egy tampont, egy ilyen gyakorlatilag egy ilyen antibakteriális jellegű krémem felhelyezve, ez egy jó megoldás lehet, hogy mechanikusan is elzárjuk ezt a ezt a területet, és egyben legyen egy ilyen védekező mechanizmusa is.
1: A műsor vendége dr. Holló Balázs szülésznőgyógyászta orvos, vele beszélgetünk a nyári női védelemről, tehát arról, hogy hogyan tudunk mi nők vigyázni magunkra ebben az időszakban, amikor megyünk strandra, élővízhez, medencéhez, vagy a fesztivál szezonban például, és most a következőkben arról lesz majd szó, hogy hogyan tudnak a várandósok különösen odafigyelni ezzel kapcsolatban, vagy ebből az aspektusból önmagukra. Már is folytatjuk.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A műsor vendége dr. Holló Balázs szülésznő, gyógyász, szakorvos. Fesztivál szezon, nyári időszak, fürdőzés, medencézés, élővíz és a strandolás. Hogyan tudnak vigyázni magukra ebből a szempontból, nőgyógyászati szempontból a várandósok? Mire kell odafigyelniük? Hogyan tudnak vigyázni magukra?
2: Köszönöm szépen. Igazából a várandósok, mivel egy veszélyeztetettebb csoport, náluk ugye nyilván védenünk kell minden szempontból a felszálló fertőzésekkel szemben a terhességet, a magzatot. Itt is törekednünk kell nyilván arra, hogy megmaradjon a hüvelynek a normál flórája, amiről az előzőkben is beszélgettünk, illetve itt azért azt is meg kell említeni, hogy maga a terhesség, a várandóság az okoz egy olyan hormonális változást, ami sokkal fogékonyabbá teszi a fertőzésekkel szemben a várandósokat, könnyebben felborul az a normális egyensúly, és elszaporodhatnak a gombás fertőzést okozó, tehát a kandida a hüvelyben, és gyakorlatilag ez az oka annak, hogy például a várandósok esetében sokkal gyakrabban tapasztaljuk azt, hogy kialakul egy gombás fertőzés, vagy egyéb kórokozók bejutnak a hüvelybe, úgyhogy itt kifejezetten figyelni kell arra, hogy a normál állapotot helyreállítsuk. És ugye az előzőekben is beszéltük, hogy itt az állóvizek, fürdők esetében érdemes alkalmazni tampont, illetve egy ilyen fertőzés meggátló krémet rákenve, akár egy megelőzhetjük azt, hogy feljusson valami egyéb kórokozó.
1: Hogyan tudnak még magukra vigyázni, mondjuk a fehérneműt illetően, a fürdőruhát illetően? Van valami olyan jó tanács a doktor úrnak, ami esetleg nem is gondolna az ember, de mégis hasznos tud lenni?
2: Hát igazából a higiénés szabályok azok itt is érvényesek, tehát nyilván egy ilyen fesztivál szezonban figyelni kell arra, hogy egy ilyen folyamatosan tisztán tartott területről beszéljünk, ne az legyen, hogy adunk lehetőséget kívülről bejutni olyan kórokozóknak, amik megmaradnak a fürdőruhán, a fehérneműn, tehát magyarul frissen mosott ruházattal, de el tudjuk kerülni azt, hogy bekerüljön olyan dolog, ami már ott megtelepedett. Úgyhogy igazából ennél többet szerintem nem érdemes erről beszélni, de mindenképpen erre is figyelni kell.
1: Mire kell még ügyelnünk? Mi igaz azokból a hírekből, amiket hallunk, hogyha valaki egy ilyen nagyobb befogadó képességű medencében hosszabb ideig tartózkodik, vagy rendszeresen jár strandra? Milyen fertőzések azok, amiket elkaphatunk, és melyeket hogyan lehet kezelni orvosilag, vagy mi az, ami a legnagyobb veszélyt jelentheti?
2: Ugye a hüvelynek a fertőzései közül ilyen nagy csoportok szerint megkülönböztetjük ugye a gombás fertőzéseket, ez az, amikor ez a kandidának nevezett gomba elszaporodik a hüvelyben. Ezt fontos itt megjegyezni, hogy ez normál állapotában is jelen van a hüvelyben, csak egy gombás fertőzés esetén elszaporodik és túlsúlyba kerül. Itt ilyen gombaellenes készítményekkel ez viszonylag könnyen elpusztítható kvázi, és akkor utána a normál állapot helyreállítható. Másik nagy csoport ugye ez a bakteriális vaginózisnak nevezett történet, amikor a hüvelynek az egyensúly állapota fölborul, és olyan baktériumok szaporodnak el, ami antibiotikumos kúppal, antibiotikumos kezeléssel állítható helyre. És akkor vannak egyéb ritkábban előforduló ilyen fertőzés csoportok, de ez a leggyakoribb és a leginkább előforduló. Úgyhogy a leggyakrabban ezzel jönnek a páciensek.
1: A műsor vendége dr. Holló Balázs szülésznő, gyógyász, szakorvos. A megelőzésről, a védekezésről beszélgetünk, fesztivál szezon, nyári szezon, strand szezon szempontból. Azzal folytatjuk majd, hogy mit érdemes magunkkal vinni nyaralásra, hogy vigyázzunk magunkra, mármint nőgyógyászati aspektusból. Hamarosan folytatjuk.

0: nyerjen páros belépőt a művészetek völgyére.
1: Ha Balatonon járok, enyém a világ.
0: A 98.6 Manna FM idén is megajándékozza a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Legyen ott a nyár legmeghatározóbb őszművészeti fesztiválján. A jövő héten hallgassa a Manna délután, figyelje, mikor szólal meg az idei művészetek völgye könnyűzenei koncertjének valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Irány a művészetek völgye a 98.6 Manna FM-mel. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
0: Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: A műsor vendége dr. Holló Balázs, szülésznő, gyógyász, szakorvos. Fesztivál szezon, strand szezon, nyáridő. Hogyan tudunk nőgyógyászati szempontból ilyenkor ügyesen vigyázni magunkra? Nagyon sok mindent megbeszéltünk már ezzel kapcsolatban. Nagyon sok jó tanácsot hallottunk a doktor úrtól. Van-e esetleg arra praktika és gyakorlat, hogy mit érdemes nőgyógyászati aspektusból, ugye a védekezés szempontjából magunkkal vinni mondjuk nyaralásra?
3: Igen, köszönöm a lehetőséget. Igazából itt ugye az előzőkben is beszéltünk róla, hogy milyen védekezési módszerek vannak az ilyen fertőzésekkel és egyéb dolgokkal szemben, ami veszélyezteti itt a hölgyeket. Itt érdemes akkor újra megemlíteni, hogy tampon használata a fürdővizekben, olyan krémek, amik van egy olyan hüvelytisztító hatásuk, hogy ilyen ezüst kolloid tartalommal gyakorlatilag ellensúlyozzák ezeknek a fertőzéseknek a kialakulását. Nyilván a fokozott higiénirára törekedni kell, és mondjuk itt a fesztivál szezonnál ugye felmerül az egyéb ilyen szexuális úton terjedő betegségeknek a bejutása a hüvelybe, és itt pedig nyilván az ószerrel történő védekezés az kifejezetten fontos, úgyhogy itt azt is megemlíteném.
2: Beszéljünk egy picit még a fiatalabb korosztályról, nekik hogy tudunk védelmet biztosítani?
3: Hát a fiatalabb korosztálynál ugye, tehát főként itt akkor a gyermekekről beszélünk, amit kifejezetten szeretnék hangsúlyozni, hogyha ő náluk valamilyen fertőzés kialakul, az azért nagyon ritka, és ott azért mindig felmerül a gyerekeknél valamilyen, főleg ha kisgyerekekről beszélünk, akkor valamilyen idegentesnek

0: Megelőző stratégia, ugye vannak ezek a bizonyos teljesabb baktériumok, ilyen kúpok, ilyen öblítések, ezek működhetnek-e?
1: A teljesabb baktérium tartalmú, tehát az laktobacillus tartalmú kúpok, azok igen, tehát azt kifejezetten tudom ajánlani, szájon át is lehet szedni, ezek közül is a laktobacillus crispatus a legjobb, ami szájon át szedhető, és ez a leghatékonyabban véd az ilyen fertőzésekkel szemben. A teljsavas öblítés az kifejezetten, tehát azt a szakma most már abszolút elutasítja, és kifejezetten kérjük a pácienseket, hogy ne alkalmazzák, mert ez sokkal többet árt, mint használ.
0: Jó, tehát tulajdonképpen összefoglalva, hogyha ezeket a jó tanácsokat az ember jegyzi, és elkezdi gyakorolni, és odafigyel a higiéniára, fehérneművel, fürdőruhával kapcsolatban, ezekkel a védekező metódusokkal, amiket doktor elmondott, akkor jó eséllyel egészségesen túl tudunk vészelni, sőt örömtelin egy ilyen nyári fesztivál és strand szezont. Így van?
1: Így van, reméljük, hogy ez mindenki számára több öröm lesz, mint sem, hogy ilyen panaszokkal térjem vissza.
0: Még egy kérdés, okozhat-e egyébként egy rendszeres visszatérő fertőzés, mondjuk reprodukciós problémákat?
1: Igen, és köszönöm is a kérdést, mert azért vannak olyan területek, amik még így kutatás alatt vannak, de az biztos, hogy a hüvelyflórának, tehát a hüvelyben normálisan jelenlévő baktériumoknak a feljutása a méhüregbe, az egyik részről megkönnyíti a teherbeesést, hogyha az egy laktobacillus flóra, tehát egy normál flóra, hogyha pedig olyan kórokozók kerülnek a hüvelybe, amik máshol ugyan jelen lehetnek, tehát egy bélrendszerben, a bőrön és más területeken, de a hüvelyben azok kórokozóként funkcionálnak, akkor nyilván azok, ha följutnak a méhüregbe, ahol amúgy ugyanúgy egy laktobacillus flóra dominál, az okozhat a méhen belül egy méhnyálkártya gyulladást, és így problémát okozhat mondjuk a teherbeesésnél is.
0: Na, hölgyek, hát akkor ezért is kell nagyon vigyázni magunkra és odafigyelni erre. Doktor úrnak köszönöm szépen, hogy ránk ért, a műsor vendége volt dr. Holló Balázs, szülésznő, gyógyász szakorvos. Köszönjük szépen az idejét.
1: Köszönöm szépen, én is.

0: 98.6 FM életörömzene, és ma napközé, hogy ez ilyenkor lenni szokott. Vannak jelek, vannak mozdulatok, cselekvések, amivel egyértelművé tehetjük, vagy hangtónus is. Szóval amivel egyértelművé tehetjük a kutyánk számára, hogy mennyire szeretjük őt, erről lesz majd szó. Tusoljunk vajon, vagy fürödjünk a kádban, ez jön majd a jó tanácsok között. Elkészítünk egy tempura bundás cukinit, különböző mártogatósokkal elképesztő finom nyári csemege, és arról is szó lesz majd elsőként a mannapköziben, hogy mitől függ vajon az, hogy mennyire hatékony a dezodorunk. Ez a mai mannapközi, a friss hírek után kezdünk is.
1: A jövő héten nyerjen páros belépőt a művészetek völgyére.
2: Ha Balatonon járok, enyém a világ.
1: A 98.6 Manna FM idén is megajándékozza a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Legyen ott a nyár legmeghatározóbb őszművészeti fesztiválján. A jövő héten hallgassa a Manna délután, figyelje, mikor szólal meg az idei művészetek völgye könnyűzenei koncertjének valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Irány a művészetek völgye a 98.6 Manna FM-mel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Napos felhős idő lesz, néhol zivatarokkal. Az alaptörvény újabb módosításáról tárgyalt az országgyűlés. Olcsóbb lett a kötelező, de drágult a kaszkó. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéllal vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Több mint 10 órán át tartott az alaptörvény 17. módosításának általános vitája, melyet tegnap késő este zárt le az országgyűlés. Ezerint egyebek között megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök mandátuma. 3 ciklusban korlátozzák a parlamenti képviselőséget, valamint a vármegyék és főispánok helyett ismét megyék és kormány megbízottak lesznek. Zárszavában az igazságügyi miniszter kiemelte, az alaptörvénymódosítás célja, hogy az új alkotmány elfogadásáig tartó átmeneti időszakban biztosítsa a demokratikus állami működés alkotmányos feltételeit. A Fidesz közölte, hogy sem a részletes vitában, sem a szavazáson nem vesznek majd részt. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a következő tanévre már nem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Holnapig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Az oktatási hivatal közölte, hogy a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A jelentkezőknek érdemes ellenőrizniük az elérhetőségeiket és figyelniük az e-felvételi üzeneteit. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Csökkentek a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díjak, de a kaszkó árak emelkedtek a második negyed évben. Az egyik biztosítás közvetítő adatai szerint a KGFB átlagdíjak 12%-kal 58 000 forintra mérséklődtek. Ugyanakkor a teljes körű kaszkó szerződések csaknem 213 000 forintra drágultak, ami majdnem 4%-kal több, mint az előző év hasonló időszakában. A biztosítók ajánlatai jelentős eltérést mutatnak, ezért az évforduló közelettével érdemes alkuszi összehasonlító oldalakon tájékozódni. Mostantól kibővített formában érhetők el a MÁV csoport havi késési statisztikái, jelentette be a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy ettől nem fognak pontosabban járni a vonatok, de a kormányzat nem eltitkolni, hanem megoldani szeretné a hazai közösségi közlekedés problémáit. Ehhez pedig elsőként szembe kell nézni a valós helyzettel. Mint írta, ezért tették újra elérhetővé az elektronikus mozdonyszolgálati információ oldalát, és indították újra a vonati infót is. Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másod többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 26 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A mai Manna Napköziben szó lesz arról, hogy hogyan tudjuk egyértelművé tenni a kutyánk számára, hogy mennyire szeretjük őt. Aztán szó lesz arról is, hogy tusolni vagy fürödni a jobb. Hogyha a tisztánkodást veszük, elkészítünk egy nyári tempura bundás mártogatóssal fogyasztható nagyon finom cukkinit. És szó lesz arról is, hogy vajon mitől függ az, hogy mennyire hatékony a dezodorunk. Ez a mai Manna Napközi, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Beauty Time.
0: Beauty Time. Egy rovat a szépségért.
2: Kipróbálni Manna.
3: Csökken a dezodor hatékonysága, hogyha nem úgy használjuk, ahogy kell, mire kell odafigyelni. Hát minek utána a dezodor már alapvető higiéniai rutinunk része. Azt gondoljuk, hogy ez egy olyan egyszerű és egyértelmű használat, amit csináljuk, ahogyan tudjuk, bekenjük a honunkáját, aztán vége. Na hát a közhiedelemmel ellentétben nem csak reggel kell használni a dezodorokat, vannak olyan javaslatok, hogy este zuhanyzás után is, mert hogy akkor a leghatékonyabbak, amikor a bőr tiszta, a nedvesség minimális, a verejtékmirigyek pedig kevésbé aktívak. Joel Schlesinger bőrgyógyász ezt azért javasolja, hogy a fürdés után ugye töröljük szárazra a honaljunkat, és ezután alkalmazzuk az izzadásgátlót, és reggel is ismételjük meg a használatát vékony rétegben. Ha ugyanis csak ébredés után vetjük be, akkor nem fejti ki a maximális hatékonyságát, tehát akkor nem hat úgy, ahogy egyébként az hivatott hatni. Ne kenjük egymásra a nap folyamán a rétegeket, erre is nagyon kell figyelni, de azért az éjszakai dezodoráláshoz én hozzátenném, hogy hagyjuk, hogy a test az dolgozzon, és tegye a dolgát, és szépen könnyedén ürüljön ki a méreganyag a verejték mirigyeken keresztül is. Ne dugasszoljuk el azokat éjszakára. Szóval, sokan azt gondolják, hogy minél több rétegben viszik fel a dezodort, annál jobban csökkenti majd a kellemetlen szagokat. Valójában ez nem így van, sőt, csak akkor igazán hatásos, ha a tiszta bőrre keni fel az ember, hiszen így közvetlenül a bőrrel érintkezik. Ha viszont a korábbi rétegekre viszi fel az ember, akkor csökken a hatékonysága. Napi 2-3 alkalomnál többször így csak akkor érdemes bevetni a dezodort, hogyha előtte megtisztítottuk a hónaljunkat a szennyeződésektől és az előző réteg dezodortól. Az sem mindegy, hogy mikor milyen dezodort használunk, ugye fontos szempont a választás során az is. Hát tulajdonképpen az, hogy mikor tervezett bevetni. Ugye a hétköznapokra például teljesen más izzadásgátlót vagy dezodort kell használni, mint az edzésekhez. Érdemes ezért legalább két félét vásárolni, egyet a mindennapokra, egy speciális a mozgáshoz, fizikai aktivitáshoz ajánlottat, pedig a sportoláshoz. És ne csak kis területen vessük be. Például ezt is mondja a szakértő, arra is érdemes figyelni, hogy az optimális hatékonyság eléréséhez nem csak a közvetlenül hónalra kent izzadásgátló vagy fújt izzadásgátló hatékony, vigyük fel egy kicsit az oldalsó területekre is, ahol ugye a karunkat lecsukjuk, az inkább egy tenyérnyi felület sem, mint csak a hónunk alja része. Hogy nagyobb területet fedjünk le vele, így hasznosabb a dolog, és jobban véd a kellemetlen szagoktól. Arra viszont tessék ügyelni, hogy a választott termék bocsánat, lehetőleg ne tartalmazzon az egészségre káros anyagokat, mint például alumíniumsókat, triklozánt vagy parabéneket. Tehát amikor dezodort választotok, akkor legyen ráírva az, hogy alumínium, triklozán és parabénmentes, azaz free from. Alumínium, triklozán és parabén. Ez van ráírva ilyenkor. Nem jó az sem, hogyha évekig ugyanazt alkalmazzuk, a test képes hozzászokni egy bizonyos termékhez, így aztán egy idő után előfordul az is, hogy ez a dezodor, ami hónapokig szuperül bevált, egy idő után hatástalan lesz, ezért is fontos időnként leváltani a megszokott izzadásgátlót vagy dezodort, és olyat kipróbálni, amit eddig még nem használtunk. Nagyon fontos az is, hogy az ember tisztában legyen vele, hogy az izzadásgátló mit csinál, és egy dezodor mit csinál. Az izzadásgátló az meggátolja azt, hogy az izzadság a verejtékmirigyekből kiürüljön. Ez az izzadásgátló. A dezodor az dezodorál, tehát egy bizonyos illatsemlegesítő hatása van, de az nem dugítja el, vagy nem tömíti el a verejtékmirigyeket, utóbbi szerintem egészségesebb. Vannak házi módszerek is izzadás ellen, hogyha az ember úgy érzi, hogy a 30 fok feletti hőségben már semmi sem hat, akkor érdemes az otthonunkban található házi kencékhez nyúlni, és hogyha tényleg sehogy sem tudjuk csökkenteni a kellemetlen szagokat, akkor ki kell próbálni az alábbi házi szereket önmagukban, vagy az izzadásgátló előtt alkalmazva, tehát mielőtt dezodorálnánk. Felkenjük őket a honaljunkra, várunk 15-30 percet, és végül, hogyha kell, akkor jöhet az alkohol, alumínium és parabénmentes golyós dezodor vagy stift, amennyiben biztosra szeretné menni az ember. Egyébként napközben is be lehet vetni őket, természetesen akkor, hogyha úgy érezzük, hogy semmi más nem hat, úgyhogy holnap az a 9 házi módszer jön majd a beauty rovatunkban, itt a Mannapkéziben, ami képes csökkenteni az izzadást, bevetjük őket akkor, amikor már semmi sem hat, és ez egész biztosan hatni fog.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Manna FM. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Bundás cukkini, vagyis tulajdonképpen tempura bundában készült cukkini. Ez egy nagyon finom és nem mellesleg veganasi. Érdemes elkészíteni, többféle mártogatóssal vendégvárónak is jó, hogyha vendégségben mentek és viszitek magatokkal, akkor is jó, és ez is útközben, ugyanúgy, mint ahogy a héten elkészített a többi cukkini és étel is, kiválóan jó tud lenni. 4 főre a hozzávalók, és már kint van a recept a Facebook oldalunkon, úgyhogy ha valaki lemaradt volna valamiről, ne aggódjon, megtalálja a hozzávalókat is. 700 g cukkini, 100 g liszt, 100 g keményítő, 2 csipet só, 1 csipet őrölt bors, 1 mokáskanál sütőpor, 1 tojás, 2,5 deci hideg víz és olaj a sütéshez. A mártogatóshoz kell 4 evőkanál majonéz, 1 mokáskanál curry, só, bors, 1 teáskanál porcukor és 3-4 csepp citromlé. De ugyanúgy lehet fokhagymás tejfölbe mártogatni, akár körözöttbe mártogatni, tahiniba, humuszba, ki mit szeret. A cukkiniket megmossuk, felkarikázzuk, a lisztet és a keményítőt összekeverjük a sóval, borssal, sütőporral, a tojást a vízzel, majd a kettőt csomómentesre keverjük együtt. A cukkiniket egyenként belemártjuk a masszába, és ami nagyon fontos, hogy bő, forró olajban kisütjük őket, 5 perc az egész, gyorsan kiszedegetjük, lecsöpögtetjük papírtörlőn. Tulajdonképpen ennyi az egész, a mártogatóshoz össze kell keverni az alkatrészeket, és a bundás cukkini mellé kitenni egy kis tálkában. Ezen kívül még van egy másik változat is, az pedig a klasszikus palacsinta tészta. Itt az a trükk, hogy esetleg meg lehet fűszerezni egy kicsit a palacsinta tésztát is, tehát azt az egészen finomra őrölt parmezán sajtot lehet beleszórni. Itt még szorhatunk bele plusz fűszereket, akár snidlinget is apríthatunk bele, ebbe mártjuk bele a nem karikára, hanem az uborka szelőn hosszantira fölvágott cukkini szeleteket. Egy mártással csipesszel, vagy az ujjunkkal összecsippent, vagy mutatom, hogy összecsippentjük, hogy jól lássátok. Belemártjuk a palacsinta tésztába, és a bő forró olajba kell azonnal kisütni, így tudjuk elkészíteni. Ez is lehet tempurás bunda, természetesen is hosszú szelet cukkini, de a palacsinta tésztában is nagyon finoman megsül. Most ehhez el lehet készíteni egy csicseri borsós krémet, azaz egy humuszt, amihez kell tahini szósz, egy evőkanálnyi, kell hozzá fokhagyma, olívaolaj, só, bors és extra szűz olívaolaj is, a füstölt paprika hintés az még jót tesz neki, és akkor ebben lehet mártogatni, vagy ezzel lehet megkenni. Az a nagyon finom ebben még, hogyha előtte lesózzátok a cukkinit, és felitatjátok róla a magából kilökődött nedvességet, akkor utána ez szendvicsbe is nagyon finom, tehát ebből még egy vegaburgert is el lehet készíteni, ami olyan, mint hogyha rendesen rántott csirkés lenne az a bizonyos hamburger, és akkor tud ilyen lenni, hogyha kahunfűszer keverékkel, vagy esetleg csak simán csiliporral, vagy csili pehelyjel, pluszban még egy kis kajenborssal, és egy kicsit több fekete borssal készítitek el a palacsinta tésztát, és így a bundája sokkal fűszeresebb lesz. Ilyenkor érdemesebb beletenni egy kis fokhagymaport és vöröshagymaport is. Tehát nem vöröshagymát, hanem vöröshagymaport, ugyanolyan tasakosat, mint amilyenek a fűszerek, így elkészíteni a palacsinta tésztát, és ebbe mártogatni. Azért jobb, mint panírozni, mert itt ugye csak egy dologba kell belemártani, és már mehet a forró olajba. Hogyha van egy jó kiszedő, az azért hasznos, mert a róla időközben lepergő kis darabok nem égnek tovább az olajban, hanem azt is ki tudjuk merni. Mindenképpen egy nagy, széles, lapos tálcára vagy tálkára szedjük ki papírtörlőre, és amikor már lecsöpögött, akkor át tudjuk rakni a szervírozatára. Ennyi az egész, isteni finom, óriási sikere lesz. Könnyű étel, így nyáron ez a melegben fontos. Ráadásul, hogyha sima ketchuppal adjuk, akkor még a gyerekeknek is nagyon ízlik, mert ugye a rántott húsos sült krumplihoz hasonló a ropogósága, meg az olajban sütöttsége miatt, és akkor, hogyha mártogatják a ketchupba, akkor boldogok lesznek pont úgy, mint a sima sült krumplival. Úgyhogy szerintem ezt érdemes kipróbálni, és mondom még egyszer, hogyha utaztok, akkor ebből érdemes egy nagyobb adagot sütni, dobozba rakni, és útközben ezt csipegetni.

0: A jövő héten nyerjen páros belépőt a művészetek völgyére.
1: Ha Balatonon járok, enyém a világ.
0: A 98.6 Manna FM idén is megajándékozza a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Legyen ott a nyár legmeghatározóbb őszművészeti fesztiválján. A jövő héten hallgassa a Manna délután, figyelje, mikor szólal meg az idei művészetek völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Irány a művészetek völgye a 98.6 Manna FM-mel. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: nap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: Fürdés vagy zuhanyozás, ez itt a kérdés. Sokszor halljuk ezt a kérdést, és természetesen érdemes azon is elgondolkodni, hogy vajon miért van nagy különbség a kettő között, és mit ad a testünknek, hogyha fürdünk, és mit ad a testünknek az, hogyha csak tusolunk egy gyorsat, és nyilván ilyenkor a vízhőmérséklete sem mindegy. És bár a fürdés nem helyettesíti az edzést, mégis hasonló hatásokkal bír, akár csak egy kiadós edzés. Egyes kutatások szerint ugyanis a testhőmérséklet emelkedése miatt egy forró fürdőnek hasonló hatásai vannak a testünkre nézve, mint egy jó edzésnek. Egy órás fürdőzés nagyjából 140 kalóriát képes elégetni, ha pedig minden végtagunkat elmerítjük a meleg vízben, még a vércukorszint szabályozásában is segíthet egy forró fürdő. A mentális fáradtság legjobb gyógyszere, mert nem csak a végtagjaink fognak ellazulni a forró fürdő közben, különösen akkor, hogyha jó kis erre szánt fürdősót vagy illóolajat is használunk, hanem kutatások azt is alátámasztják, hogy remek megoldást nyújt a mentális fáradtság ellen egy forró fürdő. A forró fürdő rendkívül mértékben képes csökkenteni a stresszt, egy nagyon fontos én időt, békés pihenő időt biztosít a testünknek és a lelkünknek egyaránt. Aztán ott van természetesen a vérnyomásunk, amit szintén szabályozni képes ez a bizonyos hőterápia. A forró vízben való elmerülés is beletartozik ebbe, hozzájárul a vérnyomás stabilizálásához, valamint a szív általános egészségének a megőrzéséhez, úgyhogy nem csoda, hogy egyes kultúrákban, például Japánban már nagyon régi hagyománynak számít a forró fürdőzés, az egészséges életmód alapvető részeként tartják ezt számon. A következő az az immunrendszer erősítése, mert ugye testhőmérséklet, egy meleg fürdővel történő megemelése fokozhatja a szervezet fertőzésekkel és vírusokkal szembeni ellenálló képességét, ha pedig megfáztunk, a forró fürdő az oxigén áramlást is serkenti, ezért kiválóan kúrálja a szipogással járó enyhe betegségeket. Aztán mi szól még a fürdő mellett? Hát természetesen az, hogy segít nekünk az ellazulásban, a nyugalom visszanyerésében, és segít elaludni. Az esti rutin kialakítása, aminek részévé tehetjük a forró fürdőt is, nagyban hozzájárul az alvás minőség javításához, és természetesen, hogyha a minőségi alvásra törekszünk, és az egyéb környezeti dolgokat is úgy alakítjuk, hogy nyugodt alvásban legyen részünk, és a nyugodt alvás előtt, és amikor meg vannak teremtve a megfelelő körülmények, még egy forró fürdőt is veszünk, akkor a már említett stresszoldó képessége megsokszorozódik. Talán nem is meglepő, úgyhogy kapcsoljuk be a kedvenc relaxáló lejátszási listát, vagy zenét, vagy tegyünk be egy CD-t, ki mit használ, ugye modern, vagy kevésbé modern módon. Üljünk be egy kád forró vízbe, tegyünk bele mondjuk levendula illóolajat, és aztán jobban fogunk aludni, mint valaha. Úgyhogy például ezek azok a módszerek és eszközök és hatások, amik miatt például a fürdés az jobb lehet, mint a tusolás. De hogyha

mint az ember azt gondolná. Úgyhogy érdemes odafigyelni arra, hogy éppen mire van szükségünk. Van, aki naponta kétszer fürdik, reggel és este is, este főleg a tisztálkodás miatt, reggel pedig a felfrissülés miatt. Ilyenkor érdemes külön választani azt, hogy egy gyors váltó hőmérsékletű tusolás reggel, és egy megnyugtató, hosszú, illóolajos aromaterápiás forró fürdő este.

Hogyan mutassuk ki a kutyánknak a szeretetünket úgy, hogy ő pontosan megértse azt? Az ölelés és a puszi nem mindig a legjobb ötlet. Most erről lesz szó, itt a 98.6 Manna FM mannapköziének az állatbarát rovatában. Úgyhogy kutyások, tessék figyelni. Az emberek számára egyértelmű, hogy akit megölelünk, vagy megpuszilunk, azt azért csináljuk, hogy kimutassuk, hogy mennyire szeretjük őt. A kutya az érzelmek értelmezésében azonban leginkább a testbeszédre, a mimikára támaszkodik, a tekintetünkre, a hanglejtésünkre. Az én kutyám írása szerint most itt van néhány olyan fontos dolog, amire érdemes odafigyelni akkor, hogyha ki szeretnénk mutatni a szeretetünket a kutyánk számára. Mert ahhoz, hogy a kis kedvenccel igazán meghitt kapcsolatunk legyen, meg kell tanulni az ő szeretet nyelvén szólni. Talán elsőre egy kicsit bonyolultnak hangzik, de azért van néhány tipp, amit át tudok adni nektek az én kutyám írása alapján. A kutyának van egy genetikai öröksége, mert a háziasítás előtt ugye a falka nyújtotta számukra a biztonságot. A kapcsolataik kizárólag azon belül alakultak ki és fejlődtek ki. Aztán később ezt a modern ember-kutya kapcsolatra úgy tudtuk lefordítani, hogy a kis kedvencünket falkán belüli viselkedés mintákon keresztül közelítjük meg. Ott van a játék, a napi séta, az edzés, ez mind remekül szimulálja például a vadászatot. A testi érintésnek például legalább ugyanekkora szerepe van, mert kihagyhatatlan lehetőségnek tűnik például séta vagy játék után a közös lazítás, szúnyókálás. Aztán az ölelkezés, bár kevéssé értelmezhető a négylábú számára, sőt esetenként fenyegető is lehet, de hogyha a kanapén elnyúlva egy kis simogatással egybekötve ölelgetjük, az maga a földi kutya mennyország neki. Van egy pont a fülek mögött, igen, az a bizonyos pont, ami egy idegközpontot rejt, és aminek a gyengéd dörzsölése, kapargatása, vakargatása, simogatása, amikor mondjuk, hogy a füle tövét vakargatom, na hát ez rengeteg csodás boldogsághormont szabadít fel a kutyánál, az endorfin pedig fájdalomcsillapítóként működik, az oxitocint pedig szeretethormonnak is becézik, és egy kiadós fülvakarászás nem csak a kutyusnak, de biztos, hogy nekünk is utána, miután a kutya boldog lesz, sokkal jobbat tesz majd, mintha csak úgy simán üldögélnénk mellette. És teszem hozzá, még a gügyegést sem kell szégyelni, mert aki kutyás vagy cicás, mindegy, tehát aki állatbarát, az pontosan jól tudja, hogy ugyanúgy szoktunk neki gügyögni, hülyének is nézik az embert, néha bocsánat a kifejezését, mint ahogyan a gyerekeknek szoktuk tenni, mert mindannyiunkkal előfordult már, hogy az emelkedett érzelmek miatt az úgy szeretlek, majd megeszlek jellegű cuppogó, gügyögő, affektáló cukiskodásban teljesen elragadtatta magát. Hát itt van egy jó hír, a kutyák ezt imádják, és ennek azért örülök, mert én, amikor hazaérek, a férjem is mindig azon nevet, meg szerintem néha a szomszédok is, hogyha éppen hallják, hogy én milyen párbeszédet folytatok le a szomszéd két kutyájával is, a töpivel és a gofrival, meg a mieinkkel is, amikor hazajövök. Mindegyikhez külön hangon kell szólni. Mindegyiknek van külön a 470. beceneve, amit az ember megszólít, amikor hazaér, hogy jaj, hát itt vagyok. Biztos, hogy megvan bennetek is ez, hogy az ember hogy szól hozzájuk. És kutatások is bizonyítják azt, visszatérve most a konkrétumokhoz, hogy a kutyák még annál is több emberi szót megértenek, mint azt mi elsőre gondolnánk. Úgyhogy ha azon kapod magad te is, hogy hazaérkezel a munkából, és már 10 perce meséled a kutyusnak a reggeli meeting embert próbáló viszontagságait, és hogy már megint beszorult a csoki az automatába, ne hagyd abba, sőt, még az elalvás előtti olvasnivalót is meg lehet osztani vele, mert a felolvasás különösen sokat segíthet, például a hiperaktív kutyák megnyugtatásában. Aztán például, hogyha emlékeztek a Suzi és Tekergő című mesében a spagetti románcra, hát hogyha észreveszed, hogy a kutyusod szerelmes tekintettel fürkész, tehát amikor tényleg úgy néz rád, mint hogyha valami elképesztő magasztos dolgot látna, akkor nem szabad restnek lenni, tessék viszonozni, tényleg ez csak egy kedves gesztus, és nem csak a kutyában, az emberben is megemeli az oxitocin szintjét. Mi is tudunk ugyanúgy ránézni, hozzányúlni, hozzászólni, és azt mondani, jaj, de édes vagy, imádlak, és megvakargatni a fületövét, és akkor már ott is vagyunk a boldogságnál. Nagyon fontos, hogy az arcunk is alkalmas a szeretet kimutatására. Japán viselkedés kutatók még azt is feltárták, hogyha egy kutya kapcsolódva érzi magát egy emberhez, megemeli a szemöldökeit, a balt egy kicsit magasabbra, mint a jobbat, például, hogyha hazaérkezel a munkából, akkor puszi helyett köszöntheted úgy is a kis társadat, hogy mosolyogsz, és egy kicsit megemeled a szemöldöködet. Pont úgy, ahogy a kisbabákra néz az ember a babakocsiban. Viszont az fontos, hogy az étel nem szeretet, tehát csávító ugyan jutalomfalatokkal mutatni a kötődést, ahogy
én is szoktam, most bevallom. De ezért a jutalomfalatot érdemes a tréning idejére tartogatni, de bevallom őszintén, hogy szerintem az még nem bűn, hogyha valaki hazaér, és úgy érzi, hogy mint ahogy a gyereknek is hoztam valamit, és akkor adok neki egy rágcsát, vagy valami kis finom falatot, ahogyan azt egyébként mi is csináltuk gyerekkorunkban, amikor anyuka, apuka hazajött, és mondtuk nekik, hogy mit hoztál. Hát így kell a kutyákkal is. Szeretgessétek meg őket.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és azok között is a legdögösebb, a legfinomabb, a legizgalmasabb és legkülönlegesebb muzsikák. A friss hírek után indul a zenei finomságok órája, már most érdemes hangosítani a rádiót, ma is extra finomságokkal készültünk. A friss hírek után, tehát ahogy mondtam, indul a zenei finomságok órája, ez az egyedülálló és különleges zenei óra, csak is itt a Mannán.
1: A jövő héten nyerjen páros belépőt a művészetek völgyére.
2: Ha Balatonon járok,
1: 98.6 Manna FM idén is megajándékozza a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Legyen ott a nyár legmeghatározóbb őszművészeti fesztiválján. A jövő héten hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei művészetek völgye könnyűzenei koncertjének valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Irány a művészetek völgye a 98.6 Manna FM-mel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Mosógép. Mega Árparádé. Telefon. Mega Árparádé. Vasaló. Szintén Mega Árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
6: Illatos és puha ruhák a Rossmannal. Július 6-a és 17-e között a Szilárd Magnólia és Szenzitív Duopak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Reklám hangzott el.
7: Napos felhős idő lesz, néha zivatarokkal. Hamarosan megtartják a magyar Péter Volodymyr Zelenszkij kétoldalú találkozót. Sok gyereket vár idén is az erdélyi Erzsébet tábor. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: A NATO csúcson már egyeztettek, de hamarosan kétoldalú találkozó is lesz az ukrán államfő és a miniszterelnök között. Az Ankarában tartózkodó Magyar Péter újságíróknak megerősítette, hogy a kormány álláspontja egyértelmű. A háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Ukrajnának joga van megvédeni a területét. Hozzátette, Magyarország továbbra is humanitárius segítséget nyújt az ukránoknak, de fegyvert és katonát nem küld Ukrajnába. Újabb orosz rakéta és drón támadás érte hajnalban Ukrajnát. A fővárosban Kijevben egy ember meghalt, ketten megsebesültek. Lakóépületek, ipari és infrastrukturális létesítmények is megrongálódtak. Két helyszínen még mindig oltják a raktárépületekben keletkezett tüzet. Harkivban 9 ember megsebesült, köztük egy 2 éves kisgyerek is. Több mint 20 családi ház és egy templom is megrongálódott. Herszon egyik kerületében orosz drón talált el egy iránytaxit. Egy utas a helyszínen meghalt, 9 ember köztük a járművezető megsebesült. Több mint 10 órán át tartott az alaptörvény 17. módosításának általános vitája, melyet tegnap késő este zárt le az országgyűlés. A javaslat szerint a többi között megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, 3 ciklusban korlátozzák a parlamenti képviselőséget, valamint a vármegyék és főispánok helyett ismét megyék és kormány megbízottak lesznek. Zárszavában Görög Márta igazságügyi miniszter kiemelte, az alaptörvénymódosítás célja, hogy az új alkotmány elfogadásáig biztosítsák a demokratikus állami működés alkotmányos feltételeit. A Fidesz jelezte, hogy sem a részletes vitában, sem a szavazáson nem vesznek majd részt. Holnapig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Az oktatási hivatal közölte, hogy a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. 1500-an nyaralhatnak augusztus végéig az erdélyi Erzsébet táborban, az elmúlt években felújított 2,5 hektáros területen, játszótér, kötélpálya, kalandpark, új közösségi épületek, Vezet lábaspark és felújított sportpályák is várják a gyerekeket és kísérőiket Magyarországról és Erdélyből egyaránt. Az egyhetes szállás, a napi ötszöri étkezés, az egészségügyi ellátás, az összes program és az utazás mindössze 1000 forintos kiadást jelent a családoknak. Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másutt többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
0: Ma is extra finom és nagyon dögös muzsikánk itt a zenei finomságok órájában. Nagyon különleges, nagyon jó leső. Még az utazáshoz pláne jó leső zenék. A zenei finomságok órája indul is. Most csak is itt a Mannán.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

A zenei különlegességek között ma itt van Johnny Cash és a Hurt című dal, ami eredetileg érdekes módon egy Johnny Cash-től teljesen eltérő stílusú zenekarnak, a Nine Inch Nails-nek volt. A dala 1994-ben adta ki a zenekar a The Downward Spiral című albumon, és az is nagyon érdekes, hogy mennyire más jelentése volt akkor még, amikor Trent Reznor, aki megírta a dalt, egyébként a Nine Inch Nails énekese, vezetője, mennyire más jelentése volt akkor, mint amilyen jelentése és jelentősége van Johnny Cash számára, és a számunkra is akkor, hogyha Johnny Cash-től halljuk ezt a dalt. Nagyon személyes a dal, nem csak Johnny Cash számára, de az eredetiben Reznor számára is az volt. Akkor ő éppen a démonaival küzdött, mert hogy kezdte elveszíteni az irányítást az élete felett. Ehhez képest Johnny Cash sokkal inkább a halandóságával szembesülve énekli el ezt a dalt. Más hangulatban, más olvasatban, más jelentéssel és más jelentőséggel. Johnny Cash akkor már az élete vége felé közeledett, amikor felvette, felénekelte ezt a dalt. Nagyon sebezhetőnek hangzik a dalban, mint amilyenek mindannyian vagyunk akkor, amikor már megadjuk magunkat a létezésnek, hogy úgy mondjuk. Ugye vannak ilyen pontok az életünkben, nem csak a vége felé, vannak ilyen állomások az életünkben, amikor meg kell adni magunkat a sorsnak, vagy ahogy szokták mondani, feladni azt, amiért küzdöttünk, vagy amivel küzdöttünk, és nem kudarcként értem a feladást, hanem úgy, hogy feladjuk. A feljebb valónak legyen ott bárki is, hogy oldja meg ő, mert ezt a terhet mi már nem tudjuk tovább vinni, nem tudunk megküzdeni vele. És hát igazából egy ponton túl lehet, hogy az élet végén már maga a létezés és az élet is ilyen nehéz lehet. Szóval Cash, Johnny Cash akkor már beletörődött a sorsába, Reznor viszont sokkal dühösebbnek és lobbanékonyabbnak hangzik, mint egyébként általában a Nine Inch Nails. Amit érdemes tudni, akkor pár szóban csak Trent Reznorról. Pennsylvaniában született, Pittsburgh és Cleveland között félúton Mercerben, és egészen kicsi korában, 5 évesen kezdett el zongorázni, és már akkor látszott, hogy milyen tehetsége van a zenéhez, és tulajdonképpen innentől kezdve már egyenes út vezetett a siker felé, több hangszert is próbált, és annak idején az osztálytársai őt szavazták meg a legdrámaibb szereplőnek, például a Jézus Krisztus Superstárban alakított Júdás szerepért, és a szótlan zenészből Harold Hill professzor, hát ő Trent Reznor, aki dühében írta meg a démonaival küzdve ezt a dalt, a Hurt címűt, amit most meg fogunk hallgatni Johnny Cash előadásában, aki egészen másképp hozta össze ezt a dalt. Rick Rubinnak köszönhetjük tulajdonképpen ezt a feldolgozást. Rick Rubin pedig egy zseniális 8-szoros Grammy-díjas amerikai zenei producer, aki Russell Simmonssal közösen alapította annak idején a Def Jam Recordings zenei kiadót, és az ő unszolására, mondhatjuk így, született meg Johnny Cash-től a Hurt, pontosabban a Johnny Cash-féle Hurt. Ő egyeztetett Trent Reznorral is, mármint Rick Rubin, hogy megbizonyosodjon arról, hogy beleegyezett Trent, és aztán Rubin 1994-ben, amikor Johnny Cash producere lett, és a kiadó vezetője is egyben, akkor megállapodtak, hogy a Cash által választott dalokat veszik fel Rubin otthoni stúdiójában a lehető legkevesebb kísérettel. Nagyjából csak Johnny Cash és az ő gitárja, Rubin pedig akkor vette fel a lemezt, amikor ő készen állt. És aztán így az eredmény az 1994-es American Recordings album lett, amely többnyire feldolgozásokat tartalmazott. Nagyon nagy sajtófigyelmet kapott, és egy egészen új fejezetet nyitott Johnny Cash karrierjében. A 80-as évek óta kreatívan vergődött, hogy ön fogalmazott annak idején, és nem volt kiadója, és aztán a Hurt a negyedik közös albumuk lett, az American Four, a The Man Comes Around része, akkor Rick Rubin jobban részt vett a dalválasztásban, de megtartották ugyanazt a minimalista esztétikát, ezt most hallani is fogjuk a Hurt című dalban is. Jön most Johnny Cash és a számvetés dala az élettel, ez a Hurt.

98.1 FM a zenei finomságok között most egy tulajdonképpen klasszikusnak számító Michael Jacksontól feldolgozása következik most, ami igazából nem is feldolgozás, hiszen hogyha azt halljuk, hogy Scary Pockets, őket halljátok itt nálunk többször is, ugye a 98.1 FM-en, akkor tudjuk már, hogy ez nem igazából feldolgozásokat játszó zenekar. A Scary Pockets zseniálisan oldja meg ezeket az újragondolásokat, egy nagyon dinamikus funk formáció tulajdonképpen, de egészen fincsi, minthogyha már-már ilyen szólos, blúzos, beütéses funkit játszanának, olyan dalaik is vannak. Ryan Lerman és Jack Conti alapították a zenekart, és aztán persze folyamatosan beszállnak újabb és újabb énekesek és zenészek a Scary Pockets-be. Hihetetlen jó muzsikákat csinálnak, Daft Punk feldolgozást is csináltak, Monica Martinnal együtt a Karmopoliszt is megcsinálták a Radiohead-től, de a Man in the Mirror ez egy különösen jól sikerült darab a Scary Pockets-től. Annak idején, amikor ez elkészült, akkor az egyértelmű volt, hogy a dal egy emberről szól, aki belenéz a tükörbe, és ráébred, hogy a változás mindig belülről indul el. Ha már itt adtunk, ugye ezt nagyon sokszor hallani különböző lelki, illetve lélekről szóló, vagy pszichológiai beszélgetésekben, hogy ahogy bent úgy kint, ahogy kint úgy bent, de szerintem még a vallással kapcsolatban is szoktuk hallani, hogy mennyire fontos az, hogy az ember bent rendet tegyen, mert hogyha bent rend van, akkor a környezetünkben is az lesz, és ez fordítva is igaz, hogy ha kint rend van, akkor bent is az lesz. A rendrakás az mindig belülről kell, hogy elinduljon. Csak onnan tud a változás elindulni. Erről szól a Man in the Mirror. Ez összesen két olyan dal volt a Bad című albumán Michael Jacksonnak, amit nem ő írt. És ezek közül ez volt az egyik. Aki megírta a dalt, a Syed a Garrett, aki az öttagú Quincy Jones produceri dalszerző tagja volt. Mindig van nála egy füzet a saját elmondása. Belejegyez mondatokat. Megszületnek a fejében mondatok, gondotok, stb. És leírja egy kis noteszbe. Annak idején, amikor a Man in the Mirror-t elkezdték, mert szerettek volna Quincy Jones és Michael Jackson is, nahogy az elejére menjünk, egyetértettek abban, hogy kell a Bad című albumra egy olyan dal, ami aféle himnuszként jelen lehet, ami egy kicsit lassabb, egy kicsit balladisztikusabb és nagyon mély mondani valója van. És Glenn Barrad leült a zongorához, elkezdett játszani, egyébként ő Alanis Morissette producere is, az első albumának ő volt a producere, elkezdett zongorázni, és abban a pillanatban, hogy elkezdte futtatni az ujjait a zongorán, Syeda elővette a kis noteszánt, és elkezdett felénekelni egy-két sort ehhez, és ez volt a Man in the Mirror-nak az első néhány sora, ami arról szólt, hogy áll egy ember, áll a szobában, és csak nézi magát a tükörben. Aztán tartogatták is a címet, sokáig a dalnak a címét, Syed a Garrett, ezt nagyon régóta tartogatta a címet is, mert ugye ez volt eredendően a dalnak a címe, amit ő leírt, és a dalszöveget is évek óta benne volt a noteszában. Azt mondta, hogy mindig nála van ez a kis noteszka, ott van nála a kocsijában, a táskájában, mindenhol viszi magával, és abban a pillanatban, hogy eszébe jut egy ilyen sor, leírja. Na hát meglett a dal, meglett a szöveg, és hát azt mondta, hogy fölhívta Quincy Jones, hogy hát tudom, hogy zárva vannak hétfőig az irodáid, meg az egész produceri iroda, muszáj, hogy megmutassam neked a dalt. És akkor azt mondta neki Quincy Jones, hogy na jó, hát akkor dobd át gyorsan. Elvitte hozzá Syed a Garrett, és négy óra múlva felhívta Quincy Jones, hogy figyelj, zseniális a dal, csak az a baj, hogy, és akkor mondta neki Syed a Garrett, hogy mi az, hogy csak, hát most mondtad, hogy milyen jó a dal. Hát igen, de évek óta dolgozok Michaelnek, és még mindig nagyon nehezen fogad el külsős dalokat. Na hát aztán az események követték egymást viszonylag gyorsan, 3 nappal később telefonált újra Quincy Jones, hogy Michael Jackson imádta a dalt, a Syed a Garrett sikítozott, nem hiszem el. Majd egyszer csak telefonált megint Quincy Jones, hogy egy kicsit még szeretne Michael változtatni ezen, föl fogja használni majd az André George kórust is, ami egyébként énekel is a dalban, lehet hallani, amikor megy a refrén, hogy egy kórus énekel benne, azok ők, de hogy még egy-két változtatást szeretne, és akkor elkezdődött egy ilyen postás beszélgetés, hogy Syed a Garrettnek mondott valamit Quincy, vagyis a Michael Jackson Quincy Jonesnak, Quincy Jones a Syed a Garrettnek, akkor ő vissza, és akkor egyszer csak azt mondta Quincy Jones, hogy várj már egy percet, és akkor azt mondta egy hang a telefonban Syed a Garrettnek, hogy hello, Michael Jackson vagyok. Azt mondja, azt mesélte, olyan helyes volt a Syed a Garrett a Song Talk interjúban, hogy belül üvöltöttem és sikítottam, hogy Úristen, hát a Michael Jacksonnal beszélek, de aztán csak ennyit mondtam neki, hello, Michael, miben segíthetek? És akkor megbeszélték, hogy egy kicsit kellene még változtatni a dalszövegen, itt-ott, ide még egy-két pluszt hozzátenni, és aztán kész, óriás siker lett, elmondta Michael Jackson, hogy nagyon szereti a dalszöveget, nagyon szereti a hangját is Syed a Garrettnek, úgyhogy innentől kezdve több dalban is vokálozott neki Syed a Garrett. Na hát így született meg a Man in the Mirror, és annak pedig egy egészen újfajta, újraértelmezett változatát fogjuk most meghallgatni a Scary Pockets-től itt a zenei finomságok között.

0: héten nyerjen páros belépőt a Művészetek Völgyére.
1: Ha Balatonon járok, enyém a világ.
0: A 98.6 Manna FM idén is megajándékozza a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Legyen ott a nyár legmeghatározóbb őszművészeti fesztiválján. A jövő héten hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjének valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Irány a Művészetek Völgye a 98.6 Manna FM-mel. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

Jegyezzük a nevet, Csukkeró, így hívják a férfit, akiről most mesélni fogok. Nyilván egy kicsit Paul Youngról is, mert hogy ők ketten hozták össze nekünk a Szence Una Donna című dalt, ami óriási nagy sláger volt annak idején, amikor a 90-es években a gyönyörű és legendás, és általam olyan nagy szeretettel és sokszor emlegetett 90-es években az MTV hőskorában nagyon sokszor hallottunk, és ugye akkor még ezek a történetmesélős videoklippek voltak divatban, és szerencsére ennek a dalnak is ilyen klipje volt. A szövege is nagyon beszédes, és egy kicsit hajaz arra, amit Bob Marley is énekel a No Woman No Cry című dalban, mert tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, nőként be kell, hogy ismerjem, hogy valóban, ha nincs nő, akkor nincs sírás, ha nincs nő, akkor nincsen probléma. Csukkeróról van szó, őt kell először megismernünk, és szeretném is, hogyha megismernétek őt, egy fantasztikus figura, aki gyerekkorában a bluesért kezdett rajongani, a blues zenéjét, ami meglepő, mert hogy a gyerekek azért nem a bluesra szoktak alapvetően rákattani. Adelmo Fornács Jári az ő neve, 1955-ös születése, a művész neve Csukkeró, vagyis Cukor. Reggio Emiliában született, 1968-ban költöztek el a családjával Forte dei Marmiba, és így aztán a gyerekkora java részét ebben a tengerparti városban töltötte, ami azért fontos, hogy ő több interjúban is elmondta, mert meghatározta az életét az a szabadságérzés, amit a tenger, a tengerpart és annak a végtelensége jelentett számára. Fiatalon belevetette magát a zeneszerzésbe, és már az első kis próbálkozásait is sikerkönyvelte el, vagy sikerként könyvelhette el. Ez volt a Tenavai, ezt Michele Pecorával hozták össze, és már akkor kicsi korában népszerű lett a zenéje. Érdekes az is, ahogy már mondtam, hogy a blues zene volt az, ami felé ő elindult, ezt az öltözékén is lehet látni. A Szence Una Donna videóklipjében is azért látni a jellegzetes kalapot, ami szinte már egy blues kellék volt. A Sanremo-i fesztiválon 1982-ben tűnt ő fel hivatalosan a szakma számára, az Una Notte Te Che Vola Via című dallal, ezzel jutott be a fináléba, és 87-ben jelent meg az egyik legismertebb száma, ez volt a Szence Una Donna, és 3 évet, vagy majdnem 4-et kellett várni, míg ezt megismerte a világ, és Paul Younggal közösen csináltak hozzá egy új változatot, ez volt a Without a Woman, pontosabban 2 címmel jelent meg, ez is nagyon fontos volt akkor. A nevéhez rengeteg kiemelkedő muzikális dal és album is kapcsolódik, a Diamante, vagy az Overdose, D'Amore, és az is, hogy olyan kiváló zenészekkel dolgozott együtt, Pavarotti, Paul Young, Gino Paoli, Sting, Stevie Ray Vaughan, vagy épp Bono, imádják őt, egy nagyon helyes pasi, nagyon kedves és nagyon szabad életet él. Pontremoliban él, elvált, 2 lánya van az első házasságából, a barátnője most már Francesca Moser, tőle született egy fia, Adelmo Blue, úgy hívják őt, 99-es születésű kisfiú. Egy nagyon romantikus lélek, úgyhogy nem véletlenül Paul Younggal együtt hozták össze a Szence Una Donnát, ami valójában tényleg, hogyha a szövegét nézzük, arról szól, hogy milyen kicsapongásai lehetnek egy nőnek, és hogy a szerelmes férfi minden ellenére megbocsájt neki, hogy csak ülök, olyan helyesen éneklik, most nem remélem, hogy jól fordítom, csak ülök, nézem az óceánt, és csak azon gondolkodom, hogy oké, megbocsátottam neked, de ezután mi lesz, mert hogy nő nélkül nem lehet, pedig mégiscsak könnyebb.

hangos, srácok, ami most jön, az viszont extra ultra különleges. Tessék figyelni, szerintem nagyon kevesen ismerik az előadó hölgyet. Úgy hívják őt, hogy Ella Maria Lani Jelico Connor, vagyis Lord, azaz ő művész neve. Úgy írják, hogy Lorde, mondhatnánk, hogy Lordi, de nem, úgy ejtik. Szerinte is, és ő is úgy mondja, meg ezt az angolban úgy ejtik, hogy Lord. Oaklandben született 1996. november 7-én. Egy nagyon izgalmas életútja volt neki, és ez az izgalmas életút gyönyörűen megmutatkozik a dalaiban is, úgyhogy itt a 98 pontat Manna FM

Men a zenei finomságok között most ez az extra előadó jön, egy állati jó dallal, úgyhogy tessék jegyezni a nevet, Lord, nem úgy, mint a magyar zenekar Lord, hanem Lorde, csak ugye, hogy az imént mondtam, az E-t nem ejtjük, egyébként Ellának hívják őt, tehát mindenki így szólítja, amikor interjút készítenek vele, vagy amikor vendégségbe megy valahová, és a Green Light című dal az, amit most meg fogunk tőle hallgatni. Egyébként ez egy nagyon érdekes dal, még tőle is különlegesnek számít, egy nagyon... Hát, hogy mondjam csak, megjelenését tekintve is, a zenei világát tekintve is, a képi világát tekintve is egy roppant különleges figuráról beszélünk. Ez a lány kicsit olyan nekem, mintha Lana Del Rey és Björk össze lenne gyúrva egy egészen különleges, furcsa alternatív színésznővel, akit nem tudok megnevezni, csak valahogy ez él bennem. Úgyhogy ha megnézitek a képét, Lorde, ugye így keressetek rá, akkor érteni fogjátok, hogy miről beszélek. Van egy egészen ártatlan, nagyon egymástól nagyon távol ülő szemei vannak, egy kicsit Kovács Adélos egyébként az arca, gyönyörű alabástrom bőr, mogyoróbarna hosszú haj, tehát úgy néz ki, mint egy Jane Austen figura egyébként, egy nagyon finom darab, pont mint Björk, és közben pedig teljesen megőrül, például a Green Light videoklipjében is. Egyébként erről nagyon sokat beszélgettek vele annak idején, amikor a klip kijött, és azt mondta, hogy ez még számára is egy nagyon izgalmas forgatás is volt, és a dalnak a tartalmát és a mondani valóját megjelenítendő is izgalmas volt számára is. Azt mondta, hogy igazából ez volt az első dolog, amit az emberek 3 év után láttak tőle, és igyekeztem ott folytatni, ahol abba hagytam. Azt mondja, hogy mindig sötét rúst viselek, mindig furcsa ruha van rajtam, de most úgy akartam megmutatni magam a közönségnek, a rajongóimnak, a hallgatóimnak, ahogyan a barátaim látnak hétköznap, és úgy érzem, hogy így próbálok olyan lenni, vagy tudok olyan lenni, mint bármelyik fiatal, aki az én zenémet hallgatja. Azt mondja, hogy a Green Light videója egy igazán szimbiotikus dalnak sikeredett, a dal, és tehát a dal szöveg és a klip, a képi anyag nagyon szép szimbiózisban vannak egymással. Azt is mondta még el, hogy tudom, és tudtam, hogy azt akarom, hogy éjszaka vegyék föl, és rendesen úgy történjen, mint hogy a való életben velem történni szokott, amikor elmegyek szórakozni esténként, csak hát nyilván ő egyedül szerepel a klipben, egyébként ezt az interjúban is elmondja, nyilván társasággal megy, a barátnőivel. Azt a cipőt viselem, amiben el szoktam menni esténként szórakozni, egy olyan rózsaszín átlapolos ruha van rajta, egy mélyen dekoltált, egyébként egy ilyen balerina alkat a csaj, amiben szintén bulizni szokott menni, úgyhogy azt mondta, hogy szerettem volna megmutatni azt, hogy milyen valójában az, amikor az ember zöld utat kap, és ez a zöld utat, ez a zöld út ebben az esetben azt jelenti, hogy valóban az élet megadja neked a lehetőségeket, és akár mondjuk arról van szó, hogy éjszaka végre elmehetsz és lazíthatsz, akár arról van szó, és úgy értelmezzük például mondjuk ebben az esetben a zöld lámpát, hogy zöld utat kapok mondjuk egy munkában az életemben, de ami a legfontosabb, és ő ezt emelte ki egyébként a saját dalával kapcsolatban, hogy én magamnak zöld utat adok, hogy önmagam legyek. Ezt hivatott ábrázolni ez a videóklip. Azt mondta, hogy egyébként nagyon nehéz volt hajnali 3-kor külvárosi lapostetőn táncolni a magas sarkuban, mert hideg volt, folyton harmat borította, hiába törölgették ugye a segítségeim a tetőt, folyton harmatos volt, csúsztam, és határozottan volt egy olyan pillanat, amikor úgy éreztem, hogy oké, az autókat tényleg nem azért építették, és nem azért csinálják, hogy a lányok annak a tetején táncoljanak a vízben magas sarkuban. Azt mondta, hogy ez volt az egyik legfurcsább dolog, amit a videoklipben csinálok, de a zöld út önmagában nagyon fontos, és így talán hamarabb és könnyebben eljut az emberekhez az üzenet, hogy találják meg azt, amihez zöld utat tudnak adni saját maguknak. Lord és a Green Light. Itt a zenei finomságok között ezt kötelező jelölni a kedvenc listán. Figyelj csak! I do my makeup in somebody else's car.

0: 98.6 Manna FM életöröm zene és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy mindenkinek sikerült ma is magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat. Isten éltesse a születésnaposokat, legyen nagy a tortasok, az ajándék. Vigyázzon magára mindenki, aki most indul nyaralni, jó utazást kívánok. Vigyél magával sok-sok uzsonnát, finomságot, hogy legyen az úton nálam még akkor is, hogyha repülővel utazik. Mi pedig holnap találkozunk, és addig is, ami a legfontosabb, ahogyan ezt Janikovszki Éva is írta, hogy mosolyogni tessék. Puszi!
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Autódarú, Kossvéber.
5: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kossvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kossvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kossvéber Kft. Magasban a legjobb.
6: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
7: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Reklám hangzott el.
0: Napos felhős idő lesz, néha zivatarokkal. Több ukrán várost is támadtak hajnalban az oroszok. Kritikus a tatai Üreg-tó vízszintje. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Magyarország hisz a NATO erejében és abban érdekelt, hogy az Atlanti Szövetség egységes maradjon, jelentette ki a NATO csúcs második napján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hazánk megbízható NATO tagállam szeretne lenni, a védelmi kiadások fokozatosan emelkedve 2035-re elérik a GDP 5%-át. A kormányfő beszélt arról is, hogy hamarosan kétoldalú találkozót tartanak az ukrán elnökkel, Magyarország pedig továbbra is humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának. Újabb orosz rakéta és drón támadás érte hajnalban Ukrajnát. A fővárosban Kijevben egy ember meghalt, ketten megsebesültek. Lakóépületek, ipari és infrastrukturális létesítmények is megrongálódtak. Harkivban 9 ember megsebesült, köztük egy 2 éves kisgyerek is. Több mint 20 családi ház és egy templom is megrongálódott. Herszon egyik kerületében orosz drón talált el egy iránytaxit. Egy utas a helyszínen meghalt, 9 ember, köztük a járművezető megsebesült. Irakban folytatódott Ali Hamenei többnapos gyászszertartása. Irán volt vallási és politikai vezetőjének halotti imáját a síta iszlámban szent városként jegyzett Nedzsefben tartják. A szertartás után a koporsót Kerbelába viszik. Az Iránt 37 éven át irányító Hameneit, akivel február végén amerikai légicsapás végzett, holnap szülővárosában a szintén spirituális jelentőséggel bíró Mesedben helyezik végső nyugalomra. Több mint 10 órán át tartotta az alaptörvény 17. módosításának általános vitája, melyet tegnap késő este zárt le az országgyűlés. A javaslat szerint a többi közt megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, 3 ciklusban korlátozzák a parlamenti képviselőséget, valamint a vármegyék és főispánok helyett ismét megyék és kormány megbízottak lesznek. Zárszavában Görög Márta igazságügyi miniszter kiemelte, az alaptörvény módosítás célja, hogy az új alkotmány elfogadásáig biztosítsák a demokratikus állami működés alkotmányos feltételeit. A Fidesz jelezte, hogy sem a részletes vitában, sem a szavazáson nem vesznek majd részt. Kritikusan alacsony a tatai öregtó vízszintje, írja a 444 a kemma.hu-ra hivatkozva. A vízügyi szakemberek szerint a rendkívüli aszály után a hétfői eső ugyan megállította a tóapadását, de az érdemi javuláshoz napokig kellene esnie. Tegnap 171 cm volt a vízszint, ami a meleg és a szél hatására naponta akár 1-2 cm-t is apadhat. Abban bíznak, hogy a közeli patakból folyamatosan érkezik utánpótlás. Utoljára 2003-ban volt ilyen súlyos az aszályhelyzet. Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, máshogy többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tisza tó 26 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapét, és megint eladjuk a főváros, de megint csak így telefonon keresztül a kutya mindenit. Nem vagyunk ott személyesen, pedig milyen jó lenne ott nézelődni, ami a következő témánk, és következő vendégünk, aki ezt az egészet létrehozta. Van a másik végén Kaposvárról József Tibor, az Analogia Record Shop tulajdonosa talán. Ugye tulajdonos vagy, ezt mondhatom, Tibor?
2: Igen, tulajdonos vagyok, igen.
1: No, és annak örülünk együtt, így veletek remélem, ugye nemrégiben az analóg fotózásról volt szó, találtam egy veszprémi boltot, ahol analóg fotókat dolgoznak ki, itt pedig az analóg zenéjé, minden erről szól, és ahogy a Facebook oldalt nézegettem, egy picit a szónak a nemesebbik értelme, mintha visszamentünk volna az időben, hiszen dekkek a polcon, analóg lejátszók, hanglemezek. No, mennyire erős az analóg kultúra Kaposváron? Ezek szerint igen, hogyha elbír egy ilyen fizikai boltot, nem?
2: Kezdjük ott, hogy Kaposvári Baklai Klub vezetőjeként 10 éve már szervezem a kaposvári hanglemezbőrzéket.
1: Aha.
2: És hát tulajdonképpen 2017 májusa volt az az időpont, amikor egyszer csak így egy városi rendezvény keretein belül megbeszéltem a szervezőkkel, mi lenne, ha csinálnánk egy lemezbőrzét. Akkor még Kaposváron nem volt ilyen.
1: Igen.
2: Hát talán még a régi időben lehetett ilyen, de ugye azt én nem tudom. És hát tulajdonképpen az eltelt 10 évnek a hozadéka az, hogy kialakult egy vásárlói réteg itt Kaposváron. Egy olyan állandó réteg, akik mindig megjelentek így a bőrzéken, és mindig ez bővült ez a kör, már korosztálytól függetlenül, főleg most így a napokban is hozzám ilyen 16-18 éves hölgyek, fiatal emberek is be szoktak nézni.
1: Na, erről majd beszélgetünk hát, azért, igen.
2: Mindenképpen. És tulajdonképpen, hát én úgy látom, hogy fellendülőben van, legalábbis itt Kaposváron biztosan.
1: Kaposvár is környékén, tehát azt hozzámondhatjuk azért, nem?
2: Így van, mondhatjuk.
1: Na, azért mondtam, hogy beszéljünk arról, hogy fiatalok, hiszen ez mennyire jó dolog, hogy ugye fiatal hölgyek és fiatal emberek is bemennek, ugye. Valami úgy látszik, hogy megállni látszik a világban, nem lesz ez egy ilyen általános dolog már, de szerintem ez a kultúra, ez jön vissza, nem? Beszélgettél a fiatalok, hogy mi az, ami vonza őket? Teszem azt egy vinil lemezhez, egy CD lemezhez, egy CD is van, vagy csak vinil lemez?
2: CD-k is vannak.
1: Aha, az is meg kifutott formátum. Hát már az is megszűnő formátum. Már az is egy kifutott formátum.
2: Kifutott formátum, sőt a gramofon lemezről nem is beszélve, mert az is van nálam.
1: Az is van. Szóval mit mondanak a fiatalok, hogy mi az, amiért ez nekik tetszik?
2: Hú, így mélységében talán annyira nem kérdeztem meg, de talán leginkább így a visszajelzések azt mutatják, hogy tetszik nekik a borító, amivel még így a Facebookon vagy egyéb ilyen közösségi oldalon kirakják magukat, fényképezkednek, és milyen jó néz ki. Sőt, volt egy nyugdíjas korú úriember is, aki azt mondta, hogy neki azért kell egy Pink Floyd demez, mert hogy ő ki akarja tenni a könyvesposztra, ő nem is akarja hallgatni. Tehát ilyen változat is van. És hát a bizony az ilyen 16-18 éveseknek vagy szülői, vagy valamilyen rokoni kapcsolat révén van lemezjátszójuk, és hát így tudják hallgatni, de vannak olyanok, akik egy kis táska lemezjátszóval bejöttek ide, és anyukával megérkezett a fiatal hölgy, ilyen 16 éves féle, és azt mondja, hogy hát nem nagyon hallgatja, hogy nem-e venném ezt be, nem-e vásárolnám meg, és mondtam, hogy biztos, hogy jól meggondolták ezt. És kérdeztem, hogy milyen lemezeket hallgat. Hát, odaadták a kezembe azt a, hát kb. 20 darab lemezt, amit hallgatni szokott, vagy illetve szerették volna, hogy hallgasson, és megláttam, hogy mi van közte, és hát mondtam, megértem. Ugyanis persze nem akarok én semmilyen zenei irányzatot megbántani, de nyilván olyan volt, ami hát nem az ő világa, és hát és ezért is mondtam, hogy biztos, és nem vettem meg, és azt mondtam, hogy vigyék vissza, én inkább abban segítek, hogy ha jönnek ide hozzám a boltba, akkor inkább ajánlok valami zenét, ami neki tetszik, és akkor vagy beszerzem akár, hiszen azt is lehet, és akkor inkább tehát próbálja ki, milyen jó szól, mennyire élőként szól, nem az a digitális felhőben levő kicsit ilyen steril zene, hanem egy kis apró alapzaj, hát ugye lemeztől függően nyilván, tehát ennek megvan egy kis kultúrája.
1: Persze.
2: Ugye, tehát, hogy nem nagyon van már az embereknek sajnos szabadideje, válaszolt igazi szabadideje, amikor esténként mondjuk a tévénézés vagy egy sorozat helyett mondjuk lemezt hallgatnak, mert egy kicsit kényelmetlenebb, hogy ugye 20 perc után meg kell fordítani a lemezt, de én úgy gondolom, hogy egy, mit tudom én, egy bor, vagy egy bármilyen ital mellett, vagy egy vacsora mellett, egy jó társaságban, ez baromi jó szórakozás.
1: Na, remek végszó az első szegmensnek, igen, igen, erről van szó. Beszélgetünk még erről, beszélgetünk arról a borítóról, a tartalomról, beszélgetünk arról, hogy valaki csak kitenni a lemezt. A vendégem, illetve a vonal másikén József Tibor, az Analógia Record Shop, Record Shop Kaposvár tulajdonosa, aki úgy látszik, és most már ezt mindannyian tudjuk, az analóg technika, hát nagykövete, nagykövete Kaposváron, vele folytatjuk hamarosan.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után mondjuk, kedves hallgatók, talán pont olyan zenéket tett be az a zenei szerkesztőm, amilyenek vinni le, vagy hát közkeletű nevén Bakréten is megtaláltok, akár Kaposváron az Analógia Rekordshopban. Azt mondtad, hogy bemennek a fiatalok, és hogy örülnek, hogy van valami kézzelfogható, hiszen legyünk őszinték azért, Tibor, azért egy lemezborítót azt megterveztek, annak van egy hangulata. Uram, bocsánat, hogy még a szöveg is benne van. Ha kinyitod, ha a dupla lemezről volt szó, akkor belül is volt valami. De lehet, hogy ez hiányzik az embereknek, nem, hogy valami, ami a zenéhez köt és hangulatot ad, ezt is tudja az analóg technika, nem? Tehát emiatt is szeretetik annyira az emberek.
2: Így van. Hogyha egy tudományos kutatást végeznénk azzal kapcsolatban, hogy mi alapján válasszák ki a zenét, akkor szerintem nagy részben a vizuális vonzalom az, ami a legérdekesebb lehet. Tehát, hogy nagyon jó egy borító, és ráadásul az a lemez jó állapotban van, tehát nincs meggyűrődve, nincs elkopva, stb. Benne van egy nylon tokban, vagy esetleg cellofános bontatlan. Ez egy annyira vonzó tud lenni, mondjuk egy azzal szemben, ami egy üdött, kopott, régi, stb. Tehát, hogy a kinézetét illetően. Ez egy nagyon meghatározó tud lenni, így, meg ugye tényleg annak idején azokat a klasszikus lemezeket, akár a Pink Floydnak a Dark Side of the Moon albumát, vagy említhetnék bármelyik másikat, annyira klasszikus a külseje, hogy az beégett már így a retinánkba, úgymond, és a fiataloknak is azért ez hál' Istennek ez így átadódik, tehát én úgy gondolom, hogy aki amilyen családból érkezett így a fiatalságot tekintve, szerintem nagyon meghatározó
1: igen,
2: tud lenni.
1: És érthető az, hogy mondtad, hogy valaki szeretett volna venni egy Pink Floyd lemez, csak hogy kitegye, hogy már a legnagyobb, a négy betűvel álló svéd áruházlánc majd is árul, hogy keret, fali keret, kimondottan nagy lemez borító részére. Tehát, hogy tedd ki a falra, igen. Létezik egy ilyen dolog, képzeld el. Hát majd rákeresel, és akkor lehet egy-kettőt veszem. Egy laikus kérdésem, ugye egy régi lemez az ugyanolyan jó tud szólni, mint teszem azt egy mostanság kiadott vinilen lévő felvétel, de ez utóbbi ugye azért már 10.000 forint körül vannak, tehát azért pörögnek az árak rendesen. Egy régi lemez, hogyha jó tűvel hallgatták le, akkor az ugyanolyan jó tud lenni, ugye?
2: Igen. Ha jó állapotban tartották, esetleg tisztították időnként, mert ugye hát a por az akár akaratlanul bele ül az aljába, és van ugye lemeztisztító készülékeink is, kettőfajta egyébként, egy ultrahangos és egy vákuumos, tehát azt is meg tudjuk csinálni. Tehát, hogyha egy jó karbantatott, mondjuk 60-as években nyomott akár Jimi Hendrix vagy Beatles lemez, hiszen azok, ami új nyomát, tehát hogy mondjam, tehát az első nyomatok, amit Angliában nyomtak például, azoknak felbecsülhetetlen, tehát nagyon magas értéke van, 30 000-től fölfele a határa csillagoség, és azok, amikor azokat elkészítették, azok 100%-ban analóg technikával készült, hiszen akkor még nem volt digitális. Viszont most az újonnan nyomott lemezeknek az a hátránya, hogy nem tudni azt, hogy pontosan az a forrás, amiről rákerül az adat, úgymond vagy a hanganyag, az most a digitálisból vagy analógból származott. Hát nyilván azért tehát egy olyan rendszeren, egy olyan hangrendszeren, ami nagyon jó, ezt visszaadja, azt lehet, meg lehet állapítani, de én úgy gondolom, hogy egy 20 éves korosztálynál nem feltétlenül ez a domináló, ugye, hát arról nem is beszél, hogy a hifi eszközök sem egy olcsó dolgok, főleg az újonnan vásároltak. Én úgy gondolom, hogy én úgy annak a híve vagyok, hogy a régi is, és az új is. Mert pont beszélgettem egy barátommal, aki azt mondta, hogy hát, hogy próbál szerezni nekem lemezeket, és hogy hát, hogyha régit akarok, első nyomásút, az lehet, hogy drágább lesz, mint a mostani új.
1: Ez így van. Én elég gyakran látogatom Budapesten a lemezbőrzét, gondolom egyszer-kétszer te is voltál, gondolom. Előfordultál.
2: Az LT-nek, hogy a Nürnbergában az a hatalmas, nagy, nemzetközi szintű, az egy fantasztikus, tehát, hogy nagyon-nagyon jó esemény, és hát egy nap nem is elég szerintem arra.
1: Na, szerintem hát minden hifi rajongónak el kell jönni, hogy milyen hifi élet van még Kaposvár, illetve, hogy ha jól látom, akkor kazetták is vannak ott a polcon, erről is beszélgetünk a folytatásban. József Tiborral, aki gondolt egyet, lépett kettőt, és létrehozta az Analógia Rekordshopot Kaposváron, ami igazából egy ilyen közösségi tér is, de hogy én jól gondolom, arra majd hamarosan választ kapunk. Hamarosan folytatjuk.

0: jövő héten nyerjen páros belépőt a Művészetek Völgyére.
1: Ha Balatonon járok, enyém a világ.
0: A 98.6 Manna FM idén is megajándékozza a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Legyen ott a nyár legmeghatározóbb őszművészeti fesztiválján. A jövő héten hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjének valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Irány a Művészetek Völgye a 98.6 Manna FM-mel. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. Online. És

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, a kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést József Tiborral, aki éppen Kaposváron a nyitás előtt, és mondta, hogy siessünk a beszélgetésre, mert amikor ezt a beszélgetést rögzítjük, akkor hamarosan 2 óra lesz, és azt mondta, hogy ott onnantól már a vevőké. Ez jó hír, hogy mennek a vevők. Hogy van a nyitvatartás? Itt nincs minden hét, minden nap nyitva a héten, ugye? Tehát a hét bizonyos napjai van 2-től 6-ig a bolt.
2: Szerda, csütörtök, pénteken vagyunk nyitva egyelőre. Uh-huh. Korábban volt egy ilyen kísérlet, hogy a szombati napokat is beletettük, de valószínűleg ez visszaállításra kerül. Ugye igazából ennek az akadálya a nyitvatartásnak egyedül az, hogy nekem van egy főfoglalkozásom, hiszen ezt mellékállásban csinálom, és uh-huh. hát ugye össze kell egyeztetni, illetve kell egy olyan kollégát keresnem, aki beugrós, szintén volt ilyen is, meg van is, csak ő sem ér rá mindig, szóval nekem ezt így össze kell valahogy szerveznem, hogy minden jó legyen.
1: Mindenki. Aki beugrós és ért is hozzá, legyünk őszinték
2: azért. Így van, ő is egy nagy nevezes.
1: Na így van, ez fontos. Mi a civil szakmát, ha nem titok?
2: Egyetemi tanársegéd vagyok a Pécsi Tudományi Egyetemen.
1: Aha. És igazából ez a lemezbolt, ez hogy mondjam, ha minden jól megy, akkor ez valaminek a kezdete, hogy előbb-utóbb, ugye nyilván erre felépül egy webshop, de nem is az a lényeg, hanem az analóg találkozás, hogy előbb-utóbb ez úgy kinője magát, hogy akkor ebből élj, van egy ilyen fajta terved?
2: Igen, gyerekkori álmom volt ez a lemezboltozás, mindig is. Hát konkrétan az, hogy csak ezt csináljam, hát ez egy nagyon jó dolog lenne, bár nagyon szeretem a főfoglalkozásomat is, és jelenleg is tanulok, képzem magamat, tehát én azt nem szeretném otthagyni, illetve feladni. Persze vannak olyan dolgok, amikor az ember elgondolkodik, hogy jaj, de jó lenne, ha csak egy dologra kellene koncentrálni. Tehát,
1: ismerős.
2: Igen. Én úgy ezt úgy tudom kiváltani majd, hogyha találok egy nagyon jó kollégát, akkor ővel ezt megbeszéljük szerintem, hogy mindenképpen jól működjön.
1: Ez egy házajában lévő volt, hogy látom, egy ilyen átjáróban van, ha minden igaz, nem voltam még ott, csak a Facebookon jött velem szemben, és egy kicsit ilyen közösségi tér, és honnan sikerül a lemezeket beszerezni? Szóval azért itt akkor hirdetni kell, járni kell az országot, vagy keresgélni, mert ugye, ha előbb-utóbb bejönnek, akkor elviszik, hát csak fel kell tölteni azt a készletet.
2: Igen, hát ugye először is indult ez az egész az én saját készletemben, aminek most is a nagy része a saját, tehát a saját gyűjtemény, az évek alatt összegyűjtöttem, a beszerzés az pedig akár külföldről, vagy pedig egy füles kapcsán, vagy valamelyik közösségi oldalon hirdetve látok egy-egy nagyobb tételt, vagy akár darabonként, de ezeket általában használtam szerzembe, de vannak olyan nagy kereskedőktől, akiktől beszerzem ezeket a hanglemezeket természetesen, mert ugye hát sokszor van ilyen, hogy ajándékba viszik, és akkor mindaz a lényeg, hogy cellofános úgy legyen, tehát azt muszáj,
1: hát muszáj megvenni. Az ritkítja, meg látom azért, ugye a vérbeli bakeli gyűjtők még a lemezt is beleteszik egy tokba, ugye ez a lemeztok. Ugye Budapesten egy utca volt, a Barát utca, ahol ezt árulták sokat, és láttam kazettát is a falon. A kazetta is jön vissza, vagy az már csak ott van, mint analóg technika?
2: Kazetta, igen, tényleg ezt korábban is beszéltük. Hát most például azt tudom mondani, hogy igen, jön vissza, ugye az is egy analóg technika, és látok olyan sokszor, hogy hármat is fog a kezébe a vásárló, visz egy kazettát, egy CD-t, meg mondjuk egy pár bakelitet, vagy most létszám, vagy a mennyiségtől függetlenül. Volt olyan, aki nyitáskor 10 darab kazettát vitt el, például tankcsapda és egyéb társai, ilyen stílusú rockzenéket, és hogy tulajdonképpen így az a készlet nekem ki is hagyott. Tehát most jelenleg talán csapdám szerintem nincs is.
1: Nem tudom, van-e borlapiac például Kaposváron vagy környékén, de például a budapesti borlapiacok tele vannak kazettával. Nem tudom, hogy, de folyamatosan tele vannak kazettával. Uh-huh. Milyen gyakran jársz Pesten? Akár lemezbőrze miatt, vagy akár ilyen beszerző út miatt?
2: Jelen pillanatban most nem nagyon. Ugye van egy kis 3 éves fiunk.
1: Zenehallgató kis gyerek.
2: Reméljük. Igen, én bízom benne, hogy ő lesz majd itt az utód itt a lemezboltba. És hát ugye nem mindig van idő, meg ugye hát a másodállásként. Tehát most jelen pillanatban úgy vagyok, hogy még annyira nem, de amikor felszabadul a nyári szabadság rám elérjem azt a nyárat, ugye, de, na, jó, megmondtam, szóval, hogy június közepétől, ugye lesz nekem, mint oktatónak egy viszonylag hosszabb szabadságom, akkor szerintem lehetőségem lesz körbejárni az országot, így megnézni ezeket a bolhapiacokat.
1: Rengeteg bakrit fekszik el. Minden evő a bolt, tehát teszem az, bemegyek mondjuk a dédanyám, hogy ő zárai vámosit kér, az is van, vagy azt nem tartasz, vagy igazából csak a kurrensebb cuccoknak van ott hely?
2: Zárai vámosi is van. Van mindenféle magyar zene, és sokan megkeresnek idősebb korosztályból, hogy van nekik otthon ilyen lemez, ma így kezdi, 30-40, és hogy elhozhatnál. Hát mondom, nagyon kedves, nagyon köszönöm, de az a baj, hogy nem is bajként mondom inkább, hanem hogy például egy lemezből, egy fajtából akár 5 darab is van jelenleg, de most, hogyha még az illető idehozza, akkor ez így igencsak megsokszorozódik, és azt mondtam, hogy akkor mindig mondani, hogyha van valami számomra érdekes, akkor beszélhetünk róla.
1: Ennyi.
2: Ugye ez nem a... Így van. Mert ugye abban az időszakban a nyugatról érkező zenét nehezen tudták beszerezni, és ugye nyilván a helyi viszonyoknak megfelelően kiadott lemezek, azok ugye elérhetőek voltak, és azok háztartások nagy részében meg is vannak, tehát ugye azt mondja, nem is keresték.
1: Na innen folytatjuk, kedves hallgatók, még egyet beszélgetünk József Tiborral, aki lelkes gazdája, és hát az analóg technikának szerelmes és lelkes gazdája, az analógia rekordcsapatnak Kaposváron. Pontosan hol is van ez, hamarosan megbeszéljük, most azon a zene, és folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
3: Te egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem már, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárult.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést József Tiborral, az Analogia Record Shop Kaposvár tulajdonosával. No, ott tartottam, hogy egy zárvá most itt behozok. Képzeld el, én dolgozom a Budapest Retro Gaming Központban, és tartok retrototót, és van egy ilyen kérdés, hogy hány példány jelent meg összesen a házas pár lemezeiből. Mit tippelsz, hány lemezt adtak ők el összesen? Csak mondj egy számot.
2: Összesen?
1: Igen, tehát nem az, hogy hány... 5 millió példányban jelentek meg összesen.
2: Akkor,
1: tehát ezért van minden ház. 5 millió. Na, bezártuk az Ári Vámosi témát. Ez egy közösségi tér is, tehát készülsz egyéb programokra. Ugye ez egyfajta ilyen szubkultúrát hoz össze, egy nagyon kellemes, kedves szubkultúrát, hogy lesz itt valami, akár péntekenként, vagy ha majd szombatonként valami program, amit megenged a hely.
2: Igen, felvetődött már régen, ugye már a lemezbőrzéktől kezdődően, mert azt is úgy szoktam szervezni, hogy volt egy-egy esemény, és mindig egy élőzenés fellépőt oda szerveztem. Aha. Hogy egy kicsit színesebbé tegyem, ne csak becsomagolva kapjuk a zenét, hanem élőbe is. És akkor ezt a szokást, ezt a kultúrát, ezt szeretném itt is hát kibontakoztatni, hogy péntekenként mondjuk ilyen 5-6-7-8 óra magasságában, ilyen, hát nyilván a bolt adottságának megfelelően ilyen 2-3 tagú kis zenekarok, akusztikus formációk, akár jazz, akár blues, vagy bármilyen műfajba, és még DJ-knek is lehetőséget biztosítsa. Tehát úgy, hogy mindenféle zenei stílus itt jelen legyen, tehát nem fogunk itt semmit se kizárni, pont amiatt, mert az a célunk, hogy ugye egy ilyen multikulturális hely legyen, ahol mindenki megtalálja a számítását. És hát nagyon izgulunk, például az első eseményük az május 29-én lesz majd, egy jó barátom, DJ srác, nevét is tudom mondani, hogyha, és az ő testvére fog egyébként fellépni, Mester Bandi és Soft Motel néven.
1: De vinillemezekről tolja, vagy MPL vinillemezekről tolja szigorúan majd?
2: Megmondom őszintén, nem tudom, de én bízom benne, hogy igen. Szerintem ők ilyen vegyes felvágó, tehát lesz ez is az is.
1: Aha. Hát fiában megegyezhetünk, hogy ez, amit itt létrehoztál, ugye, ez egy kicsit ilyen megvalósult szerelem, nem? Hogy ezekkel foglalkozni. Tehát igazából ezt te nem érzed nagyobb munkának, hanem én azt mondom, egyfajta, van benne egy picit egy küldetéstudat is, vagy nem is kicsit, de van benned, nem? Hogy azért ez mutassuk meg, hogy ez ne tűnjön már ez a technológia, és ennek te vagy ott akkor Kaposvár az egyik élő példája. Azt mondtad, hogy a gyűjteményed van kint, de nem tették ki mindent a pultba, remélem. Van egy-két féltve őrzött lemezed azért.
2: Természetesen van otthon. Érdekes ennek az egésznek a feltett kérdés, hiszen úgy indult az egész, hogy nem féltem el otthon.
1: Aha.
2: És a feleségemnek azt mondtam, hogy én nekem kéne bérelnem egy kis pici irodát, teljesen mindegy, hogy csak hogy a lemezeimet elvigyem. És akkor úgy indult az egész, hogy na, mi lenne, hogyha ezt megnyitalám, csak úgy kíváncsiság volt, tehát így indult a lemezbolt ötlete.
1: És akkor ugye expanzióban volt a cég, ezt mondhatjuk, hiszen kisebbből nagyobb lettél. Ez amúgy a belvárosban van ez a bolt? Hol van a bolt? Nyugodtan mondj egy címet.
2: Ez a Főutca 21 szám alatt található. Egyébként egy korábban itt egy nagyon híres, autentikus porcelángyárnak volt a termékei, amit itt árultak, és hát több évtizeden keresztül, és ezt a helyet sikerült megpályázni, megnyerni, nagy örömömre, hatalmas egy üvegportál van, tehát
1: belátható,
2: ugye zenei szempontból is, igen, tehát fény is van, zene is látható lesz, nem csak hallható, ugye kívülről, és hát tettem ki ide a kirakatban ilyen érdekesek tárgyakat is, mint például gramofon, meg régi rádió, meg szalagos magnó, meg egyebek, hogy a mostani korosztályok az 5-10 évesektől akár a 20-30 évesekig is lássanak ilyet, hiszen ők nem hiszem, hogy nagyon láttak. Uh-huh. Talán attól fölfele ez még úgy talán reális is, hogy láttak ilyeneket.
1: Hát, kedves hallgatók, ha Kaposváron jártok, és szeretitek a jó zenét is kézbe fognak, hogy érdemes megnézni. Ha meg még péntek is van, Nogdacu, ahogy a német mondja, akkor lehet, hogy beleszaladtok egy programba. Órákat lehetne még erről az egészről beszélget, most ennyit ott ránk, illetve rád, kedves Tibor, József Tiborra.

0: beszélgettem, aki Kaposváron álmodott egyet, és megvalósította az Analógia Record Shopot, amit azt hiszem érdemes, hogyha úgy jársz felkeresni. Köszönöm szépen. Mit kell kívánni, hogy nagyon-nagyon sok zenebarátot, sok fiatalt szívbe ebbe a technikába, és reméljük, hogy valami tartós dolog lesz ebből. Köszönöm szépen, Tibor.
1: Köszönöm szépen.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: A jövő héten nyerjen páros belépőt a Művészetek Völgyére.
1: Ha Balatonon járok, enyém a világ.
0: A 98.6 Manna FM idén is megajándékozza a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Legyen ott a nyár legmeghatározóbb őszművészeti fesztiválján. A jövő héten hallgassa a Manna délután, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Irány a Művészetek Völgye a 98.6 Manna FM-mel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el. Marad a napos felhős idő. Jövő héten is lesz két napos rendkívüli országgyűlés. Véradásra hív a Vörös Kereszt. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Emellett tárgyalhatják a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosítását, a kőolajtermék előállító különadóját kiterjesztő, valamint az egyes adókötelezettségekről és adótörvények módosításáról szóló előterjesztést. Magyarország hisz a NATO erejében is abban érdekelt, hogy az Atlanti Szövetség egységes maradjon, jelentette ki a NATO csúcs második napján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hazánk megbízható NATO tagállam szeretne lenni, a védelmi kiadások fokozatosan emelkedve 2035-re elérik a GDP 5%-át. A kormányfő beszélt arról is, hogy hamarosan kétoldalú találkozót tartanak az ukrán elnökkel, Magyarország pedig továbbra is humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának. Újabb orosz rakéta és dróntámadás érte hajnalban Ukrajnát. A fővárosban, Kijevben egy ember meghalt, ketten megsebesültek. Lakóépületek, ipari és infrastrukturális létesítmények is megrongálódtak. Harkivban 9 ember megsebesült, köztük egy 2 éves kisgyerek is. Több mint 20 családi ház és egy templom is megrongálódott. Herszon egyik kerületében orosz drón talált el egy iránytaxit, egy utas a helyszínen meghalt. 9 ember, köztük a járművezető megsebesült. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. Minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet véradásra. A helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Kritikusan alacsony a tatai öregtó vízszintje, írja 444 a kemma.hu-ra hivatkozva. A vízügyi szakemberek szerint a rendkívüli aszály után a hétfői eső ugyan megállította a tóapadását, de az érdemi javuláshoz napokig kellene esnie. Tegnap 171 cm volt a vízszint, ami a meleg és a szél hatására naponta akár 1-2 centit is apadhat. Abban bíznak, hogy a közeli patakból folyamatosan érkezik utánpótlás. Utoljára 2003-ban volt ilyen súlyos az aszályhelyzet.
0: Időjárás.
2: Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másutt többnyire napos időre számíthatunk, sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a kanapét egy számon a kedves beszélgetéssel. Mikor hallottam a hírt, hogy az én kollégám Eldézsi Zoltán csatornát vált, ugye televíziós szerkesztő riporterről van szó, nem csak csatornát, platformot is vált, ugye? Képernyőről a klasszikusan megszokott TV-ből átmegy a kontroll.hu-ra, az internetre költözik, ugye, nem idegen a terep. Gondolom, hogy beszélgessünk egyet, megkértem, hogy fáradjon be, és beszélgessünk egy picit a mi tévézési, hát nem szokásainkról, a tévézési helyzetünkről, ugye, mi mind a ketten indultunk a riporter kerestetikbe, te meg is nyerted. Mikor volt a utolsó verseny?
2: 2003-ban.
1: 2003, lassan évfordul, ezt lassan kitelted a szokásos videót, nem? A saját oldaladra. Gyerekkorodban te már tudtad, hogy ez a doboz téged hív, hogy neked ott abban a dobozba kell dolgoznod, hogy mi még doboznak hívtuk, ezt megvártuk az RTV újságot és a többi, szóval?
2: Van egy olyan családi legenda, hogy kicsi voltam, és még alig tudtam beszélni, és édesapámnak azt mondtam, hogy ha már úgyis ott témferegsz, kapcsold már be a tévét. És ez amikor egy 2 éves gyerek azt mondja az apjának, hogy témferex, ez furcsa volt mindenki számára, nem tudom, hogy honnan származott ez.
1: Szép.
2: De az tény, hogy az első pillanattól vonzott a televízió, bár nem tévés, hanem színész szerettem volna lenni, de amikor még gimnazista koromban játszottam, akkor úgy hívták egy irodalmi színpadon, ott a rendezőnk egyszer azt mondta nekem, hogy Dézsi, maga színész akar lenni? Tényleg? Mondom, hát igen, azt szeretnék lenni. Azt mondja, nézze, jobbat mondok magának. Maga most negyedikes, ugye? Mondom, igen, érettségi előtt állok. Az apukája meg a szakmunkásképző igazgatója, igaz? Mondom, igaz. Akkor leérettségizik, az apukája fölveszi majd szobafestőnek vagy autószerelőnek. Szerintem hagyja a francba, más szót mondott.
1: Eltanácsolt a színészettől.
2: Eltanácsolt a színészettől, az egyetem fura ura, vagy hát a színjátszó csoport fura ura, de nagyon szerettem a tanárulat, úgyhogy nem, nincs ezzel semmi probléma. És akkor keresnem kellett valami mást, ami rokon szakma, és így döntöttem az újságírás mellett, először még az írás mellett, és ebből lett később a tévé.
1: Hihetetlen párhuzamon közöttünk, én is színész szeretem uralni, én még jelentkeztem is, megtaláltam most a napokban a levelet, amit kaptam a főiskolától, aztán persze nem mentem el, megijedtem a felvételi követelményektől, és azért jött a tévé, mert hogy kicsikét rokon szakma. Ezt eddig nem beszéltük meg, de tényleg ez igaz. Mondjuk játszottam aztán színpadon, meg még hív a színpad is. Na, rólad van szó, ugye, a Napló című, hát, hogy mondjam.
2: Heti Napló. Ja, fontos, igen, mert ugye több napló is van.
1: Ugye a Napló az annak idején indult a TV2 indulásával a 90-es évek végén, mikor jött a tévé. Ott például velem az történt, hogy emlékszem, hogy melyik volt az a 3 tévé, amelyik indult a frekvenciáért?
2: Azt mondjad, emlékszem, ugye az RTL a TV2 és a Balóféle TV3 volt a harmadik, hát, ha jól
1: az rendik. Iris TV, én annak voltam a csapattagja.
2: Jól választottál.
1: Nekem akkor Érdi Sándor volt a tanárom. Aha. A televíziós suliba, és akkor ő magával vitt néhányunkat. Hát szerintem ott azért jelentősen eldőlt az életem egy szakasza. Most, vagy egy kertévéhez megyek, vagy hát nem mentem, na mindegy. Szóval ez a Heti Napló, amiről szól, mert ugye jogi problémák miatt a TV2 nem engedte, nem is beszéljünk róla többet, Heti Napló lett, de hát a tematika ugyanaz, nem? Ti vittétek a témát, kaptatok rá 1 vagy 2 napot forgatni, uh-huh. Nem tudom, egyet?
2: Egyet.
1: Kevés?
2: Nagyon kevés. Egy kicsit tényleg hasonlít a régi naplóhoz, vagy hasonlított a Heti Napló, de sokkal-sokkal kisebb, hiszen a TV2 sokkal gazdagabb csatorna, mint az ATV, és ezért jóval kisebb költségvetésből forgattuk a riportjainkat. Nem tagadom, volt egy, hogy meg is lepődtek. Például, akit én a legjobban szerettem a régi naplóból, Szalai Ádám, ő volt olyan, amikor megnézett egy anyagomat, és azt mondta, hogy nem hiszem, hogy ezt egy nap alatt forgattad. Hát mondom neki.
1: Erre mondtad, hogy de.
2: Hogy így trabban kell nekünk forgatni, hogy készen legyen, de egyébként hitvallását tekintve tényleg hasonlított, tehát emberi sorsokat akartunk úgy bemutatni, hogy az fogyasztható legyen a nézőnek.
1: Volt egy ilyen naplóforma, nem? Naplóformátum, ami minden riportra rá volt húzva, nem? Hogy kell? De milyen volt az általán szerkezetről beszélek?
2: Igazából itt már a Heti Naplónál ez nem volt annyira jellemző, baj, itt inkább azt mondta a Schwab, hogy mindenki alakítsa ki a saját arculatát. Aha. És nyilván voltak kötelező elemek, például, amit én utáltam a végén, a stand-up, ami azt jelenti, hogy lemegy a riport, és akkor a riporter okosan odáll a kamera elé, a két keze összekulcsolva a mellkasa előtt, és megmondja a tanulságot, hogy és ez is. Ennek tulajdonképpen csak annyi az értelme, hogy a végén el tudod mondani, hogy a Heti Naplóban Eldézsi Zoltán riportját látták, vagy kitalálsz valami olyat, amitől tényleg ez különleges. Tehát régen volt ez a szójáték, a stand-up bokor, ami azt jelentette, hogy a kertben egy bokor elé kiállt a riporter, és mondott valamit. Úgyhogy én próbáltam, amikor volt ötletem hozzá, nem mindig, valahogy földobni ezt a dolgot. Például legutóbb, amikor a Bombon együttessel forgattunk a 30. születésnapjuk alkalmából, akkor én megkértem a fiúkat, hogy álljanak mögém, úgyhogy én vagyok az előtérben, de ők látszanak a háttérben, és közben kezdjék el szépen csöndesen ének nélkül zenélni a Holnaptól nem érdekelsz, hol jársz és kivel kezdetű dalt, és én közben elmeséltem ezzel a dallal kapcsolatos személyes szakítási élményemet, és akkor így már egy picit mégis valamit hozzáadsz a riporthoz.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, a vendégem Eldés Zoltán, aki nem csak úgy csatorna, hanem a platformváltás előtt, illetve nem előtt ám, hiszen már megtörtént a dolog. Hamarosan beszélgetünk erről is. Zene, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, hogy a kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést az én barátom, a kollégámmal, Eldézsi Zoltánnal, a szerkesztő riporterrel. Ha már azt tettem szóba, hogy nekem is volt egy ilyen még a te vezetésed alatt, ugye mi dolgoztunk a Hazai Turizmus című műsorban, és amikor én forgattam a Keszthelyi TV Múzeumban, kitaláltam hosszas előkészítés után, hogy hát akkor nekem az egyik ilyen régi, ősrégi tévéből kell megszólalnom, és néha, amikor tanítok ott, ahol te is a Komlósinál, azt feladom feladatnak, hogy itt egy lehetőség, hogyan dobnád fel az egészet, és rájövünk együtt, hogy ha eljutunk odáig, hogy szólaljuk meg a tévéből, akkor mi kell ahhoz pontosan? Van egy operatőröd, mi kell ahhoz? Úgyhogy igen, egy picit így fel kell dobni, és rá jellemző Zoltán, mindig jellemzők voltak ezek a dolgok. Ugye te lettél, hát nem is retro szakértő, a retro felelős igazából itt a naplóban, sok minden más téma mellett persze. Ezeket a svábi, a volt főnököt, ezeket szívesen vette, elfogadta? Tehát van egy eléggé megosztva, most inkább elfogadott a retro, de valaki így tolja el magától. Ő milyen volt?
2: Igazából konkrét esethez kötődik ez a dolog, tehát pontosan tudom, hogy hogyan kezdődött ez a retro őrület nálunk. Ugyanis az történt, hogy egy csöndes nyári napon ültünk egymás mellett, és gondolkodtunk, hogy mivel kéne kitölteni a műsort. Éppen nem volt politikai cunami, tehát olyan csöndes nyár volt. És akkor én mondtam, hogy én nagyon szívesen megcsinálnám például azt, hogy milyen balatoni gicseket árulnak ilyenkor nyáron. És akkor az tetszett a Schwabinak, ki derült minden, tehát hogy a, nem tudom, hogy a Keszthely feliratú hűtőmágnes Made in China, tehát hogy
1: mint mindegyik.
2: Mindent ott gyártanak. Meg egy csomó minden volt, meg üveghal, meg nem tudom, rózsaszín műanyagból készült flamingó, tehát borzasztó dolgokat találtunk a Balatonnál, és közben meg még néhány kollégát megkértem, hogy ahol éppen tartózkodnak, ott is gicseket mutassanak be. Például Trutko bejelentkezett Horvátországból, és megmutatta, hogy üvegben árulják a homokot, nem tudom hány euróért, amit egyébként lehajolsz és ingyen összeszedsz, vagy Orosz Gyuri a humorista kint volt éppen akkor Olaszországban, és a Dávid Szobor fürdő nadrágot mutatta meg, ami gyakorlatilag a Dávid Szobornak csak azt az a részét ábrázolja, ami az ágyéka. Tehát, hogyha
1: fölveszed és mesztelen lesz.
2: Fölveszed és mesztelenné válsz azonnali hatállyal, vagy bejelentkezett éppen akkor Vizimbolás kollégám Amerikából, egy Donald Trump az előző elnöki ciklusában volt még állarca, tehát ilyen sok hülyeség volt, és sok régi dolgot elővettünk belőle, és rengetegen megnézték. És jók voltak a visszajelzések. És akkor elkezdtem így próbálkozni, akkor ünnepeljük meg, amit tudom, akkor volt 50 éves a Zsiguli autó, ünnepeljük meg a Szarvasi kávéfőzőt, és akkor elkezdtük ezt csinálni, ezt a vonalat, és lett egy egész jó kis törzs közönsége. Úgy van, ahogy te mondod, hogy vannak, akik mondják, hogy ez a hülye boomer Dézsi már megint milyen marhasággal jön elő, de nem baj, mert ők is nézők, és ha megnézik, akkor pont nem érdekel, hogy ők milyen véleményt fogalmaznak meg rólam. Úgyhogy, és aztán ez így szépen rajtam ragadt. A Schwabi igazából eleinte ő gondolkodott, hogy ez jó-e vagy sem, meg napló idegen-e vagy nem, és amikor ő is látta, hogy ez jó, akkor onnantól kezdve ez működött.
1: De nyilván kell ez egyfajta érdeklődés is, nem? Hiszen ha mással nem, de ugye szerepeltél már ebben a műsorban a rádió gyűjteményeddel, amikor én mentem ki hozzád, megszólaltattuk, és csak úgy jelzem, hogy az én technikus kollégám mondta, hogy ez mennyire jó volt, nem miattam, hanem miattad meg a rádiók miatt, hogy megszólaltattunk egyet-kettőt ott, szinte ott mászkált. Kell egy ilyen. Itt, ahova most mentél át a kontrollhoz, itt mennyire van szabad kezed, vagy itt is van-e, hogy működik egy ilyen, mennyire látsz már bele? Vagy a napló az egy kicsit egy ilyen kötött formátum volt, a heti napló, bocsánat, kötött formátum volt, de itt is azért vevők lesznek az ötletéled? Lehetsz Eldézsi Zoltán?
2: Ugye gyakorlatilag hivatalosan jövő hétfőtől dolgozom ott, tehát holnaptól, ha úgy tetszik, de azért nyilvánvalóan már ezen a héten is voltak beszélgetéseink, meg már korábban is. A puding próbája az evés, egyelőre úgy tűnik, hogy nincs ellenükre, hogy ezt a vonalat valahogy vigyem tovább. Nyilván ebben jóval többen is számítanak rám, például most kedden, majd holnap után lesz 40 éve annak, hogy a Szovjetunió 6-0-ra megvert bennünket a mexikai világbajnokságon.
1: Erre még én is emlékszem, aki nem annyira nagy foci rajongó.
2: Hát az, aki akkor már élt, az nem felejti el. Na például pont most beszéltem le az előbb, amikor itt állítottad a hangot Eszterházi Mártonnal, hogy ő például ott volt azon a mérkőzésen a pályán, hogy ő nyilatkozik, tehát lesznek kicsit más típusú riportjaim is.
1: Ilyenekre emlékszem, hogy Somogyi, ez egy név volt, valaki a Pannonia vendéglátó elnöke, vagy szóba a tészta.
2: Igen.
1: Ezek nekem mind megvannak, hogy rossz volt, akkor a klíma, tehát ezeket majd mind megnézzük akkor a riportokból, ha benne lesznek ezek. Hogy
2: hát nyilván a tészta az alapból, ugye ez volt a klasszika, mondta Hoffi Géza, hogy mert hogy az volt a fiataloknak, mondom, hogy azért nem tudtak futni a magyarok a szovjetek ellen, mert sok tésztát ettek előtte, és akkor Hoffi mondta a maga stílusában, milyen jó, hogy fúrnak pont itt a rádió előtt.
1: Megkérlek, hogy becsukod az ablakot, így adásra csak meg az ablakot.
2: Oda megyek.
1: Tehát most Zoli fönáll, becsukja az ablakot, mert javítják a stúdió. Tehát az élő adás, varázsok, kedves hallgatók, és tehát akkor Hoffinál tartottunk.
2: Szóval, hogy Hoffi azt mondta, hogy emlékezzél vissza, hát azt nem tudták neked az uralkodó munkásosztálynak megmondani, hogy ettek-e tésztát ezek a mezei nyulak, vagy nem ettek.
1: Mezei nyulak.
2: Mert hogy ugye Mezei György volt a szövetség kapitány, ezért.
1: Erre is emlékszem. És akkor ez egy jó téma, mondjuk, ez egy hány perc adon erre? Tehát hány perc lesz?
2: Figyelj, itt ugye, ahogy mondtad, ez kicsit. Nem olyan kötött, tehát itt amennyi benne van. Tehát szerintem, ha ez 15 perc, akkor 15 perc. Ha 8, akkor 8. Ezt még nem tudom, majd a holnapi forgatáson eldől.
1: És hány napot forgathatsz?
2: Még ezek annyira friss ez a dolog, hogy még nem tudom, ezek majd ki fognak alakulni. Ugye a kontroll eddig elsősorban politikai témákkal foglalkozott, és most úgy veszem észre, hogy Magyar Márton vezetésével egy kicsit szeretnék tágítani ezt a horizontot, és ezért nyilván én pont az a riporter vagyok, aki erre talán jó lehet.
1: Innen folytatjuk, csak az órára néztem, hogy úristen, milyen hosszú lett a szegmes, de nem
2: baj. Becsuktam az ablakot.
1: Nem, az meg hát átmentem a hallgatóba, meg hát érdekel a téma engem is, remélem titeket is, kedves hallgatók. Eldézsi Zoltán karrierjét kísérjük el, most éppen platformváltáson van. Mindjárt erről is beszélgetünk, hogy mi a internet és egy TV stúdió között a különbség, zene, aztán folytatjuk Zalival. Ugye.

0: jövő héten nyerjen páros belépőt a Művészetek Völgyére.
1: Ha Balatonon járok, enyém a világ.
0: A 98.6 Manna FM idén is megajándékozza a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Legyen ott a nyár legmeghatározóbb őszművészeti fesztiválján. A jövő héten hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjének valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Irány a Művészetek Völgye a 98.6 Manna FM-mel. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Az én zenészerkesztő kollégám ismételten remek zenékkel dobta fel a műsorunkat. Köszönet érte. Folytatjuk a beszélgetést Eldézsi Zoltánnal, a Heti Napló Volt riporterével, illetve hát a Kontroll új riporterével. Új, az, az első anyagról beszélgettünk, hogy pont ugye 40 éves, úristen, a 6-0, még kimondani is borzasztó. Erre még emlékszem, hogy a szovjet magyarról van szó. No, itt az is megengedett, nem, ugye neked is van saját kamerát, sőt, tehát emlékszem, legutóbb láttam egy anyagodat, ahol a Szörényi terepasztalról forgattál, és egy az egyik legmodernebb telefon kameráját használta. Tehát a zsebünkben ott van már kamera, minden ott van a zsebünkben, fényképezőgép, szám, minden. Hogy itt, ha kicsikét tágabban értelmezünk, akkor olyan, csak hozzá is forgathatsz akár még a saját szabadidőben, nem? Egy fontos, hogy jó és érdekes legyen, nem?
2: Abszolút, de ez már a Heti Naplónál is megvolt, tehát hát mi az, hogy örültek, hogyha kevesebb operatőridőt foglalok el. Szóval, hogy volt olyan riportom ott például, amikor a Bújtúrt forgattam, tehát a Pogány Madonna nyomában jártunk Bújtor István fiával, Szolnoki Péter énekessel és a többiekkel, hogy csak és kizárólag az én kis marok telefonom és a kis mikrofonjaim voltak, és senki nem vette észre, mert hogy itt már igazából, hogyha ezeket a telefonokat te jól kezeled, meg tudod, hogy mit akarsz felvenni, és nem sajnálod a pénzt, hogy vegyél egy rendes mikrofont hozzá, akkor...
1: Akkor szuper. Nekem az első én könnyebb eset az volt, amikor a Piramisra dob meg basszus forgattunk, és divikem kamerákkal, és nem hoztam kazettát. Úristen, mondom, ez nem a beta korszak. És akkor mondtam az operatőnek, tarts szóval Piramist, tényleg, hagyd még szegény Somlás is ott volt, tarts szóval meg leugrom ide az Ofotérbe, veszek egy mini divik kazettát, és vettem. És ugye, mert az adás elkészült, és ugye forgatott is az enyém lett, ott van a pucca archívumon benne. Na,
2: tehát ilyen. Egyébként mindenkinek van ilyen sztori. Nekem egyszerre, még valamikor a 2000-es évek eleje felé, akkor a Telesportnál dolgoztam, és éppen akkor zárták be a Jászberényi jégpályát, és mellette van egy 10 emeletes toronyépület, és én akartam egy olyan riportot, hogy búcsúztatjuk, hát akkor egy jégpálya nagyon nagy szó volt, alig volt belőle Magyarországon, búcsúztatjuk a jégpályát, hogy zuhog a hó a pályára, és mi fölülről a 10 emeletes torony tetejéről vesszük. Na hát várnunk kellett heteket, de akkor még voltak telek, és megjött az a nagy havazás, de olyan volt az a hó, amikor azt mondja az összes rádió, el ne induljanak mindenki, ezért még a házból se lépjen ki, mert... És hát természetesen ez volt az, amikor én szóltam, hogy akkor indulunk.
1: Na.
2: És az akkori Magyar Televízió diszpécserei azt mondták, hogy az kizárt, hogy most te vezessél ilyen, ezért beadunk egy sofőrt, ami akkor nagyon ritka volt, egy hivatásos, ez volt beírva, hogy Magyar
1: sofőr,
2: Televízió
1: igen,
2: sofőrje.
1: Volt ilyen, volt ilyen.
2: Lementünk szépen beta, ahogy te mondtad, hogy a beta kamerák, ez egy különleges kamera rendszer volt akkor, egy olyan kazetta járt bele, ami sehova máshova nem volt jó, és nem lehetett mást belerakni. Na, nagy nehezen azt a 80 kilométeres utat, ami egyébként egy óráig szokott tartani, 2,5-3 óra alatt leszánkóztunk Jászberénybe. Fölmentünk a 10 emeletes tetejére, Berkes Sándor operatőr kollégám, kiváló operatőr, nagyon szeretem a Sanyi bácsit, nyújtotta a kezét, hogy akkor adjam a kazettát. Én meg nyújtottam a kezem, hogy kezet fogjak vele, és így rám néz, kazetta.
1: Opa.
2: Milyen kazetta? Hát milyen, meg az, ami a... Ja, hogy Pesten hagytuk. Na most az volt az a pillanat, amikor mind a ketten ugyanarra gondoltunk, hogy Lajos bácsinak, a sofőrnek, hogy merjük azt megmondani, hogy vissza kéne menni még 2,5 óra alatt Pestre kazettáért, nem tettük meg. Nem fölhívtam a Jászberényi tévéseket, akik akkor már Divire dolgoztak, tehát nem Betára, hogy srácok, tudom, hogy ti Divire dolgoztok, de nincs véletlen egy Hervad Beta kazettátok, és akkor olyan kazettákat kaptunk tőlük, vagy 2 darab 30 perceset, amiket még az HBO küldött nekik, és reklámok voltak rajta, és ott porosodtak 8 éve náluk. És aztán így meg tudtuk csinálni a forgatást.
1: Bincsod, akkor dokumentumra vetted rá a hóesés, ki tudja, abszolút, milyen reklámok voltak azok. Egyébként én a Borlapiacán ezeket a kazettákat azért így bányászom. Legutóbb mondom a kedves hallgatóknak is, ugye miket sikerült megvennem, egy úgynevezett nagy beta kazetta tepsi, meg egy kicsi. Az összes május 1-e ki volt másolva a Fitu a film tudományintézet szkriptjével, le volt írva a Time Code szerint, kedves hallgatók. Tehát valakinek kell valami megtekintése, mert nyilván a jog nem nálam van, azt szívesen megmutatom, az összes május 1-e.
2: Egyébként szerintem a kutya nem tudna veled mit kezdeni, mert hogyha ezt kidobták a Fituból, akkor valószínűleg az nem már ott veszett.
1: Nem a Fitu, nem a Fituban megvan az eredeti, hanem ezt valaki, MTV kérte ki még.
2: Ja, hogy ez egy másolat.
1: Szerkesztőség kérte ki, és adásképes broadcast más. kapcsolat.
2: Figyelj, olyan dolgokat tüntettek el, én amikor költözött a Magyar Televízió a Szabadság térről a Kunigunda utcába, akkor ugye én még ott dolgoztam, és volt egy ilyen zárt udvara, ami falakkal volt körbevéve, és nem akarok neked hazudni, meg a nézőknek se, de embermagasságban álltak a kidobott szolok, tehát a filmszalagok.
1: Ez egy korábbi formátum közös.
2: És hát ez a klasszikus, amit látunk a moziból, hogy befűzik, csak kicsit vékonyabb szalaggal. És nem engedtek oda, de azért nyilván én mindig oda megyek, ahol nem engedik az embert, és akkor oda ballagtam, kivettem találomra egy kazettát, vagy egy ilyen colt, tehát egy ilyen szalagot, és az volt ráírva a dobozára, hogy Fidel Castro a Balatonon.
1: Ne.
2: És ezt dobták ki. Nem tudom.
1: Tudtad hozni, vagy nem?
2: Hát el tudtam volna, de azt nem mertem megkockáztatni.
1: Ez egy nagy dolog, amit a Fortepán művel különben, hogy közkincse bocsátja.
2: Meg az Arcanum akkor már mondjuk.
1: Igen. Kedves hallgatók, ülünk a kanapén.
2: És de milyen furcsa, Attila, két ilyen vén, boomer, nem. 56 éves ember beszélget a betakazettákról. Kedves fiatal néző, vagy hallgatók, bocsánatot kérünk.
1: Ketten vagyunk 112 évesek, az még hagyján, az még odafér. No, kedves hallgatók, innen folytatjuk. Ez egyfajta kicsit média technikai kávézóvá alakult most a kanapé stúdiója. Ülünk a kanapén és kész. De még jövünk vissza egyet Eldézse Zoltán barátom kollégámmal.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kellemes zenék után, kedves hallgatók, és folytatjuk a beszélgetést. Ha már az Oli elmondta a korunkat, mi a ketten 70-esek vagyunk, ugye mi még az a generáció vagyunk, legalábbis én, hogy te milyen voltál Jászberényben, azt nem tudom, de amikor mindig szerdánként bedobták az RTV újságot, mi azt járattuk, akkor én általában a WC-n olvastam, ezt egy tollal bevonultam, és bekereteztem Videomagnó még sehol, hát hol volt olyankor, Videomagnó sehol, és akkor bekereteztem, hogy melyiket nézem meg. És azért most elég furcsa megnézni azt, hogy ha megállsz mondjuk egy újságos bódinak, hogy hányféle műsor újság van még. Szerintem ezt már csak egy generáció tartja el, nem? A mi szüleink generáció, vagy meg az ő szüleinek generáció tartja el, aki RTV, meg TV, színes TV-ből változik. Nem, ezek el fognak tűnni.
2: Nem csak ez fog eltűnni, hanem a zsinóros tévézés is el fog tűnni, szerintem egy 10-15 éve.
1: A zsinóros tévézés az mi?
2: Hát az a bedugod a tévét, és megjelenik Mancika is el, hogy 19:30-kor híradó van. Tehát, hogy ez a hagyományos tévézés, mert én azt tapasztalom, meg amikor tanítok, akkor látom is a gyerekeken, hogy már felnőtt, tehát 18 pluszos az a generáció, amelyik soha életében nem nézett tévét.
1: Ez így van.
2: És ők pedig, ha nem néznek felnőtt korukig televíziót, ez nem azt jelenti, hogy nem tartalomfogyasztók, mert a YouTube-on, a TikTokon, és azért, tehát állandóan lógnak, de a klasszikus hagyományos tévézés az szerintem hát a napjai megszámlálva, de lehet, hogy tévedek, mert a könyvekre is ezt mondták nagyon sokan, hogy vége, és mégis van könyvkiadás.
1: A könyvkiadás az oké, hiszen nemrégiben egy könyved is megjelent, hol is beszéltünk itt. Furcsa, ha már a tévé jövőjéről beszélünk, azon lepődtem meg, hogy a heti hetest ilyen formába visszahozták. Elmondom miért. Ugye pénteken veszik fel, vasárnap kerül adásba, rengeteg olyan internetes megmondó műsorban, ahol akár heti hetes szerűen ülnek emberek, akár csak vélemények, hogy mire odaérünk már vasárnapra, szerintem már nem érdekesek a vélemények. Szerintem ez a műsor, én most ezt tippelem és nem kívánom, egy nyári szünet után ez nem fog visszajönni, vagy elteszik az RTL 2-re. Nem tudom. Nézed? Csak mint egy műfajról beszélgetünk.
2: Igazából
1: most.
2: Nem nézem magát, a műsort, a kivágatokat nézem a YouTube-on belőle, de én szerintem nem csak ez a baj. Egyébként a régit is csütörtökön vették fel, és szombaton ment adásba.
1: Igen, csak még nem volt mellette életes tartalom.
2: Igen, nem volt internet, amely előjön minden, de akkor is voltak olyanok, amikor pénteken történt valami, vagy volt egy meccs szombaton, és arról beszéltek előre. De hogy én nekem inkább az a bajom ezzel azok alapján, amiket láttam, és itt kérek bocsánatot azoktól a kiváló művészektől,
1: saját véleményünket mondjuk el most, igen.
2: A jelenlegi heti hetesben, hogy én még egyiken se tudtam röhögni. Tehát, hogy ugye régen az volt a jó, hogy megjelent a Gálvölgyi János, és azt mondta, hogy Szilva maga, és röhögtünk.
1: Ez a lényeg. Ha a Bajornak rossz kedve volt, az is témaérték volt, ha rossz jó kedve, az is a Verebes. Tehát, hogy olyanok voltak, akik az önmaguk egyéniségével eladták a műsort. Igen. Nagyon nevetni én se tudtam. Nagyon-nagyon nevetni nem tudtam. Nem tudom, szerintem ezzel a fiatal generációt nem tudnak megfogni, az idősebbek pedig nem tudják kihezkötni, talán a Hajós meg a Majka megvan minden. Mindenkinek aztán annyi.
2: Igen.
1: De hogy a Márkó kicsoda, a Lincényi Márk, vagy tehát az már úgy már lehet, hogy nem.
2: Én momentán igen. Azért tudom, mert én láttam az ő korábbi YouTube-os szerepléséből sokat, ott sokkal jobb szerintem, mint műsor. Aha. Tehát ez akár tetszik, akár nem, mondjuk ki, hogy ez a Jáksónak a műfaja volt, odaültettek, bocsánat, eljátszott, hogy ő a hülye gyerek, és ez kiválóan csinált, és mindenki elhitte neki, és ettől ő vitte a műsort.
1: Na, a végén még vissza hozzád. Ugye téged azért szeretett egyfajta idősebb generáció, nem csak a témaválasztás miatt, hanem a nyugodt tempói riportok miatt, a kellemes hangvétel miatt, őket azért lehet, hogy át tudod húzni a kontroll.hu-ra, nem? Tehát lehet, hogy nem sokat neteztek.
2: Nagyon szeretném, és azért ugye az idősebb generáció, én nyilván követtem a saját oldalaimnak a követőbázisát, tehát hogy gyakorlatilag nem úgy ott kezdődik, hogy ilyen 35 plusztól 100-ig.
1: Kifelé.
2: De hogy a derékhad az mondjuk a 40 és az 55 közötti. Tehát ők azért még nem annyira idősek.
1: Persze, hogy nem.
2: És ők interneteznek vastagon, tehát én nagyon bízom benne, hogy közülük sokakat át tudok húzni majd a kontroll.hu-ra. Pláne, hogyha tényleg egy szabad gondolkodással és a saját hangomat megtartva csinálhatom tovább a riportot.
1: Kíváncsiak vagyunk különben. Egy az, hogy milyen rendszerességgel kapsz lehetőséget, a szemünk, vigyázó szemünket odavetjük.
2: Én azt hiszem, hogy amikor témákat... csak akarok, tehát hogy valószínűleg úgy lenne, hogy elférni bármennyi elférne, tehát valószínűleg többet csinálhatnék, mint amennyit csinálni tudok majd.
1: Tehát ez az még nem tudok elmondani, hogy ilyenkor van egy havi fix költség, havi fix bérkereted, ennyi, abba belefér, van egy minimum, de hogyha többet csinálsz, akkor rajtad múlik, nem?
2: Ez
1: azért a kontroll.hu mondjuk ez egy jó dolog, mert azt sokan nézik mostanában, tehát az egy ilyen...
2: Igen, a videós platformját néztem az adatokat, az azt látom, hogy az képest, hogy egy

0: másfél éves platformról beszélünk, gyakorlatilag már ott van abszolút az élmezőnyben. Uh-huh. Tehát, hogyha ez így folytatódik tovább, akkor én nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy egy éven belül ott lesz, ott fog lihegni a nagy oldalak nyakán a Telex 24 és a többieknek a nyakán.
1: Fölnő melléjük is ennyi, és a klasszikus tévé pedig.
0: Abszolút.
1: Ott van. Kedves hallgatók, hát a teljesség igénye nélkül beszélgettünk Erdési Zoltánnal, itt a kanapén egy picikét átalakultunk, hát hogy mondjam.
0: Legközelebb hozzá sört is.
1: Ja, lesser is, tényleg azt ihatunk, azt már mi mit teszünk, azt úgyse látjátok, de akkor nem kocsival jössz, most a parkolás miatt aggódtunk itt egy picit, hogy bedobtad, vagy nem.
0: Na látod, mekkora boomer vagyok, nem tudtam elküldeni egy SMS-t a parkoláshoz.
1: És lassan már az automaták is eltűnnek, ez egy pár napos hír, az se lesz.
0: Tényleg, hogy lesz, táblák lesznek kirakva a kódokkal? Vagy
1: hát
0: az se lesz?
1: Több tábla, vagy akkor az applikáció megmondja, de én megmondom őszintén, én azért nyomtatom ki még a repügyet is reptére, mert hogyha a telefonon bedőlik, vagy valami, ez hogy megyek be, úgyhogy hát nem tudom, ez egy külön műsor lesz. Fogunk itt még beszélgetni Zoltánnal, legközelebb beszéljük meg, hogy elhívunk akkor, amikor mondjuk már pár hónapja dolgozol a kontrollnál, mert tudjuk, hogy mit, és akkor behoz kocsi nélkül, ezt a többit nem mondom el, hideg lesz, megisszuk és elmeséljük. Erdési Zoltánnak kívánok ilyen a hallgatóim nevében is nagyon sok sikert a nem is profil, hanem inkább a, hogy mondtuk, platform, köszönöm, platformváltáshoz. Köszönöm, itt voltál, hajrá!
0: Köszönöm, szia!
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: A jövő héten nyerjen páros belépőt a Művészetek Völgyére.
1: Ha Balatonon járok, enyém a világ.
0: A 98.6 Manna FM idén is megajándékozza a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Legyen ott a nyár legmeghatározóbb őszművészeti fesztiválján. A jövő héten hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Irány a Művészetek Völgye a 98.6 Manna FM-mel. Manna Morzsa.
2: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név. Korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük! Reklám hangzott el.
4: Marad a napos, felhős idő. Jövő héten is lesz két napos rendkívüli országgyűlés. Gyengébb lehet az idei gabonatermés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Magyarország hisz a NATO erejében, és abban érdekelt, hogy az Atlanti Szövetség egységes maradjon, jelentette ki a NATO csúcs második napján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hazánk megbízható NATO tagállam szeretne lenni, a védelmi kiadások fokozatosan emelkedve 2035-re elérik a GDP 5%-át. A kormányfő beszélt arról is, hogy hamarosan kétoldalú találkozót tartanak az ukrán elnökkel, Magyarország pedig továbbra is humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának. Újabb orosz rakéta és dróntámadás érte hajnalban Ukrajnát. A fővárosban, Kijevben egy ember meghalt, ketten megsebesültek. Lakóépületek, ipari és infrastrukturális létesítmények is megrongálódtak. Harkivban 9 ember megsebesült, köztük egy 2 éves kisgyerek is. Több mint 20 családi ház és egy templom is megrongálódott. Herszon egyik kerületében orosz drón talált el egy iránytaxit. Egy utas a helyszínen meghalt, 9 ember, köztük a járművezető megsebesült. Újabb hőhullám érte el Olaszországot. A következő napokban ismét 40 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőség északról tart az ország középső része felé. Az újabb hőhullám először a Póalföldön, valamint az északnyugati Lombardia tartományban és Emilia-Románában lesz érezhető. Mára több észak-olasz nagyvárosra közepes, narancssárga riasztást adtak ki. Firenzében viszont holnap már a legmagasabb vörös kód lép életbe. A tetőzés vasárnap várható. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár közölte, A tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás.
0: Időjárás.
4: Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másút többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél, napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután. Nagy üdv mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániel, már is indul a Manna délután. Szokás szerint minden óra más, ez a változatosság kulcsa. Egy jó kis időutazással indulunk, 2006 és 16 terítéken, jön majd hozzánk nem sokára a Bell Hello, itt lesz majd Rihanna, Kanye West és Paul McCartney-val, de a korábbi évből a Take That is érkezik, aztán az óra sztárja, Eros Ramazzotti és Ariana Grande 3-3 slágere, és aztán a végén majd ünnepeljük a vakációt, itt lesz többszörösen a Holiday, majd klasszikusok érkeznek, például Madonna Holiday-je, de itt lesz Kamrad is, illetőleg száj az újabbak közül. Egyelőre egy koreai fiúcsapattal indulunk, ők a BTS.
5: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98.6 Manna FM életöröm zenékkel felszerelkeztem a délutáni eszközökkel, már az én kezemben az SMS fal, úgyhogy ha valaki írna, tegye meg. 0-77-0-98-at SMS és Viber szám is egyben jöhetnek a közlekedési információk, vagy ha valakinek van valami életre szóló élménye 2006-ból például az is jöhet, és a jövő héten is kulcsfontosságú lesz ez a számsor, hiszen majd ennek segítségével lehet óránként páros belépi jegyeket nyerni a Művészetek Völgyébe, az Összművészeti Fesztiválra, ahogy már az elmúlt években így idén is tőlünk lehet oda megnyerni a belépő jegyeket, és majd a hétvégén egy heti bérlet is gazdára talál, de ez majd hétfőtől. Egyelőre irány 2006, ott startol az időutazásunk, összegyűjtöttem némi infót, hogy el tudjuk magunkat helyezni az időben. Hát akkor március 30-án indult el az űrbe az első brazil űrhajós, áprilisban időközi választásokon először szavazhattak és indulattak a választásokon a kuvaiti nők, aztán ez év augusztusában volt sajnos a tragikus augusztus 20-i tűzijáték, és 3 nappal később szökött meg fogvatartójától Natasha Kampusch, az egész világot megrázta ez a bizonyos történet. 2006. augusztus 23-án sikerült úgy alakítani az életét a kislánynak, hogy több év bunkerezés után el tudott szabadulni a fogvatartójától. Erről egyébként film és könyv is készült azóta. Nagyon komoly sztori. A Take-That sokkal vidámabb vizeken kapja el 2006-ot, aztán majd jön Gwen Stefani és a Nars Barkley formáció is. Hát a Take-That ugye 90 óta létezik, egyébként nemrégiben a Netflix egy több részes dokumentum sorozatot dobott ki a Take That-ről, ott eléggé alaposan figyelemmel követhetjük, hogy hogyan alakult az ő sorsuk, mi következett be Robbie Williams kiválásáig, aztán utána ő hogyan élte meg a szóra karrierét, és mi lett a fiúkkal. Elég sokáig szüneteltek Gary Barlowék, nagyon mély pontra kerültek depresszióban, legalábbis amíg Gary Barlowt illeti, és aztán tulajdonképpen Phoenix madárként tértek vissza, többek között 2 éve Magyarországra is, akkor már csak 3 fős felállásban, de először adta koncertet a Budapest Parkban. Gwen Stefani érkezik a szólókarrierből, ő ugye eredetileg a No Doubt énekesnője volt, nemrégiben az egyik nagy-nagy fesztiválon újból összeállt a No Doubt, akkor nagyon örültek a rajongók, és remélték, hogy újból dübörög majd a banda. Ugyan mondták, hogy egy koncert erejéig történik mindez, de mindenki remélte, hogy ez valamiféle folytatás kezdete, hát egyelőre nem úgy tűnik. Gwen Stefani egyébként elég komoly kis label birodalmat alakított ki a No Doubtból való kiválása után, nem csak fényes szólókarriert futott be, hanem divatmárkát és parfümöt is piacra dobott, és ugye többször a Voice-ban is mentorként segítette a tehetségeket, többek között Király Viktor útját is egyengette az amerikai Voice-ban. És aztán a végére majd a Nars Barkley formáció érkezik, akik nem léteztek túl sokáig, egy 2 főből álló amerikai együttesről van szó. A 2 tag, Cee-Lo Green, illetőleg DJ Danger Mouse, a formáció nevét egyébként Charles Barkley kosárlabdázó iránti tiszteletből választották. Első albumuk a Saint Elsewhere 2006-ban jelent meg, erről a Crazy című számuk világsikert aratott, aztán tulajdonképpen még egy albumuk volt 2008-ban, de az már nem ismételte meg a Crazy nagy-nagy sikerét. Ők érkeznek, a Take That is a visszatérő dal, a Shine, aztán meg Gwen Stefani és a Sweet Escape, és a végére a Nars Barkley formáció és a Crazy 2006-ból, itt a 98 pontat Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Meglehetősen borús és barátságtalan időjárásra ébredtünk, eléggé tomboló széllel, egyébként sokkal jobb lesz majd az idő a folytatásban. Hétvégére ragyogó napsütés várható, és ismét megközelítjük majd a 30 fokot. Esőre nem kell számítani, az majd talán a jövő hét közepétől érkezhet. Ugyan még csak szerda van, de lehet mondani, hogy holnap után péntek, úgyhogy miért ne szövögethetnénk a hétvégi terveinket. Nem sokára egyébként 2006-ot 2016 váltja, ott folytatódik tovább az időutazás újabb három slágerrel, majd a hazai Well is érkezik, és egy feldolgozása, Gyere is táncolj. Hát 2016-ban elég sikeresek voltunk a filmvilágban. Február 29-én a 88. Oscar gálán Nemes Jeles László Saul fia című filmje nyert el a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjat, május 14-én pedig a Jamal által képviselt Ukrajna nyerte meg a 61. Euróvíziós Dalfesztivált a svéd fővárosban, Stockholmban. Minket egyébként Freddy képviselt, aki a 19. helyen végzett a fesztivál 26 fős döntőjében, ugye a Pioneer-ral ment nagyot addigra már egy tehetségkutatóból megismertük Fredit. Hát és a tehetségkutató akkor tulajdonképpen az X-faktor egyik nagy gyermeke érkezik már is, ott verbúválták össze a csajokat a Fifth Harmony-ba, ők érkeznek is a That's My Girl, ők az X-faktor második évadában alakultak meg, ahol végül a harmadik helyezést érték el. Nem léteztek sokáig, két kilépett tag is megnehezítette a további működést, ugye Camila Cabello is a Fifth Harmony-ban kezdte a pályafutását, és aztán utána ő fényes szóló karriert futott be. A csajok még úgy nélküle próbálkoztak, de annyira nem értek el nagy sikereket. Egyébként a műsorban óriási sztárok voltak, többek között elénekelték a Sledgehammert, és a nagy-nagy slágerük a Bird It volt, a That's My Girl-on kívül, ami mindjárt érkezik 2016-ból. Aztán majd a Well Hello jön, akik már bőven léteztek 16-ra, 14-ben alakultak, és mindent vittek Fluor Tomiék díjazzal. A Rakpart című szám akkor teljes mértékben leuralta a nyarat, és mindenki ezt énekelt. Tényleg nem lehetett úgy a körúton végig menni, hogy a lehúzott autók ablakán ne ezt halljuk. A Rakpartot azóta is nagy-nagy sláger, és 16-ra sikerült még rádobniuk néhány lapáttal. Ilyen volt például a Gyere és táncolj. Fluor Tomi egyébként már bőven országos ismertségre tett szert, amikor megalapította a Well Hello-t, 2010-ben jelent meg a Like, még akkor SP-vel is együtt dolgoztak a Parti Arccal, és aztán jött a Mizu, ami szintén abszolút slágerista vezető volt a toplistákon Magyarországon, és aztán csatlakozott hozzá Diaz, így pedig elindult egy legenda, a Well Hello. A végére pedig majd Rihanna, Kanye West és Paul McCartney érkeznek, és a 4-5 Seconds, ami szintén nagy sláger volt, hát érdekes, hogy a mai fiataloknak nagyjából Rihanna és Kanye West jelentett bármit is ebből a trióból, pedig Paul McCartney ugye a legjobban foglalkoztatott sztár és a legtöbb lemezt eladó, hát hogy a Beatles oszlopos tagja, kétség kívül egyébként több ideje is volt megalapítani a sikert, mint a másik két előadónak, csak hát érdekes, hogy igazából tulajdonképpen Rihanna és Kanye West nevét ismerték a felállásból a 10-20 évesek, de így hárman egyébként meglepő módon összeállva úgy nem is tudná az ember, hogy mi sül ki belőle, nagyon jó kis dalt hoztak össze. Ennek gyümölcse mindjárt érkezik, ez lesz a 4-5 Seconds harmadiként, de egyelőre a Fifth Harmony indít, és a That's My Girl, aztán jön a Well Hello, és a Gyere is táncolj, és aztán majd az előbb említett hármas, a közös bennük, hogy 2016-ból zenélnek. Itt a 98.6 Manna FM-en.

98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jövő héten egy csomót játszunk, majd minden órában páros belépő egyet lehet nyerni a Művészetek Völgye Összművészeti Fesztiválra. Elég komolyan fellépők népsora, majd ők érkeznek óránként, és mondom a játékszabályokat, és aztán majd az összes SMS-ezők közül valaki egy heti bérletet is nyerhet majd pénteken, úgyhogy érdemes jövő héten is hallgatni a kedvenc rádiótokat. A folytatásban is, mert hogy a programajátok után a Balkán Fanatik folytatja, érkezik a repülő madár.

0: A jövő héten nyerjen páros belépőt a művészetek völgyére.
1: Ha Balatonon járok, enyém a világ.
0: A 98.6 Manna FM idén is megajándékozza a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Legyen ott a nyár legmeghatározóbb őszművészeti fesztiválján. A jövő héten hallgassa a Manna délután, figyelje, mikor szólal meg az idei művészetek völgye könnyűzenei koncertjének valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Irány a művészetek völgye a 98.6 Manna FM-mel. 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
2: Ha kiállításra megyünk, ott általában festményeket, grafikákat, fotókat, szobrokat, vagyis képzőművészeti műtárgyakat nézegetünk, ám van, hogy a kiállítás tárgya nem a művészet, így a kiállított tárgyak sem műalkotások. Aztán akad olyan művészeti kiállítás is, aminek nem kimondottan művészeti a témája, és bár a kiállított tárgyak művészetnek mondhatók, mégsem a hagyományos értelemben azok. Egészen szép a választék ezekből a nem klasszikus értelemben vett kiállításokból, ha valami másra vágyunk, akkor a Világ Budapest összeszedett néhány ajánlatot. Ilyen például a tőzsde történet a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban. A hazai tőzsde történetének klasszikus szakasza 1864-ben kezdődött, pár évvel a kiegyezés előtt és a II. Világháború után gyökeresen megváltozott politikai klíma és berendezkedés vetett véget neki 1948-ban. Ez alatt a bő 80 év alatt hatalmasat változott a világ és Magyarország is. A 19.-20. század fordulója nálunk is nagy gazdasági döntések, az új vállalkozások meg a részvénypiac indulásának időszaka. Pezsgő, gyorsan változó, a fejlődésre és a fejlesztésre koncentráló évtizedek voltak ezek. A budapesti áru- és értéktőzsde megszületésének, fejlődésének, majd hosszabb időre szóló átmeneti megszűnésének krónikája több mint pénzügy történet. Inkább a modern magyar gazdaság és állam kialakulásáról mesél monetáris szempontból. A májusban nyílt kiállítás novemberig látható. Koponyák, agyarok és csontok a mezőgazdasági múzeumban. A Vajdahunyad várában található kiállítóhelyen áprilisban nyitott meg az a kiállítás, ami a múzeum, ahol egyébként kincsem csontváza is látható, különleges és egyedi állatcsontgyűjteményből válogat, elsősorban a ritkaságokat és az értékes darabokat bemutatva. A gyűjteményt három dolog alapozta meg: a millenniumi időszak mezőgazdasági kiállításának ide vonatkozó anyaga, Ősfoglalkozások című korabeli kiállításának házi állatkoponyái és madárcsontváz preparátumai, valamint a múzeum saját gyűjtőmunkája, ami évtizedről évtizedre más-más intenzitással folyt. A tekintélyes anyag legizgalmasabb darabjaival most bárki megismerkedhet. Az internet zavaros világa látható a Deák 17 galériában. A Deák 17 gyermek és ifjúsági művészeti galéria legújabb csoportos és részben interaktív kiállításán, melynek címe Connected, csupa fiatal alkotó munkája látható. Akik arra keresnek válaszokat, pontosabban megfelelően feltett kérdéseket, hogy az internet hogyan nyúl bele az életünkbe, mind egyénileg, mind társadalmilag. Az online tér sajátos valóságát, közösségeit, vizuális kultúráját a középpontba állító művek között találunk a digitális kor hajnalának stílusára hajazó játékot, újjászülető klasszikus mémfigurákat, használhatjuk a virtuális valóságot, és beléphetünk egy ezredfordulós tini lány számítógépébe, meg a posztumán világ egy verziójába is. A Csemege bolthálózat a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban ízlelgethető. A szocialista kereskedelem és élelmiszeripar egyik legfontosabb bolthálózata volt a Csemege. A csúcsidőszaka a 70-es-80-as évek volt, ami persze nem azt jelenti, hogy korábban nem muzsikált volna jól. A szocialista nagyvállalat prémium kategóriás volt több előremutató innovatív szolgáltatással, mint például a házhozszállítás. De ennek megvolt az oka. Az osztrák családi cégből a Magyarországon 1910 óta jelenlévő Julius Mannből nőtt ki, pontosabban azt államosították a II. Világháború után. Többek között ezzel, de elsősorban is a Csemege üzletek 70-es, 80-as évekbeli történéseivel foglalkozik a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum szeptember 13-áig megtekintető kiállítása.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Még egyszer láss, még egyszer engedj el, nincs maradás. Többé csak még egyszer együtt vagyunk.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel már is tartol az újabb óra. Eros Ramazzotti érkezik majd, aki idén áprilisban most már sokadszor a fantasztikus koncertet adott az MVM Domban, majd ennek utózöngéje érkezik három dallal. Itt lesz a Cosa della Vida vagy a Parlacon Me, és aztán az óra másik sztárja majd Ariana Grande, ez ő is három dallal érkezik. Itt ez a Break Free vagy a Yes End, de egyelőre a Daft Punk érkezik Pharrell Williams-el, az ő daluk a Get Lucky. A jövő héten nyerjen páros belépőt a művészetek völgyére.
1: A Balatonon járok, enyém a világ.
0: A 98.6 Manna FM idén is megajándékozza a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Legyen ott a nyár legmeghatározóbb őszművészeti fesztiválján. A jövő héten hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei művészetek völgye könnyűzenei koncertjének valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén.
2: Irány a művészetek völgye a 98.6 Manna FM-mel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
7: Szemét.
8: Levittem.
7: Villany.
8: Befizettem.
7: Klíma.
8: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
7: Hol?
8: kaisai.hu.
3: Reklám hangzott el.
9: Marad a napos felhős idő. Jövő héten is lesz két napos rendkívüli országgyűlés. Kritikus a tatai öregtó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat. Takács Erika vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Vége az iráni tűzszünetnek, jelentette be a NATO csúcson Donald Trump amerikai elnök. A döntés előzménye, hogy a végleges béke megállapodásról zajló tárgyalások a múlt héten eredménytelenül zárultak, éjjel pedig kölcsönös légicsapásokat hajtott végre az amerikai és az iráni hadsereg. A bombázást azzal indokolták, hogy tegnap nemzetközi vizeken ért iráni támadás 3 kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban. Teherán azt állítja, hogy saját felségvizén intézkedett. Újabb orosz rakéta és dróntámadás érte hajnalban Ukrajnát. A fővárosban, Kijevben egy ember meghalt, ketten megsebesültek. Lakóépületek, ipari és infrastruktúrális létesítmények is megrongálódtak. Harkivban 9 ember megsebesült, köztük egy 2 éves kisgyerek is. Több mint 20 családi ház és egy templom is megrongálódott. Herszon egyik kerületében orosz drón talált el egy iránytaxit. Egy utas a helyszínen meghalt, 9 ember, köztük a járművezető megsebesült. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Kritikusan alacsony a tatai öregtó vízszintje, írja 444 a kemma.hu-ra hivatkozva. A vízügyi szakemberek szerint a rendkívüli aszály után a hétfői eső ugyan megállította a tóapadását, de az érdemi javuláshoz napokig kellene esnie. Kedden 171 cm volt a vízszint, ami a meleg és a szél hatására naponta akár 1-2 cm-t is apadhat. Abban bíznak, hogy a közeli patakból folyamatosan érkezik utánpótlás. Utoljára 2003-ban volt ilyen súlyos az aszályhelyzet.
2: Időjárás.
9: Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Már is indul az újabb óra, elő mindenkinek megvoltak az információk, a mikrofonnál István Dániel, de hát ezt a mikrofon mindjárt dobom majd az óra sztárjainak, ők használják. Két előadónk érkezik 3-3 slágerrel, miközben megpróbálom nem csak a dalokkal, hanem szóban is összefoglalni a karrierjüket. Eros Ramazzotti érkezik, aki áprilisban koncertezett legutoljára nálunk Budapesten, ott is elhangzott a Sono vagy a Cosa della Vida, és aztán már Ariana Grande is 3 slágerrel érkezik, de egyelőre Daft Punk indítja az órát.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel. Mérsékeltebb ugyan a meleg, mint a múlt heti hőkupulában, de néztem egyébként a hosszú távú előrejelzést. Lesz még itt bőven 30 fok feletti érték, nem mint a nagyon vágyna rá az ember. Már a hétvégén is egyébként tök jó idő lesz, úgyhogy ez szerint lehet tervezni a jövőt. Közben egyre többen ülnek az autóba és tartanak hazafelé. Hogyha van közlekedési információ, azt egyébként szívesen veszem. Landoljon nálam, és aztán továbbadom a többieknek. Hozzá az SMS és Viber számunk 0677986. Miközben egyébként az óra sztárjaival muzsikálunk, már is az olaszok büszkesége érkezik Eros Ramazzotti három dalával, többek között a Tina Turnerrel közös Cosa della Vida is itt lesz. Mindjárt aztán majd jön Lauren Diggle, egy keresztény kortárs előadó szintén három dallal. Na hát foglalkozunk egy kicsit magával Ramazzottival, aki szobafestő gyermekeként Róma délkeleti külvárosában, a Cinecittában született és nevelkedett. Énekesi karrierét már tinédzser korában elkezdte. 81-ben a Castro Caro zenei fesztiválon tűnt fel először, ahol a Rock 80 című dalával a döntőbe jutott, majd a DDD kiadó szerződött, ezért Milánóban költözött. Az áttörés 1982 és 86 között történt vele. 82-ben jelent meg ugyanis az első Aduna Miko című kislemeze. A Terra Pro Mesa című számával 84-ben a Sanremo-i dalfesztiválon megnyerte az év hangja díjat. Ramazzotti albumai, amelyek tartalmaznak szívből jövő önéletre az ihletésű balladákat és erősen rock stílusú dalokat is, hamar világhírnevet hoztak neki. Szinte minden albumot két nyelven, olaszul és spanyolul készített el. Nagyon népszerű Kubában, Németországban, Mexikóban és Argentinában is. Eros 1985-ben ismét szerepel Sanremo-ban az Una Storia Importantével, fontos történet, ennyit tesz magyarul, amivel a hatodik helyet ért el, egy év múlva pedig az Adesso Tu-val ismét nyert. Eros 1994-ben szerződött a BMG International kiadóhoz. Később megjelent Dovece Musica című albuma, az album legismertebb dala Jubella Cosa volt, 97-ben pedig Eros című válogatás lemeze látott napvilágot két új és 14 újra felvett számmal, köztük a Cosa della Vida Tina Turneres duettjével. Az ezt követő turné felvételén az Eros Live-on Joe Cocker is feltűnt a That's All I Need to Know-val, amelyet egyébként Eros írt neki. Az ezredfordulón jelent meg a Focon el Foco és a Puke Poi című duett, ezt ugye Cherrel készített el, itt aztán már tényleg mindenki evert a lábai előtt, és azt mondta, hogy jó, ez a fiú, ez nem csak egy olasz srác, hanem tényleg világsztár. 2001-es turnéja során először koncertezett Kelet-Európában és Magyarországon is. Június 12-én a Kis Stadionban lépett fel, később három koncertet adott a moszkvai Kremlben is. Egyik legutóbbi sikere a Vita Cené, és érkezik hamarosan. A Vita Cené egyébként a világszár 14. albumának előhírnöke volt, amelynek vezérfonala a korosodás, de az énekes dalszerző nem szomorú, sőt, olyan vicces kedvében volt milánói stúdiójában, hogy az újságírók szemüvegét is lenyúlta méghozzá dalolva. Érettebb és diszkrétebb lett a szerelemhez való viszonya, mint a riportereknek elmondta, amiközben új színek is feltűntek a palettán. Ma már tudom, mondja, egy férfi nem csak egy nő iránt érezheti ezt a csodálatos lángolást. Én a gyerekeimbe is szerelmes vagyok, de a barátságaimban is vannak szerelmetes hangulatok, mondta. Egyébként gyönyörű modell feleségével három gyermeket nevelnek. A legkisebb 2014-ben látott napvilágot. Ősolaszként arról is kérdezték, hogy remekel a konyhában, mire Eros azt válaszolta, hogy nagyon ritkán előfordul, hogy egy spagettinek nekiáll, de utána mindig csatatér van a konyhában, ezért nem is nagyon erőlteti a dolgot. A főzés nem műfaja. Ez is bent tartja magát, de arra is figyel, hogy este csak könnyű ételeket fogyasszom, sosem fekszik le téglával a hasában, bár ebben a homeopátiás készítmények is segítenek neki. Na hát hármat muzsikál nekünk, már is elsőként érkezik a Parla con me, aztán a Sono és a végére a Cosa della Vida. Az ő hármasában itt a 98 pontat Manna FM-en az élet. Törömzetünk között.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jövő héten ilyenkor, egy hét múlva egészen pontosan az újabb óra, újabb nyertes óra lesz majd, hiszen délután 2 és 5 óra között a Művészetek Völgyébe lehet majd óránként páros belépő egyet nyerni. A játékszabályokat mondom természetesen hétfőtől, addig pedig érdemes elmenteni SMS számunkat, hiszen az lesz a kulcs a játékhoz, a 0677098-at. Évek óta nagy sláger ez itt nálunk, kimondottan nagy rajongótábora van ennek a bizonyos fesztiválnak, ahol egyébként majd az összes SMS-ezők közül valaki egy bérletet is nyerhet a hétvégére. Közben az óra sztárjaival muzsikálunk, már is Ariana Grande érkezik, aki még mindig nagyon fiatal, mindösszesen csak 33 éves. 93. június 26-án látta meg a napvilágot, napjánk egyik legnépszerűbb és legmeghatározóbb előadója Ariana Grande. Ebből az alkalomból pedig összegyűjtöttem néhány érdekességet vele kapcsolatban. Élete első kislemeze és videója például nem éppen olyan érzelmeket váltott ki belőle, visszagondolva, mint kéne. Annyira nem én voltam, egyáltalán nem volt önazonos a dal, mondta Grande a Billboardnak 2014-ben. A kedvenc filmje egyébként az Óz, a csodák csodája, így nem csoda, hogy az első dal, amit megtanult énekelni, az a Somewhere Over the Rainbow volt. Ariana egy 2013-as tweetben fette fel, hogy áttál a vegán életmódra, és nem csak a banánra, a macskákra is allergiás, mindössze egyébként 153 cm magas, igazán alacsony, így egyáltalán nem probléma a platformos, magas sarkú cipőkben lép színpadra. Imádja Harry Pottert, nagy rajongója a szériának, kedvenc karaktere Luna Lovegood és Draco Malfoy, a One Direction-től a kedvenc dala One Thing, és kedvenc társas a Monopoly, melyről egyik dalát is elnevezte. Könnyen leesik egyébként a vércukor szintje, amikor ez bekövetkezik, mindenképp ennie kell. 2007-ben regisztrált a YouTube-ra, pontosabban 2007. január 21-én. Marilyn Monroe egyik legnagyobb divatikonja, mellette Audrey Hepburn nevezte meg. 2011-ben már 1 millióan követték a Twitteren, már ez a szám több mint 83 millió fölé rúg. Édesanyja félt egyébként, hogy sorozatgyilkos lesz, mivel fiatal korában hihetetlen mennyiségű horrorfilmet nézett, illetve ijesztő maszkokat is gyűjtött. Soha nem volt különben természetesen vörös, a Victorious és a Sam & Cat című sorozatokban barna haját folyamatosan festeni kellett, hogy legyen egy vöröses árnyalata. Első koncertje egyébként Katy Perry koncertje volt, 2011-ben járt először előadáson, mégpedig a Popikon Katy Perry California Dreams című turnéján vett részt. A legkövetebb zenész egyébként Instagram oldalon már több mint 300 millió követővel rendelkezik, nyomában egyébként Selena Gomez közvetlenül ott van. Míg az egész világ a második verziót ismeri, a családja és felmenője az első verziót használják a nevéből, a Grandén kívül egyébként sokan a Grandét használják. Inkább a hideget szereti, hiába nőtt fel Floridában, Grandé mindig is borult, felhős, hűvösebb időt preferálta. Kérlek, legyen felhős és hűvös az idő, mindig arra vágyik az ember, amit gyerekkorában nem kapott meg, mondta Aria Vogue-nak. Két hét alatt végeztek egyébként azzal a dallal, amit majd hozok nem sokára, Thank You Next-tel. Mindössze két hét volt megírni, felvenni és tökéletesíteni az előbb említett lemezt, mely egy teljes új magasságba repítette az énekesnőt és karrierjét. Egyébként Gloria Estefan felfigyelt rá fiatalon, mindössze 8 éves volt, amikor az ikon hallotta énekelni, és a következőt mondta neki: te erre születtél már, hogy az éneklésre. Hangterjedelme egyébként 4 oktáv, nem csoda, hogy minden magas hangot tisztán énekel, és a Beyoncé kapta volna az egyik slágerét, a legenda szerint a Baby I című dalát eredetileg a pop nagyasszony énekelte volna, de végül Ariana-nál landolt, és Justin Bieber elő fellépője is volt, Bieber a Believe túrját nyitotta Ari, mielőtt saját turnéra indult volna debütáló lemezével. Úgyhogy néhány érdekessége megpróbáltam őt közelebb hozni hozzánk, remélem sikerült. Már is 3 dal érkezik tőle, a Break Free, a Yes And, és aztán majd a Cadillac Song Ariana Grande álmosában most, itt a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenék között.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó időnk lesz a folytatásban, csapadéktan nem kell tartani. Hétvégére is ragyogó napsütés várható majd. Közben egyébként a Coldplay érkezik, akik néhány éve egy olyan albumot jelentettek meg, ahol nagy, az akkori nagy sztárokkal készítettek duetteket. Ilyen volt például Selena Gomezzel a közös daluk, amit szintén játszunk, de felkérték az akkor éppen szárnyék bontogató BTS tagjait is egy együttműködésre. Ebből származik a My Universe. Ezzel folytatom. Nyerjen páros belépőt a művészetek völgyére.
1: A Balatonon járok, enyém a világ.
0: A 98.6 Manna FM idén is megajándékozza a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Legyen ott a nyár legmeghatározóbb őszművészeti fesztiválján. A jövő héten hallgassa a Manna délután, figyelje, mikor szólal meg az idei művészetek völgye könnyűzenei koncertjének valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén.
2: Irány a művészetek völgye a 98.6 Manna FM-mel. 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: Hagyományteremtő céllal indul útjára a Budapest Play, Budapest utcazene fesztivál és verseny, amely a főváros támogatásával a hazai zenei és kulturális élet meghatározó szereplőinek összefogásában a Sziget Fesztivál Kft. És a Budapest Park közreműködésével valósul meg. Budapest mindig is a kultúra és a tehetségek városa volt. A Budapest Play célja, hogy a város utcái újra találkozási pontokká váljanak, ahol a zene összeköti az embereket, miközben lehetőséget adunk feltörekvő előadóknak a bemutatkozásra és a továbblépésre, mert a zene mindenkié, mondta Kodály Zoltán idézve a főpolgármester. A verseny társszervezői Sebestyén Áron, Hangácsi Márton és Revicki Balázs zenészek, akik évek óta dolgoznak az utcazenészek bemutatkozási lehetőségein. Az előválogatást követően várhatóan 50-60 utcazenész lép fel Budapest 10 különböző helyszínén, július 30-án, 31-én, augusztus 1-én, valamint augusztus 6 és 8 között. A közönség ezen a 6 napon szavazhat kedvenceire, a közönségdíjas előadó pedig fellépési lehetőséget kap az idei szigeten. A szakmai zsűri további 5-6 zenészt juttathat be a Sziget utcazenészek programjába, emellett a legjobbak értékes szakmai díjakban részesülnek, többek között a Budapest Park Park Club programjában és backstage kempjében való részvételben, stúdiófelvételi lehetőségben és hangszerutalványokban. A szervezők 3 éves szakmai együttműködést vállalnak annak érdekében, hogy a Budapest Play hosszú távon is a főváros kulturális életének meghatározó eseményeivé váljon. Az avatárok, profilok, filterek és esztétikák révén az online tér aktívan részt vesz az identitás megformálásában. A Deák 17 Galéria Kanak című tárlata a digitális ökoszisztémánk mélyére ás. Nem csak tükröt tart a hálózati létünk elé, hanem interaktív és VR megoldások segítségével aktív párbeszédre hív ember és gép viszonyáról. A meghívott művészek alkotásai az internet hálózati logikáját lekötve világítanak rá a tudatos digitális jelenlét kérdéseire. Az ingyenes kiállítás augusztus 28-áig látogatható. Bud Spencer és Terence Hill filmjei generációk számára jelentettek kiadhatatlan televíziós programot. Augusztus 9-éig különleges programmal tisztelegnek az idén 10 éve elhunyt színész emléke előtt. A vetítés sorozat keretében a Corvin mozi hétvégenként a Korda teremben tűzi műsorra az olasz páros 6 ikonikus filmjét. Érkezik a Különben dűbe jövünk, a Bűnvadászok, a Kincs, ami nincs, és megint dűbe jövünk, a Nyomás utána, valamint a Nincs 2-4 nélkül. Az izlandi rockzenekar a Kaleo bejelentette 2027 tavaszára tervezett európai és brit Way Down We Go turnéját, amellyel debütáló albumuk az April B megjelenésének 10. évfordulóját ünneplik. A koncertsorozat Budapestet is érinti, a zenekar jövőre március 25-én lép fel a Budapest arénában. A turné a jelenleg is zajló észak-amerikai koncertkörút folytatása lesz, miközben a zenekar nemrég jelentette be a 2016-os áttörést hozó April B jubileumi deluxe kiadását a Rhino Records gondozásában. Ez az album olyan dalokat adott a világnak, mint az All the Pretty Girls and No Good, valamint a zenekar legismertebb slágere a Way Down We Go, amely mára közel 4 milliárd lejátszásnál jár, több mint 3 millió TikTok videóban szerepelt, és minden idők egyik legsikeresebb közösségi médiában is meghatározó rockdala lett.
2: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: I'm sorry.
1: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel már is indul az újabb óra. Jó utat kívánok hazafelé, a Van Info. Szívesen veszem. Közben ugye július közepe van, már szinte tombol a vakáció, még picit több van hátra, mint amennyit elfogyasztottak a gyerekek, úgyhogy abszolút majd jó kis vakációs himnuszok érkeznek, szinte mindegyik címében ott van vagy a nyár, vagy a holiday. KSI, Madonna, a Smash Mouth, Mango Jerry és Don Henley szórakoztat majd minket a következő órában, ami Tom Gregory-val indul. Ez lesz a Never Look Back.

0: A jövő héten nyerjen páros belépőt a Művészetek Völgyére.
1: A Balatonon járok, enyém a világ.
0: A 98.6 Manna FM idén is megajándékozza a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Legyen ott a nyár legmeghatározóbb őszművészeti fesztiválján. A jövő héten hallgassa a Manna délután, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjének valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Irány a Művészetek Völgye a 98.6 Manna FM-mel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
4: Marad a napos felhős idő. Jövő héten is lesz két napos rendkívüli országgyűlés. Kritikus a Tatai Öregtó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Magyarország hisz a NATO erejében, és abban érdekelt, hogy az Atlanti Szövetség egységes maradjon, jelentette ki a NATO csúcs második napján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hazánk megbízható NATO tagállam szeretne lenni, a védelmi kiadások fokozatosan emelkedve 2035-re elérik a GDP 5%-át. A kormányfő beszélt arról is, hogy hamarosan kétoldalú találkozót tartanak az ukrán elnökkel, Magyarország pedig továbbra is humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a Tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló Tartálypark befogadó képessége meghaladja 385 ezer köbmétert. Kritikusan alacsony a Tatai Öregtó vízszintje, írja 444 a kemma.hu-ra hivatkozva. A vízügyi szakemberek szerint a rendkívüli aszály után a hétfői eső ugyan megállította a tóapadását, de az érdemi javuláshoz napokig kellene esnie. Kedden 171 cm volt a vízszint, ami a meleg és a szél hatására naponta akár 1-2 cm-t is apadhat. Abban bíznak, hogy a közeli patakból folyamatosan érkezik utánpótlás. Utoljára 2003-ban volt ilyen súlyos az aszályhelyzet. Több mint 500 művész lép fel a 35. Zempléni Fesztiválon. A jubileumi rendezvény augusztus 14-én Sárospatakon a budafoki Dohnányi Zenekar hangversenyével kezdődik. A 10 napon át tartó fesztiválon a térség 25 településén, több mint 40 helyszínen, egyebek mellett komoly zenei koncertekkel, jazz, világzenei, népzenei, színházi és irodalmi előadásokkal, kiállításokkal, családi programokkal várják az érdeklődőket.
0: Időjárás.
4: Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
5: Indítom az újabb órát, hello mindenkinek, a mikrofonnál István Dániel. Abszolút ünnepeljük a nyaralt, a szabadságot, a vakációt. Hát, ihletésnek vették a témát egyébként a sztárok is, úgyhogy szinte minden évtizedben hallattunk tőlük a szünidőről dalokat. KSI érkezik majd, és a Holiday, de Madonna első nagy slikere is a Holiday volt. Szóval jön Kamrad, Mango Jerry és Don Helly is. Mindjárt mondom a részleteket. Egyelőre Tom Gregoryval indulunk, már is szól a Never Look Back.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Bőven tart a szünidő, érzik ezt a szülők is, gondolom jó előre be vannak táblázva, hogy mikor ki legyen otthon a gyerekkel, hogyha nincs kéznél egy nagymama. Tehát a gyerekeknek jó hír, hogy még csak július 8-a van, úgyhogy sokkal több van előttünk, mint mögöttünk a vakációból. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ünnepeljük mi is azt. Abszolút lehet választani a zenék közül, hiszen megihlette a szünidő, a holiday, a vakáció, a sztárokat is. KSI-nak, Madonnának, illetőleg a Smash Mouth-nak is van ide passzoló témája. Ők érkeznek egyébként első körben, de összesen 6 idevágó felvételt készítettem be. Közben nézem SMS számunkat is, a 0-77-0-98-6-on elérhető. Nagyon sokan most már hazafelé vették az irányt. Mi a helyzet a fővárosból kifelé vezető utakon? Erre vagyok kíváncsi. Landoljon nálam az infót, továbbadassam a többieknek. De menjünk szépen sorban, már is jön KSI, és az első nagy átütő sikere, vagy legalább a második. Ez volt a holiday. Egyébként egy angol YouTube-en internetes személyiség, rapper, énekes, klasszikusan az új generáció egyik azon képviselője, aki először a közösségi oldalakon lett sztár, aztán később klasszikus értelemben véve is. A Brit Slyven csoport alapító tagja, természetesen ez egy művésznél, ez a KSI eredetileg Olajide Olajinka William JJ, hogyha jól mondom a nevét. 2009-ben regisztrálta a YouTube csatornáját, eredetileg egyébként a FIFA videójáték sorozattal játszott, ez hozott neki nagy sikert, és miután egyre ismertebb lett, egyre inkább eltávolodott a FIFA-tól. 2020 novemberéig több mint 33 millió feliratkozója és 7 milliárd megtekintése volt két csatornáján. 2015-ben a Variety magazin a legbefolyásosabb influencernek nevezte amerikai tínédzserek között, és aztán utána belecsapott a könnyű zenébe. A legsikeresebb kislemezei a holiday-en kívül például a Don't Play volt. Ezek egyébként másodikként debütáltak a slágerlistán, és aztán 2020 május 22-éig kellett várni a debütáló korongjára, a Dissimulation-re, ami egyébként az angol album listán a második helyen debütált. Aztán majd érkezik a Smash Mouth formáció és a Holiday in My Head. Ők egy amerikai rock-punk együttes, legismertebb daluk például az All Star vagy az I'm a Believer, az előbb említetten kívül. Ugye hát az ő sikerüket nagyban megalapozta az, hogy felkérték őket arra, hogy a Shrekben muzsikáljanak, és aztán egészen az Oscar Grammy így mentek azokkal a dalokkal. Érdekes, ez az I'm a Believer nem is az ő daluk volt eredetileg, hanem egy Monkees feldolgozás, de mégis ugye a mostani generációnak, akik a nagy zöld Shrekken nőttek fel, már tulajdonképpen Smash Mouth-tól lehet ismerős. És aztán majd Madonna érkezik hozzánk, tulajdonképpen az első igazi átütő sikere ez a Holiday volt, ezzel ismertük meg a nevét, akkor még nem jósoltak neki egyébként nagy jövő, tehát ehhez képest most 67 évesen vadi új diszkóalbummal jelentkezett, amiről igen elismerően nyilatkoznak a kritikusok. Ez a Holiday egyébként az amerikai énekesnő harmadik kimásolt kislemeze volt a Madonna albumáról. A dalt 1983. szeptember 7-én jelentette meg, és hát számtalan feldolgozást kapott, mind külföldön, mind pedig itt nálunk Magyarországon is, ugye a repülők Geszti Péterrel dolgozta fel Holiday rap címen, felhasználva Madonna alapjait. Szóval akkor velük ünnepeljük a szünidőt, már is jön KSI, Madonna, és aztán majd a Smash Mouth, és még megyünk tovább ezen a vonalon újabb három dallal. Itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel és szünidő imádó dalokkal, a sztárokat is megihlette a Holiday meg a nyár. Mindjárt érkezik a You Feel Like Summer, az In the Summertime és a Boys of Summer Don Henley Footballben harmadikként. Hát remek megkoronázása lehet egy szünidőnek, ha az ember elmegy egy fesztiválra és jól érzi magát, főleg úgy, hogy nem kell fizetni a belépőjegyekért. Itt kulcsfontosságú szerepet játszik a Manna FM, hiszen jövő héten nálam a Manna délutánban minden órában páros belépőjegyet lehet majd nyerni a Művészetek Völgye összművészeti fesztiválra. Érte figyelni kell majd az óra előadóját, aki majd ott is hallható lesz, elküldeni a nevét SMS-ben a 077-1986-ra, és tulajdonképpen ennyi, hogyha mellénk áll a szerencs, akkor már is meg lehet a páros belépő, és akár egy bérlet is, erre majd hétvégén találunk gazdát az össz SMS-ezők közül. De majd úgy is mondom a részleteket, a lényeg, hogy mindenki legyen itt és izítva legyen a rádió meg a telefon jövő héten is, ahogy remélhetőleg most is így van ez. Már is érkezik Kamrát hozzánk is, a You Feel Like Summer. Ő egyébként néhány éve bukkant csak fel, de mindig, amikor megjelenik, olyan jó kis nyári vibe-ot hoznak a slágerei. Az I Believe robban be egyébként a köztudatban. Lengyel származású, de egyébként német előadó Kamrát nemrégiben Magyarországon is járt, mert többször adott koncertet, és az egyik rádió stúdiójában arról nyilatkozott, hogy nagyon rosszul lát, viszont nagyon hiú, úgyhogy nem szeret szemüveget viselni a színpadon, ezért kontaktlencsét használ. Aztán majd érkezik Mango Jerry hozzánk pillanatokon belül. Az amúgy máig zenélő Mango Jerry egyébként állítólag 10 perc alatt dobta össze minden idők egyik legsikeresebb dalát. Ennek talán csak a Happy Birthday vagy a White Christmas népszerű, pont arról szól, hogy élvezzük az életet, hiszen a szép és a nyár összehozza az embereket, úgyhogy nagyon nem kell túl gondolni. Valószínűleg ez is egyébként a titka ennek a bizonyos dalnak. Érdekes, hogy egyébként olyan nagyon sok újabb 10 perces összedobásuk nem volt. Klasszikus elslágeres előadónak nevezhető a Mango Jerry. Don Henley viszont nem. Az ő nyári megközelítése egy egészen másabb hangulatú dal lesz, tulajdonképpen inkább már a nyár végi hangulatot idézi majd meg, de nagyon szeretem ilyen igazi utazós dal, a Boys of Summer, ami szintén már kapott néhány feldolgozást. Don Henley egyébként a Texas állambeli Austin State University-n kezdte a tanulmányait, majd aztán még egy másik egyetemre is járt, zenész barátai szobatársai között muzsikálgatott a kollégiumi szobában. Billy Lawson, Tommy Carter, Doug Hoos és Jerry Surratt is egyébként ott volt a baráti körben. Aztán 70-ben Los Angelesbe költözött, ahol zenekarával, a Shiloh-val készített lemezfelvételeket. Az album producere texasi honfitársa Kenny Rogers volt. Nem sokkal ezután a Los Angeles-i Amos Recordsnál találkozott Glenn Frey-jel, mindketten Linda Ronstadt háttérzenekarához kerültek. A vele töltött turné volt az a katalizátor, amely elvezetett zenekarának megalapításához. Két hónappal később Bernie Lidonnal és Randy Meisnernel megalakították saját zenekarukat. Ez volt a legendás Eagles. Az eredeti Eagles mind a négy tagja játszik Linda Ronstadt 71-es albumán. A zenekar pályafutása során Ronstadt egyébként játszott az Eagles Desperado című dalában, úgyhogy oda-vissza ment a kollaboráció, és aztán már szólóban is érte el sikereket Don Henley. Ennek egyik ékes bizonyíték a zenevilágból a Boys of Summer, ami majd érkezik harmadikként, de egyelőre Kamráddal indulunk, itt a 98.6 Manna FM-en.

98.6 Manna FM-en összeállítottam egy megállás nélküli zenei futamot, mindjárt bele is csapunk, csak a programajánlatokat még meghallgatjuk vakáció kapcsán egyébként. Ezekből is meríthetünk, hogy mit csináljunk, ha nagyon unatkoznánk, bár szerintem azért ilyen jó időben már egy séta is jó program lehet, főleg, hogy olyan zenék szólnak közben, mint a Love Life.

0: jövő héten nyerjen páros belépőt a művészetek völgyére.
1: Ha Balatonon járok, enyém a világ.
0: A 98.6 Manna FM idén is megajándékozza a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Legyen ott a nyár legmeghatározóbb őszművészeti fesztiválján. A jövő héten hallgassa a Manna délután, figyelje, mikor szólal meg az idei művészetek völgye könnyűzenei koncertjének valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Irány a művészetek völgye a 98.6 Manna FM-mel. 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
2: A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel, források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándokolnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetes rendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat, egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis Szentkereszt Szentkút. A Pilis Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilde esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáró helyé a Pilis Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok. De nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű desztináció. Mária remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Einsiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

I've asked you 3 times.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. István Dániel búcsúzik, jó kis három óránk volt, a gyorsan megy a délután, az azt jelenti, hogy jó zenékkel voltunk. Holnap is találkozunk, remélhetőleg 2 órától várok mindenkit nagy-nagy szeretettel, addig pedig jó szórakozást az életöröm zenékhez.
1: A jövő héten nyerjen páros belépőt a művészetek völgyére.
2: A Balatonon járok, enyém a világ.
1: A 98.6 Manna FM idén is megajándékozza a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Legyen ott a nyár legmeghatározóbb őszművészeti fesztiválján. A jövő héten hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei művészetek völgye könnyűzenei koncertjének valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén.
3: Irány a művészetek völgye a 98.6 Manna FM-mel. Manna morzsa.
4: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
3: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: A Csepel Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek csepelplaza.hu.
7: Szemét.
8: Levittem.
7: Villany.
8: Befizettem.
7: Klíma.
8: Megrendeltem. Kaisai Klíma. Találtam szerelőt is.
7: Hol?
8: kaisai.hu.
9: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
10: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
11: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
12: Mosógép! Mega Árpa Rádi! Telefon! Mega Árpa Rádi! Vasaló! Szintén Mega Árpa Rádi! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árpa Rádéval! Áza.hu! Az akció július 20-áig tart.
13: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
14: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
15: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
16: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
17: Volkswagen. Reklám hangzott el.
18: Marad a napos, felhős idő. Magyarország nem nyújt katonai támogatást Ukrajnának.
5: A MÁV Plus alkalmazásban is elérhetők a vonatinfo adatai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Magyarország se fegyvert, se csapatokat, se katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött videóüzenetében. A NATO ankarai csúcsértekezletén tartózkodó Magyar Péter közösségi oldalán kiemelte, Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. Az Európai Parlament állásfoglalásban üdvözölte Ukrajna uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó reform törekvéseit, és konstruktív párbeszédet sürgetett az ország európai integrációjának előmozdításáról. A képviselők ugyanakkor további előrelépést sürgettek, egyebek mellett a demokratikus intézmények megerősítése, az igazságügyi reformok végrehajtása és a korrupció elleni küzdelem terén. A csatlakozási tárgyalások első úgynevezett alapvető fejezetei júniusban nyíltak meg Ukrajna és az Unió között. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló tartálypark befogadó képessége meghaladja 385 ezer köbmétert. Már a MÁV Plus alkalmazásban is elérhetők a vonatinfo adatai. A vonatok, a hívek és a tramtrén járatok mellett a helyközi autóbuszok valós idejű késési adatai is megjelennek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a néhány hét alatt összerakott rendszer többet tud, mint a tavaly nyáron az elődje által betiltott információs rendszer. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, továbbá új kereső is segíti az állomások és a járatok gyors megtalálását. Újabb hőhullám érte el Olaszországot, a következő napokban ismét 40 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőség északról tart az ország középső része felé. Az újabb hőhullám először a Póalföldön, valamint az északnyugati Lombardia tartományban és Emilia-Románában lesz érezhető.
3: Időjárás.
5: Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
6: Manna.

0: a Manna hit.
1: Writing songs is usually an arduous process for us that is filled with revisions.
2: A dalok írása általában eléggé fárasztó folyamat, állandóan vizsgáljuk a mondani valóját, és mindig ott van bennünk a kétely, hogy valóban Isten dicsőségét szolgálja-e, amit létrehozunk. A Glory, Honor and Power kivétel volt ez alól. Egy reggel felébredtem, és egy szöveg és egy dallam is hihetetlenül hangosan és tisztán zengett a fejemben. Úgy éreztem, hogy ezt a dalrészletet már hallottam valahol, mintha egy emlék lett volna. A következő napokban több embernek is elénekeltem, mindenki megpróbált utána járni, hogy mi ez a zenerészlet, és létezik-e az egész dal valahol. Aztán elénekeltem Jeffnek is, és ő azt mondta, hogy úgy gondolja ezt a szöveget és ezt a zenét Kevin adta nekem, és hogy be kell fejeznünk, hogy egy teljes dicsőítő dal legyen belőle. Miközben elkezdtük készíteni a dalt, észrevettük, hogy ez igazából egy kinyilatkoztatás, mégpedig a Jelenések könyvének 4. fejezetéből, és gyönyörű képet fest arról, hogy pontosan mit mondanak a mennyben jelen pillanatban. A jelenet mennyei lényeket mutat be, akik imádják és köszöntik az Urat, a 24 vén pedig a koronáját Isten lábai elé tette, és mindenki őt dicsőítette, és minden dicsőséget, becsületet, hatalmat neki tulajdonítottak, és nem tudták abba hagyni a dicsőítést. Azért imádkozzunk, hogy ez a dal mindenkinek megnyissa a mennyországot, és hogy mindenkit emlékeztessen arra, hogy egy szuverén Isten ül a trónon, aki méltó az imádatra.
1: There is a sovereign God sitting on the throne who is worthy of worship and has our best interest at heart.

0: Manna morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védő fényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyek gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna morzsa.

0: Jövő héten nyerjen páros belépőt a Művészetek Völgyére.
1: A Balatonon járok, enyém a világ.
0: A 98.6 Manna FM idén is megajándékozza a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Legyen ott a nyár legmeghatározóbb őszművészeti fesztiválján. A jövő héten hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei Művészetek Völgye könnyűzenei koncertjeinek valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén. Irány a Művészetek Völgye a 98.6 Manna FM-mel. Manna Morzsa.
2: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A nemzetközi természetvédelmi és élelmezési szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Ez

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, this is Micah Tyler. 'Cause God loves people like me. All over this world I meet people just like.
2: Az egész világon találkozom hozzám hasonló emberekkel, akik szeretik Jézust és megerősödtek a hitükben, felemelték a fejüket és hisznek a Bibliában. Azt mondják, hogy mindig higgyünk és bízzunk, de ahogy a világot jártam, olyanokkal is találkoztam, akiknek hozzám hasonlóan voltak nehézségeik, magányosak, olykor félnek és aggódnak. Én nem merültem ki, vagy nem fáradtam el abban, hogy folyamatosan ragaszkodjak ahhoz az ígérethez, amelyet Isten adott nekünk. Ezért abszolút áldás tudni, hogy Isten ugyanúgy szereti az embereket. Mindenkit, egyformán. Az új People Like Us című dalom egy emlékeztető, hogy nem számít hol vagy, és nem számít hogy voltál. És ha elfelejtetted, hadd mondjam el még egyszer, hogy Isten szereti az embereket, csak úgy, mint téged, és engem is. Just like you and me
3: both. Thanks so much for listening to my new song, People Like Us.

0: Balázsa. Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük. Reklám hangzott el.
5: Marad a napos, felhős idő. Magyarország nem nyújt katonai támogatást Ukrajnának. A MÁV Plus alkalmazásban is elérhetők a vonatinfo adatai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
6: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Magyarország se fegyvert, se csapatokat, se katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött videóüzenetében. A NATO ankarai csúcsértekezletén tartózkodó Magyar Péter közösségi oldalán kiemelte, Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. A magyar kormány képviselőinek jelenlététől teszi függővé az idei bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor panelbeszélgetésein való részvételt több külhoni magyar egyetem. Álláspontjuk szerint a részvételüknek akkor lenne értelme, ha a tusnádfürdői táborban a jelenlegi magyar kormány képviselői is jelen lennének, és adott lenne a párbeszéd lehetősége, mondta a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora Csíkszeredában. Tonk Márton hozzátette: feltételüket más külhoni magyar felsőoktatási intézmények is osztják, köztük a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a komáromi Seje János Egyetem. Már a MÁV Plus alkalmazásban is elérhetők a vonatinfo adatai. A vonatok, a hívek és a tramtrén járatok mellett a helyközi autóbuszok valós idejű késési adatai is megjelennek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid úgy fogalmazott: a néhány hét alatt összerakott rendszer többet tud, mint a tavaly nyáron az elődje által betiltott információs rendszer. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, továbbá új kereső is segíti az állomások és a járatok gyors megtalálását. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. A helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni.
4: Időjárás.
5: Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Digitális hétköznapjaink. Beszélgetések a mesterséges intelligenciáról és a biztonságtechnikáról. Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő és Péter Petra podcastja. Integráció a biztonságtechnikában, erről beszélgetünk ma. Nagy Feri biztonságtechnikai szakértő és Dimitrova Desziszlava, ahogy így hármasban szoktunk általában beszélgetni. Mit jelent ebben az aspektusban az integráció?
1: Üdvözlöm a hallgatókat, szervusztok! Az integráció a fizikai biztonságtechnikai rendszerek tekintetében szoktunk beszélni arról, hogy miért jó, miért fontos. Az, hogyha szigetszerűen elkezdünk működtetni ilyen rendszereket, az azért nem jó, mert ugye annak az embernek, akinek ezeket kezelni kell, az különböző szoftvereket, különböző felületeket, különböző eszközöket kell kezelnie ahhoz, hogy ezek mind-mind kezelés alatt álljanak, szép magyar szóval. Ezek, ha integrálva vannak, és egy felügyeleti rendszerből tudjuk kezelni őket, akkor egyrészt megkönnyítjük az ő feladatát, másrészt ugye ma eléggé elterjedt a humán erőforrás hiány, aminek a kezelésére az egyik legjobb eszköz például az integráció, amikor egybevonunk több fajta rendszert, amivel lehet együttműködni, és a fizikai biztonságtechnika az egy ilyen fogalom, és egy ilyen rendszer, amit lehet egyben kezelni, és ezzel azt érjük el, hogy akár kevesebb emberrel tudunk ugyanolyan biztonsági szintet elérni, és így ezáltal egy humán erőforrás optimalizálást is végre lehet hajtani.
0: Ez, amit mondasz, ez alapvetően szerintem kapcsolódik ahhoz, hogy hogyan lehet informálni az embereket, a cégvezetőket arról, hogy nekik mi mindenre van lehetőségük, hiszen azért valljuk be, hogy bár ti ezzel foglalkoztok, nyilván ez a profil, ez a szakterülete mind a kettőtöknek, de azért a hétköznapi ember még akkor is, hogy a cégvezető, nem biztos, hogy tisztában van azzal, hogy milyen lehetőségei vannak. Integráció, AI, GDPR, biztonságtechnika, és ezeknek az öt vezetén belül. Vajon nektek feladatotok-e, és hogyha nem nektek, akkor kinek az, hogy informáljon és edukáljon ilyen szempontból cégeket, cégvezetőket?
2: Én szerintem mindenképpen a szakembereké, illetve azoknak a cégeknek a feladata, amelyek azzal foglalkoznak, azért szoktunk tartani szakmai bemutatókat, szakmai napokat, nyílt napokat, és így tovább, meg én mindig is abba hiszem, hogy akár két versenytárs is összefoghat abba, hogy jobba tegye a saját piacot, mert ugye mindenkettő...
0: Ez nem annyira szok.
2: Hát igen, néha ferde szemmel néznek rám, de én ezen a ötleten továbbra is előre megyek, mert hogyha olyan van, akkor szoktam segíteni is a versenytársnak, mert hogyha bajban van, és nálam van megoldás.
0: Nem rá sok gondoltam, hanem két különböző cégre, akik egymást karöltve mondanák azt, hogy csinálunk egy képzést.
1: Hál' Istennek most már azért ez egy kicsit változott.
0: Másmilyen?
1: Öt éve dolgozunk szorosan együtt Desszivel, és ez volt az egyik olyan közös pont, amiben találkozik a gondolkodásmódunk, hogy nincs konkurencia, hanem meg lehet találni azokat a közös platformokat, amikor akár együtt tudunk egy olyan irányba menni, ami előremutató, vagy akár egymást segítve is, tehát semmiképpen nem ellene.
0: Persze, hiszen szerintem a fejlődésnek biztonságtechnikai szempontból is az az alapfeltétele, hogy a kritikus gondolkodásra lehetőségem legyen, de hogyha nem tudom, hogy mire tudok rá kérdezni, mert nem ismerem azt a dolgot, amivel kapcsolatban felmerülhetnének bennem kérdések, akkor megállok egy szinten.
1: Kimondtad a kedvenc szavamat, az az edukáció, amivel nekem ez az egyik hitvallásom, hogy az ügyfeleket abban tudjuk a leginkább segíteni, hogyha elmondjuk, amit te is mondtál, hogy milyen lehetőségek állnak a rendelkezésére. Ezért vagyunk ott az összes szakmai konferencián, ezért tartunk előadásokat, ezért van szakmai nap, ami kimondottan arról szól, hogy az információt át tudjuk adni. És nem feltétlenül sales szakmai napok ezek, tehát nem azért jönnek oda az emberek, hogy mi ott eladjunk nekik valamit, hanem az információt tudjuk átadni nekik. Aha. Ezáltal ugye ők nyitottabbak lesznek, több információval rendelkeznek.
0: Hát az integrációval kapcsolatban, illetve a tudással kapcsolatban ez mind nagyon fontos, hiszen akkor össze tudják hozni ezt a témakört a saját cégükkel, és azokat a találkozási vagy meccés pontokat megtalálni, ami számukra hasznos, vagy kérdéses, vagy veszélyes lehet.
1: Így van, így van. És nem csak a biztonságtechnikai szoftverekről és rendszerekről lehet itt szó. Tehát ugye integrálódni tudtunk már vállalatirányítási rendszerrel, akkor olyan raktárirányítási rendszerrel, ahol az onnan származó információkat mi is eltároltuk, és ezáltal tettünk lehetővé olyan kereséseket, amire eddig nem volt lehetőségük. Tehát nem csak és kizárólag a biztonságtechnikai eszközök integrációja a fontos, hanem hogyha van egy olyan a cég szempontjából lényeges, nagyon fontos dolog, aminek az integrációja tovább viszi, előrébb viszi a cég működését, optimalizálja, hatékonyabbá teszi, vagy bármilyen módon befolyásolja, akkor arra nyitottnak kell lenni, és meg kell teremteni azokat a kapcsolódási lehetőségeket, amikor a több rendszer is össze tud kapcsolódni. Itt természetesen nem arra akarok célozni, hogy mindent mindennel, tehát a vízkiadó automatát például mondjuk a vállalatirányítási rendszerrel nem akarom integrálni, mert nincs benne semmi hozzáadott érték. De amiben van egy SCADA rendszer, ami egy olyan gyártási folyamatot modellez le, amivel például egy gyártóegység elkezd gyártani bizonyos alkatrészeket, azt összekapcsolni a biztonságtechnikával viszont már van értelme. Mert ott lehetnek olyan meózási, egyéb olyan kérdések, minőségi ellenőrzési kérdések, amiket a kamerarendszer lát, a folyamat viszont tudja, hogy hol tart, és a kettőt össze lehet vetni. Tehát én erre gondoltam az integrációt.
2: Hát igen, meg azért is indítottuk ezt a műsort, és köszönjük a pozitív visszajelzéseket, mert ugye én is, illetve a Feri is folyamatosan kapja ezeket, meg köszönjük azoknak, akik követnek, illetve mesélnek rólunk, hogy tudjunk beszélni arról, amivel foglalkozunk, tudjunk adni nézőpontokat, és ahogy Ferivel szoktunk viccelődni, a mesterséges intelligencia és a biztonságtechnikai nézőpontok vírusával tudjunk minél több embert beoltani, és akkor megadni azokat a nézőpontokat, ahogy tudnak ezekkel gondolkodni, ahogy tudnak saját magukat jobban innoválni, vagy versenyképesebbé lenni.
0: Hát vagy ébren tartani a kritikus gondolkodást ebben a témakörben is, mert ugye ez folyamatosan fejlődik, és mindig újabb és újabb kérdések születnek, tök jogosan. Egyébként az ilyen típusú szakmai napokon mennyire gyakori az, vagy tapasztaltak-e fejlődés, nagyobb érdeklődést, hogy haladunk előre az időben, és hogy fejlődik maga a szakma is, meg a mesterséges intelligencia, akár a biztonságtechnikában, akár csak, hogy magában tekintjük, hogy az alkalmazottak, vagy a vezetők képesek olyan kérdéseket is feltenni, olyan témákat is felhozni, amivel az alkalmazottakat, a munkavállalókat meg tudják nyugtatni, hogy megmarad ettől függetlenül, ahogyan ez a mesterséges intelligencia, akár a biztonságtechnikában, akár magában fejlődik, meg tud maradni az ő állásuk.
1: Így abszolút így
0: gyakori ez, vagy egy
1: igen,
0: gyakori?
1: Igen. Három héttel ezelőtt egy konferencián voltunk a Balaton partján, és ott három egymástól teljesen független szakmai résztvevő jött oda hozzám, hogy hallották a Manna FM-en az adást, és hogy mennyire jó volt, és hogy szakmailag mennyire elfogadható volt az, amikről beszéltünk, és előremutató. De igen, az, hogy az alkalmazottak felé ezeket hogy tudják kommunikálni, volt olyan cégvezető, élő erős őrzéssel foglalkozó cég, aki biztonsági őröket helyez ki cégekhez, hogy azt a megoldást megismerve, amivel én foglalkozom behatóbban, megkérdezte, hogy jó, de hogyha kevesebb emberrel tudja elvégezni ugyanazt a feladatot, akkor hogy rúgja ki a többieket? Uh-huh. És akkor úgy kellett neki elmondani, hogy nem kell kirúgni, hanem azokat további munkahelyekre lehet elhelyezni, magyarul bővül az ügyfélkör.
2: Hát tereszkedni, igen, így tudnak van. Tereszkedni, mert végsőképpen a technológia abba segít, hogy még ügyesebb legyen a cég, még további piaci részesedést tudjon magának hozni, illetve ami nagyon fontos, és folyamatosan mondjuk a cégvezetőknek, hogy a kollégákat edukálni kell, mert minden ember mondjuk ezzel a példával tudnék élni, hogy manapság Budapesten este nem kell egy olyan ember, aki a gázlámpakat felgyújtja ahhoz, hogy legyen világosság, mert egy gombnyomással akkor már mindenhol világos van. Viszont az az ember, aki ezt csinálta annak idején, és akkor utána az elektromosság felváltotta, biztos vagyok benne, hogy kapott más feladatot, tudott tovább foglalkoztatva lenni, és akkor jól túlélni.
1: Igen, de az emberi gyarlóságból fakadóan ugye a géprombolások is azért voltak, mert hogy azok
2: Charlie Chaplin filmre gondolsz,
1: igen. Elveszik az emberek munkáját. Igen, valóban rengeteg olyan munka típus fog majd át átalakulni, vagy megszűnni is akár, amit az AI ugye el fog idézőjelbe venni, viszont rengeteg olyan plusz lehetőség is adódik.
3: Új munkakörök, igen.
1: Amit ezt kihasználva, tehát akár az AI-t kihasználva és az AI felhasználást kihasználva, teljesen más munkakörök fognak majd egyáltalán létrejönni, kibújni a földből.
0: Ahhoz, hogy ti tovább tudjátok adni a tudást, a megszerzett tudást, nektek is folyamatos megújulása és folyamatos tudásbővítése van szükségetek. Ti hogyan, ti szakemberek általában, nem csak ti, és nem csak a ti szakmai körötök, hanem általában a biztonságtechnikával, mesterséges intelligenciával foglalkozó szakemberek, hogyan tudják ezt az elképesztő tempót befogadni? Hogyan tudjátok magatokat fejleszteni? Hogyan tudjátok szelektálni a sok-sok előadást, konferenciát, stb. Van ebben is valamilyen fajta rangsor?
2: Hát igen, érdeklődési kör, illetve munkahelyi feladatok, amelyek által még többre leszünk képesek, még ügyesebbek leszünk, hogy akkor az ügyfeleinket szolgáltassunk, és teljesen igazad van, akkor a dömping van Magyarországon, külföldről ne is beszéljünk.
0: Vagy az egész világra így gondoltam. Tehát
2: igen,
0: az
2: igen,
0: óriási.
2: Hogy néha nehéz szelektálni.
1: Így van, így van. Óriási feladat, nagyon-nagyon-nagyon sok, akár a szabadidőből elvett időt is igényel, hogy tudjuk követni
2: napi
1: ezeket
2: szinten.
1: A napi szinten ezeket a trendeket, ezeket a fejlődéseket, de ez nem csak a mi szakmánkra igaz, tehát ez minden egyes olyan, egy orvos például, hogyha nem képzi magát, és nem megy utána az új fejlesztéseknek, és az új akár metódusoknak, vagy bárminek, akkor el fog maradni, és egy idő után alacsonyabban lesz azon a tudás szinten, mint amit a többiek megtesznek. Tehát itt, hogyha valaki versenyben akar maradni, és mondhatnék pénzügyi tanácsadás, ingatlan közvetítés, bármilyen tevékenységet, aki nem képzi magát folyamatosan, az szerintem egy idő után nem lesz már piacképes, hogy ilyen szép szóval égen.
2: Igen, olyan, mint egy sportoló, akinek
0: hát, mint egy fodrász, gondoljunk csak arra. Hát nem az
2: ott is milyen technikák, milyen festék.
1: Igen. Így van, most már barbershopokba járunk, igen, ugye? Igen. Mondjuk én nem, de...
2: De pár évvel ezelőtt nem is lehetett egyáltalán gondolni, hogy akkor jön egy ilyen új igen. szakma, mert valamilyen szinten ez egy új szakma, ahhoz képest amit csináltak.
0: Beszéljünk már arról egy kicsit konkrétan. Említettétek, hogy el fognak tűnni szakmák, de új munkakörök ki fognak alakulni. Melyek azok a szakmák, amik már most azt mutatják, hogy szépen el fog kopni?
1: Én úgy látom, hogy az adminisztratív olyan jellegű munkakörök azok, amiket nem tudnak majd megfelelően ellátni már, mert az AI olyan fajta segítséget és olyan fajta dömpinget fog majd elindítani, amivel nem kell, hogy foglalkozzon már egy személy. Tehát egy adatrögzítés, egy helyesírás ellenőrzés, egy valamilyen szövegnek az adat bevitele egy bizonyos szoftverbe például. Ezek olyan feladatok, amik szépen, mint a gyors és gépírók például. Vannak még? Én nem is tudom, hogy van-e még ilyen képzés.
0: Hát van ilyen tudás, van a neten is ilyen képzés, ami nem tudom, hogy ki használja, de azért biztos, hogy vannak olyan asszisztensek, titkárnők, akiknek ez használra válik, vagy saját magadat, ugye egyszerűbb, hogyha valakinek olyan munkája
2: van. Gyorsabban tudsz lejegyzetelni, amennyiben kézzel
0: akarsz. Tehát a klaviatúrán, ugye az ilyen a gépírás óra.
1: Azért mosolygok, mert még a 91-2-es évben, amikor még két ujjal mechanikus írógéppel kellett a kialgatásokat gépelni.
0: Hányszor csúszott be az ember úgy, és tépte fel a bőrt?
1: Igen, de amit szeretnék mondani, hogy volt ott egy képzettnek mondott gyors és gépíró hölgy, akit a második ilyen diktálás után azt mondtuk, hogy inkább akkor mi fogjuk csinálni, mert hogy rengeteg helyes írási hibával is nagyon lassan dolgozott.
0: Ja.
1: De innentől kezdve ez mondjuk ez a poé része, de az, hogy két ujjal is meg tudtuk oldani.
2: Hát, vagy hogyha megnézzük, pont tegnap beszélgettem egy magyar cég, ők call center dolgokat látnak el, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, és a mesterséges intelligencia segítségével van, és egy közös ügyfelünk is, ott még Ferivel már gondolkoztunk azon, hogy miket lehet beemelni abból, amit ők csinálnak a mi megoldásainkban, mert mi mindig azon gondolkozunk, hogy kivel lehet stratégiailag úgy összedolgozni, hogy az ügyfél olyan megoldást kapjon, amely által olyan annyira innovatív lesz, hogy egyszerűen nagyon előre tör a saját piacon, és akkor pont a szünetben beszélgettünk vagyunk itt hárman, és említettem azt a megint magyar céget, amely olyan típusú felismerő szoftvert hozott létre, amely az emberi testnek a viselkedése kineziológiai oldalról tudott, ahogy forgatja a kezét, ahogy a járása, meg ilyesmi, és így már olyan videófelvitelek, amelyek extrém körülmények között születtek, vagy esetleg nem voltak megfelelően felokosítva a kamerák, ott velük összedolgozva fogunk tudni felismerni úgy embereket, hogy akkor GDPR-hoz képest se nem árc, se nem teljesen látható az ember, de mégis ez alapján lehet következtetni, hogy ki ő. Úgyhogy mi imádjuk a munkánkat, mert napi szinten, heti szinten mindig vannak ilyen újdonságok.
0: Hol a legnehezebb az integráció biztonságtechnikai és mesterséges intelligencia szempontból, mondjuk, hogyha a cégeket, a vállalatokat nézzük, hol van a legnehezebb dolog elfogadtatni ezt, vagy integrálni ezt a mindennapokba? Van-e még egyáltalán ilyen nehézség?
1: Igen, van. Nem is nagyon lehet kárhoztatni őket, mert vannak olyan felfogású biztonságtechnikai vezetők, akik azt mondják, hogy nem keverjük a rendszereket, mert az hiba lehetőség, illetve egy esetleges behatolás, vagy egy esetleges külső személy támadása esetén ugye az összes rendszert elérik akkor egybe. Tehát van egy ilyen fajta megközelítés, én erre mindig azt szoktam mondani.
0: De ez jogos.
1: Abszolút jogos, hogy a megfelelő védelemmel természetesen ezeket a rendszereket is el kell látni. Tehát, hogyha a tőlünk telhető legmagasabb biztonsági szintet nyújtjuk, már pedig ez alapvető, hogy a biztonsági rendszerünk is biztonságban legyen, akkor Isten igazából nem kell ettől félni. Ha viszont már arra szintre eljutott egy olyan hacker, vagy bárki, aki ezzel foglalkozik, hogy bejutott az egyik rendszerbe, akkor nem lesz megállás, és akkor megy tovább a további rendszerek felé. Tehát Isten igazából ez csak lelassítja azt a fajta károkozást, amit egy ilyen behatolást tud okozni.
2: Vagy vannak olyan ügyfelek, amelyek annyira előre szaladtak, és olyan megoldásokat szeretnének, amelyek valljuk be őszintén a technológia, meg az eszközök segítségével meg lehet csinálni, csak itt Európában még meg nem engedett, hogy legyen ilyen, mert ugye előző adásokban beszélgettünk a ügyvéd hölgyel.
1: És akkor még nem beszéltünk arról, hogy vannak az NCIS-ből vett ötletek, hogy ő a tévében, mondtam, hogy nagyon jó, én is szeretem a sorozatot, de azért tegyük a szívünkre a kezünket.
0: Akkor nem csak én vagyok az, aki mindig a filmekhez képest kérdezett.
1: Nem, abszolút, ez valid, ez így van, ez minden. Én volt, hogy azt kellett mondanom, hogy köszönjük a fejlesztési ötletet, továbbadom a fejlesztési csapatnak, de Isten igazából vannak olyanok, amik még egyelőre nem működnek, viszont vannak, amik elgondolkoztatóak.
2: Hát, vagy működhetnek, csak egyszerűen túlságosan sértik a személyiségi jogokat.
0: Még egy mondat zárásképpen az integráció témakörhöz a mai epizódban. Ha integrációról beszélünk, azt ugye az újdonságok határozzák meg, azt kell újraintegrálni, vagy eleve integrálni valami újdonságot. De egy témának, egy ágazatnak, mint a mesterséges intelligencia és a biztonságtechnika fejlődését, a szakmai újítások, vagy a hackereknek a zsenialitása és a téma előttjárása pár lépéssel határozza meg?
1: Azt kell, hogy mondom, hogy mind a kettő. Uh-huh. Mert azok a behatolási kísérletek, amik történnek, és egyre okosabban, sőt, most már AI-jal csinálnak olyan malvereket, amik a behatolás módját is kifundálják.
2: Vagy ki lemodellezik.
1: Vagy lemodellezik, igen, és le is tesztelik, hogy az mennyire sikeres. Tehát egy ilyen környezetben egész egyszerűen nem engedheti meg magának semmilyen szoftverfejlesztő cég az, hogy ezekre ne figyeljen oda. Tehát magyarul ezeket ki kell védeni, másrészt pedig elég kell menni, hogy olyan sérülékenységet mi magunk felfedezzünk. Egy példát csak, hogy a böngésző, a Firefox böngészőre ráengedték az ottani fejlesztők a mesterséges intelligenciát, hogy hány olyan rést találnak, ami behatolásra enged lehetőséget, vagy ad lehetőséget, és 900 fölötti szám jött ki, amit a mesterséges intelligencia talált, mint sérülékenységet a maga magában a böngészőben.
0: Támadási pontot.
1: Támadási pontot, igen. És ezekre természetesen ugye az ellenlépéseket is megtették, de hogy ők azért rendkívül előremutatóak, mert ők ezt ki is publikálták. Hogy igen, ráengedték, igen, ennyit találtak, ennyi sérülékenységet, de hogy ezeket javított.
2: De legalább van lista, amit fel kell dolgozni. Viszont én mindenképpen azt mondom a cégvezetőknek, meg a hallgatóságnak, hogy ne fogják vissza magukat, hanem álljanak elő a merész ötleteken, mert ugye abból zseniális az emberiség, és abból megyünk előre, hogyha olyanokat is elképzelünk, amelyek most még nincsenek, de meg lehet csinálni. Különben nem lenne elektromosság, meg nem lenne villanykörnyezet.
0: Igen, ha nem mernék elképzelni, az elképzelhetetlen.
2: Így van.
0: Az integrációról beszélgetünk biztonságtechnikai szempontból. Vendégünk volt ma is Nagy Feri biztonságtechnikai szakértő. Köszönjük, hogy jöttél.
1: Köszönjük.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok az alfasonic.hu oldalon és a 98.6 Manna FM-en.
4: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és a

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Ha kiállításra megyünk, ott általában festményeket, grafikákat, fotókat, szobrokat, vagyis képzőművészeti műtárgyakat nézegetünk, ám van, hogy a kiállítás tárgya nem a művészet, így a kiállított tárgyak sem műalkotások. Aztán akad olyan művészeti kiállítás is, aminek nem kimondottan művészeti a témája, és bár a kiállított tárgyak művészetnek mondhatók, mégsem a hagyományos értelemben azok. Egészen szép a választék ezekből a nem klasszikus értelemben vett kiállításokból, ha valami másra vágyunk, akkor a Világ Budapest összeszedett néhány ajánlatot. Ilyen például a tőzsde történet a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban. A hazai tőzsde történetének klasszikus szakasza 1864-ben kezdődött, pár évvel a kiegyezés előtt és a II. Világháború után gyökeresen megváltozott politikai klíma és berendezkedés vetett véget neki 1948-ban. Ez alatt a bő 80 év alatt hatalmasat változott a világ és Magyarország is. A 19.-20. század fordulója nálunk is nagy gazdasági döntések, az új vállalkozások meg a részvénypiac indulásának időszaka. Pezsgő, gyorsan változó, a fejlődésre és a fejlesztésre koncentráló évtizedek voltak ezek. A budapesti áru- és értéktőzsde megszületésének, fejlődésének, majd hosszabb időre szóló átmeneti megszűnésének krónikája több mint pénzügy történet. Inkább a modern magyar gazdaság és állam kialakulásáról mesél monetáris szempontból. A májusban nyílt kiállítás novemberig látható. Koponyák, agyarok és csontok a mezőgazdasági múzeumban. A Vajdahunyad várában található kiállítóhelyen áprilisban nyitott meg az a kiállítás, ami a múzeum, ahol egyébként kincsem csontváza is látható, különleges és egyedi állatcsontgyűjteményből válogat, elsősorban a ritkaságokat és az értékes darabokat bemutatva. A gyűjteményt három dolog alapozta meg: a millenniumi időszak mezőgazdasági kiállításának ide vonatkozó anyaga, Ősfoglalkozások című korabeli kiállításának házi állatkoponyái és madárcsontváz preparátumai, valamint a múzeum saját gyűjtőmunkája, ami évtizedről évtizedre más-más intenzitással folyt. A tekintélyes anyag legizgalmasabb darabjaival most bárki megismerkedhet. Az internet zavaros világa látható a Deák 17 galériában. A Deák 17 gyermek és ifjúsági művészeti galéria legújabb csoportos és részben interaktív kiállításán, melynek címe Connected, csupa fiatal alkotó munkája látható. Akik arra keresnek válaszokat, pontosabban megfelelően feltett kérdéseket, hogy az internet hogyan nyúl bele az életünkbe, mind egyénileg, mind társadalmilag. Az online tér sajátos valóságát, közösségeit, vizuális kultúráját a középpontba állító művek között találunk a digitális kor hajnalának stílusára hajazó játékot, újjászülető klasszikus mémfigurákat, használhatjuk a virtuális valóságot, és beléphetünk egy ezredfordulós tini lány számítógépébe, meg a posztumán világ egy verziójába is. A Csemege bolthálózat a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban ízlelgethető. A szocialista kereskedelem és élelmiszeripar egyik legfontosabb bolthálózata volt a Csemege. A csúcsidőszaka a 70-es, 80-as évek volt, ami persze nem azt jelenti, hogy korábban nem muzsikált volna jól. A szocialista nagyvállalat prémium kategóriás volt több előremutató innovatív szolgáltatással, mint például a házhoz szállítás. De ennek megvolt az oka. Az osztrák családi cégből a Magyarországon 1910 óta jelenlévő Julius Mannből nőtt ki, pontosabban azt államosították a II. Világháború után. Többek között ezzel, de elsősorban is a Csemege üzletek 70-es, 80-as évekbeli történéseivel foglalkozik a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum szeptember 13-áig megtekintető kiállítása.
0: Programajánlót hallottak!
2: A jövő héten nyerjen páros belépőt a művészetek völgyére.
3: Ha Balatonon járok, enyém a világ.
2: A 98.6 Manna FM idén is megajándékozza a nyár legnagyobb őszművészeti élményével. Legyen ott a nyár legmeghatározóbb őszművészeti fesztiválján. A jövő héten hallgassa a Manna délutánt, figyelje, mikor szólal meg az idei művészetek völgye könnyűzenei koncertjének valamelyik fellépője, és nyerjen akár óránként egy páros belépőt az ország legnagyobb őszművészeti fesztiváljára. Legyen ott a nyár egyik legmeghatározóbb kulturális eseményén.
0: Irány a művészetek völgye a 98.6 Manna FM-mel. Manna morzsa.
4: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Marad a napos, felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Az Egyesült Államok engedélyezi Ukrajnának a Patriot rakéták gyártását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Így értékelte Magyar Péter a NATO ankarai ülését a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök egyben megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Bejegyzésében azt is írta, ahogyan fogalmazott, a vergődő propaganda hazugságaival szemben Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, csak épp nem a nyilvánosság előtt beszélgettek, tette hozzá a miniszterelnök. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott találkozóján az ankarai NATO csúcs találkozón. Ukrán források szerint ugyanakkor Trump nem pontosította, hogy Washington teljes rendszerekre, vagy csak az azokhoz tartozó rakéták gyártására ad engedélyt. Vége az iráni tűzszünetnek, jelentette be a NATO csúcson Donald Trump amerikai elnök. A döntés előzménye, hogy a végleges béke megállapodásról zajló tárgyalások a múlt héten eredménytelenül zárultak, éjjel pedig kölcsönös légi csapásokat hajtott végre az amerikai és az iráni hadsereg. A bombázást azzal indokolták, hogy tegnap nemzetközi vizeken ért iráni támadás 3 kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban. Teherán azt állítja, hogy saját felségvizén intézkedett. Autóval hajtott diákok közé egy tinédzser egy bajorországi középiskola területén. A Songauvárosban történt gázolásban 2 fiatal súlyosan megsérült, többen könnyebb sérüléseket szenvedtek. A feltételezett elkövetőt, egy 16 éves fiút őrizetbe vettek. Azt egyelőre nem tudni, hogy a gázoló vagy az áldozatok a középiskola tanulói voltak-e. A rendőrség nagyszabású akciót indított a történtek feltárására. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. A helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indul a Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő.
6: Anna FM.
7: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Látnunk kell, hogy a művészetben nem az iskola, nem a gyakorlat, nem a technika, nem az eltanulható módszer a fontos, hanem kizárólag az egyéniség. Egyedül ez képes arra, hogy újat, mást, az eddigiektől eltérőt alakítson. Fogalmazta meg Szőnyi István festőművész grafikus, akivel én magam nem szállnék vitába az új, minden korábbitól eltérő alkotások létrejöttének alapjairól. De amennyire mai vendégem ismerem, szerintem a gyakorlat és a legújabb technikák alkalmazása számára fontos elementumai a sikernek. Mielőtt mindezt megkérdezném tőle, röviden következzen, hogy ki is ő. Operatőr vendégem nagyon szűkszavú a szakmai önéletrajzai terén. Ezek összességéből annyi olvasható ki, hogy 20 évesen, 1969-ben lett fényképész. Reklám és műszaki fotózással foglalkozott 1972-ig, amivel vélhetően azért hagyott fel, mert 1971-től a Magyar Televízióhoz került, először mint kameraman, majd később már mint vezető operatőr. Diplomát a gyakorlatban végzett tevékenységéről 1979-ben kapott a Színház és Filmművészeti Főiskolán, amely utódjában, az egyetemen, már mint tanár is képezte az új nemzedék képviselőit. A Magyar Televízió kötelékét 1992-ben hagyta el, és azóta is szabadúszóként hivatkozik saját magára. És hogy a szabadúszás milyen mozgóképeket eredményezett a közreműködésével? Következzenek a címek a teljesség igénye nélkül. A Linda és az Angyalbőrben sorozatok, a Hamis a baba, a Privát kopó sorozat, a Három testőr Afrikában, Família Kft. Sorozat, Csak szex és más semmi, Szabadság szerelem, Kaméleon, Kölcsönlakás, El a kezekkel a papámtól. Sok szeretettel köszöntöm a Szinnem Anna vendégmikrofonjánál a Balázs Béla díjas, a Magyar Filmakadémia soron következő életműdíjasát, Gulyás Budát! Megérdemelt tapsz.
6: Igen.
7: Gratulálok az életműdíjhoz, amit ugye hivatalosan majd csak a június 12-én kezdődő mozgókép ünnepén, ugye most mozgó néven.
6: De addig visszavonhatják?
7: De szerintem nem fogják visszavonni, és talán nem spoilerezünk, hiszen már nyilvánosságra hozták az illusztris névsort, amelynek te is tagja vagy. Fontosak ezek a díjak?
6: Szerintem igenis, meg nem is. Ugye ezeknek a díjaknak mindig van valamilyen kis mellékize, először is elég sok ember elkezdi utálni azt, aki kapja, és közben vágyakozik, hogy ő is kapjon egyet. Uh-huh. Ez az egyik, de számomra Isten igazából azért soha nem volt úgy fontos, hogy most én valami munkát úgy készítsek el, vagy úgy dolgozzak benne, vagy úgy gondolkozzak belőle, hogy ez majd díjat hoz.
7: Uh-huh. Tehát, hogy ez ilyen jóha van, köszönjük szépen,
6: hát
7: de
6: igen,
7: nem a díjak minősítik.
6: Az az igazság, hogy én abszolút meglepődtem, amikor a K.L. Csaba felhívott és közölte velem ezt a díjat. Nem is számítottam rá. Annál is inkább, mert szerintem két út van, és én mindjárt el is mondom, hogy én melyiket választottam. Szerintem kétféleképpen lehet egy szakmába, valószínűleg a többibe is, csak azt kevésbé ismerem, haladni horizontálisan, meg vertikálisan. Uh-huh. És általában a díjak azok mindig a vertikális haladóknak, mert egy valamiben olyan kiválók lesznek, hogy azért díjazzák. Uh-huh. Én meg pont a fordítottja vagyok voltam, hogy engem mindig ez a terítés sokkal jobban érdekelt, és ezért a filmkészítésnek a legtöbb területén valamilyen szinten megfordultam. Uh-huh. És ezáltal ez egy ilyen horizontális, valószínűleg nem jutottam olyan magasra, de úgy emlékszem, hogy volt egy reklámfilm, franciákkal dolgoztunk, francia csapattal, és ott volt egy operatőr, aki német operatőr volt, és csak azért jött, hogy Sörhabot szépen bevilágítsa. Uh-huh. És akkor vele beszélgettem, és ő 20 éve semmi más nem csinál, csak sörhabot. Ebből nagyon jól megél, uh-huh. ő a csúcsok csúcsa mindenhova, és akkor én azt mondtam magamban, hogy hát én inkább bármi mást szívesen csinálok, mint hogy csak sörhabot fényképezek 20 éven keresztül. Uh-huh. Tehát így értem a vertikálist, aha, meg a horizontálist, és mivel én tényleg azt hiszem minden területre, én igazából azt a szót keresem magyarba, amit úgy hívunk, hogy filmmaker, csak talán a filmkészítő nem annyira fedi le, uh-huh. mert mindig a játékkészítő, meg ezek jutnak arról uh-huh. az emberek eszébe, de aki valahogy ért a szakmához, és minden területet tud figyelni, alkalmazni, uh-huh. és amikor tanítok, akkor pont ezt próbálom tanítani, hogy úgy mindenen rajta kell, uh-huh. hogy legyen valamilyen szinten az ember figyelme, tudása, keze.
7: Neked mi keltette fel a fényképezőgép használat iránt a figyelmedet?
6: Hát azért az nagyon rég volt. abban az időben.
7: Most, bocsánat, kedves hallgatók, aki Gulyás Budát ismeri, az tudja, hogy mindig mosolyogsz, mindig jókedvű vagy, és a kor, mint olyan, az azon kívül, hogy kicsit őszbe hajlik a hajad meg a bajszod, azon kívül nem érezhető rajtad.
6: Hát remélem még egy pár hónapig így lesz.
7: Meglepő, hogy ezt mondod. Hát most is motorkerékpárral érkeztél, rugalyos léptekkel érkeztél a stúdióba, tehát, hogy...
6: Hát megpróbálom tartani a lehetetlent, és elég sokat sportolok, tehát van egy ilyen órám, ami állandóan cseszeget, hogyha ülök, és...
7: Hát itt most egy kénytelen leszel a beszélgetés
6: igen,
7: alatt.
6: Igen, és azt megpróbálom minden nap teljesíteni, amit ott beállítottam rajta. Sokszor van úgy, hogy 3-12-kor még el kell mennem 10 percre, hogy a karikák körbeérjenek, de valamitől azt érzem, hogy talán a sport az, ami a legjobban konzerválja az embereket, nem csak engem, hanem az embereket, és nagyon sokszor nincs kedvem 10-12 órai munka után sportolni, de azért valahogy ráveszem. Mondjuk egy héten azért 5-6-szor biztos.
7: Ez a sport is föl van írva nekem egy külön pontként a beszélgetésünk folyamán, mert ugye volt már a műsorban Rófusz Ferenc a vendégem, Ragály Elemér is volt a vendégem, és ugye
6: nagy
7: tudom, hogy ti nagy teniszpartnerek így voltatok, van. Tehát hogy erről majd még kell külön kérdeznek, de most akkor menjünk, kanyarodjunk vissza, tehát hogy a fényképezőgép az hogyan került a te kezedbe?
6: Hát, az úgy került, hogy a szüleim elváltak, most azért jó visszamentünk, szüleim elváltak, és jött egy új papa, aki hozott magával egy nálam 5 évvel idősebb gyereket. Ő lett a bátyám, de azért semmilyen vérkapcsolat nincsen közöttünk, de mi ketten nagyon megszerettük egymást, egészen a 42 éves korai haláláig nagyon jóba voltunk. És ő egy, nem tudom másképp kifejezni, talán leglényegesebb, hogy egy ilyen óriási polihisztor volt. Ami ősz fogott, az mind működött. És operatőr akart lenni, én meg mint egy kis majom mindig utánoztam. Mikor sakkozott, akkor sakkoztam, amikor festeget, akkor próbálgattam. Tehát, hogy mindig valami utánoztam, és valahogy itt a fotónál ragadtam le. De hát a legérdekesebb az volt, hogy gimnáziumba, fotós gimnáziumba akart menni. Minden nem 5-ös volt, kivéve a fotó, úgyhogy nem vettek fel.
7: Azt miben mérték, hogy a fotó az nem 5-ös?
6: Hát teljesen igazuk volt. Hát abban az időben én 13 és fél éves koromban találtam ki, 14 éves korban akartam a képzőre menni, és hát az a fél év az kevés volt, hogy belássam, hogy ezekkel a családi képekkel, meg ami akkor tudtam készíteni, azzal teljesen jogos, hogy nem vettek fel.
7: És aztán mégiscsak oda kerültél a magyar televízióba.
6: Igen, de először ugye a fotó volt, nagyon népszerű voltam a gimibe, mert talán én voltam az egyetlen, aki tudott fényképezni. Abban az időben azért egy kicsit nehezebb volt, mert volt egy pajtás fényképezőgép, amin az volt az expozíció, hogy süt a nap, borús, esik, vagy ég a villany. Tehát csak ennyit lehetett állítani. Ezért nagyon sokan még ezt se tudták. Én ezt a 4-et azért meg tudtam különböztetni, úgy viszonylag jó számba voltak a képek, és akkor mindenki...
7: És akkor még egy filmteket se hány kocka volt? Az 24-es, hát vagy még 30-os hát, volt?
6: Nem, 6x6-osban 12 volt, az a pajtás, az ilyen nagyobb volt, és aztán jött az úgynevezett Leica kisfilmes, és abban már 36 volt, 24-es is, de azért a 36 lett az igazi, és azért egy laborba, hogyha egy amatőr beadott egy 36 kockát, és abban 4 jó kép volt, akkor mindenki boldog volt.
7: Igen.
6: Úgyhogy innen jött, és akkor elkezdtem olvasni hozzá, meg a bátyám is tanított, meg nézegettem egyébként hasonló, és akkor volt egy úgynevezett Práter utcai szakmunkás képző fotószak, és oda felvettek, akkor ott végeztem, akkor lettem így reklámfotós és épületfotós, amit a mai napig sokat profitálok belőle, mert ezek a tengelyek, ami a látósík, meg a felvevősík, meg a közt az optika döntögetés, ez igazából a műszaki fotó oldaláról lett teljesen tiszta, de aztán az egyik barátom már a televíziónál volt, és mondta, hogy nincs kedvem megpróbálni. És akkor itt mindjárt az egyik nagy szívem csücske, aki a mai napig a szívembe él, az a Lénárt papi. Ő leültetett, és azt mondta, hogy kérdezte tőlem, nem akarom utánozni, mert ilyen nagyon lassan beszélt, és kérdezte tőlem, hogy te miért akarsz idejönni, mi a szakmád? Mondom, fotóriporter vagyok. Akkor mi a francnak akarsz idejönni? Mondom, azért, mert izgat, hogy ez mozog, és nem csak áll. És nem tudlak lebeszélni. Mondom, hát ha lehet, akkor nem. És így kezdődött a tévé.
7: Mert ugye, hogy a televízióba bekerülni, az ugye egy nagyon komoly lépcsőfok volt.
6: Akkor igen.
7: Sokan beszélgettek erről, és ugye említettem neked a beszélgetés elején, hogy a legutóbbi adás vendége Ron Walter Ricsi volt, akivel neked nagyon különleges a viszonyod, mondhatjuk így.
6: Mondhatjuk.
7: A tévéből ismeritek egymást.
6: Persze, mondhatjuk így, hát a Lindát azt végig együtt csináltuk, és még rajta kívül jó pár filmet, és a Lindánál volt a Ricsi első találmánya, addig olyan nagyon szeparált területek voltak, hogy volt világosító, volt díszítő, segédmunkás, kábeles, ilyen-olyan, és ők kitalálta azt, hogy egy csapatot hoz létre, akik nem törődnek azzal, hogy mi a titulusuk. Ez is egy kicsit olyan, amit én mondtam, hogy ilyen filmmaker, tehát ők egyáltalán nem, és ez a hatos csapat mindent megcsinál. Nagyon jó srácok voltak. A mai napig pedig nem nagyon emlékszem a nevekre, de az ő nevüket föl tudnám sorolni. És ezzel a csapattal dolgoztunk, és utána is még rengetegbe, például a Sztálinba, amit még a Zsigmond Vilmos volt. Zsigmond Vili volt a DOP, és a Ron Walter Ricsi és a Magyar Kamera csapat volt kint, és akkor is. És hát a Ricsivel van egy sajátos viszonyunk, elég sokat vitatkozunk, meg nem veszekszünk, de inkább vitatkozunk. Például azt nem értette meg, hogy eljött az az idő, amikor már nem mi szabtuk meg azt, hogy honnan hozzuk a lámpákat, ki több éreljük. Hanem már ez egy produceri kérdés volt. Nem csak ehhez, hanem a fény megadástól kezdve minden már egy gazdasági kérdés volt. Ő meg azért továbbra is úgy azt hitte, vagy legalábbis velem szembe mindig az volt, hogy hát mi, akik ennyire sokat dolgoztunk együtt, miért mindig csak vele? Vagy miért nem mindig csak vele?
7: Értem. Hát ezek azok az érdekek, amik sokszor tényleg túl tudnak nőni egy operatőrön, de sokszor még egy rendezőn hát, is.
6: Pontos, amikor a Csak szex és más semmit forgattam, akkor szerettem volna a Dejmanik babával, aki most szintén életműdíjat kapott, hogy szerettem volna velem, addig már körülbelül 30 filmbe együtt dolgoztunk, és ő volt a jobb kezem. És akkor Kálomista Gábor volt annak is a producere, és mondtam, hogy én szeretném a Dejmanik babát. Azt mondta, jó. Halál boldog voltam, azt mondja, jó, de az 3 millió forint. Mondtam, hogy 3 millió forint? Azt mondja, hát annyival kevesebb lesz a gázsid. Alig volt annyi, úgyhogy úgyhogy beadtam a derekam, mert hogy neki egy más biznisze volt, és hogyha ki kellett volna fizetni a babát és a labort, akkor az ennyivel több. Tehát, hogy ez így, egyébként engem ez azért nem lepett meg, mert azért már a külföldi munkák során nagyon sokszor találkoztam ezzel, hogy egy producer döbbenetes dolgokat mesélt attól, hogy ami itt akkor még Magyarországon nem volt, hogy maga a produceri érdek mennyire befolyásolja azt, hogy ki mit csinálhat, és mennyi szerepe van egy filmbe.
7: De hát a magyar televízióban annak idején még ez a produceri szemlélet nem ez volt. Még nem volt tetten érhető. Tehát oda kerültél a tévéhez, és akkor azt mondták, hogy akkor tessék itt a kamera, vagy pedig volt valami előkészítő tanfolyam,
6: nem,
7: vagy az ember ott élesben tanulta meg.
6: Nem, ez egy nagy... Az első munkám is már érdekes volt. Én úgy gondolom, hogy én a szerencse fia vagyok. Tehát, hogy mindig, amikor történt velem valami, abból csak jól jöttem ki. És az első munka, tényleg első nap, Szegedre utazott a stáb, és nem jött el az operatőr. csak úgy név nélkül, nem jött el az operatőr, és a segédoperatőr lett az operatőr, én meg a segédoperatőr, a dunsztom nem volt, tehát magyarul élességet kellett húzni, nulla agya, annyi, amit fényképezőgépen azért tudtam, hogy ha erre tekerem, arra megy, ha arra tekerem, erre megy, de ez azért nem más egy fényképező, hát, akkor még nem volt automata fókusz, hanem akkor azért így kellett, és mivel túléltük ezt a produkciót, azt hiszem fegyelmit kapott az operatőr, meg a segédoperatőr, én meg dicséretet, mert hogy nulla tudással azért ott valahogy helytáltam. És akkor ez így ment egy darabig, tehát elvittek katonának, és mikor visszajöttem, akkor megint egy lépcsővel följebb, mint kameraman kezdhettem, és hát az a kameramanság az nagyon tetszett, és az egy nagyon jó időszak volt az életemben, nem tudom pontosan megmondani, de azért egy olyan 8-10 év talán volt.
7: És mondjuk, hogy kell ezt elképzelni, hogy amikor az ember reggel bement annak idején a Szabadságtérre, akkor volt valami tabló kifüggesztve, hogy akkor a Gulyás Buda ma ebbe a produkcióba megy kamerát kezelni, vagy esetleg ez így hónapokra előre megvolt, vagy esetleg lobbiztak emberek, hogy tudom, hogy nagyon sokat dolgoztál a Zenés TV Színházban például, hogy jaj, én szeretnék bekerülni a Zenés TV Színházba, vagy a Szeszélyes Évszakokba? Vagy ez
6: ebbe, is, szerencsém volt, mert ez a Lénárd papi osztályához tartozott, ő diszpécser nagyfőnök volt, de hát szerintem a egyik legjobban gondolkodó, leghumánusabb ember volt, és ezért az operatőr osztály is oda tartozott, és volt egy diszpécser, aki minden szerdán vagy csütörtökön megkapta a következő heti beosztást, hogy milyen műsorok vannak, és akkor ő osztotta szét, és hát abban jó helyzetben voltunk egy olyan 8-10, hogy mi válogathattunk. Nem mindjárt, nem az első évben, de azért mi válogathattunk, és akkor így jött a Ki mit tud, a Táncda Fesztivál, sportot csináltam 2 éven keresztül, nagyon szerettem, iszonyú jó gyakorlat, de közben szerettem is.
7: A sport alatt mit kell érteni? Tehát egy labdarúgó közvetítés, minden, vagy igen, vízilabda?
6: Igen,
7: meg
6: igen, mindent. Ami sport volt. Talán egy nehézség volt az a jégkorong, mert nem lehetett látni a korongot a kamerán keresztül, úgyhogy azt így szabad szemmel néztük, és megpróbáltuk oda rántani a kamerát, ahol nagyjából sejtjük a korongot, mert annyira kicsi volt, és akkor még nem volt ilyen jó minőségű keresőkép a kamerákon. Úgyhogy de azért iszonyú jó gyakorlatot, reflexbe, mindenbe, élességállításban, mindenbe. És akkor jött ez a Táncda Fesztivál, Hazai Estik, tehát ilyen óriás nagy produkciók, és akkor indultak a tévé játékok, mert már ugye lehetett rögzíteni egyszóra, kétszóra, és akkor már ilyen elektronikus kamerákkal is készítettünk tévéjátékokat, még kameramanként voltam, azok is nagyon jók voltak, és azért ezáltal úgy minden egyes területre be lehetett kukkantani, és kiszedni belőle a jót.
7: És akkor amikor mondod, hogy a horizontális, akkor gyakorlatilag ez mind annak az alapja, vagy ez mind annak a része?
6: Hát ez a kezdete csak, aztán még terjesztettem a horizontálist, még bőven.
7: De itt azért a Magyar Televízión belül azért vertikális emelkedés is zajlott részedről, tehát ugye a kameramanból előbb-utóbb ugye vezető operatőrén lettél. Ott ezt hogy kellett elképzelni? Tehát, mondtad, hogy az indulásnál szerencséd volt, de ezt a fajta lépcsőre állást...
6: Hát itt is szerencsém volt, mert a főiskola indított direkt a öreg televíziós kameramanoknak egy képzést. És úgy volt, hogy 8 vagy 10 fővel indulnak, és a Zsombolyai tanár úr, ő volt a mi osztályfőnökünk, az kiterjesztette 12-re. És én még így fiatalon oda be tudtam csúszni, és azért így az első évfolyamba kaptam meg a diplomámat, de az még mindig nem jelentett vezető operatőri kinevezést, ahhoz azért le kellett még az asztalra tenni. Abban az időben azért lényegesen nehezebb volt. Minden a Lénárd papi kezében volt, és
7: ezek a papik, ezek ilyen nagyon meghatározók az operatőrök, mert az Illéspapi is.
6: Az Illéspapi is, meg a két papi az.
7: A két papi,
6: így igen. Van. És egy olyan talán a diploma után egy olyan másfél évvel kaptam meg a kinevezést, hogy vezető operatőr. Én is akkor már onnantól, az volt a legjobb időszaka a televíziózásnak, mert volt olyan év, hogy 103 saját készítésű tévéfilm volt. Ebben benne volt a 16-os, tehát ami filmre forgott, meg a stúdióban, vagy kiskamerával készült elektronikus művek is, de a 103, az azt jelenti, hogy egy héten két új bemutató volt. Nem volt olyan, szerintem nem volt olyan magyar színész, akit ne ismertem volna, vagy ne dolgoztam volna valamelyik pozícióba vele. Hát ma a színészeknek a 10%-át ismerem, vagy a 20-at, és csak ismerem, és nem mindegyikkel dolgoztam, de abban az időben azért annyira ment a magyar dramatikus művek gyártása, hogy tényleg én általában két filmmel, és egy ilyen, úgy hívtuk akkor, hogy TR, az a telerekordingnak a rövidítése, tehát két filmet forgattam, és egy telerekordinggal egy tévéjátékot kiváló rend.
7: És az, hogy valaki vezető operatőr lehessen, ahhoz kreditnek kellett lennie, vagy a papi azt mondta, hogy na jó, akkor neki már van annyi tudása, hogy akkor megérdemli ezt a pozíciót?
6: Főiskola, akkor mi ezt főiskolának hívtuk már mostani egyetemet, és az is volt. Főiskolai végzettség nélkül nem lehetett senki operatőr. Tehát ebből a szempontból is szigorúbb rend volt. Sőt, még kameraman is, oda is nagyon legalább azért mondom, hogy nekem szerencsém volt, mert én két év alatt bekerültem a kameramani körbe, és azért tudok olyanról, aki 6-7-8 évet várt arra, hogy egyáltalán kamerázhasson.
7: Emlékszel, hogy az első munkád vezető operatőrként az mi volt?
6: Hát nekünk az volt a szerencsén, és hát sajnos most már olyan emberekről beszélünk, aki nincs köztünk, hogy nekem a egyetemen, főiskolán a rendező partnerem az a Gágy Gyuri volt, aki szintén operatőr volt előtte, vagy kameraman volt előtte, és a Gágy Gyurival igazából azért volt nagyon jó dolgozni, mert az ő vehemenciájával olyan dolgokat harcolt ki, ami egyébként én képtelen lettem volna. Csak egy példát mondok, hogy pénteken kaptuk meg a diplomát, és hétfő reggel egy játékfilmet kezdtünk el forgatni. Kálmán Gyuri óriás szereplőkkel. Tehát tényleg óriás szereplőkkel. Tiszteletem főorvos úr, ez volt a címe. És hát annyira még naív kis operatőr voltam, hogy beraktam egy olyan szűrőt, ami ilyen nagyon szépen lágyított, de hát egy hét forgatás után már én magam undorodtam attól a látságtól, és attól a glótól, amit rátett, de hát már nem lehetett kivenni, mert már egy negyedét leforgattuk úgy, úgyhogy tévé volt, a tévé is amúgy se annyira éles, ezért ez még tovább rontotta az élességet, úgyhogy azért úgy el voltunk. De hát a többiek még fújták a tintát, és szárították az oklevele, mi meg már forgattunk. Ez volt az első.
7: Na, megnézem ezt a filmet most majd akkor ezzel igen, a szűrős szemmel.
6: Igen, hát nem sokat fogsz látni benne.
7: De most már külön felkeltetted az érdeklődésemet. Viszont van egy másik nagy kedvencem, 1986-ból a Queen film, és aminek ugye az említett Zsombolya János tanár úr volt az
6: osztályfőnök. Meg a Ragályi volt a vezető.
7: És a Ragályi volt az operatőr, és ugye most hogy kik voltak a kameramenok, ezt most csak felsorolnám. Tehát Andor Tamás, Gurbán Miklós, Kende János, Kardos Sándor, Máté Tibor, Novák Emil, Szabó Gábor és a Vecsi, a Vecsergyés János. Tehát, hogyha mondjuk akkor ott a Queen Management azt a döntést hozta volna, hogy azt a forgatós tábot, aki fölvette a Pesti Koncertet, azt magával viszi egy mondjuk világkörüli turnéra, akkor szerintem így komplett lefejezték volna a magyar operatőr generációt.
6: Hát nekem egy kicsit másban is emlékezetes ez, hogy eddig a Queen filmig, ez egy váltópont volt. Volt egy, nem akarom bántóan, de akkor is volt egy nagy vélt minőségi különbség a filmgyári operatőrök és a televíziós operatőrök között. És amikor jött ez a Queen film, akkor négy televíziós operatőr, a Vecsernyés, Zentai, én, és talán nem tudom, hogy a Szabó Gabi tévés volt akkor, vagy már filmgyári, de hogy mi kaptuk a fő feladatokat, magyarul mi kaptuk a színpadot, itt 17 kamera forgott, és azért kaptuk mi, mert addig már körülbelül olyan 300 koncertet végig közvetítettünk. Tehát például volt olyan, hogy három kamerával a Pori Jazz Fesztivált, ami azért elég munkás. Éveken keresztül, nem beszélve az ELTE-n, a E-klubban, mindenhol voltak koncertek, majdnem minden héten, és akkor fölvettük a kamerát, és azért olyan rutinunk volt a televízió jóvoltából, ami a filmgyári operatőröknek nem volt. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon áttörés, nekem ez azt jelenti. Van ennek egy nagyon, de ez egy személyes dolog. Én ott nagyon a végén megszenvedtem, mert azt tudni kell, hogy mikor megérkezett a Freddie Mercury a próbára, akkor így kitárta a kezét szélesre, és azt mondta, hogy ezen a részen nem akar kamerát látni. Akkor a Hegedűs Laci, aki a producere volt, az ugye elkezdte tolni befele a kezét, ő akkor még jobban kitárta, úgyhogy nagyon-nagyon rossz helyen volt az összes kamera, nagyon messze lehetett. Én tudom, hogy én a Brian May-t kaptam, mint állandó kísérőt, és hát olyan nagyon, tényleg nagyon messze voltam, nagyon nem lehetett vele mit csinálni, egy ilyen gitáros félközelibe, az volt a legközelebbi, mert olyan messze voltunk, és hát ez ahhoz képest egy nagyon gyenge munka volt, mint amikor mondjuk kézi kamerába bemehettünk, bemehettünk a zenészek közé, és bármit csinálhattunk, és ettől én ezt úgy éltem meg, hogy nem volt jó a teljesítmény, és hát ezért úgy két napig nagyon depis voltam, és egy hétig nem is akartam a filmgyár környékére menni, és egy hét után muszáj volt valamiért bemennem, és kijött velem szembe a Ragályi meg a Zsombi, és messziről kiabáltak, hogy Buda, Buda, így tovább mondom, na most itt vége a szakmának, most rúgnak ki. De hát szerencsére nem így történt.
7: Hát mert ugye szerintem ez egy, tehát hogy most örülök, hogy te is ezt mondod, mert hogy nekem ugye nézőként, meg ugye ott a koncerten a hetedik sorban lögdösödő fiatalként a küzdőtéren, hát ez egy óriási releváció volt, és utána ezt láttuk a vásznon is. És például amikor a koncerten kívül például ugye van a hajó jelenet, meg amikor
6: az a Ragályi.
7: Az végig az elemér volt így ott, van. Akkor igen, tényleg nem
6: rúgtatok labdával. Mi csak a koncerten voltunk.
7: Csak a koncerten. De hát a koncert is gondolom, hogy így alkotóként is egy hatalmas élmény lehet.
6: Meg hát főleg így, hogy ekkora utóélete van ennek a filmnek. Azért bárhol, ahol külföldön is beszélgettünk, azért szinte minden egész világ látta ezt a filmet.
7: Igen, és mondjuk szerintem a mai napig nagyon-nagyon sokan hivatkoznak rá, abszolút. Igen. Hát akkor, ha már nemzetközi produkció, akkor most akkor jöjjön a Sztálin, ahol meg ugye a Willy bácsival dolgoztál együtt. Milyen volt neked operatőrként a Willy bácsival együtt dolgozni?
6: Arra emlékszem, hát ugye akkor még sokat jártunk be a Szentkirályi utcába, és
7: Ott volt a
6: főiskola. Igen, ott volt a főiskola, és a Willy bácsihoz a Sutyi ajánlott be, mint forgató operatőr, de akkor én már vezető operatőr voltam, de nagyon hát persze halálboldog voltam, hogyha elvisz magával. És ott a Szentkirály utcában egy Spari nevű étterembe, Spartakusz étterembe ültünk le, és hát én nagyon-nagyon be voltam ijedve, hogy miket fog kérdezni meg. És akkor elkezdtünk ott beszélgetni, hát mindenről beszéltünk, csak a szakmáról. Hát gondoltam, én nem erőltetem, hát végül is ő az idősebb, meg... És ez így ment másfél-két órán keresztül, és akkor a végén már nem bírtam, és mondtam, és úgy egyébként gyorsan elmondtam, hogy miket, nagyjából, hogy miket csináltam, meg hogy ugye akkor volt egy nagy különbség Európa és Amerika között, hogy egy teljesen más típusú kamera mozgatót használtunk mi. Mi egy ilyen svenkes fluid headet, ők meg egy ilyen kerekkel mozgatták a kamerát, és én azt nem tanultam, mert ugye itt Európában azért főleg ez volt, és akkor ezt is úgy bevallottam neki, de hát láttam, hogy olyan különösebben nem érdekli, és akkor a végén egyetlen egy kérdése volt, azt mondta, hogy mondd Buda, te pozitív ember vagy? Mondtam, én úgy gondolom, hogy igen. Azt mondja, jó, akkor meg vagy véve, gyere, mert úgy utálnám, hogy a valaki a kamera mögött állandóan fancsalogna. Ennyi volt a szakmai része, és utána leforgattuk egy nagyon nagy barátságba a filmet. Hát 13 hét volt, úgyhogy azért az komoly együttlét volt.
7: És hát az is egy emblematikus film olyan szempontból, hogy a vasfüggöny mögül került ki.
6: Hát az díjat nyert, Emmy.
7: Emmy díjat nyert.
6: A stáb is, meg a Willi is.
7: Igen.
6: És egy Iván Passer nevű rendező volt, és látod, hogy ezek is olyan nagyon furcsák, hogy például ott volt ez a remek rendező, és az volt nekem, hát Magyarországról oda került egy fiatal ember, és az volt a furcsa, hogy sok minden teljesen más. Például ez a rendező egy leforgatott jelenet után fél órát írogatott a forgatókönyvbe, és nem tudtam elképzelni, hogy mit ír a forgatókönyvbe, amikor azt előre kéne írni, és nem utána. És akkor egy producerrel én ott összehaverkodtam, és ő mondta, hogy hát azt írja le, hogy majd két hónap múlva, mikor a vágószobába megy, és csak egyetlen egy vágási joga van, mert több nincsen, még ennek a nagy kiváló rendezőnek is, akkor hogy szeretné ezt a jelenetet vágni?
7: Azért a szakmai megközelítés szempontjából ez egy komoly...
6: Ez egy teljesen más.
7: Más megközelítés.
6: Hát nagyon-nagyon sokat tanultam ott, hogy nem lehet a színészekhöz szólni, nem lehet instruálni őket, nem magánemberileg, hanem nem lehet befolyásolni, nem lehet befolyásolni az ő elképzelésüket egy szerepformálás közben. Nem lehet leállni, nem lehet, semmit nem lehet. Meg kell tanulni a ritmusukat, meg kell tanulni a mozgásukat, mindent alá kell vetni, hogy ők azt csinálhassák, ami abba a szerepbe ők úgy gondolják, hogy a legjobb.
7: Akkor itt most közbevető kérdésem, amit egyébként az operatőröktől rendszeresen meg szoktam kérdezni, és ezt nem negatív értelemben kérdezem, hogy szerinted az operatőr az inkább művész, vagy csak alkalmazott alkotó? Társ.
6: Én azt gondolom, hogy az operatőr azzal van sújtva, hogy két oldalt kell kiszolgálnia. Tehát egyszer ki kell szolgálni a művészeti elvárásokat, a másik pedig az, hogy technikailag is tökéletes anyagot kell a produkciónak szolgáltatni. Innentől kezdve már, hogy ebbe a két végletbe egy operatőr hol van, az mindig társfüggő. Tehát akivel én például egész életemben nagyon szerettem dolgozni, mondjuk két embert emelnék ki, a Szurdi Mikit és a Koda Krisztát, velük mind a kettővel azért szerettem, mert már a forgatókönyv állapotába is beleszólhattam, illetve nem azt mondtam, hogy dönthettem, de beleszólhattam, és rengeteg olyan dolgot találtunk ki már az elején, ami akár vágásilag, akár dramaturgiailag, akár hogy, de azért hasznára lett a könyvnek, és mindig kikérték a véleményt, de ez nem kötelező. Rengeteg jó operatőr van, és főleg Amerikában, aki az utolsó pillanatban lépnek csak be a produkcióra, amikor már a dizájntól kezdve a helyszín majdnem minden megvan. Ahhoz képest itt Magyarországon egy sokkal szabadabb lehetőségünk volt. Aztán innentől kezdve mindenki maga dönti el, hogy ez mennyire művészi pozíció vagy nem, vagy mennyire technikai, de hogy azért azzal sújtva vagyunk, hogy nem csak az egyik oldalt kell kiszolgálni, hanem a másikat. Én személy szerint én nagyon-nagyon színészpárti voltam világéletemben, és egy idő után meg iszonyú dramaturgia függő, és azért én úgy gondolom, hogy hiába vannak szép képek, hogyha a film nem dolgozik, akkor semmit, de semmit nem lehet csinálni.
7: Érdekes, hogy a Szurdit és a Kodakrisztát említetted, mert nekem van egy harmadik név is felírva, a Bújtor, akivel szintén mondhatni, hogy sokat dolgoztál. Mennyiben volt másabb az Istvánnal dolgozni?
6: Hát én imádtam az Istvánt. Az Istvánnal úgy éreztem magam, amikor lent voltunk terepszemlézni mondjuk Balatonon, mint szerintem, hogyha az Erzsébet királynővel járod Anglia vidékét. Tehát, hogy maga a császár mellett voltam, minden kapu kinyílt, minden megoldódott, arról nem beszélve, hogy egy forintot nem kellett költenünk, mert mindenhol vendégül láttak bennünket, örömmel úgy kellett lebeszélni őket, és így tovább. És ettől ez a Istvánféle munka az egy ilyen iszonyú nagy szórakozás volt. Mindig együtt mentünk, ő vezetett, és együtt mentünk terepszemlézni. Ő annyival volt egy picit másabb, hogy már a műfaj, én ezt nem negatívunként mondom, de a műfaj egy kicsit kommerszebb volt. Tehát ott nem kellett nagyon ilyen mély gondolatokat kiszolgálni, és nem kellett hozzá nagyon különleges képi világot találni, annál is inkább, mert hogy ő egy színészből lett rendező volt, és nem szerette azokat a megoldásokat, ami egy picit is elviszi a figyelmet a színészekről és a színészetről. Például nem nagyon szerette külön mutatni őket, amikor két ember beszél, tehát ami azért egy kicsit megoldandó feladat volt nekem is. Nagyon sok olyan helyzetet kellett találnunk, amiben a színészek természetes egymáshoz való viszonya elfogadható, hogy mind a kettő velünk szembe van. És ezért kitaláltuk, hogy erre nagyon jó a kocsi, nagyon jó a bárpult, nagyon jó a séta, és ebből rengeteg is volt ettől a filmjében.
7: Tényleg most, hogy mondod ezt, igen, ezt tényleg, most így szembe jön.
6: Hát ha már egy ilyen nagyon kis titkot kell, hogy abban a pillanatban, amikor fártot akartam építeni és kicsit bonyolítani, mi nagyon sokat magázottunk. Ez volt a mi kettőnk közt a beszédstílus, akkor mindig azt mondta, hogy maga menjen el a buzerbanciájával a fenébe.
7: Meg tudom érteni.
6: De hát közben meg rengált, nem csak hogy a csöpi filmeket, hanem volt egy egyéves sorozat, amit Győrbe forgattunk a Bújtor Pistával, a Győri Színházban, körülbelül olyan, mint az a Csak Színház és más semmi, annak egy elődje, és egy évig együtt voltunk, úgyhogy minden hónapban 12 napot lent dolgoztunk.
7: És teniszeztetek is?
6: Jaj, igen. De hát azzal se jártam jól, mert nem nagyon bírta a veresége.
7: Viszont arra emlékszem, hogy azért a fonákja azért az elég jó
6: nagyon
7: volt.
6: Nem, mert nagyon jó játszott, csak én még jobban.
7: Mert hogy neked picit korábbról eredeztethető a gyakorlottság?
6: Valószínű, igen, mert hát ő azért egy nagy testű volt, hogyha a közelébe volt a labda, akkor bajba voltam, de nem akartam a közelébe ütni, és ezért akkor ő volt bajba, mert futni kellett.
7: Hol játszottatok egyébként a legtöbbet? Mert én úgy tudom, hogy azért a Balaton felvidék, ami az Istvánnak is egyfajta szűke pátria, ott te is otthonosan mozogsz.
6: Persze, hát abszolút, tehát rengeteget, mondom, töltöttünk együtt, és hát engem nagyon megrendített, hogy ilyen korán elment. Ráadásul előtte egy pár héttel volt a születésnapom, és akkor ilyen nagy banzá, és ő is ott volt, és épp a következő filmet terveztük, és aláboldogan mondtam neki, hogy még legalább olyan 5 szituációt találtam ki, ahol szembe lehetnek a színészeink, és hogy tovább fejlesszük a dolgot, és hát nagyon megdöbbentett, mert nagyon-nagyon megrikatott, és sajnáltam.
7: Vitorlázni is vitorláztatok, vagy ez kimaradt?
6: Ő szeretett volna, de én nem szeretem a vizet, meg a vitorlát se, úgyhogy amikor kellett, persze beültem. De hát ezen mindennel így vagyok. A lovakat se szeretem, de a kincsemet az évig kell forgatnom.
7: Hogy nem.
6: Igen.
7: Viszont akkor a Familia Kft-ről is beszéljünk, mert az meg egy olyan, az egy olyan elképesztő dolog volt, ugye több mint 300 epizód, ami ugye Magyarországon az első kereskedelmi sorozat, aminek igen nagyon komoly, látványos sikere volt. Hát milyen volt ezt a produkciót az elejétől a végéig vinni?
6: Hát itt volt egy nagy csomag, mikor, nem tudom, hogy ezzel csúcstartóak vagyunk, vagy nem, volt egy időszak az életemben, amikor úgy adódott össze Hét Linda, egy Öld meg a másik kettőt, az egy játékfilm, amit a Szurdi Mikivel készítettünk, meg 13 angyalbőr. Ezt egybe forgattuk. Ez 360 nap volt.
7: Jézus Mária!
6: Ami azért másfél év volt. Volt olyan időszak, hogy fölhívott egy barátom, mondtam én márciusban, hogy mikor találkozunk, mondtam, hogy majd november végén, és a belső baráti kört azt mindig ebédszünetre oda hívtam, és a stábbüfébe tudtunk két mondatot beszélni, tehát az ott egy nagyon kemény...
7: És átállás alatt egy falasztálót valahol a teniszütődbe?
6: Nem, abban az időben azért még nem volt ennyire kemény 14 óra, tehát azért ott hát szerintem 10 óránál többet nem dolgoztunk, úgyhogy egy reggeli vagy egy esti tenisz az belefért, az belefért, és amikor ezt leforgattuk, utána indult a Familia Kft., és annyira természetes volt a Gágy Gyurinak, hogy a Szurdi Miki lesz a főrendező,

0: megterhelő volt, vagy végig egy ilyen csillogó, ragyogó?
1: Nekem abba volt megterhelő, hogy abba az időbe volt hármunknak egy reklámcégünk, és rengeteg reklámfilmet forgattunk párhuzamosan, és mivel ez mindig kedszerdán forgott, ezért tuti, hogy hétfőn forgattunk, jól elcsúsztunk, tehát volt úgy, hogy én a forgatástól reggel mentem be, és annál nagyobb szenvedés, mint a sötétben monitorokat nézni álmosan, az valami hihetetlen. Tehát, hogy én nekem ez volt a egyik érzelmi része. De a másik, hogy ebből egy óriási család lett. Én szerintem a mai napig mindenki szereti egymást, aki ebbe dolgozott. Hát a, például a Spá Ikrek, akik most már felnőtt filmalkotók, azok 3, 4 vagy 5 évesek voltak, amikor, amikor kezdtek. És hát ez ettől aztán úgy ilyen, még a mai napig is, amikor találkozunk, hát nagyon örülünk egymásnak, mert az én végig kísértem a kamaszkorukat egészen, akkor, amikor még tök egyformák voltak, amikor különbözni akarták, amikor utálták egymást, és aztán megint, amikor egymásért voltak, úgyhogy az összes fázison ott voltam, de hogy még a családjukat, a papa, mama, mindenki bekerült a baráti körbe, tehát tényleg ez egy nagy família volt, ez most egy ilyen utólag úgy tűnik, mint hogyha ez ilyen nosztalgikus megszépülés lenne, de nem volt, nem volt. Hát kiváló színészek, hát most például a mi kis falunkban együtt forgatunk a Revicki Gabival, hát örökké dumálunk a régi szép időkről, mi pont egy idősek vagyunk a Revi Babával, ugye ez a beceneve, és még mindenki, aki ott volt, és még köztünk van, azokkal mindenkivel jóba. A Cilitől kezdve mindenki. A Zénóval beszéltem 2 héttel ezelőtt. Úgyhogy a Csonka picit, tehát most kár mindenkit föl lehet sorolni, tényleg mindenki jobban van.
0: Tényleg egy ilyen nagy országos família volt.
1: Lett belőle.
0: És hát ami hasonlóan nagy országos szeretett csomag, az a Csak Szex és Más Semmi. Az első munkátok a Krisztával, de ez csak nagy játékfilmre igaz, ha jól tudom.
1: Hát előtte rengeteg reklámfilmben dolgoztunk együtt, és ott az volt a az is egy ilyen fordulópont volt, mert az volt az első magyar film, az első magyar színes film, mondjuk így, ami HD-ra forgott. Előtte volt már egy-két ilyen kísérlet, ami azért majdnem mindegyik ilyen nagyon visszafogott fekete-fehér film volt, a Tarbéla csinált egyet, meg össze egy páran a Szatyóra, Szatmári Peti forgatott vele, de az, amelyik olyan közönségfilmnek lett szánva, vígjáték, az még HD-ra nem forgott. És hát mi kihasználtuk azt az előnyét, ami addig ugye sújtott bennünket, hogy a film drága, és csak nagyon kevés filmnyersanyagot kapott egy produkció. 20 000 méter volt a limit, ami nagyon-nagyon kevés, csak hogy példának a Stalin, ami szintén egy kamera volt, a 140 ezer métert forgattunk el. Tehát és akkor az egy tévéfilm volt.
0: És az egy tévéfilm volt,
1: jó, hogy egy gazdag amerikai tévéfilm, de 140 ezer méterrel.
0: Akkor 7-szer több, mint
1: 7-szer több, mint amit mi kaptunk volna, és hát addig úgy kellett, hogy volt egy forgatókönyv, és ilyen vonalakat húztunk be, hogy mit, mibe, milyen plánba veszünk fel. És akkor én azt mondtam a Krisztának, hogy picit más, gondolkozzunk másképp, mivel most megvan az a lehetőségünk, hogy mindent mindenhonnan föl tudunk venni elejétől végéig, csináljunk egy, jelöljön ő ki 3 olyan jelenetet, ami mondjuk egy tömegjelenet, vagy akár egy kétszereplős, és nézzük meg, hogy ezzel a módszerrel hogy tudunk haladni, és hogyha mi ketten ezzel elégedettek vagyunk, akkor megmutatjuk a forgalmazóknak, producereknek, a filmintézetnek, az akkori filmintézetnek, és megszüntetjük ezeket a vonalkákat, mert azért többnyire mindig egy ilyen sablont adtunk be, hogy az elején egy ilyen totálba kezdődött, aztán mentünk szűkebbe, és akkor a végén a poént elmondták egy szűkbe, akkor megint kezdődött előről,

0: És annak ez így kicsit olyan mechanizmus jellege volt, és hogy ezt, és akkor kijelölt három jelenetet, és a színi tanodából, ugye a feleségem tanodájából hoztunk gyakorló színészeket, és ezt leteszteltük. Uh-huh. És ez annyira jó sikerült, hogy létrehoztunk magunknak azt a kifejezést, hogy videó mankó, és innentől kezdve minden jelenetet leforgattunk előre, így, hogy ezek a tanodisták kaptak egy ilyen kis táblát, hogy melyik szerepben vannak, és azt szerint leforgattuk, és ezt adtuk be az intézetnek, és aztán mindentől kezdve nem is kértek soha többet, legalábbis tőlünk nem az, hogy vonalkázunk, és ugyanez volt a Kaméleonnál is. Hát a Szabadság szerelemnél ott nem kellett, ott a Vajna teljesen másképp képzelte, de ott tényleg ez bevált, és csak szex szerintem, most független attól, hogy egy nagyon helyes, kedves film, én is imádom a humorát, mindenét, de hogy ilyen szempontból egy új megközelítéssel mentünk neki.
1: Azt, miközben forgattátok, éreztétek, hogy abból akkor a közönség siker lesz?
0: Nem. Én szerintem, lehet, hogy ezt más tudja, én úgy gondolom magamról, hogy ha ember egy filmbe dolgozik, nem tudja reálisan megítélni, hogy abból mi lesz. Tényleg nem tudja reálisan megítélni. És főleg azért nem, mert ott van, látja a kínlódást, látja az örömöt, a bánat, mindent, és érzelmileg teljesen máshol van. Nem beszélve arról, hogy a forgatókönyv és a dramaturgiának a legkisebb bugyrát is ismered már, és az nem biztos, hogy átjön egy filmben. Most nem csak a csak szexben, hanem általánosságban, hogy... És ezért azt hiszem, nem lehet. Nekem az első gyanú a sajtóvetítés volt, ami nem várt siker volt. Ami nem várt siker volt, és akkor úgy gondoltam, hogy talán.
1: A később csatlakozó kedvére említem, hogy Gulyás Buda operatőrrel beszélgetek. A Csak Szexnek van egy híres jelenete, amikor a Csányi Sanyi csak napszemüvegben látható a vásznon. Erről a jelenetről egy kis kulisszatitkot megtudhatunk, hogy ez hol forgott, és miként vettétek föl?
0: Hát melyik volt ez a jelenet?
1: Amikor a napszemüvegbe visszanéz, és én azt is tudom, hogy hol van a sárga templom mellett a jelenet, csak tőled
0: akartam. Ja, és ott a két lány sétál.
1: És a két lány is azon a területen sétál, igen. És hát ugye ott a Sanyi gyakorlatilag mesztelenül, de ugye mégsem mesztelenül. Igen. De hát ugye...
0: Nem, már volt abba a filmben, most már ugye azért a 50-60 film egy kicsit így kuszálódik a fejembe, igen, de ugye abba a filmben volt
1: most egy... Most is éppen dolgozol, ahol jössz.
0: Hogy abba a filmben volt egy reklámfilm,
1: igen.
0: Amiben a Csányi Sanyit sétáltattuk mesztelenül, és mesztelenül a főtéren, a harmadik kerület főtérén vettük fel, kvázi mi csináltuk a reklámfilmet is a filmbe,
1: igen.
0: És ott tényleg csak ennyi volt, hogy egy napszemű volt benne, és hát ott elhíresült a popója,
1: igen.
0: És hát egy központi téma volt a filmben, hogy kvázi mit köszönhet neki, és mit nem.
1: De hogy akkor még az intimitás koordinátor, hát mint
0: persze,
1: olyan,
0: az még... olyan még nem létezett. Tehát azért sok minden változott azóta. Szerintem sokszor rossz irányba.
1: Ebben mondjuk
0: túl óvatos
1: irányba. Ebben mondjuk egyet értek.
2: Cinemanna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: A műsoridő eddig tartott számunkra a Manna FM hullámhosszán, így itt és most véget ért a Gulyás Budával folytatott beszélgetésem, akinek ismételten köszönöm, hogy elfogadta a meghívásom, és egy jót diskuráltunk a Cinemannával. Ha a hallgatók közül bárki lemaradt volna a műsor elejéről a Manna FM oldalán, lehetősége van a teljes beszélgetést is visszahallgatni. Ha tetszett a Cinemanna, a közösségi média felületeken a like is jöhet, minden megosztásért pedig továbbra is külön köszönet. Nemes Ambrus kollégám nevében is köszöni a figyelmüket, Dudás Viktor, remélem hamarosan újra találkozunk, a viszonthallásra.
2: Ez volt a Cinemanna. Jövő pénteken újabb filmes sztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornáin.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Marad a napos, felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Az Egyesült Államok engedélyezi Ukrajnának a Patriot rakéták gyártását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Így értékelte Magyar Péter a NATO ankarai ülését a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök egyben megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Bejegyzésében azt is írta, ahogyan fogalmazott, a vergődő propaganda hazugságaival szemben Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, csak épp nem a nyilvánosság előtt beszélgettek, tette hozzá a miniszterelnök. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott találkozóján az ankarai NATO csúcs találkozón. Ukrán források szerint ugyanakkor Trump nem pontosította, hogy Washington teljes rendszerekre, vagy csak az azokhoz tartozó rakéták gyártására ad engedélyt. Szakács István aktivistával szembeni ügyben a nyomozóhatóság valamennyi érdemi eljárási cselekményt az ügyészséggel egyeztetve hajtott végre, közölte a belügyminisztérium. A tárca közlése szerint a hatóságok önállóan a jogszabályoknak megfelelően járnak el. Cunyiné Bertalan Judit fideszes politikus, a Védvonal vezetője, szerda reggel azt tudatta az MT-vel, hogy a Védvonal hajnalban értesült az ismert aktivista őrizet bevételéről. A politikus kora délután már arról számolt be, hogy Szakács István otthon van. Autóval hajtott diákok közé egy tinédzser egy bajorországi középiskola területén. A Songauvárosban történt gázolásban két fiatal súlyosan megsérült, többen könnyebb sérüléseket szenvedtek. A feltételezett elkövetőt egy 16 éves fiút őrizetbe vettek. Azt egyelőre nem tudni, hogy a gázoló vagy az áldozatok a középiskola tanulói voltak-e. A rendőrség nagyszabású akciót indított a történtek feltárására. Két év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték azt a borsodi fiút, aki tavaly januárban robbantással fenyegetett meg 46 iskolát, köztük saját szakképző intézményét. Annak a levélnek a szövegét használta fel, amelyben pár nappal korábban tömegesen fenyegettek meg iskolákat. Miután kiküldte az e-maileket, 30 oktatási intézményt kellett kiüríteni.
0: Időjárás.
2: Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik, A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
3: Cross GPS.
4: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
5: Hello, én Bali Mónika vagyok, és Pajor Tamással köszöntjük a Cross GPS hallgatóit és nézőit. Hello, Tomi!
6: Szia, sziasztok!
5: Nem hívtunk vendéget, mert az a terv, hogy, na, ez volt a terv korábban is, hogy körülbelül a Cross GPS féléves történetekor megállunk, és összegzünk egy kicsit, meg reagálunk a reakciókra. De hát már 8 hónapja körülbelül, hogy elindítottuk a Cross GPS-t, és én összeírtam néhány témát, hogy mi az, amit meg kéne vitatnunk, illetve a visszajelzések is, hogy kinek mi tetszett, miért nem tetszett, mert hogy elég aktívak a hallgatóink a social médiában. Opp, most jut eszembe, aki a Cross YouTube csatornáján néz bennünket, el ne felejtsen feliratkozni, ha még nem tette meg. Na szóval, hang a zajban a szlogenünk. Ez az első téma, amiről beszélgethetünk. Miért kezdtük el ezt a fajta tartalomgyártást, miért ezzel a szlogennel? Néhány visszajelzést is kiemelünk. Mit kaptunk és mit tanultunk az eddigi körülbelül 40 vendégtől, Tomi, 30-40 vendég már eddig itt volt nálunk. Fejlődnünk kell egy bizonyos területen a Z-generáció elérésében, aztán közben eszembe jutott az kedvenc témáink között, hogy Tucker Carlson például otthagyta a republikánus pártot, erről is beszélhetnénk, persze nem, majd ehhez hívunk szakértőt, vagy beszélhetnénk arról is, hogy Leo Messi megint csúcsokat dönt, a saját csúcsait is, meg sporttörténelmet ír. 39 éves lesz a picinke holnap, június szerintem 24-én, mert ma 23-a van, de majd ehhez is hívunk szakértőt. Ez volt eddig a spoiler. Ez volt a spoiler. Kezdjük azzal, hogy be akarok szereznénk 2 könyvet. Szóval ezek a témák, amiket átbeszélünk. Scott Peck, amerikai pszichiáter író írta azt a könyvet, hogy az a cím, hogy a Tovább a járatlan úton, illetve a hazugság népe, az utóbbi az emberi gonoszság lélektanáról szól, nagyon-nagyon izgalmas. Önámítás, felelősség elhárítása folyamatos, de gyógyulás van, szellemi úton van gyógyulás. És azért hoztam be ezt a példát, mert hogy amikor elindítottuk a Cross GPS-t, megelőzte egy jó fél éves beszélgetés sorozat, meeting, arról is beszéltünk, hogy semmiképpen ne használjunk szakzsargonokat, és legyünk nyitottak arra is, hogyha valaki mondjuk a buddhizmusban keresi az igazságot, vagy a Koránt olvassa, mert hogy ez az ember, ez az amerikai pszichiáter író a buddhizmus és az iszlám hosszú-hosszú tanulmányozása után hitre jutott Jézus Krisztusban. Na, szóval hang a zajban, Cross GPS, mennyiben tudtunk megfelelni szerinted a te elvárásaidnak, vagy az akkori elképzeléseidnek?
6: Nem tudom, nekem azt jutott eszembe, hogyha szakzsargont alkalmazunk, akkor az csak sakszakzsargon legyen, mert nem jó a hangzása.
5: Nagyon jó, mert sakjátszmázunk a geopolitikai témákban is, úgyhogy legyen. Lépjél, királya vagy királynővel.
6: Miután kiéltem a szózene hajlamomat, komolyan is válaszolok. Én egyrészt megtisztelőnek tartom magát a felkérést erre, hogy ezt közösen kitaláljuk és elkezdjük megvalósítani, másrészt abszolút elégedett vagyok azzal, hogy amit megálmodtunk már az adások megkezdése előtt jó fél évvel, vagy még régebben, mert azért ezt egy komoly alkotó munka előzte meg, az tulajdonképpen életre kelt, megvalósult, és ahogy a digitalizációnak köszönhetően láthatjuk, hogy a táborunk nő, és az erre való érdeklődés visszaigazolta, hogy ennek van létjogosultsága, az örömöm különösen nő, és fennáll és motivál is abban, hogy ezt folytassuk. Az volt ugye a célkitűzés, vagy idegen szóval mission statement, tehát ami meghatározza az irányvonalát, hogy egy olyan új kódexet, egy olyan új nyelvet próbáljunk meg kialakítani, amelyen az ősi igazságok azok nélkül a beégett, elfáradt megértési mechanizmusok nélkül, asszociációk nélkül kerülnek ismét terítékre, és igyekszünk ezeket eljutatni az emberek szívéhez. Azok nélkül a zsákutcás írásértelmezési és a kereszténységgel kapcsolatos felfogások, nézetek világán kívül, vagy azon túlmenően, vagy azoknak időnként ellentartva, amelyek oda vezettek, hogy a nyugati civilizációnkban az egyház elutasítottsága nagyon magas. Ami egyházias nyelven szólal meg, azt annak a szagát megérzik 1000 kilométerről, és menekülnek tőle, kivéve azok, akik ebben a kultúrában szocializálódtak. De hogyha csak azok fogják ezt hallani, és ráadásul emiatt újra termelik ezt, reprodukálják az egyházi belnyelvet, akkor az egy öngerjesztő folyamat, amelyben az egyház egyre van ellehetetlenül attól, hogy egyrészt betöltse azt a missziót, amit Jézus mondott, hogy tanítvánnyá tegyük embereket. Másrészt az önön céljától is elidegenül, mert minden ilyen beltenyészet egyedül elszakad a realitástól. Tehát ha nincs valós visszajelzés, mert a valós visszajelzést kinevezzük gonosznak, meg istentelennek, meg könnyen ráfoljuk arra, hogy a világ gonoszságban vesztegel, persze, de ez nem jelenti azt, hogy egy világban élő ember ne tudna akár olyan bölcsességet bizony mondani.
5: Vagy sőt, istenfélelemben élni, sőt, ösztönösen.
6: Sőt, akár bizonyos krisztusi értéket is felmutatni így. Öntudatlanul, és ne tudna akár olyan bölcsességet megosztani, mire nekünk nagyon is szükségünk van. Ugyanis a hitünk az éppen, hogy nem ismeret, nem tudás, hanem egy sokkal tágabb zóna, egy intuitív működés, és abban a természet is tanít, az emberek is a természet részei, és vannak természet adta bölcsességgel élő emberek, akik nem istenhívők, vagy nem annak vallják magukat, ki tudja miért, lehet, hogy épp azért, mert nagyon sok ilyen negatív előtapasztalatuk volt. De mondanak olyat, vagy tesznek olyat, vagy viselkednek úgy, ami számunkra nagyon is mintaadó tud lenni. Szóval erre vállalkoztunk, és teljes mértékben tisztában vagyunk azzal, hogy ez egy nagyon nagy vállalás, mert itt nem egy kis típusú kisiklás történetéről beszélünk, hanem hát 2000 évnek az útkeresése, amiben nagyon-nagyon sok vakvágány volt, és vajon létezhet-e olyan, hogy Istenről úgy beszélünk, úgy gondolkodunk, úgy tesszük kívánatossá, hogy közben nem hagyjuk el a kősziklánkat, most direkt egy ilyen belső kifejezést használok, de meg is magyarázom, a kőszikla a Krisztus, a kőszikla a fundamentum, ha az építkezést tekintjük, tehát nem hagyjuk el a lényegi igazságunkat, de mégis kimerészkedünk egy olyan kommunikációs térbe, amelyet bárki megérthet, és bárki számára szimpatikus lehet.
5: Mikor jutottunk el szerinted oda, márha egyáltalán, hogy azt mondtad, hogy igen, most már bár picik vagyunk, és ez egy zöldmezős beruházás, a nulláról kezdtünk építkezni, gyakorlatilag nulla reklámmal, hogy most már hang lettünk a zajban, a média zajban és a spirituális zajban.
6: Hát ez relatív, hogy mennyire vagyunk hang. Ha így van, annak csak örülök. Azért szerintem még bőven van hova, tehát azért még nem mindenhol mi köszönünk vissza, és mivel a vendégeinknek a castingja is általában a kultúrszférából történik, tehát direkt szándékosan kisebbségi részben egyházi közegből és sokkal nagyobb részben a kultúrából hívunk embereket, ez tendenciózus, de azért ott még nulláról el kell magyaráznom, hogy kik is vagyunk, tehát azért akkora hang nem lettünk az akkora zajban. Úgyhogy ezt még ne érjük. Ez is egy, szerintem egy egyházi tipikum, hogy kicsit túlértékeljük önmagunkat. Egyébként nekem az is jól esik, amikor pont tegnap néztem meg az első meccset a világbajnokságon, tudom, ez nagyon nagy fekete pont lesz a hallgatóink 90%-ának a körében, de hát én nem tagadom, én nem egy nagy foci fan vagyok, de egyébként szoktam nézni a VB-t, csak most nem jött ki, de tegnap meghívott a Tóth Edu egy ilyen közös meccsnézésre, és akkor pont láthattam Messi emblematikus gólját, és akkor láttam azt is, hogy így keresztet és fölnézett az égre. Ez egy jóleső érzés egy hívőnek, hogy azért egy ekkora mega világsztár is az Istennek adja a dicsőséget.
5: Erős katolikus vonal van ott nála, katolikus, igen. De ez nem negatív konnotáció, igen, semmiképpen nem. Én örül. Ó, hát én totál elfogult vagyok.
6: Persze. Vele. A lényeg az, hogy az ő hitvilága szerint a rekord beállításáért egyből az ég felé nézett, és odafelé adott hálát, és ez egy nagyon nagy dolog.
5: Hú, én azért nem néztem még végig egyetlen meccset sem, mert nálam ez egy sikamlós pálya, totálisan függő tudok lenni, de teljesen. Tényleg? És akkor megszűnik a világ, azt nem mondom, hogy az Isten kapcsolatom megszűnik, de hát én közben is végig imádkozom, tehát a 4 évvel ezelőtti VB után az Ambrus, a technikusunk a megmondható.
6: De miért imádkozott?
5: Messiért, na jó, figyelj, mondom, én úgy viselkedek, mint amikor 10-12 éves, 14 éves koromban feljártunk az édesapámmal Budapestre. Emlékszel, a Népstadionban voltak a kettős rangadók, a budapesti Honvéd, Ferencváros, Újpest és Vasas, mi Vasas szurkolók voltunk is, az apukám mindig hozott magával, én imádtam a focikat, de válogatott meccsekre is jöttünk ide föl.
6: Tehát ez nagyon-nagyon
5: jó korszak volt még.
6: Futball, hát most igen, már igen, igen.
5: De figyelj, 4 évvel ezelőtt a VB-n, a VB döntő után én azt így végig ordítottam, táncoltam, sivalkodtam. Na. Úgy jöttem be a rádióba, akkor a Rivál rádiót csináltam az Omega hálózatnak, hogy tehát én alig bírtam menni, tehát az izmaim úgy elfáradtak, pedig nagyon aktívan sportolok, hogy alig bírtam felmenni a tetőre a lépcsőn, és össze-vissza beszéltem. Szavakat alkottam, de nem azért, mint te, mert szózenész vagyok, és az Ambrus, a technikusunk néha visszakérdezett, hogy Monika, ne haragudj, ez mit jelent most ez a szó, mert nem ismerem. Én most én még nem ültem le a tévéképernyője elé, de persze mindig nézem. Mindig nézem.
6: Az összefoglalóból. Jó, egymás, hogy te nő léted ekkora foci fan, vagy igen. Én meg férfi létemre egy ilyen anti-macsó. Én ebben számomra Tamás Gazsinak a hát ő azért túlzásba vitte a futball leértékelését, én azért annál többet nézem. Egyébként meg szoktam nézni, de csak azt, amikor a TikTokon elém jön, és mindig az jön elém, amit megnézek, úgyhogy ebből látszik, hogy megnézem. Amikor a legzseniálisabb futbolistáknak a legjobb pillanatait megják össze, igen. Ronaldo, Messi, Ronaldinho, stb. Na azt szeretem nézni, mert az tényleg az már
5: tehát az a peak mindig, tehát a fölött nincs.
6: Lenyűgöző művészet, de ezeken a meccseken is előadódnak persze ilyen, tehát nyilván ezek is meccseken voltak, és egy szép dolog a futball, és én nagyon nagyra értékelem, csak engem nem tudott annyira berántani, valószínűleg azért, mert nagyon béna futballista voltam. Kisránckoromban a nagyon rossz, és más sportokhoz volt érzékem a futballhoz. Egyáltalán nem, úgyhogy
5: Én kézeden gondolkodtam rajta, az édesapám focizott, hátvéd volt, és kifejezetten ért a focihoz, már a 80. életévében sétál, és hát függő, totálisan függő. Most már Jamal a kedvenc, ő barcás, nagyon erősen, és én, ha nem féltettem volna magam testileg, akkor én fociztam volna. Tehát az egyetlen csapatjáték, ami lenyűgöz. És
6: tényleg egy fantasztikusan kitalált játék, tehát nem véletlen, hogy így ki szelektálódott, az evolúció ezt hozta ki sportok egyik győzteseként. Én ezt nagyon-nagyon elismerem, de nem tud úgy lekötni, mint megközelítőleg sem, mint a férfi társadalom mondjuk döntő többségét.
5: De nincs is olyan sportág, ami mondjuk le tudna kötni annyira, hogy
6: órákat... A tenisz sokkal hosszabban
5: lett. Komolyan? Ez a pak.
6: Aki futball szereti, az annak számára ez a...
5: Érthetetlen, igen.
6: De hát annak is megvan a világ. A tenisz az, de szeretem nézni a síelést, abban benne voltam egy kicsit.
5: Igen, édesapád
6: jövőjén. Szerintem néha küzdősportokat, ökölvívást látványos... Ilyesmi.
5: Jó, akkor térjünk vissza. Ez egyébként egy kicsit teasernek is készült, hogy elkezdtem erről beszélni, mert ugye már tervezzük azt, hogy a foci VB után behívunk sportkommentátorokat. Nagyon volt jó. Már nálunk a Gundi, a legnépszerűbb dupla adást egyébként vele, dupla adást készítettünk vele, és az volt az egyik legnépszerűbb adásunk, erre a későbbiekben kitérek, de Hajdú B. Pistin is gondolkodunk. Jönnek ide még sportos fiúk, akik aztán tényleg értenek a focihoz, és majd sztorizgatunk velük.
6: A Talmácsi is volt a vendég.
5: Almácsi Gábor is volt a vendégünk, igen. Sőt, te épp akkor még kint ragadtál Izraelben, amikor én az Erdélyi...
6: Nem, Talmácsinál itt voltam,
5: de az Erdélyi Zsoltnál itt voltál. Vele én beszélgettem csak. Igen. Nagyon megtisztelő, amikor én sportolókkal beszélget.
6: Fú, óriási világbajnok.
5: Itt besétál két lábon az alázat, amikor ilyen óriások jönnek.
6: Nagyon komoly emberek, így van.
5: Az jutott közben eszembe, amikor még mielőtt kitértünk a focira, hogy nem vagyunk még hangos hang a zajban, de Engem nagyon megérintett, az is megtisztelőnek tartom, hogy idejöttek híres, ismert és elismert emberek a művészi szférából, vagy akár biztonságpolitikai szakértők, zenészek, fiatal influencerek, nagyon befutott fiatal influencerek, és nagyon sok mondta azt, most már mondhatom azt, hogy nagyon sok, hiszen közel 40 vendégünk volt, hogy nem csak köszönik, hogy itt lehettek, hanem megtisztelő, hogy beszélgettek velünk, mert hogy mi számukra szokatlan témát, az Isten hitet is mindig becsűrjük, csavarjuk, befonjuk. És valljuk be azért a hallgatóknak meg a nézőknek, hogy mi azért az elején izgultunk, hogy ne legyünk vallásosak, és nem csak azért, hogy szakzsargonokat ne használjunk, hanem rá kell éreznünk minden beszélgetésben, hogy van ott egy pici rés, ahol be tudunk ezzel jönni, vagy egyszerűen csak úgy pöcekbe azt mondjuk, hogy figyelj, te hiszel Istenben. Uh-huh. Te azért ugye jól emlékszem, hogy te is izgultál, hogy egyáltalán hogy érzünk rá egymás dinamikájára, meg a világnézetek, a vallások kérdéseit, hogy tudjuk behozni mondjuk egy olyan embernél, aki soha nem beszélget erről, pedig gyakran nyilatkozik.
6: Én annyira nem izgultam, megmondom őszintén, mert ezért én azért a Spirit FM-en ugye legalább egy 3-4 évadon keresztül csináltam a Rocktérítő pluszt, ahol ezt már megalapoztam, ezt
5: tehát a igen.
6: kommunikációt, tulajdonképpen csak ezt vittük tovább egy ilyen páros műsorvezetős formátumban, meg azért itt még sokkal szabadabban, vagy nem tudom, érettebben, vagy belátóbban, mint akkoriban, de ezért volt ennek már egy ilyen előjátéka. Úgyhogy én biztos voltam benne, hogy mindenkiben meg lehet szólítani azt a, mondjuk úgy, az emberi szívet, amely vagy hívő, vagy nem feltétlenül hívő, de akkor is empatikus, vagy intuitív választ ad bizonyos nagy kérdésekre. Uh-huh. Mert szerintem nagyon sok nem hívő, vagy magát nem hívőként identifikáló ember is nagyon sok olyan erkölcsi értéket képvisel, meg olyan intuitív megérzései vannak az életről, amit lehet, hogy nem foglal olyan keretrendszerbe, mint mi, és nem azt a magyarázatot adja rá, de nagyobb az átfedés, mint azt egy ilyen mechanikus kettéválasztással vélnénk, hogy ateista vagy teista. Uh-huh. És én ebbe biztos voltam, mert ráadásul szerintem azért az emberek többsége valamilyenféle istenhittel bír, az itt megnyilvánulok is.
5: Hát az önismeret útján, a fejlődés útján mind-mind elindult erről, azért tanúbizonyságot
6: tettek. És az önmagában, hogy ezek a mindenki a saját területén nagy súlyú ember.
5: Így van.
6: Egy vállaltan azért evangéliumi felütésű médiában nyilatkozik, ahol azért mindig valamelyest szó is van az istenhitről, az evangéliumról, a kereszténységről. Azt szerintem egy jó megvilágítást ad mind számukra, az interjú alanyok számára, mind a hívőknek, mert talán egy mintát ad arról, hogy hogyan kéne elkezdenünk ezt a párbeszédet ilyen horizontálisan, és nem ilyen imperatívuszokban és felszólító módokban. Továbbá a nem hívő embertársainknak is egy nagyszerű üzenet, hogy nem jövünk és leharapjuk a fejüket, és belekényszerítjük őket valamilyen felekezeti tagozatba, hanem párbeszédet kezdeményezünk, és a nagy kérdésekről gondolkodunk, és persze vannak hitbéli elköteleződéseink, amelyek viszont nem meggátolják a gondolkodásunkat, hanem mélyebben vannak, mint a gondolkodásunk. Tehát a hit és a gondolkodás az nem két egymással szemben álló vívmány, és aki nem gondolkodik, az hisz, aki igen. pedig hisz, az nem gondolkodik. Igen. Ez egy ilyen vulgár materialista megközelítés, vagy vulgár hívő megközelítés is lehet, hogy lusta vagyok gondolkodni, ezért inkább elhiszem, amit mondanak. Hát ez nem hit, hanem hiszékenység. Igen. A hit legalább akkora gondolkodást igényel és foglal magába, mint a nem hit, sőt szerintem nagyobbat. Tulajdonképpen a filozófia történet nagyon felszínes ismeretéből és nagyon vázlatos ismeretéből is azt a konklúziót vonnom le, hogy a preszokratikusoktól, idealista görög filozófusoktól a Hegelig tartó, de még azután is 20. századi idealista filozófusokig tartó filozófia történeti ív ívet is messze túl dominálják a teista gondolkodók, akik persze a filozófia területén nem a hitvallásukat hangoztatják, hiszen az egy tudomány, ahol a semlegességet fel kell valamilyen szinten mutatni, de óhatatlanul átüt a világnézetük a gondolkodásukon. Tehát, hogyha a hit gátolná a gondolkodást, akkor Descartes, Leibniz, Kant, de hát tulajdonképpen a görögöknél is nagyon sokan Platón, Arisztotelész, Szokrátész a maguk módján spirituális világképet közvetítettek, semmiképpen sem materialistát, úgyhogy ez végighúzódik a gondolkodás történetén, és itt most ez nem egy tudományos műsor, de gondolkodtató műsor, mert hát például a hellén világban is nem csak a hivatásos gondolkodóknak volt kötelessége a gondolkodás, hanem mindenkinek, és szerintem ma is kötelességünk a gondolkodás, és ha hívőként fel tudjuk mutatni, hogy igényünk van a gondolkodásra, akkor szerintem az megnyerő, mert sokakban, akik nem hívők, az az előítéltél, hogy a hit az egyfajta menekülés.
5: Így
6: a
5: van.
6: Tudományosság elől, a gondolkodás elől, a valóság tapasztalatai elől, és ez
5: és
6: nagyon
5: agyátmosás, és agyátmosás.
6: És agyátmosás. Szó nincs erről.
5: Így van.
6: Hanem a hit az egyrészt egy isteni érintettség, másrészt egy döntés is.
5: Igen.
6: Ahogy a nem hit is egy döntés, mert senki se bizonyította be exakt módon egyiknek se az igazságát, ne is lehessen bebizonyítani, hanem ez legyen mindenkinek a személyes döntése.
5: Most eszembe jutott, egy beugrott néhány arc a vendégeink közül, akik természetesen tudták rólunk, mielőtt jöttek, hogy mi hív emberek vagyunk, rólad pláne, és volt bennük izgalom a beszélgetés elején, mert tudták, hogy ez valahogy szóba fog kerülni, és aztán ahogy feloldódtak ebben, hogy pont amit az elmúlt 3-4 percben te végigvezettél, pont erről szólt, hogy teljesen természetesen beszélni, és nem fogjuk őket egyetlen szektába, egyházba, semmilyen keresztény közösségbe betuszkolni. Volt olyan, aki a végén megköszönte, hogyha imádkozom érte, volt, akiért adásban imádkoztam, és úgy álltak fel, hogy hát ők visszajönnek. Volt, aki magától is ezt mondta, tudod, hogy ő azért ide visszajönne. És most megint egy kis spoiler, hogy például a Karamell, na mondjuk ő egy ismert hívő ember, és megígérte nekünk, hogy amikor visszajön, ő volt a legelső vendégünk, akkor már dalolni is fog, úgyhogy így szervezzük ezt. Na most mondanék néhány visszajelzést, amit kaptunk a 25-ös október indulásunk óta. A legnépszerűbbek természetesen a mini koncertjeink, de hát azért valahol ez egy rádió, és a biztonságpolitikai beszélgetések, és azok az adások,
6: amik... szerintem biztonságpolitikai mini koncerteket kéne tartani.
5: Na, erre még nem jöttem rá, de lehet, hogy ez lesz az. Amikor ismert hívő arcok hitet vallanak, lásd Karamell vagy Gundel Takács Gábor, hát azt imádták a hívők is, és a keresők is.
6: Kötkény Attilát mindenképpen hívjuk majd.
5: De hát már őt szervezett pár hónapja, úgyhogy innen
6: nem
5: is...
6: Nem szerveztem, csak egyszer hívtam, de majd újra ráírom.
5: Na ha jó, hát egyszer hívtam, én azt hiszem, hogy többször, a Kökény Attila...
6: Lehet, hogy nem tudom, lehet, hogy egyszer-kétszer, de úgy volt, hogy jön, aztán valamitől megkísul, de majd visszatérünk.
5: De mindenképpen jöjjön a Kökény Atti. És a mély lélektani beszélgetéseink a Szilágyi Tamás pszichológussal, na ezeket is nagyon szerették. Volt, na most a konkrét kommentek. Gundiról többen írták, hogy nem tudták azt, hogy hívő, és most már ehhez kapcsolják azt, hogy az indulása óta nagyon mély szimpátiát táplálnak iránta. Uh-huh. Buda Péter az, doktor Buda Péter, akiből sokat kérnek a hallgatók és a nézők is rendszeresen. Ugye ő nagyon most nagyon magas pozíciót kapott, hála a magasságosnak.
6: Nem, ennek kapcsán is behívhatunk.
5: Mindenképpen. Szóval őt sokszor akarják, rendszeresen akarják, és volt olyan visszajelzés, azt mondta valaki, hogy nem szállt ki, ez az igazi régi-régi rádiós hangulatot idézte nekem, hogy nem szállt ki az autóból, mert végig akarta hallgatni a beszélgetést, holott SoundCloudban és a YouTube-ban is tudja. Ezért ez ilyen picike kis rádiónak szerintem nagyon jó. Kérik a tematikus adásokat, Tomi, egy-egy témát nagyon-nagyon mélyen kifejtve, tehát ne hozzuk elő a bokor kommunikációnkat, hogy minden irányba, hanem egy téma egymásgyel mélyen.
6: Szívesen.
5: És olyat is szeretnének, hogyha geopolitikai beszélgetést vezetünk, akkor emeljünk ki egy régiót a földbolygón, és abban mélyüljünk el. A lélekfeltáró beszélgetés az előbb mondtam, sőt már
6: például lehetne, hogy nem csak, hogy Magyarország, hanem Budapest, azon belül is 8. kerület, és azon belül is a Kissalétrom utca.
5: Szóval, de a Pikó Andrist légy szíves hívjuk, aki a 8 kernek a polgármestere, és a régi-régi kollégám a Klubrádióból. Jó, és még amire igény van, vitaműsorokat kérnek, akár vallási párbeszédet és ütközést is, tehát kereszténység szembeállítva más vallásokkal, hát ide még fel kell fejlődnünk, de szerintem nyitottak vagyunk erre is, ugye? Na, hát figyelj, engem nagyon érdekel az, hogy az elmúlt 8 hónapban mi az, amit te kaptál, vagy tanultál ettől a 30, közel 40 vendégtől? Mi az, ami számodra igazi érték, és mondjuk máshol nem kaptad meg?
6: Hú.
5: Pedig aktív vagy igen sok fronton.
6: Talán az, hogy annyi értékes ember van a világon, annyi csodálatos életmű van, annyi ember olyan sokat tett azért, hogy az lehessen, aki szeretne lenni, sokat tanult, sokat küzdött, megalapozott tudással rendelkezik egy-egy területen, és ez engem mindig lenyűgöz. Talán azért is, mert én egy picit más jellegű sorsot jártam be, nem azt mondom, hogy semmit nem tettem semmiért, mert én is sokat tettem sok mindenért, de nem ennyire tendenciózusan, kitartóan, célszatosan egy valamiért, igen, hanem igen. Inkább így hajóztam a különböző területek között, és talán semmihez sem voltam elég szorgalmas, de úgy összességében mégis összeáll egy kép, áll a Jóistennek, de itt azért mindegyike a megszólalóinknak ilyen nagyon céltudatosan beleállt egy vagy több területbe, igen. És azt végigcsinálta, megtanulta, szakavatottan, tömören, lényegre tören tud róla nyilatkozni, ez tiszteltet parancsoló dolog, ez számomra egy nagyon nagy alázatot és meghajlást vált ki belőlem, hogyha valaki egy vagy akár több területnek ilyen nagy ismerője és művelője.
5: Te figyelj, ha nem lettél volna szózenész, meg nem lennél, és nem lennél prédikátor, meg influencer, akkor miről álmodott a kis Pajor Tomi?
6: Hát nem tudom. Erre egy versoromat idézném, hogy orvosnak készültem 3 éves koromig, de rájöttem, hogy túl sokat tanulnak a dokik. Így több könyvet írtam, mint amennyit elolvastam, mert 3-at írtam, 1-et olvastam, de jó lassan. Képesítésem komolyan nincs egy ókáé, kedvenc időtöltésem a fekvés, mint egy fókáé. De ugye mégis jó a költőbácsi nyelvi presztízse, mert ilyen rímet nem gyártott Elvis Presley-se. Szóval ezt tudom mondani annak, aki kíváncsi arra, hogy én mit csinálok, és mi lett volna belőlem. Azért ezzel kezdtem, mert arra emlékszem, hogy gyermekkoromban anyukám mindig ügyvédet akart csinálni belőlem. És hogy olyan jól beszél a Tomi, hát én lettem volna a világ legszörnyűbb ügyvédje, mert...
5: Nekem is javasolták ezt képzelni.
6: Mert a kommunikáció csak az egy része az ügyvédi tudománynak, ott nagyon-nagyon sokat kell tanulni, állandóan frissíteni a tudást, rendszerben kell tudni, és ezek a jogszabályoktól. Nem, hogy ügyvéd nem tudnék lenni, egy jogi levelet nem tudok elolvasni, egy oldalast sem, ezért néha aláírok olyat, amit később megbánok. De hát az anyai szeretet néha túlzó és félre ismeri a talentumokat.
5: De ez az orvosi pálya, ez tényleg ott volt gondolatban?
6: Az is volt, hát mi, ugye egy zsidó családban mi akarjon lenni a gyerek? Mérnök, orvos, ügyvéd. Hát mi ez akarjon lenni? Ha nem ez akar, akkor is ez akarjon. Hát én meg egyik se akartam, és soha. Marhára taszított minden ilyen konvencionális középosztálybeli életpálya. És amikor tínédzser lettem, hát akkor végletesen ugye fellázadtam minden ilyen konvencióval szemben. Amúgy meg nyilván ez is egyfelől hülyeség, mert ezekben nagyon sok érték van, de hát valószínűleg olyan emberre is csak szükség van, mint én vagyok, aki így hajózik a különböző területek között, és nem abban jó, hogy egy valaminek, vagy több valaminek az ilyen professzionális művelője, hanem úgy él a világban, és erről alkot, erről is ebből alkot dolgokat, ami mégiscsak visszaad valamit a valóságból, ami többletérték. Hát tulajdonképpen ezt hívjuk művészetnek, vagy valami ilyesmi meghatározást lehet adni a művészetnek, hogy valamilyen ilyen funkciótlan visszatükrözése a valóságnak, amire mégiscsak szükségünk van. Mert például az életpályám során azt is megtanultam, hogy akármilyen közösség szerveződik bárhol a világon, ott mindig létrejön kultúra. Még a kultúra ellenes rendszerek is létrehozzák a saját kultúrájukat. Gondoljunk a fasizmusra, vagy a kommunizmusra, amely üldözte mondjuk a művészvilágot, bedarált mindenkit, aki nem értett egyet vele. De az is csak úgy tudta bedarálni, hogy létrehozott egy ehhez képest antikultúrát, egy dicsőséges jövőbe néző, izmos testalkatú munkásembert és a mellette kalászt lengető parasztasszony.
5: Emlékszem.
6: A kommunizmus dicső jövőjébe néz, és ez a marhaság, ez is kultúra lett. Az ember, hát nem mondok nagy igazságot, ez egy triviális dolog, az ember kultúra képző lény, nem tud kultúra nélkül élni, és vannak, akiknek az osztály része, hogy ezt a kultúrát műveljék. Ebben pedig szerintem néha jót is tesz a képzetlenség, a mobilitás, az ilyen interdisciplináris mozgásra való felszabadult képesség, mert az iskolák azért mintázatokat adnak. Most lehet, hogy csak egyszerűen arról beszélem, hogy miért nem volt kedvem egyetemre járni.
5: Magyarázat, nem létező bizonyítványodat, tudod.
6: De egyébként én például azért nem végeztem el egyetemet annak idején, mert amikor...
5: De teológiát te hallgattál.
6: Hát én egész életembe képzem magam.
5: Jó, azt tudom, de úgy értem, hogy formálisan intézményi keretek között.
6: Intézményi keretek között azért nem, mert például abban az underground szcénában, amiben bekerültem a 80-as években, abban egy kicsit egy bizonyos részében kicsit snassz is volt egyetemre járni. Persze ez is egy akkora nagy blőd szöveg volt, de én ennek, hát ugye könnyen vehet kapható voltam erre lustább kalandra. Persze nem minden barátom követett ebben, de jól is tették. Na mindegy, lényeg az, hogy végsősorban mindenkinek úgy alakul az élete, ahogy, de szerintem próbáljuk meg a lehetőségekből mindig a legjobbat kihozni. Én ebből próbálom a legjobbat kihozni, de éppen ezért onnan kanyarodtunk el, hogy nagyon nagy tisztelettel hallgatom.
5: A vendégek,
6: igen. Mindenképpen egy pozitívum számomra az interjúban, hogy ide ennyi kiváló ember eljön, megtisztel a jelenlétével, és átadja annak a tudásnak egy pici részét.
5: És őszintén, olyan őszinték a vendégeink, amit én, most a saját kérdésemre válaszolok én is, amit én kaptam, kapok ebből, két szálon mennék itt. Az egyik az, hogy én a művész emberek jelenlététől jelenlétében lazulok, ami nekem nagyon jót tett, mert hogy két lehetőség volt előttem, ismerve a képességeimet, kompetenciáimat még gyerekkorból, tehát vagy az újságírás és a kommunikáció, a média művészete művelése, vagy pedig a színészi táncművész pálya. Az egész gyerekkorom a színpadon töltöttem, az egész gyerekkoromat mindenféle műfajban, és később gimiskoromban javasolták is szolnoki színházi szakemberek, hogy próbáljam meg. Nagyon féltettem a lelkemet, nem próbáltam meg, teljesen elfojtottam, és most itt a beszélgetés átváltott egy kis mentálhigiénés és tanácsadásba. Szóval azt hiszem, Tamás, hogy én nem kaptam volna annyi mentális defektet az életemben, és nem lett volna ennek annyi betegség, fizikai betegség és fizikai megjelenése, fiziológiai megjelenése, ha mondjuk az újságírói pálya mellett én egy amatőr tánc stúdióban vagy színművészek között.
6: Hát, valószínűleg így van.
5: Igen, ott megjelentem volna, meg előadások, stb., mert a kreativitásomat kinyírtam. Teljesen kinyírtam, és most ezekkel a művész emberekkel beszélgetve, ismerve az ő életük történetét, nagyon furcsa az Istennek a gyógyító módszere, én egyszerűen elkezdtem lazulni, és sokkal könnyebb elfogadni magam, és azt, hogy hát jó, majd jön az ideje, meg megtalálom azt a táncstúdiót, akkor visszamegyek, és most tök mindegy, hogy 50 pluszosként.
6: Ja, ismerek 80 éves néniket, akik
5: táncolnak?
6: Persze, szalszázni járnak.
5: Nagyon jó, hívjuk be őket ide. Ez zseniális. A másik szál meg, amit kaptam a vendégektől, elsősorban azokra térnék ki, akik keresztény közegben mozognak, akár gyülekezeti szinten is vezetők, szolgálók, a tapasztalataik, és ugye sokat beszélgettünk a nagy társadalmi fordulat és a politikai váltás, majdnem azt mondom, hogy generációváltás, de mondhatom azt is, hogy politikai generációváltás kapcsán is, hogy a keresztény gyülekezet ne legyen többé modern gladiátorképző, ahol a test harcol test ellen. Ez egy vezérmotívuma lett az életemnek, és van egy icike-picike kis hivatalos Facebook oldalam, amin hetente kiírom magamból önterápiás céllal azt, ami hát megfertőzött engem, de ez a modern gladiátorképzés a közösségekben, akár keresztény baráti közösségekben is, nem feltétlenül gyülekezetekben, vagy ökumenikus eseményeken, nem, no more, no more.
6: Fejtenéd ezt, hogy mit értesz ez alatt?
5: A test-test elleni harcot, amikor a kegyelemből, erről sokat beszélgetünk itt, amikor a kegyelemből is megcsináljuk a törvényt, és,
6: ja, értem.
5: És olyan szabályokat húzunk rá magunkra, olyan zubbonyokat, hogy már azt sem tudom, hogy ki vagyok. És elvárásaim van, tehát van egy elhívásom, van egy mondjuk egy palástom az Istentől, és akkor ráteszem a többire is, és ezt csinálják vezető szolgálók, és megnyomorítanak embereket. És azt sem bírom már, amikor tényleg 20 nem tudom hány éve vagyok hívő ember, amikor olyan az igazságokat úgy prédikálják, hogy nem, nincs ott nekem a kételkedésemnek joga. Nem, tehát én elfáradtam ettől, mert olyan, mintha visszaküldenének folyamatosan Egyiptomba. Ha meg nem oda, akkor az első századi római gladiátorképzőbe kész. Nem.
6: Pont most jött elém egy korábbi prédikátortársam, egyik ilyen megmondó videója, és nem is emlékszem, hogy mit mondott, hanem hogy ahogy mondta, azt az maradt meg bennem. Felvetett egy problémát, hogy na itt egy társadalmi dilemma, és utána megadta rá választ, de azt úgy adta meg, hogy tudjátok, ez miért van? Megmondom. Na. Így. És úgy megmondta, hogy nem hagyott kételyt a híveinek, hogy az a megmondás, az maga az igazság. Jó, mondjuk szerencsére a videója alatt csak néhány megtekintés volt, de ennek alapján nem is csodálkozom ezen, mert szerintem az embereknek egyre kisebb része kíváncsi erre. Uh-huh. Tehát ugye van a híres Dunning-Kruger tétel, hogy minél többet tudunk, annál bizonytalanabbak vagyunk, és minél kevesebbet, annál biztosabbak vagyunk, mert ugye ha ezt a tudást egy geometriai kör alakzatként képzeljük el, akkor a minél nagyobb tudás, a minél nagyobb nem tudással, annál nagyobb felületen érintkezik, minél nagyobb a kör kerülete. Tehát ahogy nő a tudás,
5: igen,
6: úgy nő a nem tudás, paradox módon. Aki egyre többet tud, annak számára mindig egyre több menüpont van, ahonnan elágazik az ő tudásának a fogyatékossága, és így végül egy nagyon nagy tudású emberből válik a legkisebb tudású ember, mert rájön arra, hogy bármekkorára növelte a tudását, az még több nem tudást feltételez.
5: Igen, igen, de hát ez nem így van a Biblia.
6: Ezzel szemben, akinek nagyon pici a tudása, de azt nagyon nagy elánnal előadja, az kétséget kizáróan meg van győződve arról, hogy ez az igazság, és kész, be van keretezve. Na most ez egyébként totálisan egybevág Szókratész dialógusaival is, aki ugye minden dialógusában azt bizonyította, hogy se ő, se a beszélgető társa nem tud valójában semmit, és pláne azt nem, amelyel nagy meggyőződéssel megérkezett a dialógusba, mindig kimozgatta ebből, és én szerintem ez nagyon korrelál a Bibliával, és Pál apostol üzenetével, hogy a tudásunk töredékes, és csak a szeretet teljes.
5: Az egyik kedvenc sztorim a Bibliából, az Új Szövetségből, ha már Pált bedobtad, az Aeropagoszon, Athénban, amikor idézi a görögök homoszexuális költőjét, aki elmondja, hogy egy nemzetségből valók vagyunk, tehát gyakorlatilag az emberek családjáról beszél, és olyan diplomáciai érzékkel indítja ezt az egész szolgálatot ott Pál, hogy figyeltek, itt van valami közös, induljunk el ebből, és ugye ott az ismeretlen Isten, ott a tábla, tehát ők nem ismerik, és nekem ez annyira tetszik, hogy előtte is adóznak, és ahogy Pál bekapcsolódik ebbe a szolgálatba, tényleg a diplomácia ne tovább, a csillagos ötös ebből, nagyon-nagyon tetszik, és pont el is indultam ezen gondolat mentén, hogy homoszexuális költőt idéz, nem azonosul a nemi identitásukkal, hanem egyszerűen csak lát egy
6: inkluzív.
5: Igen, ennyi, röviden, ennyi.
6: Ahogy egy másik helyen mondja, hogy zsidóknak zsidóvá,
5: zsidó görögnek, barbároknak
6: barbárá lett, hogy Krisztusnak megéri az
5: ezt
6: embereket.
5: Ehhez kéne hát visszamenni.
6: Ez a mi árszpoétikánk is ebben a rádióban. Ezért próbálunk minden fel nem adva a gyökereinket, minden nyelvi keretrendszerben adekvát módon megszólalni. Egyébként nem tudom, hogy tisztában vagy-e vele, hogy egyes felekezetekben azért Pál apostol aténi prédikációját hajlamosak némi kritikával illetni, hogy hát igen, hát ugye nem is
5: véletlen. Ja, hallottam, hogy nem sikerült igazán az a prédikáció, igazán, nem kellett volna.
6: Csak páran követték őt, ezzel szemben más városokban, most nyilván meg lehet így közelíteni, de hát egyrészt az embereket nem lehet nominalizálni, hogy hányan követték, hányan nem. Az elkerülhetetlen volt, hogy az akkori kultúra fellegvárában ezeket elmondja. Másrészt az is szerintem elkerülhetetlen volt, hogy pont egy ilyen inkluzív prédikációt mondod, hogy egy nemzetséghez, egy vérhez tartozunk, és az Isten ott van mindenkiben, vagy mindenben, és az Isten ismeretlen Istennek szentély az valójában annak az Istennek szól, noha mondhatta volna azt is, hogy ez egy szörnyű okkult bálvány, ami...
5: Ahogy mi csináltuk, én is ezt csináltam.
6: Ami ellehetetleníti az Isten, ez is legitim válasz lehetett volna, csak vajon célra vezető lett volna-e? Na, ezt csak azért mondom, mert szerintem ez egy nagyon nagy megközelítésbeli differencia van. Szerintem ezek a prédikációk is egy-egy helyzetre alkalmazhatóak, ha már analógiákat, allegóriákat akarunk képezni. Van, ahol az aténi módszert kell követni, van, ahol a korintoszit, van, ahol béreait, vagy nem tudom melyiket.
5: Tehát, emlékszel, amikor a Szilágyi Tamás barátunk, a pszichológus sörfőző pszichológus barátunk, vagy pszichológus sörfőző barátunk itt volt, és
6: már is két bűne van. Látod, pszichológia plusz sörfőzés.
5: Látod. Nagyon szeretem a lelkületét, mert a kereszténységet és a buddhizmust is tanulmányozza, keresi az életerőt, életforrás, igazságokat, egyre több.

0: tanító jellegű volt, és nem mi mondtuk ezt ki, hanem a vendég. Egészen gyönyörű, nagyon tetszett. Fia, van még pár percünk, és van még egy téma, amihez nem értünk.
1: Ez csak annyit mondanék, hogy az összehasonlító vallásfilozófiának szerintem még nagyon nagy tere van civilizációnkban, amely nem egyben mosni, csak összevetni akarja a vallásokban lévő félreismerhetetlen szinkronizitásokat.
0: Van egy terület, amihez nem nagyon értünk, ez a Z-generáció, a Z-generációnak az elérése, és nagyon sokat gondolkodtunk azon.
1: Ha beszéljünk folyamatosan a Z-generációs futballról, mert én
0: nagyon jó, mert van köztünk egy Z-generációs, annyira tök jó, hogy mi nagyon korán közös nevezőre jutunk, és nagyon-nagyon eltérő személyiségek vagyunk, és még eltérőbb a 20, nem tudom, hány éves a Máté, 26 éves Komenda Máté kollégánk, aki szerintem pattanj be oda inkább, mert jobban lehet majd hallani, főleg, hogyha bekapcsoljuk a te mikrofonodat is, és van kedved, és látszol is,
1: akkor gyere ide, gyere ide.
0: És akkor használd a Tominak a mikrofonját. De most az történik, a rádió hallgatóknak mondom, hogy a Komenda Máté, aki ott villog a mikrofonod, mert az Ambrus a technikusok gyöngye. De ott se látszol. Jó, akkor
1: De miért?
0: De az a jó, hogy pattanj oda. De várjál, és akkor a másik mikrofon is él, nagyon jó. Na jó, akkor szóval itt vagy Z-generációsként, aki a marketinget viszed, a social médiát viszed, képeket, fotókat, gyönyörű fotókat készítesz, és a videós felvételek is a te nevedhez fűződnek, amikor először meséltem, hogy hello Máté, üdvözöld a hallgatót és a nézőt.
2: Sziasztok!
0: Oké. Okay. Szóval amikor először beszéltem rólad az egyik barátnőmnek, azt mondja, Mónika, mindenhez ért, ugye? Milyen idegesítő? Na, de hát ő is egy X-generációs hölgy, aki ezt mondta. Szóval először tényleg ez egyfajta, na jó, kimondom, szinte idegesítő volt, hogy ennyire fiatal, és hogy lehet, hogy mindent lát, ért, összerak, és a nagy képet is látja.
2: Bárcsak így lenne, igen.
0: De nem így van. Oké, figyelj, szerinted van még pár percünk, miben kell fejlődnünk, és mondd el azt, hogy a legnépszerűbb, melyek voltak a legnépszerűbb, a legnézettebb adásaink, és mi az, amivel be tudjuk húzni a Z-generációt is, azon túl, hogy van azért néhány Z-generációs vendégünk.
2: Hát picit érdekes ez a helyzet, mert nem igazán tudnánk akkor meghatározni egy legsikeresebb adást. Ugye YouTube-ra csak nemrég kezdtük el őket felpakolni, úgyhogy a YouTube nézettség alapján én nem igazán mennék. Social médiában nézettség számotán a Gundel Takács Gábor volt a legnézettebb adásunk, de az a
0: reklám nélkül.
1: Z-generációs arc.
2: A vicces az, hogy de. Még pont beszélgettem is, hogy a Mónikával még az adás, sport miatt abszolút.
0: Látod, Tomi, látod? Jön a Hajdúbé.
2: Szerintem az egy borzasztó.
1: Hát, nekem is van reménye. Csak többet kell sportolni.
2: Amúgy abszolút jönnek fel, ugye neked is a követőid. Fiatalok közül, ugye ez, beszéltük is a Mónikával az adás előtt, hogy ez egy nagyon rossz koncepció, hogy akkor csak is kizárólag fiatalokkal érhetünk el fiatalokat, mert szerintem abszolút nem így van, és ugyanúgy szerintem a idősebb korosztályoknak se, csak az idősebb korosztályok azok, akik érdekesebb. Például
0: De várjál, egy X-generációs megnéz szívesen egy beszélgetést, mondjuk egy Z-generációs
1: egy Seres Samuval mondjuk.
0: Na, Cóki Kám, de bírtam a Samut.
2: Hát abszolút, de nézd, mi volt még tévében, most azóta gondolkozok a műsor címe, azt hiszem, éjjel-nappal Budapest volt. Hát
0: volt ilyen.
2: Bárki azt hiszi, hogy fiataloknak csinálták, nem, hát azt a idősebb generációknak csinálták. Hát most akkor kérdezem így kommentbe, akkor várjuk így a további Z-generációs fiataloktól, hogy van olyan, aki így viselkedik, mint a műsorban látni,
0: tényleg,
2: mert
0: tényleg.
2: Ez abszolút nem a valóságot adja el, és ez tényleg pont az, hogy amikor az ember nem csak arra vágyik, hogy azt kapja, ami saját maga, hanem még azt is, hogy akkor lássa azt, amit ő nem lát, lássa azt, ami nincs ezekben annyira benne. És szerintem ez egy nagyon nagy előnye lehet azoknak, hogy fiatal férfi körben, ugye a Vai Pisti nagyon-nagyon népszerű. Ugyanúgy tudom, hogy nagyon sok ilyen fiatalabb influencer néznek a idősebb hölgyek, azt pont a barátnőm mesélt, hogy ilyen beauty influencereknél meg tele vannak ilyen kifejezetten idősebb hölgyek, hogy akkor meg keresik így az ilyen sminkes tippeket, pont a fiatalabbaktól. Szerintem ebből sokkal nagyobb a generációs átjárás.
0: Hát figyelj, ez tök jó, mert én itt vagyok ellenpélda, mert ha én sminkes meg főzőske tippet akarok, akkor nem. Az Isten bocsássa meg nekem, én nem a 20-25 éves fiatal hölgynek a sminkelését akarom nézni, az idegesítően hibátlan arcbőre, és nincs ránca, tehát, érted?
2: Hibátlan arcbőr, én erre azt mondanám, hogy beauty vloggereknél olyan szintű filterek vannak, amiket melyik is eszúr az ember.
1: Fú, ebben most nem menjünk bele, gyerekek.
0: Ne, elúszik a Tomi, nem tud beszippantani a kérdezésgépét.
2: Oké. De igen, azért tényleg csak, hogy gyorsan összefoglaljam, sokkal-sokkal több a generáció.

0: közötti átjárás. A probléma az, hogy nagyon más platformokon vagyunk jelen, úgyhogy nehezebben halljuk meg egymás szavát, de amikor tudunk egy ilyen hidat képezni, hogy akkor tényleg a fiatalabbak megkapják a idősebb generációt az üzenetet, és amikor a idősebb generációknak úgy tudunk találni egy fiataltól származó az üzenetet, hogy meghallgassák, szerintem azt tudja a legjobb termékeket összehozni, média termékeket összehozni az interneten.
1: Erre fogunk törekedni, és reméljük, hogy fogtok minket hallgatni, nézni. Úgyhogy szerintem ez egy tök jó kezdeményezés, még fiatalok vagyunk, Z-generációsak vagyunk, sőt, alfa-generációsak, mint médium, újszülöttek, úgyhogy reméljük, hogy tudunk fejlődni így ebben a csapatban.
2: A Máté legyen a végszó. Mit vársz tőlünk, a kettősünktől?
0: Itt tőletek kettő inkább csak azt várnám, hogy akkor folytassuk ezt a munkát, mert hatalmas méretű Word dokumentumokat írtunk össze, hogy miket szeretnénk elérni a rádióval, és szerintem még egy a harmadánál lehetünk.
1: Se.
0: Igen, úgyhogy én szerintem csak azt várom, hogy haladjunk tovább ezeken a vonalakon, és szerintem nagyon-nagyon messze fogok tudni menni.
1: Szuper, let it be.
2: Let it be. Pajor Tomival és Komenda Mátéval készítettük a Cross GPS legújabb adását. Ha még nem iratkoztál fel, kedves nézőnk, a Cross Rádió YouTube csatornájára, akkor kérlek, tedd azt meg, ott keddenként este 7-től jelentkezünk premierekkel, csak úgy, mint a Cross online rádióban és az applikációban, de természetesen a Manna FM-en is hallgathatsz bennünket a kooperációnak. Hála meg az Istennek, ott a premiereket szombatonként este 6-tól hallhatod. Én Bali Mónika vagyok, és jövök még a Pajor Tomival és a Komenda Mátéval.
1: Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Cross GPS a Manna FM-en. Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
2: Cross GPS.
3: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
0: Ez volt a Manna morzsa.
2: Marad a napos, felhős idő, Magyarország növeli a védelmi kiadásait, gyengébb lehet az idei gabonatermés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO tagállam állam és kormányfőjével egyeztetett, és több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelni a védelmi kiadásokat. Az Európai Parlament állásfoglalásban üdvözölte Ukrajna uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó reform törekvéseit, és konstruktív párbeszédet sürgetett az ország európai integrációjának előmozdításáról. A képviselők ugyanakkor további előrelépést sürgettek, egyebek mellett a demokratikus intézmények megerősítése, az igazságügyi reformok végrehajtása és a korrupció elleni küzdelem terén. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló tartálypark befogadó képessége meghaladja 385 ezer köbmétert. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Újabb hőhullám érte el Olaszországot, a következő napokban ismét 40 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőség északról tart az ország középső része felé, az újabb hőhullám először a Póalföldön, valamint az északnyugati Lombardia tartományban és Emília-Románában lesz érezhető. A tetőzés vasárnap várható.
0: Időjárás.
2: Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik, A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
3: Manna Hits. Manna Hits. I'm about to have a good-

0: Manna Hit. Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Landry Cantrell, and this is my song, Source. A tree's roots are always looking for water. A flower is always looking for sunlight.
2: A fák gyökerei mindig keresik a vizet, a virágok pedig a napfényt. Minden élőlénynek megvan a vele született igénye arra, hogy keresse az élet forrását, és ugyanez igaz a mi lelkünkre is. Vágyunk arra, hogy közel lehessünk Jézushoz, aki az életünk forrása. János evangéliumának a 6. részében, 35-ös versben így szól Jézus. Én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön nem éhezik, és aki hisz bennem soha nem szomjazik. Ha békességet, reményt vagy örömöt keresel, miért nem mész közvetlenül mindennek a forrásához, Jézushoz?

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey guys, this is Jonathan and Brittany, and we're the Cashmans.
2: Thanks so much for listening to our new song, Burn.
1: Song we found inspiration in Jeremiah 20 verse 9.
3: A bőrn készítések közben Jeremiás próféta könyvéből kaptunk ihletet. A próféta a 20. fejezet 9. versében így szól: Már azon gondolkodtam, nem törődöm vele, nem beszélek többi a nevében. De ilyenkor, mintha tűz gyúlt volna a szívemben, és átjárja minden csontomat. S ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam, és nem tudtam elviselni. Ez az igevers azt mutatja be, hogy milyen hatalmas ereje van Isten szavának és a Szentlélek átformáló munkájának az életünkben. Minket, keresztényeket Isten arra hívott el, hogy égő fáklyák legyünk, amik megvilágítják az evangélium igazságát. Mi, a zenekar tagjai azért imádkozunk, hogy ez az ének lángra gyújtsa bennetek a tüzet, hogy meghalljátok Isten szavát és égjetek ő érte.
1: Just like the prophet Jeremiah, we pray that this song stokes the fire within you to hear his word and burn.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Kiszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Szóval, ha növelhetjük az életünkben lévő erőt csupán azzal, hogy megtanulunk jobban beszélni, akkor ki ne akarná ezt? Hányan szeretnétek megtanulni ezt? Szóval, ha növelhetnénk az életünkben lévő erőt csupán azzal, hogy megtanulunk jobban beszélni, akkor ki ne akarná ezt? Ma arról fogok tanítani, hogy hogyan növeljétek az örömötöket azonnal. Úgy értem, több örömötök lehet ma délután, mint akkor lett volna, ha nem jöttök el, és nem halljátok azt, amit mindjárt elmondok. Mert a te szavaid nem csak a saját örömöd szintjét befolyásolják, hanem a körülötted lévő emberek örömszintjét is. Elérte már a szádat is az üdvösség? A szád is megtért már? Emlékszem, amikor az Úr azt mondta sok-sok évvel ezelőtt, tudod, Joyce, te megtértél, de nem úgy hangzik. Ideje van, hogy a szád is megtérjen. Szóval bátorkodom azt mondani, hogy néhányatokat azért hozott ide Isten, mert ideje, hogy a szátokat is oda tegyétek az oltárra. És ez egy döntés, amit meghozhatunk. Isten segítsége nélkül nem tudod megszelídíteni a nyelvet, de ő nem fogja megtenni helyetted. Te pedig semmit nem fogsz tenni, ha nem ismered a szavak erejének a jelentőségét. A szavak erőt hordoznak, teremtő vagy romboló erőt. Itt ez a pohár, és bármit beletölthettem volna, amit csak akartam. Ez az én poharam. A teszed csak a tied. Azt teszel bele, amit akarsz. Az enyémben finom, friss víz van. Felfrissít majd engem, amikor prédikálok, ha megszomjaznék. De ha akartam volna, sárral is megtölthettem volna. Szóval el kell kezdenünk számot adni a szánkból kijövő szavakról. Megállthatunk embereket a szavainkkal, és átkozhatjuk is őket a szavainkkal. Élet és halál hatalma van a nyelvünkben. Kell, hogy legyen gyümölcsünk. Nem elég a halacskás matrica, meg a keresztény ékszer. El kell kezdenünk úgy viselkedni, ahogy Isten várja tőlünk, mert a hitetlenek, akik bűnre csábítanak minket, kritikusan megítélnek, ha elkövetjük azokat. Szükségük van rá, hogy felálljunk, erősek legyünk, és élő példák legyünk a mai világban. Fény lennünk kell a sötét helyeken, és az az egyik módja annak, hogy világítson a fényünk, ha befogjuk a szánkat. Legalábbis addig, amíg valami jó dolog nem jön ki rajta. És ismeritek a Szent Szellemet. Ha elkezdtek emiatt imádkozni, a Szent Szellem meggyőz majd ezekről, még mielőtt felkészülnél rá. Tudjátok, hogy mi segített nekem túllépni ezen még az elején sok-sok évvel ezelőtt? Épp a mondókám kellős közepén tartottam, amiről vagy akiről egyáltalán nem kellett volna beszélnem, és éreztem, ahogy a Szent Szellem szól, éreztem, hogy szól hozzám. Úgy értem, már akkor éreztem, amikor belekezdtem, de azért folytattam. Tudjátok, néha egy másodperc töredéke alatt el kell döntened, hogy mit fogsz tenni. És sajnos, amíg nem gyakoroljuk be ezt, addig nem mindig hallgatunk Istenre. Időnként a testre hallgatunk, de a Szent Szellem attól még győzköd minket. Oké, szóval Isten eléggé ott van az életedben, és szeretnél itt egyszerűen cselekedni. Szeretnéd a helyes dolgot tenni. Le akarod győzni ezt a problémát. Volt, hogy a beszélgetés közben meg kellett állnom, és azt mondtam, bocsáss meg kérlek. Erről nem kéne beszélnem. Helytelenül cselekedtem. Bocsáss meg. És tudjátok mit? Ha néhányszor ilyen cikis helyzetbe hozod magad, nyilvánosan megítéled magad, az segíteni fog eljutni arra a pontra, hogy abban a pillanatban, amikor érzed, hogy rosszat csinálsz, megállj, mert a Szent Szellem azért jött az életünkbe, hogy átvezessen a mindennapokon. Csodálatos kapcsolatod lesz, ha megtanulsz együttműködni vele. És minél érzékenyebb vagy a Szent Szellemre, annál inkább érezni fogod a vezetését mindenben, amit mondasz, minden döntésedben és minden gondolatodban. Ez egy növekvő dolog. De ha nem kezdjük el valahol, akkor soha nem jutunk el sehová. Néhányatok számára ez teljesen új hír. Soha nem hallottatok ilyesmit korábban. Mások számára ez egy emlékeztető egy olyan dologról, amit már több százszor hallottatok. De kezdtétek elfelejteni. Ezért eljöttetek egy Joyce konferenciára, hogy felfrissüljön az elmétek. Nincs is ezzel baj. Örömmel felfrissítünk benneteket. Hozzáállás igazításra jöttetek. 4 Mózes 13. Egy gyönyörű helyzetet látunk itt. Amikor is Mózes, akit Isten utasított erre, kémeket küld Kánaánba, az ígéret földjére, hogy megnézzék, van-e ott gyümölcs, és tényleg olyan jó-e a föld, ahogy Isten mondta. Tényleg olyan jó lesz ez? Mint ahogy mi gondoljuk. It's gonna be. És aztán visszajöttek. 27. vers. Elmentünk arra a földre, ahová küldtél bennünket. Valóban tejjel és mézzel folyó föld az, ilyen a gyümölcse. A gyümölcs olyan nagy volt, hogy egy szőlőfürtöt rúdon kellett vinni, egy hosszú rúdon, amit két férfi vitt a vállán. Ez elég nagy gyümölcs. Igen, így van. A gyümölcs nagyszerű. 28. vers. De, és itt kerülünk bajba. Igen, hálás vagyok, hogy van munkám, de. Nos, igen, persze, hálás vagyok, hogy van férjem, de. Nos, igen, szeretem az otthonomat, de. Tudjátok, tönkre tesszük az örömünket azzal, hogy de. Hallottok engem? Tönkre teheted az örömödet a sok de szóval. Hadd tanácsoljam azt, hogy szabadulj meg tőlük. Olyan régóta szerettem volna kimondani ezt, és végül megtettem. Nos, tovább is mehetnék, de nem fogok. Csak szabaduljatok meg attól, hogy igen, de. Igen, de. Nos, igen, de. Felejtsétek el ezt. Igen, a gyümölcs nagyszerű. Amit Isten mond, az teljesen igaz. De erős nép lakik azon a földön, a városok erődítményei igen nagyok, és még Anák ivadékait is ott láttuk, akik nagy termetűek és bátrak. Szóval előadtak egy hosszú listát a problémákról. Nem gondoljátok, hogy Isten tudott a problémákról, és képes volt már előre elrendezni azokat, mielőtt oda küldte volna őket? Csitította őket Káleb. Ez az egyik dolog, amit Isten elvár tőlünk, amikor másokat bátorítunk. Amikor mások panaszkodnak és morognak, ne szupervallásosan, hanem megfelelő módon azt mondjuk, ne mondd már ezt. Maradjunk meg azon keretek között, ahol Isten együtt tud dolgozni velünk, és meg tud áldani. Főleg akkor teheted meg ezt, ha hívők között vagy, és a más emberekkel való kapcsolatunk során meg kell engednünk, hogy korrigáljanak és emlékeztessenek minket, és értékelnünk kell ezt. A Biblia szerint sok mindenre kell buzdítani az embereket. Buzdítsuk őket, hogy rendeljék magukat alá a tekintélynek. Buzdítsuk őket, hogy maradjanak távol a viszálykodástól. De tudjátok, nem nagyon fogadjuk el ezeket. Kinek gondolod magadat, hogy megmondod, mit tegyek? Hogy érted azt, hogy ne legyek negatív? Látjátok? Tudjátok, hogy van ez, főleg a házasságban. Például Dave azt mondja nekem, tudod, elég furán hangzik, amit mondasz. Hogy érted ezt? Hát úgy, hogy elég negatív vagy egyes dolgokkal kapcsolatban. Ne mondd nekem, hogy negatív vagyok. Tudjátok, nem reagálunk túl jól a helyreigazításra. Észrevettétek már ezt? Hirtelen védekezni kezdünk, és tudjátok mit? Minél inkább védekezel, az annál inkább arról árulkodik, hogy tisztában vagy a vétkes mi voltoddal. Hú-hú. Káleb azt mondta, 30. verstől. Bátran fölmehetünk, és elfoglalhatjuk, mert meg tudunk birkózni vele, de azok, akik vele mentek, ezt mondták. Nem vagyunk rá képesek. Nézzük meg a 32. verset. És rossz híreket terjesztettek Izrael fiai között. Mindig megdöbbentett engem, hogy rossz hírt hoztak. Inkább a negatívat látták, mint a pozitívat. Ketten a gyümölcsökről akartak beszélni. A többiek viszont inkább az óriásokról. Ketten Istent látták. A többiek meg a problémákat. És Isten azt mondta, hogy gonosz hírt hoztak. Ezért, amikor mindig arról beszélünk, ami rossz, az a gonosz beszéd kategóriájába esik. Tarts távol a nyelvettől a gonoszt, az ajkaidtól a cselszövést, ha szeretnéd növelni az örömödet. Hányan hiszitek el nekem, hogy ha örömteli dolgokról fogtok beszélni, akkor boldogabbnak fogjátok érezni magatokat. Jakab 3:6-8. 6. vers. A nyelv is tűz. A gonoszság egész világa, olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket. Elképesztő, hogy mit indíthatunk el néhány szóval. Látjátok? Eljöttetek, hogy meghallgassatok. Vagy a tévében néztek, miközben beszélek hozzátok, és az általam kimondott szavak Isten beszédét tartalmazzák, és az ő szavai tele vannak élettel és erővel, amik tetszenek nektek, mert jobban érzitek magatokat tőlük. Hányan vagytok, akik jobban érzitek magatokat, miután reggelente megnézitek a műsort? Nos, azért van ez, mert a szavak igazak, de utána felelős vagy azért, hogy menj, és a szavaiddal segíts valakinek jobban éreznie magát. Ha én erőfeszítést teszek, hogy jobban érezhesd magad, akkor menned kell és segítened kell, hogy valaki más is jobban érezze magát, és ezt elkezdheted a saját házadban lévő emberekkel. Hadd adjak egy erőteljes példát. Értékellek téged. Kezd el kimondani, akár egy olyan ember felé is, akivel 20-25 éve élsz házasságban. Értékellek, őszintén. Nézz a szemébe, és mondd ki, értékellek. Tudjátok, ezek a szavak, van bennük valami. Értékellek téged. Főleg akkor, ha olyannak mondod, aki állandóan megtesz érted dolgokat, amikhez már annyira hozzászoktál, hogy kezded természetesnek venni azokat. Értékellek téged. Hadd mondjak még néhány erőteljes kifejezést. Légy szíves. Köszönöm. Bocsáss meg. Sajnálom. Mit szóltok a következőhöz? Nem volt igazam. Tudjátok, mennyi veszekedést elkerülhetnénk, ha kimondanánk, hogy nem volt igazam. Ez a három kis szó több napi mérgelődést, fejfájást, gyomorgörcsöt, idegességet és utálatos viselkedést megelőzhet, ha csak annyit tudunk mondani, tévedtem. Sajnálom. Nem úgy tűntök, mint akik szeretnétek ezt megtenni. Hát nem is tudom. Gyerünk, gyakoroljunk, mondjátok, nem volt igazam. Te is gyakoroltál, Dave? Csak mert szeretném többet hallani. Van köztetek valaki, akinek olyan férje van, aki soha nem téved? Tudom, hogy arra gondoltok, bárcsak itt lenne a férjem. Megveszem a felvételt, és hangosan fogom lejátszani otthon. Van itt néhány dolog, amit kimondhatunk, amikor valaki hibát követel. Semmi baj. Ne aggódj miatta. Én is hibázom. Megbocsájtok neked. Ne hagyd, hogy nyomasszon. Többet ne is gondolj rá.

mondom, a meg nem zabolázott beszéd olyan, mint egy vadon élő állat. A Biblia szerint egy vadállat, amit nem lehet megszelídíteni. Egy ember sem tudja megszelídíteni a nyelvet. Ezért kell bevonnunk Istent, és bár úgy érzed, hogy most egyet értesz ezzel, mégis észreveszed majd, hogy a beszéded elkalandozik. Főleg, ha olyanokkal vagy, akik ezt csinálják. Mindannyian jobban járnánk, ha olyan barátokat választanánk, akik tudják, hogy hogyan beszéljenek. Amen. Jó, körülbelül 10 embertől hallottam, hogy egyet ért velem. Hányan vagytok, akik túl sok időt töltötök pletykálkodó és kritizáló emberekkel, akik azt mondják, most nézd meg ezt, szerez új barátokat. Nos, nekem a házastársam ilyen. Nos, akkor tudod mit? Akkor ellensúlyoznod kell ezt azzal, hogy pozitív emberekkel töltesz időt, akik felépítenek téged, aztán pedig imádkozz és tégy megvallást. Imádkozom érted, és a házunkban lévő hangulat meg fog változni. Imádkozom és megvallom ezt. 20. vers. Amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jól lakni a teste. És amit a beszédet terem, azzal kell jól laknia, akár jó, akár rossz. Minden szó olyan, mint egy mag, ami valamilyen következménnyel jár, amit learatunk majd. Ebben a prédikációban nem fogok erről beszélni, de valamelyik másikban megtaláljátok majd. Megbetegíthetitek magatokat a rossz szavakkal, akár fizikailag is, de a megfelelő szavakkal gyógyulást szabadíthattok fel az életetekben. Igen. Élet és halál van a nyelv hatalmában. Amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi majd, életet vagy halált. Megesszük a szavainkat. Tiszta gáz az életem. Nos, talán meg kell változtatnod a szavaidat. A megfelelő szavakkal növelheted a saját és a körülötted lévő emberek örömét is. Mert nem csak a saját örömünket mérgezzük a rossz szavakkal, hanem a körülöttünk lévő emberekét is. A negativitás végül mindenkit lehúz, és azt érzik majd, hogy... Másokról mondott rosszindulatú megjegyzések. Ha velem beszélgetsz, és rosszindulatú, kritikus vagy ítélkező dolgokat mondasz valakiről, még ha azt felelem is, hogy nem hiszem el, akkor is bennem marad, amit mondtál, és küzdenem kell a kísértéssel, hogy ne nézek másként arra az emberre, mint ahogy korábban tettem. Értitek? Azon kapod magad, hogy ó, igaz lehet? A Biblia azt mondja, hogy a rágalmazó szavai olyanok, mint a jó falatok, behatolnak a test belsejébe, és ott rombolnak. A példabeszédek 16-22-ben van ez, azt hiszem. Nem, a példabeszédek 26-22-ben. Jól van, beszéljünk a szavainkról a megpróbáltatások idején. Amit a jelenlegi próbák során mondunk, az meghatározza, hogy hány próbánk lesz a jövőben. Az, ahogy a pusztában beszélsz, meghatározza majd, hogy mennyi időt fogsz ott tölteni. Na gyerünk! Az, ahogyan a jelenlegi megpróbáltatásaink és küzdelmeink során beszélünk, meghatározza, hogy mennyi ideig fognak ezek tartani. Legalábbis részben meghatározza, hogy mennyi ideig fognak tartani. Panaszkodj, és ott maradsz. Vagy dicsőíts, és Isten felemel. De ezt a panaszkodásról szóló üzenetre hagyom. Tényleg a problémád jelenti a valódi gondot? Vagy inkább a hozzáállásod és a szavaid? Inkább ezek jelentik a gondot. Képes vagy megfordítani a helyzetet? Boldogabbá tehetnéd magad, ha ma eldöntenéd, hogy ezentúl másként beszélsz majd a problémáidról? A helyett, hogy azt mondanád, nem bírom ezt tovább. Miért nem mondod azt, hogy egyszer ezen

0: túl leszünk. Ez egy jó mondat. Szokásoddá kell tenned néhány rövid mondatot. Amikor felkelsz reggel, mondd azt. A mai napon valami nagyon jó dolog fog történni velem. De lesz, aki majd felemlíti a problémádat. Nos, hallottam a problémádról. Néha úgy visszaválaszolnék. Én épp most feledkeztem meg róla. Nem fognád be? Hát nem bosszantó, amikor végre sikerül megfeledkezned a problémádról? Erre valaki azt mondja, ó, hallottam a problémádról. Ezen is túl leszünk egyszer. Nem akarok beszélni róla. Ez a legjobb, amit mondhatunk. Értékelem, ha imádkozol, de nincs értelme beszélnem róla. Ha beszélek róla, csak ideges leszek, és nem akarok ideges lenni. Tartsd meg a békességedet. Jézus azt mondta, a világon nyomorúságotok lesz. Aztán egy nagyszerű teológiai megoldást mondott, de fel a fejjel. Nos, Jézus, mihez kezdjek a problémámmal? Ó, olyan nagy problémám van. Fel a fejjel. Én legyőztem a világot. De nem tudsz vidám maradni, ha csak a problémáról beszélsz, és a megoldásról pedig nem. Annyira örülök, hogy Isten megtanította nekem, és még most is tanít, hogy hogyan beszéljek. Egy másik prédikációban látni fogjátok, hogy Pál azt mondta a korintusiaknak, még csecsemők vagytok, nem tudjátok, hogyan kell beszélni. Nos, nyilvánvalóan tudtak beszélni, de nem a megfelelő dolgokról beszéltek. Ne beszélj többé mindarról, ami rossz. Menj át a vizsgán. Amikor legközelebb próbában találod magad, döntsd el, hogy végigcsinálod az adott dolgot, és közben semmilyen negatív megjegyzést nem teszel majd. Hogy imádkozni fogsz, és megvallást teszel. Nem sokat használ, ha imádkozunk, de semmit sem mondunk, ami összhangban van az imáinkkal. Úgy gondolom, hogy amit az imáról és a megvallásról mondok, az tulajdonképpen a lényeg ennek a prédikációnak. Tényleg így gondolom, mert szerintem mind hajlamosak vagyunk úgy imádkozni, hogy csak épp reménykedünk, hogy Isten talán tesz majd valamit. De ha tényleg elhinnénk, hogy ő dolgozik, ahogy a Biblia állítja, ha tényleg hinnénk, hogy Isten cselekszik, imádkoztam, ajtót nyitottam Istennek, hogy dolgozhasson, és hiszem, hogy ő cselekszik, és meglátom majd az imáim eredményét, ha menet közben nem mondok egy csomó ostoba dolgot, ami hatástalanítaná az imáimat. Nos, itt jön be a próba, mert a várakozás idején nyomás alatt leszünk, és olyan jó lesne. Nagyon nehéz nem mondani semmit. Tudjátok miért? Azért, mert ki akarjuk mondani, amit érzünk. De sajnos annak, amit érzünk és gondolunk, gyakran semmi köze nincs ahhoz, amit Isten tesz. Semmi köze a hithez, és ahhoz, amit Isten cselekszik. Ezért kell megtanulnunk, hogy hogyan beszéljünk, és hogy azt mondjuk, amit az Úr, ne pedig arról beszéljünk, hogy nos, szerintem... Nos, tudod, véleményem szerint én úgy gondolom, nos, a legrosszabb dolog, amire alapozhatsz, az a saját véleményed.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna Hits.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna morzsa.
2: Marad a napos felhős idő, Magyarország növeli a védelmi kiadásait, gyengébb lehet az idei gabonatermés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO tagállam állam- és kormányfőjével egyeztetett, és több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelni a védelmi kiadásokat. Az Európai Parlament állásfoglalásban üdvözölte Ukrajna uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó reform törekvéseit, és konstruktív párbeszédet sürgetett az ország európai integrációjának előmozdításáról. A képviselők ugyanakkor további előrelépést sürgettek, egyebek mellett a demokratikus intézmények megerősítése, az igazságügyi reformok végrehajtása és a korrupció elleni küzdelem terén. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a Tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló Tartálypark befogadó képessége meghaladja 385 ezer köbmétert. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Újabb hőhullám ért el Olaszországot. A következő napokban ismét 40 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőség északról tart az ország középső része felé. Az újabb hőhullám először a Póalföldön, valamint az északnyugati Lombardia tartományban és Emília-Románában lesz érezhető. A tetőzés vasárnap várható.
0: Időjárás.
2: Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
3: Élet, öröm, zene.
0: Ez a Manna

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyílik a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Egyébként július 8-a van. 157 éve született Kandó Kálmán ezen a napon az indukciós motor fejlesztője, a villamos vasút egyik megteremtője. Születésnapja egyébként más forrás szerint július 10-e. Teljes neve Eger Farmosi és Stregovai Kandó Kálmán. A Budapesti Műegyetemen gépészmérnöki oklevelet szerzett, mellette érdekelte a villamosság és az elektrotechnika. A diploma és a katonai szolgálat után Franciaországban dolgozott, a Tesla féle indukciós motor tervezésével és fejlesztésével foglalkozott. Ott elért sikereinek köszönhetően 1894-ben Megvárt András, a Ganzgyár akkori vezérigazgatója visszahívta Magyarországra, hogy megszervezze a háromfázisú indukciós motorok itthoni gyártását. A tervezési folyamat során jött rá, hogy ezeket a motorokat a vasúti vontatásban is lehetne hasznosítani. 1907-től 15-ig Olaszországban élt, első önálló fejlesztése az Olasz Vasúttársaság kérésére tervezett vasútvillamosítási rendszer volt. Az első világháború kitörésekor hazajött, és haláláig egy olyan gépet igyekezett kifejleszteni, amelynek segítségével a villamosított vasút az országos elektromos hálózatról működhetne. Kandónak 1895 után összesen 69 megadott szabadalma volt. 1931-ben hunyt el, másfél évvel találmánya az első fázisváltós egységmozdony műszaki rendőr próbája előtt. 98 éve született Kassai Ilona, Kossuth Díjas és Jászai Mari Díjas színésznő, szinkronszínész, férje Zana József színész, gyermekük Zana Zoltán zenész, aki Gangsta Zoli művész néven vált híressé. 88 éve született Koncz Gábor, Kossuth és Jászai Mari Díjas színész rendező a mai napon, érdemes művész és a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. 83 éve született Szakcsi Lakatos Béla, Kossuth Díjas jazz zenész, a Nemzet művésze, a Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatóriumban tanult, a 60-as évek közepétől saját zenekaraiban játszott, 72-től a Rákfogó együttes, majd 80-tól a Szaturnusz együttes tagjaként fontos szerepet játszott a fúziós zene hazai terjedésében. A 70-es évektől tanította a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola jazz zongora szakán, koncertjein a jazz és a kortárs improvizációt ötvözte a klasszikus zenékkel, 16 albuma jelent meg és több musicalt írt. 73 éve Budapesten látott napvilágot Kocsis Ferenc birkózó mesteredző, aki 1980-ban Moszkvában nyert olimpiát. 66 óta birkózott, a kinizsi húsos, a budapesti honvéd, 73-tól a Ganz Mávag versenyzője volt. Kötött fogásban 4-szer Európa bajnok, 1-szer VB bronzérmes, ezüstérmes, világbajnok és olimpiai bajnok címet szerzett. 86-tól az újpesti dózsa, 91-től egyben a válogatott edzője is mesteredző volt. 350 éve hunyt el felsővadászi első Rákóczi Ferenc választott erdélyi fejedelem. 1645. február 24-én született második Rákóczi György fejedelem és Bátori Zsófia egyetlen fiaként. Még apja életében 1652. február 18-án erdélyi fejedelemévé választotta a gyulafehérvári országgyűlés. Később a Szászfenesi csatában második Rákóczi György megsebesült, majd június 7-én elhunyt. Első Rákóczi Ferenc ezután már nem tudta visszaszerezni korábbi hatalmát. 61. augusztus 15-én Bátori Zsófia és fia áttértek a katolikus vallásra. Később első Rákóczi Ferenc Sáros vármegye örökös főispánja lett. Március 1-én feleségül vette Zrínyi Ilonát, ekkor még élvezte első Lipót császár bizalmát, és megkapta Sáros vármegye örökös főispáni tisztségét is. A Zrínyi és Frangepán féle összeesküvésbe mogyonódva az 1670-i tiszavidéki felkelés leveretése után csak anyja és a jezsuiták közbenjárására nagy váltságdíj árán menekedhetett a büntetéstől. 1661. február 21-én született az egyesség Bátori Zsófia és első Lipót császár között. Rákóczi váltságdíj és várainak többségének az átengedése fejében büntetlenül marad. Rákóczi ettől kezdve egészen haláláig semleges próbált maradni a császári csapatok és a bujdosok között zajló harcokban, miközben a bujdosok többször birtokait támadták. 171 éve hunyt el Broki Károly festő, aki a bécsi és a londoni királyi udvarban dolgozott arcképfestőként. Az angol portréfestészet hagyományait követte, mitológiai témájú aktfestményei a barokk festészet és az itáliai késő reneszánsz hagyományokhoz.

0: Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai napon a főváros kapcsán. A budapesti Bartók Béla út felett átívelő csaknem 80 éves vasúti híd teljes acélszerkezetét egyben emelték ki és szállították el a déli körvasút fejlesztésének részeként. A több száz tonnás szerkezet mozgatásához az ország egyik legnagyobb 700 tonna teherbírású darujára, speciális önjáró szállítóegységekre, valamint hónapokig tartó előkészítésre és precíz mérnöki munkára volt szükség, írt a közösségi oldalán a közlekedésért felelős miniszter. A kiemelt hídszerkezetet a vasúti pálya nyomvonalán Kelenföld irányába szállították, ahol megkezdődik a bontása. A műveletet teljes közúti és villamos forgalmi zár mellett lehetett végrehajtani, írta a vasárnapi akcióról Vitézi Dávid. A déli körvasút célja, hogy a Ferencváros és Kelenföld közötti vasúti szakasza jelenlegi két vágány helyett 3-4 vágánnyal működjön, megszüntetve a budapesti vasúti hálózat egyik legnagyobb kapacitás szűkületét. Ennek köszönhetően több elővárosi és távolsági vonat közlekedett majd. Új megállók épülnek Nádorkertnél, Közvágóhídnál és Népligetnél, itt sokkal többen választhatják a vasutat az autó helyett. Nagy változás lépett életbe a Budapestre autóval érkezők számára. Július 1-től megszűnt a parkolóautomatás fizetés, a parkolási díjak pedig minden fővárosi zónában emelkedtek. Aki mostantól a fővárosban áll meg autóval, annak nem csak azt kell tudni, ahol parkol, hanem azt is, milyen zónakódot használ, meddig díjköteles a várakozás, és milyen digitális fizetési mód érhető el. Fontos tudni a parkolás során, hogy a fizetési mód változása nem jelenti a díjfizetési kötelezettség megszűnését. Aki fizetős zónában áll meg, annak továbbra is érvényes parkolási jogosultságot kell indítania, csak már nem utcai automatánál, hanem digitális csatornán keresztül. A rendszer átalakításával együtt a budapesti parkolási díjak is emelkedtek. A BKK parkolási tájékoztatása szerint már csak mobiltelefonos applikációval, SMS-ben vagy telefonhívással lehet parkolási díjat fizetni. Az új óradíjak zónánként a következőképp alakulnak. Az A zónában 800 forint, a B zónában 600, a C zónában 400, a D zónában pedig 300 forint lett az óradíj. A fizetős időszak sem mindenhol azonos. Az A zóna munkanapokon 8 és 22 óra között, a B zóna 8 és 20 óra között, a C és D zóna pedig 8 és 18 óra között díjköteles. Egészséges kis zebra csődör született a budapesti állatkertben, aki már a látogatók számára is megtekintető a zsiráfház külső kifutójában. A fővárosi állat és növénykert közölte, hogy újabb örömhírrel szolgálhatnak a látogatóknak. Megérkezett az állatkerti óvoda legújabb, egyben legnagyobb termetű tagja. Június 24-én szerdán jött világra Romi és Cukkéra utódja, egy egészséges kis csődör. Az anya és a csikó egyaránt jól vannak, a nagy közönség pedig már találkozhat is velük a zsiráfház külső kifutójában, közvetlenül az elefántházzal szemben. A zebrák bemutató helyét a szakemberek egyelőre ketté osztották, mivel biztonsági okokból még nem kívánják összeengedni a kicsit a ménes többi tagjával. A hosszú lábú apróság rendkívül eleven és fürge, gyakran vágtázik és ugrál a karámban, vidám pillanatokat szerezve ezzel az arra járóknak. A fiatal állat bundája a felnőttekéhez képest borzasabb, csíkjai pedig barnás árnyalatúak, ami a csikószőr természetes velejárója az első vedlésig. Ez a bunda extrém védelmet biztosít számára, mivel a hőháztartása még nem tökéletes. Az anyaállat Romi 2010 óta él Budapesten és rendkívül tapasztalt szülőnek számít. Az elmúlt 16 évben számos csikót nevelt fel sikeresen, köztük Zulit és a 2024 adventi időszakban született Zuharát. Utóbbi kanca jelenleg is az állatkert lakója, így hamarosan közvetlenül is megismerkedhet az öccsével. A gondozók folyamatosan figyelik a fejlődésüket, hogy a beilleszkedés a ménesbe zökkenőmentes legyen. Az intézményben 1883 óta foglalkoznak a lófélék közé tartozó zebrákkal. A három faj közül az úgynevezett alföldi zebrákat, azon belül is a bőmzebra, angol nyelvterületen Grand Zebra néven emlegetett, Kelet-Afrikában honos alfajt mutatják be a látogatóknak. A faj megőrzési programok keretében végzett munka révén az állatkert hosszú távon is biztosítja a faj képviseletét a hazai állatkertekben. Szakmai egyeztetést kezdeményezett a Magyar Kerékpáros Klub és a Budapesti Közlekedési Központ, a Bubi 3.0 új díjszabása és a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése kapcsán. Véleményük szerint az új árak túlzottan magasak, ami akadályozhatja a kerékpáros közlekedés széleskörű elterjedését a fővárosban, ezért a tarifák felülvizsgálatát kérik, olvasható a Magyar Kerékpáros Klub Facebook oldalán. Bár a következő generációs közbringa rendszer érkezése, a flotta bővülése és az elektromos kerékpárok megjelenése jelentős előrelépés a budapesti közlekedésben. A megfogalmazott aggályok szerint az újárazás nem ösztönzi eléggé a mindennapi kerékpár használatot. A hagyományos biciklik esetében a tervezett évi 21.250 forintos bérletet túlzónak tartják, egy részben közpénzből finanszírozott közszolgáltatás esetében. A megkeresésben rámutattak arra is, hogy kérdéses, miként érvényesülhetnek a lakossági tarifákban a rendszer működésére és fejlesztésére fordított támogatások. Külön kifogásolták az elektromos rásegítésű e-bubi kerékpárok árazását. A 29.750 forintos éves bérlet megvásárlása ugyanis a tervek szerint mindössze a feloldási díjjal nyújt majd mentességet. Ráadásul az e-kerékpárok esetében nem lesz érvényes a hagyományos biciklinél megszokott 30 perces ingyenes használati időszak, így a bérlés az első másodperctől kezdve percenként 60 forintba kerül majd. A szervezet arra kéri a BKK-t, hogy mutassa be az árképzés szakmai indokait, és még a rendszer éles indulása előtt vizsgálja felül a díjszabást. Javaslatuk szerint a hagyományos kerékpárok éves bérletének árát 20 000 forint alá kellene csökkenteni, megőrizve ezzel a szolgáltatás széles körű elérhetőségét. Mindemellett egyeztetést kezdeményeztek a korábban bejelentett 200 millió forintos kerékpáros fejlesztési keret felhasználásáról is, sürgetve a fővárosi infrastruktúrális beruházások mielőbbi megvalósulását. Vitézi Dávid közlekedési miniszter közben újabb éjszakai járatokat jelentett be, amelyekről hétvégente közvetlenül a belvárosból is el lehet jutni a Budapest környéki településekre. Szombat éjjel Pósfai Gábor belügyminiszterrel tesztelte az egyik első Deák Ferenc térről induló éjszakai járatot. Júliustól több új éjszakai járat is indul, amelynek célja, hogy a késői órákban is gördülékenyen hosszas átszállások nélkül lehessen visszajutni az agglomerációs településekre. Tájékoztatást adott ki az Óbudai önkormányzat a település területén elvégzendő földi szúnyoggyérítésről, amelyet már végeznek. A lakosság számára a hatóság a következő óvintézkedéseket javasolja. A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, valamint a kint szárított ruhákat gyűjtsék össze, vagy takarják le a kezelés napján. A munkálatok ideje alatt és az azt követő egy órában tartsák zárva az ajtókat és ablakokat, a szellőztető berendezéseket pedig kapcsolják ki. A területen termett gyümölcsöket és zöldségeket fogyasztás vagy feldolgozás előtt alaposan mossák meg. A gyérítést végző gépjármű közelében senki ne tartózkodjon. A hatóság emellett felhívta a figyelmet, hogy a szúnyogok lárvái akár egy hét alatt kifejlődhetnek a fedetlen vízgyűjtő edényekben, ezért az ingatlan tulajdonosoknak érdemes megszüntetniük, vagy rendszeresen üríteniük a környezetükben található pangóvizeket. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
3: 2026. július 8-a van szerda, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Fokozott járőrszolgálat indul Budapest buli negyedében. Parkként újulhat meg a Városliget, a Hősök tere pedig átalakulhat. Megszületett az állatkert legújabb sztárja, kis zebra csődörre bővült a csapat. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Több jelentős közlekedési fejlesztés előkészítésébe is bevonja a lakosságot a Budapesti Közlekedési Központ. A következő hetekben a fővárosiak kérdőíveken, lakossági fórumokon és helyszíni bejárásokon mondhatják el véleményüket olyan beruházásokról, amelyek hosszú évekre meghatározhatják Budapest közlekedését. A társadalmi egyeztetések több fontos projektet érintenek. Napirendre került a Kerepesi út megújítása, a Pacsirtamező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, valamint a Rákos út korszerűsítése is. Emellett a BKK egy új gyalogos és akadálymentességi stratégia kidolgozásán is dolgozik, amelynek célja, hogy a város kényelmesebben és biztonságosabban legyen használható mindenki számára, beleértve az időseket, a kisgyermekes családokat és a mozgásukban korlátozott embereket is. A közlekedési társaság hangsúlyozza, hogy a beérkező javaslatokat és véleményeket nem csupán összegyűjtik, hanem a tervezési folyamat során értékelik és figyelembe is veszik. A cél olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek valóban a budapestiek igényeire épülnek, és hosszú távon hozzájárulnak egy élhetőbb, fenntarthatóbb városhoz. A BKK szerint a mostani konzultációk csak a kezdetet jelentik, a közeljövőben további társadalmi egyeztetések várhatók, többek között az úgynevezett állatkerti delta fejlesztéséről, valamint a hozzá kapcsolódó trolibusz hálózat bővítéséről. Emellett más közösségi közlekedési és útvonalfejlesztési tervek kapcsán is kikérik majd a lakosság véleményét. A szakemberek szerint a sikeres városfejlesztés egyik kulcsa, hogy a helyiek már a tervezés korai szakaszában elmondhassák tapasztalataikat és javaslataikat. Ezért most azok is alakíthatják Budapest jövőjét, akik nap mint nap használják az utcákat, járdákat, a villamosokat, vagy éppen a kerékpár utakat. Megerősített járőrszolgálattal és folyamatos térfigyeléssel próbálja javítani a közbiztonságot Budapest egyik legforgalmasabb városrészében a 7. kerületi önkormányzat. A cél, hogy a nyári és kora őszi időszakban nyugodtabbá váljanak a belső erzsébetvárosi utcák, különösen az éjszakai órákban, amikor a szórakozó helyek miatt jelentősen megnő a forgalom. Az önkormányzat egy biztonsági céggel kötött megállapodást, amelynek keretében június végétől szeptember végéig minden csütörtökön, pénteken és szombaton esti és hajnali járőrszolgálat működik majd. A biztonsági őrök a helyhatósági rendészekkel közösen járják az utcákat, és szükség esetén a rendőrséget is értesítik. A szolgálat különlegessége, hogy több munkatárs angolul is beszél, így a kerületben nagy számban megforduló külföldi turistákkal is könnyebben tudnak kapcsolatot teremteni. Külön figyelmet kap a Klauzál tér, amelyet a tervek szerint a nap 24 órájában őriznek majd október végéig. A tér és környéke az elmúlt években az éjszakai élet egyik fontos helyszínévé vált, ezért a helyiek részéről gyakran merültek fel panaszok a hangoskodás, a rendbontások és a közterületi szabályszegések miatt. Az önkormányzat szerint a rend fenntartása alapvetően a rendőrség feladata lenne, ugyanakkor hosszabb ideje gondot okoz a megfelelő létszám biztosítása. A kerület vezetése azt állítja, hogy évek óta jelzik a problémát az illetékes szervek felé, de eddig nem sikerült elérni, hogy több rendőr teljesítsen szolgálatot a városrészben. Éppen ezért döntöttek úgy, hogy saját forrásból próbálják megerősíteni a közterületi jelenlétet. A következő hónapokban így 3 külön járőrcsapat dolgozik majd a környéken, és az önkormányzat reményei szerint a fokozott jelenlét visszaszoríthatja a rendbontásokat, miközben a helyiek és a turisták is nagyobb biztonságban érezhetik magukat Budapest egyik legpezsgőbb negyedében. Parkként újulhat meg a Városliget, a Hősök tere is átalakulhat. Fontos döntést hozott a kormány a Városliget jövőjéről. A tervek szerint nem épülnek újabb épületek a park területén, a félbe maradt fejlesztések helyét pedig visszaadják a zöld felületeknek. Emellett előkészítik a Városliget autómentesítését és a Hősök tere átalakítását is. A bejelentés szerint a ligetben jelenleg több olyan terület található, amelyet korábbi beruházások miatt építési kordonok vesznek körül. Ezeket a lezárt részeket fokozatosan felszámolnák, a helyükön pedig új parkosítás kezdődhet. A cél, hogy Budapest legnagyobb és legismertebb közparkja még inkább a pihenést, a kikapcsolódást és a rekreációt szolgálja. A tervek alapján a parkosítási munkák leghamarabb jövő tavasszal indulhatnak el. A városvezetők szerint az alapelv egyszerű, a már elkészült épületek megmaradnak, ugyanakkor új kulturális vagy középületek már nem épülnek a ligetben. Ehelyett a jövőbeni fejlesztéseket inkább más, korábban ipari célokat szolgáló városi területekre irányítanák. A változások egyik legjelentősebb eleme a Városliget autómentesítésének előkészítése lehet. A tervek szerint átalakulhat a Kóskároly sétány is, amely jelenleg jelentős autóforgalmat bonyolít le. A cél az, hogy a terület valóban sétányként működjön, és ne a belváros egyik forgalmi átvezető útjaként. Nagy változások várhatók a Hősök tere környezetében is. A jelenlegi nagy részt aszfaltozott felületek helyett emberközelibb, több időtöltésre alkalmas közteret szeretnének kialakítani. Az elképzelések szerint a tér nem csupán turista látványosság lenne, hanem olyan találkozóhely, ahol a budapestiek és a látogatók szívesen töltenének hosszabb időt is. A fejlesztések előkészítése során a kormány együttműködik majd Zugló önkormányzatával és a fővárossal. A következő hónapokban elsősorban a tervezési munka zajlik, a konkrét megvalósítás pedig várhatóan több ütemben történik majd meg. Jövőre újra megnyílhat a Zugligeti villamos végállomás épülete. Új épületet kaphat a Normafa egyik ikonikus épülete. A 12. kerületi önkormányzat tervei szerint 2027-ben újra nyitják az egykori 58-as villamos Zugligeti végállomását. A hegyvidéki önkormányzat nem csak a műemléképületet szeretné hasznosítani, hanem a mellette található egykori kemping területét is rendezni. Az udvar felújítása még idén megkezdődhet, az épület rendbetételére pedig várhatóan jövőre teremtenek forrást. A tervek szerint az egykori végállomás elsősorban vendéglátóhelynek adhat otthont, ugyanakkor a kerület vezetése hangsúlyozta, hogy a természetvédelmi szempontok minden esetben elsőbséget élveznek. A fejlesztés csak a szükséges hatósági engedélyek és vizsgálatok után valósulhat meg. A környéken élők véleményét is kikérik. Az önkormányzat még a nyár folyamán lakossági fórumot tart a helyszínen, ahol a fejlesztéssel kapcsolatos javaslatokat és igényeket is összegyűjtik. Az 58-as villamos egykor népszerű kirándulójárat volt a Normafa térségében, a vonalat 1977-ben szüntették meg, az egykori végállomás épülete pedig később 58-as kisvendéglő néven működött. Az épületet néhány éve már felújították, most pedig ismét megnyílhat a nagy közönség előtt. Megszületett az állatkert legújabb sztárja, a kis zebra csődörrel bővült a csapat, a Fővárosi Állat és Növénykert új lakóval gazdagodott. Június végén egészséges zebra csődör született, a kis Csikó, Romi és Cukero utódja, az anya és a kicsi is jól vannak, a látogatók pedig most már meg is csodálhatják az új jövevényt a zsiráfház külső kifutójában az elefántházzal szemben. A zebrák bemutató helyét egyelőre ketté osztották, mert biztonsági okokból a Csikót még nem engedték össze a ménes többi tagjával. A hosszú lábú kis Csikó rendkívül eleven, gyakran vágtázik és ugrándozik a kifutóban, nagy örömére a látogatóknak. Bundája még puhább és borzasabb a felnőttekénél, csíkjai pedig egyelőre barnás árnyalatúak. Ez teljesen természetes, hiszen az első vedlésig úgynevezett csikószőrt visel, amely segíti a hőszabályozását. A budapesti állatkert 1883 óta tart zebrákat. Jelenleg a kelet-afrikai bőmzebrákat mutatják be. A tapasztalt anyaállat Romi 2010 óta él az intézményben, és az elmúlt években több csikót is sikeresen felnevelt. A legfiatalabb jövevény hamarosan a tavaly született nővérével is megismerkedhet. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Ha kiállításra megyünk, ott általában festményeket, grafikákat, fotókat, szobrokat, vagyis képzőművészeti műtárgyakat nézegetünk, ám van, hogy a kiállítás tárgya nem a művészet, így a kiállított tárgyak sem műalkotások. Aztán akad olyan művészeti kiállítás is, aminek nem kimondottan művészeti a témája, és bár a kiállított tárgyak művészetnek mondhatók, mégsem a hagyományos értelemben azok. Egészen szép a választék ezekből a nem klasszikus értelemben vett kiállításokból, ha valami másra vágyunk, akkor a Világ Budapest összeszedett néhány ajánlatot. Ilyen például a tőzsde történet a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban. A hazai tőzsde történetének klasszikus szakasza 1864-ben kezdődött, pár évvel a kiegyezés előtt és a II. Világháború után gyökeresen megváltozott politikai klíma és berendezkedés vetett véget neki 1948-ban. Ez alatt a bő 80 év alatt hatalmasat változott a világ és Magyarország is. A 19.-20. század fordulója nálunk is nagy gazdasági döntések, az új vállalkozások meg a részvénypiac indulásának időszaka. Pezsgő, gyorsan változó, a fejlődésre és a fejlesztésre koncentráló évtizedek voltak ezek. A budapesti áru- és értéktőzsde megszületésének, fejlődésének, majd hosszabb időre szóló átmeneti megszűnésének krónikája több mint pénzügy történet, inkább a modern magyar gazdaság és állam kialakulásáról mesél monetáris szempontból. A májusban nyílt kiállítás novemberig látható. Koponyák, agyarok és csontok a mezőgazdasági múzeumban. A Vajdahunyad várában található kiállítóhelyen áprilisban nyitott meg az a kiállítás, ami a múzeum, ahol egyébként Kincsem csontváza is látható, különleges és egyedi állatcsontgyűjteményből válogat, elsősorban a ritkaságokat és az értékes darabokat bemutatva. A gyűjteményt három dolog alapozta meg: a millenniumi időszak mezőgazdasági kiállításának ide vonatkozó anyaga, Ősfoglalkozások című korabeli kiállításának házi állatkoponyái és madárcsontváz preparátumai, valamint a múzeum saját gyűjtőmunkája, ami évtizedről évtizedre más-más intenzitással folyt. A tekintélyes anyag legizgalmasabb darabjaival most bárki megismerkedhet. Az internet zavaros világa látható a Deák 17 galériában. A Deák 17 gyermek és ifjúsági művészeti galéria legújabb csoportos és részben interaktív kiállításán, melynek címe Connected, csupa fiatal alkotó munkája látható. Akik arra keresnek válaszokat, pontosabban megfelelően feltett kérdéseket, hogy az internet hogyan nyúl bele az életünkbe, mind egyénileg, mind társadalmilag. Az online tér sajátos valóságát, közösségeit, vizuális kultúráját a középpontba állító művek között találunk a digitális kor hajnalának stílusára hajazó játékot, újjászülető klasszikus mémfigurákat, használhatjuk a virtuális valóságot, és beléphetünk egy ezredfordulós tini lány számítógépébe, meg a posztumán világ egy verziójába is. A csemege bolthálózat a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban ízlelgethető. A szocialista kereskedelem és élelmiszeripar egyik legfontosabb bolthálózata volt a csemege. A csúcsidőszaka a 70-es-80-as évek volt, ami persze nem azt jelenti, hogy korábban nem muzsikált volna jól. A szocialista nagyvállalat prémium kategóriás volt több előremutató innovatív szolgáltatással, mint például a házhoz szállítás. De ennek megvolt az oka. Az osztrák családi cégből a Magyarországon 1910 óta jelenlévő Julius Mannből nőtt ki, pontosabban azt államosították a II. Világháború után. Többek között ezzel, de elsősorban is a csemege üzletek 70-es-80-as évekbeli történéseivel foglalkozik a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum szeptember 13-áig megtekinthető kiállítása. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézus

kertekkel körülvett területen alapították meg kolostorukat egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rendközpontja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Piris-Szentkereszt Szentkút. A Piris-Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lurdi jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Piris-Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándokcsoportok. De nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is szén-dioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű desztináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyombonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest Hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja. Hagyományteremtő céllal indul útjára a Budapest Play, Budapest utcazene fesztivál és verseny, amely a főváros támogatásával a hazai zenei és kulturális élet meghatározó szereplőinek összefogásában a Sziget Fesztivál Kft. És a Budapest Park közreműködésével valósul meg. Budapest mindig is a kultúra és a tehetségek városa volt. A Budapest Play célja, hogy a város utcái újra találkozási pontokká váljanak, ahol a zene összeköti az embereket, miközben lehetőséget adunk feltörekvő előadóknak a bemutatkozásra és a tovább lépésre, mert a zene mindenkié, mondta Kodály Zoltán idézve a főpolgármester. A verseny társszervezői Sebestyén Áron, Hangácsi Márton és Revicki Balázs zenészek, akik évek óta dolgoznak az utcazenészek bemutatkozási lehetőségein. Az előválogatást követően várhatóan 50-60 utcazenész lép fel Budapest 10 különböző helyszínén, július 30-án, 31-én, augusztus 1-én, valamint augusztus 6 és 8 között. A közönség ezen a 6 napon szavazhat kedvenceire, a közönségdíjas előadó pedig fellépési lehetőséget kap az idei szigeten. A szakmai zsűri további 5-6 zenészt juttathat be a Sziget utcazenészek programjába, emellett a legjobbak értékes szakmai díjakban részesülnek, többek között a Budapest Park Park Club programjában és backstage kempjében való részvételben, stúdiófelvételi lehetőségben és hangszerutalványokban. A szervezők 3 éves szakmai együttműködést vállalnak annak érdekében, hogy a Budapest Play hosszú távon is a főváros kulturális életének meghatározó eseményeivé váljon. Az avatárok, profilok, filterek és esztétikák révén az online tér aktívan részt vesz az identitás megformálásában. A Deák 17 galéria Kanak című tárlata a digitális ökoszisztémánk mélyére ás. Nem csak tükröt tart a hálózati létünk elé, hanem interaktív és VR megoldások segítségével aktív párbeszédre hív ember és gép viszonyáról. A meghívott művészek alkotásai az internet hálózati logikáját lekötve világítanak rá a tudatos digitális jelenlét kérdéseire. Az ingyenes kiállítás augusztus 28-áig látogatható. Bud Spencer és Terence Hill filmjei generációk számára jelentettek kiadhatatlan televíziós programot. Augusztus 9-éig különleges programmal tisztelegnek az idén 10 éve elhunyt színész emléke előtt. A vetítés sorozat keretében a Corvin mozi hétvégenként a Korda teremben tűzi műsorra az olasz páros 6 ikonikus filmjét. Érkezik a Különben dübe jövünk, a Bűnvadászok, a Kincs, ami nincs, és megint dübe jövünk a Nyomás utána, valamint a Nincs 2-4 nélkül. Az izlandi rockzenekar a Kaleo bejelentette 2027 tavaszára tervezett európai és brit Way Down We Go turnéját, amelyel debütáló albumuk az

zenei megjelenésének 10. évfordulóját ünneplik. A koncertsorozat Budapestet is érinti. A zenekar jövőre március 25-én lép fel a Budapest arénában. A turné a jelenleg is zajló észak-amerikai koncertkörút folytatása lesz, miközben a zenekar nemrég jelentette be a 2016-os áttörést hozó E/B jubileumi deluxe kiadását a Rhino Records gondozásában. Ez az album olyan dalokat adott a világnak, mint az All the Pretty Girls and No Good, valamint a zenekar legismertebb slágere a Way Down We Go, amely mára közel 4 milliárd lejátszásnál jár, több mint 3 millió TikTok videóban szerepelt, és minden idők egyik legsikeresebb közösségi médiában is meghatározó rockdala lett.

0: Budapest Update.
1: Ha marad egy-két óránk a városban, annyi időnk nincs, hogy kiruccanjunk, viszont kellemesen töltenénk el ezt a pár percet, akkor érdemes a Városligetbe ellátogatni. A Viláv Budapest ajánlott néhány programot, hogy mit érdemes ott meglátogatni. Talán a városnak egyetlen része sem fejlődött annyit az elmúlt években, mint a Városliget és környéke. A terület számos új attrakcióval lett gazdagabb, új kiállítóhelyekkel, múzeumokkal is. Bár az új néprajzi múzeum épülete megosztó, a gyűjteményre és az izgalmas programokra egészen biztosan nem lehet panasz. Az ingyenesen látogatható kerámia tér mellett a Claudia Andazsúr Indiánok lelkek túlélők című kiállítást is ajánlják, amely a magyar származású fotóművész képein keresztül az amazóniai esőerdők lakóinak világába enged bepillantást. A zeneháza úgy fest, mintha ismert épületek kollázsa lenne, de fantasztikus élmény, ahogy koncerttermében a zene mellett a természet is körülöleli. A májusban nyitó Divák & Ikonok tárlatot pedig nagyon várjuk már, hiszen a legnagyobb sztárok fellépő ruhái érkeznek majd Budapestre. A közelben lévő néhány éve felújított Millennium háza, az Olof Palma ház szintén egy csodás fotókiállítást tartogat, érdemes benézni ide is. Célba vehetjük a környék villáit, ha érdekes időtöltésre vágyunk, mert túl azon, hogy a legtöbb közülük végre régi fényében ragyog, több is fogad időről időre látogatókat. A Walter Rózsi villa csodás modernista épülete magyar építészeti múzeumként élet újra. Bár csak tárlatvezetések alkalmával van nyitva, érdemes figyelni az időpontokat, és ellátogatni a korábban felújított, de a nagy közönség számára csak nem régiben megnyílt Kőrösi villába, ahol csodás zsolnai gyűjteményt is láthatunk. De nem csak a városligeti fasor környéke, hanem az Andrássy út is bővelkedik a nem régiben nyílt kiállítóhelyekben. Bár most rövid technikai szünetet tartanak, májustól már érdemes ellátogatni a Habba, az MBH-ban komplex művészeti funkcióval rendelkező kiállítóhelyére. Az épület szomszédságában találjuk a Q Contemporary-t, ami 2-től szombatig látogatható. A magánmúzeum épületét már korábban felújították, de csak néhány éve ad otthont az érdekes magángyűjteménynek. A mostani kiállítás a hidegháborús időszak művészetéből válogat, és ingyenesen tekintetjük meg. A környék menő új galériái mellett számtalan olyan kis tematikus múzeumot is találunk, amit érdemes megnézni. A Vajdahunyad várában nem csak azért érdemes benézni, mert csodaszép, hanem az itt működő Magyar Mezőgazdasági Múzeum miatt is. A Ráth György villában egy csodás szecessziós gyűjtemény legszebb darabjait csodálhatjuk meg. A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum egyedülálló tematikájával, csodás kertjében pedig plakát kiállítással hívogat. Bár az épület csak bejelentkezés után látogatható, a pénzügyőr és adózás történeti múzeumban bemutatott józan, de érdekes témáról garantáltan elkalandozik néha a figyelmünk, hiszen a gyűjteménynek helyet adó Schiffer villában vannak a város legszebb szecessziós üvegablakai. A Posta Múzeumban pedig feltétlenül érdemes az új postás kisasszonyokról szóló kiállítást is megnézni, de célszerű előre bejelentkezni. Nehéz ellenállni a csodás idők fák suttogásának és a csodás zöld réteknek, néha nem is kell más, mint egy jó kis piknik. Ezen a környéken ez abszolút megtehető, akár az újonnan indult légbalon környékén.
0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
2: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az étel dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
3: Magyar zene megszakítás nélkül.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége dr. Holló Balázs szülésznőgyógyász szakorvos, akivel a nyáridőben megtörténő vagy esetleg előforduló problémákra fogunk beszélgetni. Fesztivál szezon, nyári fürdőzés, strand, medence, stb. Milyen veszélyek leselkednek a nőkre? Ezzel kezdjük majd. Üdvözlöm, doktor úr, köszönöm, hogy ránk ér.
2: Üdvözlöm, köszönöm én is a meghívást.
1: Na, kezdjük azzal, hogy igaz-e az, hogy körültekintőnek kell lennünk, és igazán óvatosnak akkor, hogyha nőként, ugye nyáridőben strandra megyünk, természetes vízbe megyünk, fesztiválra megyünk, ráülünk a mobil WC-re, esetleg már aki ráül, bár szerintem én nem ismerek olyat, aki ezt megtenné, de mondjuk a strandon, a vízben mire kell odafigyelnünk, milyen veszélyek leskelődnek, mi mindent kaphatunk el esetleg?
2: Hát igen, valóban ez egy állandóan vissza és visszatérő témakör, hogy a nyári szezon milyen veszélyeket rejteget. Ugye alapvetően itt azt kell tudni, hogy nőként nyilván egy egészen speciális helyzettel állunk szembe, hogy olyan problémákkal küzdenek a hölgyek, amelyek utána nyilván egy ilyen fesztiválos, strandos időszak után hosszabb távra is kihathatnak. Uh-huh. Mert hogy ugye a hüvely az egy speciális közeg, és nyilván, ahogy most ez egy nagyon felkapott téma, hogy azt is egy mikrobiális flóra borítja, úgy, ahogy a bőrfelszínünket is, de mivel az egy egészen más közeg, mint a bőrfelszínünk, amit folyamatosan ugye zuhanyzással, fürdéssel folyamatosan tisztítunk, így egészen más szabályok vonatkoznak a hüvely tisztán tartására, és alapvetően azt kell tudni erről, hogy nyilván normál helyzetben a hüvelyt egy olyan laktobacillus flóra borítja belülről, ami ilyen teljesav termelő baktériumokból áll, és ez a flóra, ez az, ami gyakorlatilag ezzel a savas közeggel meggátolja az egyéb korókozóknak a megtelepedését. És nyilván egy ilyen időszakban, amikor alapból egy kedvezőbb közeg van a baktériumok és az egyéb fertőzések számára, és még mellé jön az, hogy egy állóvízben, egy olyan közegben, ahol a baktériumok könnyebben feljutnak a hüvelybe, ott tartózkodnak a hölgyek hosszabb ideig, ez nyilván nagyobb kockázatot rejt így a fertőzések szempontjából. Úgyhogy hát igen, itt különösen fontos a higiénia, ami egészen mást jelent, mint mondjuk a normál esetben, hogy az ember lefürdik, lezuhanyzik. Itt sokkal inkább beszélünk arról, hogy helyre kell állítani azt a normál egyensúlyt, ami a hüvelyben van. És itt törekedni kell arra, hogy folyamatosan megmaradjon ez a normális bakteriális összetétele a hüvelynek, és ez, amikor azt mondjuk, hogy pótolni kell ezt a laktobacillus flórát, tehát ilyen probiotikum, most laktobacillus tartalmú hüvelykúpokat kell alkalmazni.
1: Uh-huh. Volt egy időszak, amikor azt mondták, hogy a strandra megyünk, medencébe megyünk, fesztiválon mondjuk medencés közegben vagyunk, ahol nagyon-nagyon sok ember fordul meg, használjunk esetleg egy olyan tampont felhelyezve védelemként, ami esetleg be van kenve valamilyen fertőzésgátló krémmel például. Na, ez igaz-e vagy sem? Működik-e vagy sem? Hasznos-e vagy sem?
2: Igen, én szoktam javasolni, de mondjuk egészen másképp kezelem mondjuk a várandós pácienseimet, mint azokat, akiknek nincs várandóság, mert nyilván ott egy fokozottabb rizikó áll fenn.
1: Persze, erről majd beszélünk majd a továbbiakban részletesebben, hogy velük mi a helyzet, mert azért ők egy sokkal inkább veszélynek kitett réteg azért a nők között is.
2: Tehát én azt gondolom, hogy működik, szoktam javasolni, hogy egy tampont, egy ilyen gyakorlatilag egy ilyen antibakteriális jellegű krémmel felhelyezve, ez egy jó megoldás lehet, hogy mechanikusan is elzárjuk ezt a területet, és egyben legyen egy ilyen védekező mechanizmusa is.
1: A műsor vendége dr. Holló Balázs szülész nőgyógyászta orvos, vele beszélgetünk a nyári női védelemről, tehát arról, hogy hogyan tudunk mi nők vigyázni magunkra ebben az időszakban, amikor megyünk strandra, élővízhez, medencéhez, vagy a fesztivál szezonban például, és most a következőkben arról lesz majd szó, hogy hogyan tudnak a várandósok különösen odafigyelni ezzel kapcsolatban, vagy ebből az aspektusból önmagukra. Már is folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége dr. Holló Balázs szülésznő gyógyász szakorvos. Fesztivál szezon, nyári időszak, fürdőzés, medencézés, élővíz és a strandolás. Hogyan tudnak vigyázni magukra ebből a szempontból, nőgyógyászati szempontból a várandósok? Mire kell odafigyelniük? Hogyan tudnak vigyázni magukra?
2: Köszönöm szépen. Igazából a várandósok, mivel egy veszélyeztetettebb csoport, náluk ugye nyilván védenünk kell minden szempontból a felszálló fertőzésekkel szemben a terhességet, a magzatot. Itt is törekednünk kell nyilván arra, hogy megmaradjon a hüvelynek a normál flórája, amiről az előzőkben is beszélgettünk, illetve itt azért azt is meg kell említeni, hogy maga a terhesség, a várandóság az okoz egy olyan hormonális változást, ami sokkal fogékonyabbá teszi a fertőzésekkel szemben a várandósokat, könnyebben felborul az a normális egyensúly, és elszaporodhatnak a gombás fertőzést okozó, tehát a kandida a hüvelyben, és gyakorlatilag ez az oka annak, hogy például a várandósok esetében sokkal gyakrabban tapasztaljuk azt, hogy kialakul egy gombás fertőzés, vagy egyéb kórokozók bejutnak a hüvelybe, úgyhogy itt kifejezetten figyelni kell arra, hogy a normál állapotot helyreállítsuk. És ugye az előzőekben is beszéltük, hogy itt az állóvizek, fürdők esetében érdemes alkalmazni tampont, illetve egy ilyen fertőzés meggátló krémet rákenve, akár egy megelőzhetjük azt, hogy feljusson valami egyéb kórokozó.
1: Hogyan tudnak még magukra vigyázni, mondjuk a fehérneműt illetően, a fürdőruhát illetően? Van valami olyan jó tanács a doktor úrnak, ami esetleg nem is gondolna az ember, de mégis hasznos tud lenni?
2: Hát igazából a higiénés szabályok azok itt is érvényesek, tehát nyilván egy ilyen fesztivál szezonban figyelni kell arra, hogy egy ilyen folyamatosan tisztán tartott területről beszéljünk, ne az legyen, hogy adunk lehetőséget kívülről bejutni olyan kórokozóknak, amik megmaradnak a fürdőruhán, a fehérneműn, tehát magyarul frissen mosott ruházattal, de el tudjuk kerülni azt, hogy bekerüljön olyan dolog, ami már ott megtelepedett, úgyhogy igazából ennél többet szerintem nem érdemes erről beszélni, de mindenképpen erre is figyelni kell.
1: Mire kell még ügyelnünk? Mi igaz azokból a hírekből, amiket hallunk, hogyha valaki egy ilyen nagyobb befogadó képességű medencében hosszabb ideig tartózkodik, vagy rendszeresen jár strandra? Milyen fertőzések azok, amiket elkaphatunk, és melyeket hogyan lehet kezelni orvosilag, vagy mi az, ami a legnagyobb veszélyt jelentheti?
2: Ugye a tüvelynek a fertőzései közül ilyen nagy csoportok szerint megkülönböztetjük ugye a gombás fertőzéseket, ez az, amikor ez a kandidának nevezett gomba elszaporodik a hüvelyben. Ezt fontos itt megjegyezni, hogy ez normál állapotában is jelen van a hüvelyben, csak egy gombás fertőzés esetén elszaporodik és túlsúlyba kerül. Itt ilyen gombaellenes készítményekkel ez viszonylag könnyen elpusztítható kvázi, és akkor utána a normál állapot helyreállítható. Másik nagy csoport ugye ez a bakteriális vaginózisnak nevezett történet, amikor a hüvelynek az egyensúlyi állapota fölborul, és olyan baktériumok szaporodnak el, ami antibiotikumos kúppal, antibiotikumos kezeléssel állítható helyre, és akkor vannak egyéb ritkábban előforduló ilyen fertőzés csoportok, de ez a leggyakoribb és a leginkább előforduló. Úgyhogy a leggyakrabban ezzel jönnek a páciensek.
1: A műsor vendége dr. Holló Balázs szülésznő gyógyász szakorvos. A megelőzésről, a védekezésről beszélgetünk, fesztivál szezon, nyári szezon, strand szezon szempontból. Azzal folytatjuk majd, hogy mit érdemes magunkkal vinni nyaralásra, hogy vigyázzunk magunkra, már mi nőgyógyászati aspektusból. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége dr. Holló Balázs szülésznő gyógyász szakorvos. Fesztivál szezon, strand szezon, nyáridő. Hogyan tudunk nőgyógyászati szempontból ilyenkor ügyesen vigyázni magunkra? Nagyon sok mindent megbeszéltünk már ezzel kapcsolatban. Nagyon sok jó tanácsot hallottunk a doktor úrtól. Van-e esetleg arra praktika és gyakorlat, hogy mit érdemes nőgyógyászati aspektusból, ugye védekezés szempontjából magunkkal vinni mondjuk nyaralásra?
2: Igen, köszönöm a lehetőséget. Igazából itt ugye az előzőkben is beszéltünk róla, hogy milyen védekezési módszerek vannak az ilyen fertőzésekkel és egyéb dolgokkal szemben, ami veszélyezteti itt a hölgyeket. Itt érdemes akkor újra megemlíteni, hogy tampon használata a fürdővizekben, olyan krémek, amik van egy olyan hüvelytisztító hatásuk, hogy ilyen ezüst koloid tartalommal gyakorlatilag ellensúlyozzák ezeknek a fertőzéseknek a kialakulását. Nyilván a fokozott higiénirára törekedni kell, és mondjuk itt a fesztivál szezonnál ugye felmerül az egyéb ilyen szexuális úton terjedő betegségeknek a bejutása a hüvelybe, és itt pedig nyilván az ószerrel történő védekezés az kifejezetten fontos, úgyhogy itt azt is megemlíteném.
1: Beszéljünk egy picit még a fiatalabb korosztályról, nekik hogy tudunk védelmet biztosítani?
2: Hát a fiatalabb korosztálynál ugye, tehát főként itt akkor a gyermekekről beszélünk, amit kifejezetten szeretnék hangsúlyozni, hogyha ő náluk valamilyen fertőzés kialakul, az azért nagyon ritka, és ott azért mindig felmerül a gyerekeknél valamilyen, főleg ha kisgyerekekről beszélünk, akkor valamilyen idegen testnek a jelenléte a hüvelyben, vagy egy felrakott kis tárgy okozza a fertőzést, mert azért egyéb esetben nagyon ritkán látjuk azt, hogy feljutnának a kórokozók. Van egy természetes védekező mechanizmus még, ami jelen van. És amit szintén szeretnék hangsúlyozni, hogy nem szabad a hüvelyt semmilyen fajta készítménnyel mosni, belülről kimosni, mert itt sokkal inkább törekedni kell arra, hogy helyreállítjuk azt a természetes közeget, ami ott jelen van, és ezzel csak ártani tudunk, és nem használunk.
1: Létezik akkor bármilyen megelőző stratégia? Ugye vannak ezek a bizonyos teljesav baktériumok, ilyen kúpok, ilyen öblítések, ezek működhetnek-e?
2: A teljesav baktérium tartalmú, tehát az alaktobacillus tartalmú kúpok, azok igen, tehát azt kifejezetten tudom ajánlani, szájon át is lehet szedni. Ezek közül is a laktobacillus crispatus a legjobb, ami szájon át szedhető, és ez a leghatékonyabban véd az ilyen fertőzésekkel szemben. A teljsavas öblítés, az kifejezetten, tehát azt a szakma most már abszolút elutasítja, és kifejezetten kérjük a pácienseket, hogy ne alkalmazzák, mert ez sokkal többet árt, mint használ.
1: Uh-huh. Jó, tehát tulajdonképpen összefoglalva, hogyha ezeket a jó tanácsokat az ember jegyzi, és elkezdi gyakorolni, és odafigyel a higiéniára, fehérneművel, fürdőruhával kapcsolatban, ezekkel a védekező metódusokkal, amiket doktor elmondott, akkor jó eséllyel egészségesen túl tudunk vészelni, sőt örömtelin egy ilyen nyári fesztivál és strand szezont. Így van?
2: Így van, reméljük, hogy ez mindenki számára több öröm lesz, mint sem, hogy ilyen panaszokkal térjem vissza.
1: Még egy kérdés, okozhat-e egyébként egy rendszeres visszatérő fertőzés mondjuk reprodukciós problémákat?
2: Igen, és köszönöm is a kérdést, mert azért vannak olyan területek, amik még így kutatás alatt vannak, de az biztos, hogy a hüvelyflórának, tehát a hüvelyben normálisan jelenlévő baktériumoknak a feljutása a méhüregbe az egyik részről megkönnyíti a teherbeesést, hogyha az egy laktobacillus flóra, tehát egy normál flóra, hogyha pedig olyan kórokozók kerülnek a hüvelybe, amik máshol ugyan jelen lehetnek, tehát egy bélrendszerben, a bőrön és más területeken, de a hüvelyben azok kórokozóként funkcionálnak, akkor nyilván azok, ha följutnak a méhüregbe, ahol amúgy ugyanúgy egy laktobacillus flóra dominál, az okozhat a méhen belül egy ményálkártya gyulladást, és így problémát okozhat mondjuk a teherbeesésnél is.
1: Na, hölgyek, hát akkor ezért is kell nagyon vigyázni magunkra és odafigyelni erre. Doktor úrnak köszönöm szépen, hogy ránk ért, a műsor vendége volt dr. Holló Balázs, szülésznőgyógyász szakorvos. Köszönjük szépen az idejét.
2: Köszönöm szépen, én is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceánvédelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

felső nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Deja Vu nevű revű, cinema veríték menetrend szerint.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egy kis művészeti merengés és érdekesség. Már-már bulvár szinten az impresszionista zseniről, Van Goghról. Van Gogh és a nők kapcsolata sosem volt teljesen rendben, de ők, akik megteremtették a legendát, azok megmaradtak természetesen a Van Goghal kapcsolatos történetekben. A világ egyik leghíresebb festője, jó, de nem volt mindig így ez az életében. Nem sokra becsülték a művészetét, és amikor aztán sajnos öngyilkos lett 37 évesen, ő maga is úgy érezte, hogy az egész élete egy kudarc, hogy vajon mitől változott meg az emberek véleménye. Nem a képek varázsa győzte meg őket, hanem egy nő, aki egész életét Van Goghnak szentelte, pedig csak egyszer találkozott vele. Johanna Bangernek hívták őt, 28 éves volt, amikor az egész világ összeomlott körülötte, 21 havi boldogság után, boldog házasság után halt meg a férje, és ő ott maradt egy csecsemővel és 400 Van Gogh festménnyel, egy szinte ismeretlen festőképeivel, amik alig értek többet, mint maga a vászon. És bár Theo a férje halálos ágyán a lelkére kötötte, hogy tegyen meg mindent azért, hogy bátyja Vincent nevét megismerje a világ, nem sok esély volt rá, hogy ez sikerüljön, hiszen Theo sem tudott egyet sem eladni ezekből a képekből, pedig ő évek óta modern festményekkel kereskedett Párizsban. Senki nem gondolta volna, hogy a műkereskedők zárt férfi világát, ami akkoriban különösen zárt volt, és különösen maszkulin, épp egy fiatal özvegy fogja majd felforgatni az ölében egy kisbabával, minden művészet és kereskedelmi tapasztalat nélkül. De ahogyan ezt a nőklapja is írja, Johanna egy nagyon okos nő volt, aki megérezte a változás szelét, azt, hogy a klasszikus képeknek egyre csökken a piaca, és az emberek ki vannak éhezve valami újra, valami egészen más, valami más élményre, amire ha ránéznek, fel tudnak töltődni. A sikerének az igazi titka viszont az volt, hogy rájött, a jó kép mellé kell még valami, ami azt eladja. És ez volt a legenda. Johanna egyszer találkozott csak a sógorával, amikor 1890-ben fiúk születése után Vincent meglátogatta őket. Férje elbeszélései alapján egy zavaros, összetört embert várt, de a legnagyobb meglepetésére egy szélesvállú, egészséges arcszínű, huncut szemű férfi lépett be az ajtón, aki valójában is szó szerint makkegészségesnek tűnt. Megnézte a kicsi Vincentet, aztán pár hét múlva elküldte a gyerek számára a legjobb képet, amit valaha festett, a mandula virágzást. A jövő ekkor még reménytelinek tűnt, Vincent új orvoshoz került, és elképesztő iramban dolgozott, minden nap készített egy új festményt, az egyik szebb volt, csodálatosabb, mint a másik. Izzó, rikító, vibráló színek, varázslatos fények, kavargó spirálok, ami jellemezte az ő munkásságát. És pontosan ezért is sokkolta az öngyilkosságának a híre a családot, és öccse Theo fizikailag és lelkileg is teljesen összeroppant a hír hallatán. Pár hónapon belül 33 évesen belehalt testvére halálának a bánatába, annak elvesztésébe, és ott maradt a fiatal özvegy, aki némi hezitálás után úgy döntött, hogy hazaköltözik Párizsból Hollandiába, és viszi magával az összes festményt. Buszomat választott új otthonául, egy kisvárost Amsterdam mellett, ahol nagyon élénk művészi élet folyt akkoriban, nyitott egy vendégházat, aminek a falát Van Gogh festményeivel raktott tele, és rengeteget beszélgetett a helyi művészeti világ nagyjaival. Nem sietett a képek eladásával, mert soha nem kereskedőként tekintett ezekre az alkotásokra, hanem művészettörténészként, és ő nem pénzt akart, hanem azt, hogy megismerje a világ a Van Gogh nevet. Ezért szervezte 1892-ben a leges-legelső Van Gogh kiállítást, aztán a következő 10 évben még rendre 20-at. A sikert viszont nem a képek hozták el, az emberek ugyanis kezdetben nem értették Van Gogh festményeit. Johanna ezért egyesével kereste fel a legnagyobb kritikusokat, és elmagyarázta nekik, hogy mit is kellene nézni. Hogyan kellene ránézni Van Gogh festményeire, hiszen nála jobban senki nem ismerte és értette Van Gogh képeit, és hogy az állításait alátámasza, bizonyítékokat is elővett Vincent leveleit, aki több mint 600-at írt az évek alatt az öccsének, Theónak. És bár először mindenki amatőr dolognak tartotta, hogy az életrajzból kiindulva értelmezzenek egy alkotást, Johanna meggyőzte őket, hogy Van Gogh képei csak is így foghatók fel, így érthetők meg, és hogy Vincent életének történetét a legjobban maga a festő tudja elmondani, így aztán 1914-ben könyvbe rendezte azokat a leveleket, amik Theónak érkeztek Vincenttől, És tulajdonképpen mondhatjuk, hogy onnantól kezdve már elbűvölték az embereket Vincent szavai, álmai és legmélyebb gondolatai, vágyai és kételjei, és nem csak megértették a különleges képeinek az üzenetét, de teljesen el is varázsolta őket az idézőjelben őrült festő legendája. Így lett híres, ismert, elismert és szeretett Vincent van Gogh.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98.6 Manna FM Manna közének az állatbarát rovatában ma a kutya életkoráról lesz szó, pontosabban arról, hogy ezt hogyan kell kiszámítani. Ugye nagyon sokáig úgy tudtuk, hogy egy kutya év az 7 emberi évnek felel meg. Úgy tűnik, hogy ez megdőlt, ez a tézis, és azt is el fogom most mondani a Profitline cikke alapján, hogy miért dőlt meg, és hogy miért nem helyes a héttel való egyszerű szorzás. Ugye eddig úgy számoltuk ki, hogy a hány éves a kutya, azt megszoroztuk héttel. Egyszerű matematikával is belátható az, hogy téves az állítás, miszerint egy kutya év az 7 emberi évnek felel meg. Ez a számítás eléggé elterjedt bár is, közismert a kutyatartók körében, de mégsem igaz. Nézzük meg, hogy miért. A fejlett országokat átfogó statisztikai adatok szerint a kutyák átlagosan 12,8 tized évet élnek. Nyilván ez egy matematikai átlag. Hogyha ezt az értéket megszorozzuk héttel, akkor az alábbi eredményre jutunk. 89,6 tized. Ha igaz lenne tehát a közhiedelemben elterjedt állítás, hogy egy kutya év az 7 ember év, akkor ez azt jelenteni, hogy az emberek átlagosan 89,6 tized évet élnének, de ez sajnos közel sem igaz. A fejlett országok statisztikai átlagát nézzük viszonyításul, akkor egy átlagember 78 évet él. Ha éppen az illető Andorrában él, akkor ennél egy kicsit magasabb életkort is megélhet, vagy mondjuk Szardínián, mert hogy abban a pici országban, Andorrában 83,5 tized évig élnek az emberek átlagosan. Meddig élnek viszont az emberek bizonyos országokban? Európában a leghosszabb ideig a már említett Andorrán élnek az emberek, a nők 86 év, a férfiak 80 év, Európában a legrövidebb ideig Moldovában élnek az emberek, ott a nők 74, a férfiak 66 évig élnek. Ázsiában, Japánban 85 év a nők, átlag életkor a férfiak egy 78, úgyhogy nagyjából ezt látjuk, és hogyha a kutya éveket ehhez viszont viszonyítjuk, akkor egészen másfajta számításra van szükség, tehát a kis kitérő után térjünk vissza a kutya életkor számításához. Sajnos ki kell jelenteni azt is, hogy az ember és a kutya életkor között lineáris kapcsolatot nem lehet felállítani. Ennek a legfőbb oka az, hogy az ember és a kutya fejlődési folyamatai merőben eltérnek egymástól. Elég csak arra gondolni, hogy egy egyéves kutya már a teljes érettséget és az ivar érettséget is eléri, akár utódnemzésre és kihordására is érett, ami egyáltalán nem mondható el, közel sem szerencsére egy 7 éves gyermekről. Összefoglalva tehát elmondható az is, hogy a kutyák életkorának emberi évekre való átszámítása nem olyan egyszerű feladat, tudományos kutatások alapján viszont kijelenthető, hogy a kisebb testű kutyák tovább élnek, mint a nagyobb testű társaik. A kutya vagy a macska és az ember életkorát összehasonlítani legpontosabban a kutya életkora emberi életre átszámítva kalkulátor és a cica életkora emberi években kalkulátorok segítségével lehet. Tehát például, ha a kutyánk 2013. november 29-én született, és egy nagy testű, mondjuk 38 kilós kutyára van szó, akkor a kutya években 9,5 éves, emberi években pedig 63,3 tized éves. Egészen pontosan. Szóval az érdekessége a dolognak az, hogy így egyébként a macska életkorát is ki lehet számolni. Nagyon érdekesen. Természetesen ugyanígy ezeknek a kalkulátoroknak a segítségével a számoltki.hu oldalakon lehet ezeket megtalálni, és a cica életkorát is ugyanígy lehet kiszámolni. Egyébként pedig nyilván nagyon fontos az is, ha már a kutya életkoránál tartunk, hogy milyen egészségügyi állapotban van, mennyire figyelünk rá, mennyire vigyázunk rá a bőrének az egészségére, a csontozatának, az ízületeinek, a porcainak az egészségére, és mivel tápláljuk a kutyust, ugyanígy a cicát is, természetesen ugyanúgy oda kell erre figyelni, mint ahogyan oda kellene figyelni a saját magunk táplálkozására is. Úgyhogy tulajdonképpen egy 8 pluszos kutyus már szeniornak, idős kutyának számít, tehát olyan tápot, olyan étrendkiegészítőt, olyan porcerősítőt, olyan immunerősítőt kell neki választani. Ugyanígy egyébként lehet ezeket alkalmazni a pici kutyáknál is, az 1-2 éveseknél, vagy a junioroknál, a 3-4-5 éveseknél is. Bár ők már a junior és a felnőtt, a junior az mondjuk inkább a 3 éves, az 5 éves ez már a felnőtt kategóriába tartozik, de azt mindenképpen javaslom, hogyha szeretnénk egészséges, hosszú életet a kutyánknak és a cicánknak, akkor nagyon figyeljünk oda arra, hogy mivel tápláljuk őket, és hogy hogyan foglalkozunk velük, mert bizony, mert az életkor, a hosszú életkor szempontjából a lelki világ egészsége is számít, nem csak nálunk embereknél, hanem az állatoknál is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: 1962-ben Kelet-Afrikában volt egy nevetés járvány. Elképesztő a történet. Mindmáig rejtély, hogy mi okozhatta ezt a bizarr jelenséget. 1962-ben Tanzánia nyugati részén, ahogy ezt Rimóci Ancsa írja nőklapján, az akkori Tanganyikán hisztérikus nevetésben tört ki három diáklány. Erről egyébként így imit amot lehet olvasni a neten. Néha előkerül ez a történet, de azért érdemes egy kicsit jobban belemerülni és beleásni ebbe magunkat. A látszólagos jókedve a három diáklánynak a tanulók több mint felére is átterjedt, és aztán a kontrollálhatatlan nevetés hullám közel két teljes hétig tartott, a dolog pedig annyira elfajult, hogy az iskolát is be kellett zárni. Viszont ez csak a kezdet volt, a nevetés járvány átterjedt más szomszédos közösségekre is, jellemzően serdülőkorú diákokat és fiatal felnőtteket érintett, a tanárokat és az időseket javarészt teljesen elkerülte, és közel 1000 embert, illetve további 14 iskolát megfertőzött idézőjelben, és ugyan senki nem halt bele a jelenségben nyilván. A közel másfél éven át tartó nevetés hullám jócskán megviselte az afrikai közösségeket. Elsőre nyilván mókásnak tűnik, a helyzet azonban közelesen volt ennyire bizalomgerjesztő és vidám. A pszichés jellegű nevető görcs, vagy egy hétköznapi nyelven szoktuk mondani röhögő görcs, mert hogy tényleg van ilyen, egy iskolás lány szorongásának a tüneteként jelentkezett, ami végül fékezhetetlen láncreakciót indított el a régióban. Az érintetteket több órán át a kimerülésig tartó nevető és síró görcsök kínozták felváltva, amiket aztán bizony esetekben már bőrkiütés, extrém ingerlékenység és erőszakos fellépés is kísért, hiszen a psziché ilyenkor már teljesen a teljesítő és tűrő képességének a határán van. A jelenséget Christian Hempelmann, nyelvész és humorkutató, a Texasi A&M Egyetem munkatársa kezdte el vizsgálni. A nevetés járványt a tudós egyfajta úgynevezett szociogén tömegbetegségként jellemezte, ami jellemzően extrém és tartós stressz helyzetekben, különösen nagy nyomás alatt álló társadalmakban és országokban fordulhat elő. Legalábbis más észszerű magyarázatot eddig még nem talált a történtekre, sem ő, sem más. A tömeges pszichés reakció nem csak kényszeres nevetés, de például rosszul lét, szédülés és légszomi formájában is jelentkezhet. Évekkel ezelőtt Koszovóban és Afganisztánban is történt már hasonló eset. Ugye sokszor szoktuk azt mondani, hogy sírás lesz a vége, amikor ennyire pörög az ember, és lám ezért, meg azt is szoktuk mondani, hogy önszórakoztató üzemmód, aminek sírás lesz a vége, mert az ember már annyira fáradt és annyira szorong, hogy valahol ki kell engedni a gőzt, mint ahogy a Szafiban a bocsinka idegenere ki engedi a gőzt a fejére.

0: azon a kis lemezkét, ugye felemeli ezzel a kis csapocskával, azt hiszem valahogy így. És akkor fölidegesíti magát, eltávozik a stressz, a gő, kiengedi a gőzt, ahogy szépen mondja a magyar nyelv, és meg is nyugszik. De nyilván egyébként itt már azért az összefüggést megláthatjuk a krónikus stressz és a tömeghisztéria között. Számtalan tanulmány igazolta ugyanis, hogy az emberek egyedül kevésbé találják viccesnek azt, ami mások társaságában alapvetően röhögnének, amit egyébként nem egyszer magunkon is észre vettünk már. A jelenséggel a szitkomok, vagyis a szituációs komédiák alkotói is tökéletesen tisztában vannak, nem véletlenül bevett szokás előre felvett nevetéseket ékelni egy-egy poénos jelenet közé. Dr. Hampelmann szerint a kelet-afrikai esetnek semmi köze a humorhoz, és elkeserítőnek találta, amit egyes kutatók állítanak erről a jelenségről. A nevetés tényleg ragályos, ebben a helyzetben viszont minden másról árulkodik, csak a humorérzékről nem, és előbb szól a megküzdési stratégiák hiányáról, semmi mint a jókedvről. A pszichogén betegségeknek idegi tünetei is vannak, a nevetés pedig csak egy ezek közül, mert hogy ilyenkor az egyénnek nincs hatalma a stressz felett, és nem tud másként válaszolni a nyomásra. Egy ilyen személy általában fiatal, inkább nő, mint férfi, ahogy szokták mondani a tudósok a felmérések alapján, és inkább alkalmazott, mint felettes. Szavakkal képtelen kifejezni a mentális szenvedést, a szorongást, a nyomást, és egyedül a testi reakciói adnak lehetőséget arra, hogy a környezete felé is jelezze a bajt. Mindezzel én arra akartam kiukadni, hogy ne higgyük, hogy csak gyerekkorban létezik a túlpörgés, az az úgynevezett hisztérikus nevetés, amikor már nem is nevet a gyerek, hanem egészen túl van pörögve, és már látjuk, hogy ennek nem lesz jó vége. No, hát ez ugyanígy előfordulhat bármelyikünkkel, bármikor felnőtt korban is, úgyhogy figyeljünk magunkra, és figyeljünk egymásra.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály: gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Vajon lehallgat-e tényleg bennünket az okostelefonunk? Erről az érdekes témáról fogok beszélgetni mai vendégemmel, dr. Tóth Judit Lenkével, aki adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász. Szóval jönnek a szakértői tanácsok a láthatatlan adatgyűjtés ellen. Szia Lenke, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Sziasztok, én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Kezdjük azzal, hogy szinte minden okostelefon felhasználó átélte már azt az élményt, mindannyian, amikor mondjuk egy baráti beszélgetésben elhangzott témával kapcsolatban 5 perc múlva már megjelent a bizonyos dolognak a hirdetése a böngésző és a net böngészése közben. Ez például az...
2: Így igaz, ilyen telematikus adatokon keresztül ezt kell megérteni, hogy igazából profiloz minket kulcsszók alapján, kulcsszavak alapján a telefonunk, és hogyha találkozunk, akkor a keresési előzmények valahogy összegabajodnak ilyen telematikus azonosítások kapcsán. Ezért van az, amikor a Facebookot használjuk, egy nagyon régen látott ismerőssel találkozunk, még nem vagyunk a közösségi média platformon ismerősök, akkor föl fogja dobni nekünk az illetőt. Vagy ez történik akkor például, amikor egy Viber üzenetben például megjelennek ugye a telefonszámok és a hozzájuk kapcsolt név is. Tehát, hogy ez a profilozás ez egy igen elterjedt formája gyakorlatilag ennek a telematikus keresésnek.
1: Hogyha a lehallgatásban gondolkodunk, akkor nem csak az jut eszünkbe, hogy azt a beszélgetést hallja és dolgozik vele az algoritmus, amit éppen mi folytatunk bárhol is, hanem van ennek egy másik vonala is, mármint magának a lehallgatásnak. Tehát ugye itt vannak például az amerikaiak, akik ről azt mondják a szakértők és a felmérések is, hogy az amerikaiak fele hisz a lehallgatásban. Ez elektronikus lehallgatásban.
2: Így igaz, ugye ez egy digitális felvilágosultságtól, illetve digitális tudatosságtól is függ egyébként, hogy mennyire hiszünk a telefonoknak a lehallgatásában. Ugye is szét kell választani a titkosszolgálati eszközök által, illetve a titkosszolgálati szervek által történő megfigyeléseket, lehallgatásokat, illetve azt, amit ugye ezek a kereskedelmi platformok, ezek a nagy platformok működtetnek, ugye pont ettől, amiről előzőleg beszéltünk.
1: Hogyha hallgat minket a telefon, akkor ezek kulcsszavakra figyelnek, pont úgy, ahogy egyébként mondjuk egy bűnügyel kapcsolatos lehallgatásban, ugye ott is kulcsszavak vannak, tehát tulajdonképpen a működési mechanizmus az ugyanaz, csak hát nem ugyanaz a cél nyilván, és nem rögzíti a teljes beszélgetést, és van ez a bizonyos technológiai ökoszisztéma, hogy a szakértők nevezik, ott vannak azért egyéb módszerek is. Ott vannak a helyadatok, illetve bizonyos viselkedési minták, és az operációs rendszer szintű telemetria. Mit jelentenek ezek, Lenke?
2: Ezek technológiai fogalmak. Igazából azt kell látnunk, hogy amikor az adatkezelési tájékoztatókat elfogadjuk, akkor ezek mind-mind külön adatkezelésekként jelennek meg. Ugye a helyadatok az, amikor a helyszín figyelés lokátor alapján lövi be, hogy hol vagyunk. Hát, hogyha ilyen jellegű alkalmazásokat használunk, mint például ugye ezek a mapping vagy Waze, tehát akkor ugye ott el tudunk jutni A-ból B-be, és akkor ezeket az útvonalakat folyamatosan figyelik, és itt is profiloznak. Tehát ugye, hogyha sokszor látogatok meg egy adott intézményt, például egy kórházat, akkor ugye lehetőség van már arra, hogy feldobjon akár ilyen gyógyászati célú segédeszközöket, vagy valamilyen gyógyszerkészítményeket, tehát hogy nagyon kell figyelni azzal, hogy milyen adatokat, milyen adatkategóriákat engedélyezünk az alkalmazások használata közben.
1: Viszont ha nem engedélyezzük, akkor nem tudunk tovább menni.
2: Ez így igaz. Ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy a 75 oldalas adatkezelési tájékoztatókora lassan lejár, mert egyszerűen nem vagyunk rá képesek befogadni. Tehát, hogy szeretném kattintani, elolvasni, megérteni, de közben igazából csak egyetlen egy dolgot szeretnék, hogy tovább tudjak jutni.
1: De akkor tulajdonképpen a nap végén mégiscsak az van, hogy hiába van ez az adatkezelési tájékoztató, tegyük fel, hogy mindenhol elolvasom, mert egy ilyen freak vagyok, aki próbál magára vigyázni. Ha elolvasom és nem tetszik, akkor nem jutok be az oldalra. Tehát tulajdonképpen akkor itt van egy ilyen nagyon ügyes csűrcsavar, amivel mégiscsak arra kényszerítenek, hogy én ezt elfogadjam.
2: Ez így igaz. Viszont ugye vannak benne olyan red flagek, amit ha olvasunk, akkor ugye el tudjuk utasítani, vagy akár ugye elutasíthatjuk magának az applikációnak a használatát is. Például ugye ez a voice search, vagy ugye ezek a hangalapú keresések, hogyha nem feltétlen szükséges ahhoz, hogy a Siri-vel vagy az Alexával beszélgessek, és ugye nem konkrétan ebben a szolgáltatási körben ad nekem szolgáltatást maga az applikáció, meg nyújt szolgáltatást, akkor gyakorlatilag ugye ezeket el is hagyhatjuk. Vagy ilyen például ugye a szolgáltatás fejlesztése céljából gyűjtött adatok. Ezek is ilyen, hát egy ilyen piros felkiáltó jelként kell, hogy megjelenjenek a szemünk előtt, hogyha ezt olvassuk az adatkezelési tájékoztatóban, ott akkor valószínűleg tovább manővereznek az adatainkkal, tovább használják, illetve hát ugye más profilt is le tudnak belőle vonni, más következtetéseket.
1: A műsor mai vendége dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, akivel arról beszélgetünk, hogy valóban lehallgat az okostelefonunk, red flagek és szakértői tanácsok a láthatatlan adatgyűjtés ellen, és akkor beszélgetni fogunk a következőkben arról, hogy ugye az, itt azért folyamatosan zajlik Magyarországon is az aktív fellépés a jogsértésekkel szemben, és beszélgetni fogunk a GDPR-ról is, hogyan véd ez bennünket, mi is ez tulajdonképpen, miért olyan nagyon fontos, és miért nincsen vajon Amerikában. Ezzel folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai szakértő vendége dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, akivel arról beszélgetünk, hogy vajon tényleg lehallgat-e az okostelefonunk, lehallgatnak-e bennünket, mindannyiunkat az okostelefonjaink, redflegek és szakértői tanácsok a láthatatlan adatgyűjtés ellen. Erről beszélgetünk ma, és azért arról is érdemes beszélgetni, hogy itt Magyarországon is rendszeresen és folyamatosan aktívan fellép a megfelelő szervezet a jogsértésekkel szemben, illetve arról is beszélgetni fogunk, hogy mi is az a GDPR, miért olyan fontos, hogyan kapcsolódik ez az adatvédelemhez, és miért nincs Amerikában. És akkor kezdjük most azzal, hogy küzdenek azért a jogsértésekkel szemben.
2: Így igaz. A NAI, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálja ugye ezt a területet, tehát az adatvédelmet, a GDPR-t. Azt kell tudni, hogy 2018 óta kötelező, és eltelt gyakorlatilag már majdnem 10 év az alkalmazásának, meg a kezdeteknek a bevezetése óta. Csak hogy rengeteg adatkezelő, rengeteg cég még nem tudja pontosan, hogy milyen adatkezelési manővereket kell végrehajtania, hogyan kell tájékoztatni megfelelően az érintetteket arról, hogy milyen adatkezelések folynak. Hiszen ugye említettük, hogy ez a 75 oldalas adatkezelési tájékoztató kora gyakorlatilag lejárt, ezek nem közérthetőek, nem biztosak, nem tudják megfelelően tájékoztatni. Gondoljunk csak abba bele, hogy egy kamera tájékoztatónál, hogyha kirakjuk a bejárathoz, akkor az már abszolút nem elég. És nem is fogja elolvasni a kedves delikvens, és ugye az nem működőképes, hogy ha itt belépsz, akkor azzal hozzájárulsz, hogy rólad adatok keletkezzenek és videófelvétel készüljön, mert hogy ez nem hozzájárulás alapú adatkezelés elsődlegesen.
1: Milyen ügyekről tudunk most? Volt-e olyan jogsértés, ami kiugró volt, ami segített mondjuk a jogszabályt egy kicsit kisimítani, megváltoztatni?
2: Nagyon leterhelt a hatóság, tehát hogy a kamerás ügyeket kifejezetten szeretik, hiszen itt azért nagyon bele tudunk marni a szomszédnak, vagy ugye az érintetteknek a magánszférájába. Ez sajnos 30 millió forintos bírsággal honorált az egyik szépségipari szolgáltatónál, tehát nevesen egy fodrászatnál, ahol rengeteg kamerát üzemeltek, és nem volt kirakva adatkezelési tájékoztató. Itt ugye a jogalap nélküli adatkezelés az, amikor titkos megfigyelés folytatunk, ugye így jön le ez a hírekben, a médiában, de itt ugye arról van szó, hogy nincs kirakva megfelelően adatkezelési tájékoztató, hiszen ugye a GDPR az megmondja tűpontosan, hogy milyen jellegű adatkezeléseket, milyen jellegű pontokat kell végigvenni ezekben az adatkezelési tájékoztatókban. Például, hogy ki az adatkezelő, hogy mi célból történik a maga az adatkezelés, tehát egy kamerafelvétel például, vagy hogy mi lesz a jogalap, ugye itt említettük azt, hogy nem lehet ez hozzájárulás, hanem itt ugye jogos érdeknek kell lennie, és hogy meddig őrzöm a felvételeket, és hogy kihez tudok fordulni, hogyha nekem problémám van a felvételekkel kapcsolatban, vagy el szeretném kérni, vagy én bizonyítani szeretnék vele valamit, hogy fizettem például egy dohányboltban, akkor ezeket ugye lehetőségem szerint be kell tudni kérni, és hát ugye ennek megvan a maga csatornája és fóruma, és eljárás rendje.
1: A jogsértéseket általában cégek jelentik be, vagy van már olyan szemfüles magánember, aki polgári peres úton próbálja ezeket a számára megszületett, vagy felé megszületett jogsértéseket jogorvoslat elé vinni, vagy jogorvoslatért fordulni a megfelelő személyekhez?
2: Abszolút ezt a kettőt látjuk, tehát igazából a magánemberek, tehát ugye a magánfelhasználók szoktak az adataik sérelme miatt panaszkodni először ugye a cégekkel, közintézményekkel szemben, majd ugye ezt peres útra terelik, hogyha nem történik benne előrelépés, illetve hát ugye a konkurencia az, aki megjelenik, és hát ugye sokszor fordult elő ez is, hogy így indult meg hatósági eljárás, hogy a konkurencia feljelentést tett valamilyen nem létező adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban, és ugye így indult el hatósági eljárás, tehát erre kifejezetten oda kell figyelni.
1: Hogy mit érdemes még tudni az okostelefonnal, a nagyon okosságával kapcsolatban, hogy hogyan figyel bennünket az okostelefonunk, és merre fejlődik most az adatvédelem és az adatbiztonság ebből a szempontból, ezzel folytatjuk majd a műsor vendége dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász vendégem dr. Tóth Judit Lenke áll most a rendelkezésünkre a témában, miszerint lehallgat-e bennünket az okostelefonunk. Nagyon sok mindent megbeszéltünk már ezzel kapcsolatban vele. Nagyon sok érdekesség kiderült, és azt gondolom, hogy ez egy pontosan olyan téma, ami mindenkit érint. Hogyan tudjuk védeni a gyerekeket ezzel kapcsolatban?
2: Ez nagyon aktuális kérdés, hiszen ugye egyre több gyerkőc használja az online felületeket, lép be a közösségi médiába. Itt meg kell tanítanunk őket arra, hogy milyen az etikus viselkedés az online területeken, illetve hogy hogyan tudják a saját adataikat is megvédeni. Tehát, hogy néhány tippet elmondanék akkor gyorsan, hogy mindenképpen tudjuk közvetíteni feléjük. Először is le kell tiltani a mikrofonokhoz való hozzáférést. Minden olyan applikációnál, ahol az nem alapfunkció. Tehát én azt gondolom, hogy ha nem a Siri-t használom, akkor teljesen indokolatlan az, hogyha a hangalapú megkereséseket rögzíti, hogy a hangalapú funkciót bekapcsolva tartsuk. Tanítsuk meg nekik a privát böngésző használatát, követésgátlókat, és ugye háttérben ezeket a telematikus nyomkövetőket is le lehet igazából kapcsolni. És hogyha egy oldalon nincs adatkezelési tájékoztató, akkor azt én azt gondolom, hogy az nem megbízható, hiszen ugye az adatkezelési tájékoztató, az általános szerződési feltételek, az abból látszik, hogy egy cég mennyire működik jogszerűen, és hogy a későbbiekben ne legyünk csalás áldozatai, ezért ugye ezeket rendre meg kell vizsgálni, hiszen ugye az adatkezelési tájékoztatónak az első tétele, hogy melyik az a konkrét cég, akihez majd panasztal fogok tudni fordulni. Hogyha ez üresen van, vagy nincsen kitöltve, akkor ugye arra tudunk következtetni, hogy ez nem egy valós gazdasági működés, itt ugye csalás áldozatai leszünk előbb vagy utóbb.
1: Uh-huh. Emellett felnőttként mire tudunk még odafigyelni, akár a saját életünket, vagy az időseinket illetően, mert nem csak a gyerekek, de az idősek is nagyon gyakran veszélyben vannak, csalásoknak az áldozatául eshetnek, vagy csalóknak az áldozatául eshetnek, pontosan az okostelefon használat miatt, az információ miatt, az adatok miatt.
2: Igen, erre szerintem rengeteg választ tudnék adni, de ami az én veszőparipám, ugye ezek a fényképek is. Uh-huh. Mivel minden idősnek van már okostelefonja, és ugye a családban is rengetegszer használunk mindenfajta egyéb eszközt videórögzítésre, illetve fotó felhasználásra. El kell mondanom, hogy kétszer kell a hozzájárulása az érintettől, tehát magától a fotóalanytól. Egyszer ahhoz, hogy elkészítsük a képet. Most itt nem kell nagy dologra gondolni, tehát elég egy magánemberként persze, elég egy lájkjel, vagy egy mosoly, hogy belenézek a kamerába. De azt tudnunk kell, hogy attól még, mert mi készítettük a fotót, attól még ugye a másik embernek személyiségi joga, hogy döntsön és rendelkezzen arról, hogy ő szeretné-e elkészíteni egyáltalán ezt a fotót, vagy hogy szeretné a további felhasználáshoz az engedélyét adni. És ugye itt jön be a második felhasználási módszer, a második hozzájárulás, hogy itt is be kell kérnem ahhoz a hozzájárulását, hogy én ezt a fotót tovább tudjam küldeni mondjuk egy Viber csoportba, kirakjam a Facebookra, tehát hogy itt nem kell nagy dolgokra gondolni, elég, hogyha elküldöm neki a fotót az ismerősömnek, vagy aki ugye a fotóalany, vagy a fotón szerepel, és megkérdezem tőle, hogy akkor én ezt a közösségi média platformra kiraknám, lehet-e, szabad-e, megtehetem-e. És akkor rengeteg jogi hercehúrcától tudjuk megkímélni magunkat. Ugye ez vonatkozik a családon belül is a nagymamákra, a nagyszülőkre, mert hogy a gyerekek képeit ők előszeretettel rakják azért ki az internetre.
1: Lenke, ami még nagyon fontos a GDPR-ral kapcsolatban, hogy ez nagyon-nagyon fontos és nagyon komolyan veszik, nagyon szigorúan veszik szerencsére itt Európában. Az Egyesült Államokban miért nem?
2: Teljesen más a jogi kultúra. Tehát ott jogunk van ahhoz, hogy tudjunk. Tehát a right to know sokkal erősebb, mint a privacy, uh-huh, ahhez való jog. Tehát a magánélethez, a magántitok védelméhez, az adatkezeléshez is való jog. Tehát gyakorlatilag az sokkal erősebb. Rengeteg alkalmazás van, és nem csak állami, hanem privát információs adatbázis, ahol le tudom kérni azt, hogy a szomszédaim szexuális bűnözőke például. Tehát, hogy ott a nyilvános információhoz fűződő érdek a sokkal erősebb, mint a magánérdek, és a magán titok védelme, meg ugye az adatvédelem.
1: Lenke, köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, a műsor mai vendége volt, akivel arról beszélgettünk, hogy tényleg lehallgat-e bennünket az okostelefonunk, az okos eszközünk. Vele még Lenkével találkozni fogunk itt a Mannán többször is, mert nagyon-nagyon sok olyan téma van, amiről érdemes beszélni. Köszönjük szépen az idődet.
2: Én is köszönöm.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
1: Mi is az a mesterséges intelligencia valójában? A mesterséges intelligencia, vagyis az AI nem egyetlen találmány, inkább egy egész tudományterület, aminek a célja, hogy a gépek okosan viselkedjenek. Olyan feladatokat végezzenek, amikhez korábban emberi gondolkodás kellett. Döntéseket hoznak, felismernek mintákat, beszélgetnek, sőt, akár alkotnak is. Amikor az AI elemzi, mi van egy fotón, lefordít egy szöveget vagy válaszol egy kérdésre, az nem varázslat, csak nagyon-nagyon sok adat és számítás. A kutatók szerint az AI a jövő elektromossága. Egy láthatatlan erő, ami lassan mindent átjár. Az egészségügytől, a zenéig, a közlekedéstől a hűtőszekrényig. És bár néha félelmetesnek tűnhet, valójában csak egy új eszköz, amit mi tanítunk gondolkodni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Ez

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A hajunkkal kapcsolatban mindig az a probléma, hogy vagy göndör, akkor egyeneset szeretnénk, ha egyenes, akkor göndört szeretnénk, ha rövid, akkor meg akarjuk növeszteni, ha hosszú, akkor legyen még hosszabb, és ez a váltakozás általában mindig kapcsolódik a haj természetesen a haj egészségi állapotához és a hosszához, vagyis a hajnövesztéshez is. Minél egészségesebb a hajunk, a fejbőrünk, a külső és belső egyidejű táplálásnak köszönhetően, annál gyorsabban nő. A hosszabb vagy dúsabb haj elérése végtelen várakozásnak tűnhet, az ember méricskélést centizik, de ha már festésről van szó, akkor ez megviseli a hajat, és lassabban nő, mert eltörik a vége. A haj a leggyorsabban növekvő szövetünk az emberi testben, de ennek ellenére az ember mindig elégedetlen a növekedés mennyiségével. A Trihológiai Társaság szerint az átlagos növekedési sebesség 0,5, tehát fél centi és 1,7 centiméter havonta, vagyis évente körülbelül 2 és 8 centiméter között nő a hajunk. Ez a növekedés minimálisnak tűnhet, de az alábbi tippekkel egy kicsit rá lehet segíteni a gyorsabb hajnövekedésre. Tehát a gyakori hajvágás bár ellentmondásosnak tűnik, de a hosszú és egészséges haj titka az az, ha rendszeresen vágatunk a végéből. Bár a hajvágástól nem nő gyorsabban a hajunk, viszont megszabadít minket a töredezett hajvégektől, amelyek megtörik a hajat, és hiába nő, a vége eltörik. A töredezés megszüntetése azt a látszatot kelti majd, hogy a hajunk gyorsabban nő, és a töredező hajvég ahhoz vezet viszont, hogy a haj veszít a hosszából, a fényéből és a volumenjéből is. Aztán ott van természetesen a már említett belsőleges táplálás, vagyis a megfelelő táplálkozás. A hosszú és erős haj ugyanis nem csak attól függ, hogy milyen termékeket kenünk rá, hanem hogy mit viszünk be a szervezetünkbe. A hajnövekedés elősegítéséhez belülről kell táplálni a hajat. A magas fehérje tartalmú ételek a haj építőkövei, beleértve a húsokat és más forrásokat is. A ketogén diétánál például sokszor észrevenni azt, hogy viszonylag rövid idő alatt látványosan egészségesebb lesz a hajunk. Próbáljuk meg növelni a fehérje bevitelt olyan ételekkel, mint a hal, a baba, diófélék, úgy egyáltalán a hüvelyesek és a teljes kiörlésű gabonafélék. A divatos tisztító kúráktól pedig azért több okból is érdemes távol tartani magunkat, de ez káros a hajnak is, mert megfosztja a szervezetet a tápanyagoktól. Egy tisztító kúra után akár csak egy hétig is, de lassabb hajnövekedést és fénytelen tincseket tapasztal az ember. Ott vannak a vitaminok, hogyha már a belső táplálást emlegettem, ha az étrendünkkel nem jutunk elég tápanyaghoz, egy étrend kiegészítő sokat tud segíteni. Keresünk olyan multivitamint, amelyet hajra, bőrre és körömre alkottak, ilyen például egyébként a kovaföld vagy a kovaföldből készült kapszula vagy tabletta, ami sokat tud segíteni, de vannak összetevők, amik együttesen még meg tudják lódítani a hajnak az egészségét, a biotin, a C-vitamin, a B-vitaminok, ezek mind-mind támogatják a haj, a fejbőr, a haj, hagyma egészségét. A-vitamin, C-vitamin, E-vitamin, cink, vas és az omega-3 zsírsavak, na ők együtt nagyon jót tudnak tenni a hajunknak. A negyedik trükk az a kevesebb hajmosás és a több hidratálás. A hajmosás csak keti 2-3 alkalommal teszi lehetővé, hogy a természetes olajok behatoljanak a hajba, így ez hidratálódni és javítani tudja saját magát. A gyors, dúsabb és teltebb kinézetű hajhoz viszont válasszunk olyan sampont, amihez a bizonyos volumennövelő vagy dúsító feliratot tartalmazza. Ha rendszeresen bevonjuk a szálakat sejmes mély kondicionálóval vagy hajmaszkkal, illetve pakolással, az szintén képes megelőzni a károsodást, miközben a szálakat kibontja. Hetente egyszer kenjünk fel egy ilyen hajmaszkot a tövektől a hajvégekig. Hideg időben vagy a nyári szárazságban különösen fontos a hajnak a hidratálása. És hát természetesen érdemes felhagyni a szőkítéssel és a túlzott hőformázással is. A rendszeres fésülködés is nagyon fontos. Fáradtan csábítónak tűnik, hogy az ember fésületlen haja lefekszik, de néhány gyors simítás nagyszerű hatással lehet a haj, de főleg a fejbőr vérellátásának fokozására és így aztán az általános egészségnek a javítására is. Meglepő módon a hetedik tipp az a sejmes párnahúzat, mert a sejem könnyebb a hajnak, segít elkerülni a csomókat, a töredezést. Minél kevesebb törést tapasztal a hajunk, annál hosszabb tud lenni. Ráadásul a sejem párnahúzat az arcbőrre nézve is előnyös, ezekre érdemes figyelni, ha növesztjük a hajunkat, vagy egyáltalán csak egészségesebb hajat szeretnénk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Milyen sokszor szoktuk hallani azt a mondatot, hogyha az egészséges táplálkozás, vagy a zsírmentes táplálkozás, vagy a koleszterin szint szóba kerül, hogy ugyan hagyjál már ezzel a hülyeséggel, hát a nagyapám is szalonnát evett, és pálinkázott, és zsíros kenyeret evett, hagymával, meg kurkakolbászt. Hát ugye egy nagyon érdekes jelenségre bukkantak a kutatók ezzel kapcsolatban, amikor azt vizsgálták, hogy mi lehet az idegrendszeri oka a táplálkozási tévhitek tömeges szintű makacs továbbélésének, mert hogy állítólag a tudósok szerint erről van szó. Erről írt a közösségi oldalán Dobson Szabolcs gyógyszerengedélyeztetési szakértő egy új kutatás alapján, ő is beszállt ebbe a beszélgetésbe, amely szerint a zsírban gazdag édes ennivalók esetén az agy átprogramozódhat, megváltoztatva az ember jutalmazási rendszerét. A kölni Max Planck anyagcsere kutató intézet munkatársai szerint összességében a zsírban és cukorban gazdag ennivalók ismétlődő fogyasztása az ugyanolyan kalóriatartalmú zsírszegény és alacsony cukor tartalmú ennivalókhoz képest még a testtömeg vagy az anyagcsere állapot változásainak a hiányában is képesek átépíteni az agy idegi kapcsolatait, és így idegi viselkedésbeli változásokat létrehozni. Ezért az élelmiszer kínálat megváltoztatása és a nagy energiatartalmú zsírban és cukorban gazdag élelmiszerek elérhetőségének csökkentése kulcsfontosságú lenne. Az elhízás, mint világjárvány elleni küzdelemben. Az agy idegsejt közötti kapcsolatokat érintő változása a magas zsír és cukortartalmú ételekre nagy mértékben megnövekedett abban a csoportban, amely a 8 hétig tartó magas cukor és zsírtartalmú pudingot fogyasztotta. Ez különösképpen aktiválta a dopaminerg rendszert, az agy motivációért és jutalomért felelős régióját. Az agy tudatalatt ugyanis megtanulja képes rá, hogy előnyben részesítse a jutalomközpontot különösen stimuláló élelmiszereket, az agy ezen változásai miatt pedig öntudatlanul mindig előnyben részesítjük azokat az ételeket, amelyek sok zsírt és cukrot tartalmaznak. A vizsgálati időszak alatt a teszt személyek nem híztak többet, mint a kontrollcsoportban lévők, és nem változott a vércukor vagy koleszterin szintjük sem. A kutatók azonban azt feltételezik, hogy a cukros ételek preferálása a vizsgálat befejezése után is megmarad. Új kapcsolatok jönnek létre az agyban, és ezek nem oldódnak fel olyan gyorsan, hiszen a tanulás lényege az, hogy egyszer megtanulsz valamit, azt nem felejted el olyan gyorsan, és hát nyilván ez az agyunkra is igaz. Szóval nagyon fontos lenne az, hogy az ember tudatosan gondolja végig az életmódváltást, és adjon egy olyan programot az agynak, ami által nagyon szépen át tudjuk ezt hidalni, és meg tudjuk tanítani az agyunkat egy másféle gondolkodásmódra. Ugye tulajdonképpen, hogyha táplálkozásról beszélünk, nagyon sokféle igazságot hallunk, vagy sokféle véleményt hallunk, aminek vagy igazságot adunk, vagy nem, de például

0: Minél nagyobb testtömeggel rendelkezünk, annál több folyadékra van szükségünk, így a túlsúllyal és az elhízással küzdőknek fokozottabban kellene ügyelniük a vízpótlásra. Egy tálka friss zöldsalátával vagy zöldségsalátával kvázi egy pohár vizet elfogyasztunk, ez általában 2 decinek számít, hiszen a zöldségeknek átlagosan a 85-90% a víz van, amelyikben több van, amelyikben kevesebb, például a jégsaláta szinte csupa vízből áll, és zéró kalóriatartalma van. A kávé enyhe vízhajtó tulajdonsága ellenére is hozzájárulhat a folyadékfogyasztásunkhoz, és ami fontos, hogy naponta kb. 2,5 liter vizet veszítünk különböző csatornákon keresztül, tehát erre is figyelnünk kéne. A vizelettel 1,5 litert, a légzéssel és a bőrünkön keresztül 400-400 millilitert, ez nyilván nyáron hőségben több, illetve a különböző ürítésekkel még nagyjából 200 millilitert. Hogyha az ember dehidratált, akkor van 2 módszer, ami ezt megmutatja. Az egyik, hogy vetünk egy pillantást a WC használat után a vizeletünkre, hogyha ennek nagyon erős sötétsárgás színe van, akkor bizony túl kevés folyadékot ittunk, és ellenőrizhetjük a bőr rugalmasságát, pont úgy, mint a cicáknál. A gyerekek és az idős emberek esetében is beválik, néhány másodpercig csippentjük meg a bőrt a készfejen, mint a csip-csip csókás játéknál, vagy mondókázásnál, majd engedjük el a bőrt. Ha a bőr gyorsan visszapad, akkor valószínűleg jól hidratált. Ha időbe telik, amíg visszatér a normál állapotába, tehát én kis lassan csúszik vissza, akkor vízhiányos. De egyébként a dehidratáltság egy magasabb fokánál, a kiszáradásnál már vannak egyéb tünetek is, szédülés, agyiköd, fáradtság, és a tüdőnknek is nagyon rosszat tesz. Úgyhogy tessék figyelni arra, hogy hogyan tanítjuk az agyunkat az étkezéssel kapcsolatban, és hogy mennyi vizet fogyasztunk.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Marad a napos, felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait. Gyengébb lehet az idei gabonatermés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO tagállam állam- és kormányfőjével egyeztetett, és több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelni a védelmi kiadásokat. Az Európai Parlament állásfoglalásban üdvözölte Ukrajna uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó reform törekvéseit, és konstruktív párbeszédet sürgetett az ország európai integrációjának előmozdításáról. A képviselők ugyanakkor további előrelépést sürgettek, egyebek mellett a demokratikus intézmények megerősítése, az igazságügyi reformok végrehajtása és a korrupció elleni küzdelem terén. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a Tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló Tartálypark befogadó képessége meghaladja 385 ezer köbmétert. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Újabb hőhullám érte el Olaszországot. A következő napokban ismét 40 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőség északról tart az ország középső része felé. Az újabb hőhullám először a Póalföldön, valamint az északnyugati Lombardia tartományban és Emília-Románában lesz érezhető. A tetőzés vasárnap várható. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: Manna Hit. Manna Hit.